0: Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna Morzsa.
1: Mi az a korallfehéredés? A korallzátonyok sokak fejében színes, nyüzsgő víz alatti városok. Valójában azok is. Rengeteg halfajnak, gerinctelennek és más élőlénynek adnak otthont. De ezek az ökoszisztémák nagyon érzékenyek. A korallok különleges együttélésben élnek apró algákkal. Ezek az algák táplálékot biztosítanak a korallnak, cserébe védett élőhelyet kapnak. Amikor azonban a tengervíz túl meleg, ez az együttélés felborulhat. A korall kilöki magából az algákat, elveszíti színét és kifehéredik. Innen a név korallfehéredés. A fehéredés nem mindig jelent azonnali pusztulást. Ha a stressz rövid ideig tart, a korall képes lehet regenerálódni. De ha a meleg sokáig fennáll, vagy gyakran ismétlődik, a korall elpusztulhat. A tudományos szervezetek szerint a tengerek melegedése miatt a tömeges fehéredési események gyakoribbá váltak. Miért érdekeljen minket mindez? Mert a korallzátonyok nem csak szépek, védik a partokat a hullámzástól, élőhelyet adnak, halászatot és turizmust tartanak fenn. A korallok állapota olyan, mint egy figyelmeztető lámpa a bolygó műszerfalán. Ha villog, érdemes odafigyelni.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Jövő héten érkezik a dízel támogatás első részlete. Gyalogos barátközterületeket szeretnének kialakítani Budapesten. Egész hétvégén napos őszi idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Jövő szerdán érkezik a dízel támogatás első 5000 forintos részlete. A jogosultságot a NAV a jármű nyilvántartás adatai alapján állapítja meg. A 20.000 forintnyi támogatást a Magyar Államkincstár automatikusan 4 részletben folyósítja, és csak egy autó után jár a jogosultaknak, köztük az egyéni vállalkozóknak és az őstermelőknek is. A pénz bankszámlára érkezik, illetve postán kapják meg az érintettek. Felül kell vizsgálni a korábban megkötött 3 éves bérmegállapodást, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter. Kátai Németh Vilmos és Kármán András pénzügyminiszter részvételében ülésezett a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fóruma. A kormány a legalacsonyabb munkabérekkel összefüggő szabályozást továbbra is a munkaerőpiaci szereplőkkel egyeztetve szeretné alakítani. Arról egyik miniszter sem beszélt, milyen mértékben változtatnának a korábbi megállapodást. A kormány üdvözli a munkahelyteremtő beruházásokat, jelentette ki a miniszterelnök a Vasvár megyei Bükön, a Nestlé új állateledelüzemének átadóján. Ezzel csaknem 400 új munkahely is létesül. A büki gyár alapanyagjainak több mint fele magyar forrásokból, a gabona alapanyagok 100%-a hazai gazdáktól származik, Magyar Péter hangsúlyozta. Pontos cél, hogy megerősítsék a kis és közepes vállalkozásokat, a családi gazdaságokat és a fiatal gazdákat is. Új elnököt nevezett ki a Magyar Államkincstár élére Kármán András pénzügyminiszter. Slánic Béla jövő hétfőtől tölti be a tisztséget. Az új vezetőtől azt várja a pénzügyminiszter, hogy egy magas színvonalon szolgáltató államkincstár fejlesztésén dolgozzon. Gyalogos stratégiát dolgozott ki a Budapesti Közlekedési Központ. Egyebek mellett gyalogos barát közterületeket szeretnének kialakítani, és akadálymentesítenék az összes nagyforgalmú fővárosi csomópontot is. Szeretnék növelni a biztonságos városi terek járdák arányát, hogy a babakocsis anyukák és a mozgásukban korlátozottak is könnyebben tudjanak közlekedni a fővárosban. Átfogó védelmi és biztonsági gyakorlatot tartanak hétfőn a Magyar Nemzeti Múzeumban és a Múzeumkertben. Reggel 6 órától délig katonák, rendőrök, mentők és katasztrófavédők lepik el az intézményt és udvarát. Egy földrengést szimulálva műtárgyak biztonságba helyezését és sérültek felkutatását, ellátását gyakorolják. Napos idő várható egész hétvégén, hajnalban kötfoltok képződhetnek, később azonban sok napsütésre számíthatunk. A szél megerősödik. Az éjszakai 4-10 fok után délután 20-24 fok lesz.
3: Manna Manna Hét.

0: Manna Hit.
1: Ez a Manna Hit. A zenei élet mannasztikus oldala.
2: Hey, what's up, y'all? I'm Tyler from Red Rocks Worship, and this is the story behind the song Now Here. There is only a single space that differentiates the words nowhere and now here.
3: Az én anyanyelvemben, az angolban egyetlen betű különbözteti meg a most és a hol szavakat egymástól, a jelentésük mégis nagyon más. A hol az azt jelenti, hogy valami hiányzik, nincsen meg. A most a jelent jelenti. Amikor azt kiáltott, hol van Jézus? Az a félelem, a kétségbeesés, a betegség és a bánat helye az életedben. De amikor Jézust közelengeded magadhoz, és ő jelen van, megtapasztalod az igazi szabadságot a halál és a félelem felett. Ez a dal arra emlékeztet bennünket, hogy minden aggodalmunk és a világ is elnémul, amikor Jézussal élünk. Ez számunkra egy erős bizonyság arról, akiben és amiben hiszünk. Tudjuk, hogy Isten folyamatosan velünk van az életünk útján, és veretlenül fejezzük majd be ezt a földi harcot.
2: Our Savior is on his way even right now. When we know that Jesus is with us, then we know we can stand undefeated. Now here is where we are fully free.

0: Ez a Manna Hit.
1: Yo, what's up, ladies and gentlemen? It's your boy Titus Showers, and I'm extremely excited. So nobody can claim me. It's got my name. The Lord gave me this record in the midst of a pandemic.
2: A világjárvány kellős közepén egyszer csak a testvérem felhívott, és azt mondta, hogy készítsünk együtt egy dalt. Ő folyamatosan készítette a lemezeket, nekem pedig egyszerűen nem volt hozzá energiám, de amikor ezt mondta, akkor nagyon-nagyon izgatottá váltam, és megadta a kellő lökést ahhoz, hogy megpróbáljuk együtt Isten népét megáldani szerte a világon. Én semmi más nem akartam ezzel a dallal, mint áldás lenni neked, és azt szeretném, hogyha figyelnéd a dalnak a szavait, mert Isten szeretne neked adni valamit, amit senki nem vehet el tőled, mert egyszerűen megbélyegzett magának téged, úgyhogy Isten áldjon meg, és csak legyen fantasztikusan szép napod.

délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Pax Televízió jóvoltából.
1: Roma 14. 11-től 12-ig. Mert megvan írva. Élek én, így szól az Úr. Bizony előttem fog meghajolni minden térd, és minden nyelv magasztalni fogja Istent. Elismeri, tiszteli és dicséri őt. Ez azt jelenti, hogy még azok is, akik most nem hisznek benne, egy nap meghajtják majd a térdüket ő előtte. És ez izgalmas időszak lesz, nem igaz? Nos, legalábbis számunkra az lesz. Nem tudom, hogy mennyire lesz izgalmas azoknak, akik egész életük során nem hittek benne, vagy azoknak, akik azt mondják, hogy hisznek, de az életükben kompromisszumokat kötöttek. Nézzük meg a következő verset. Tehát mindegyikünk maga fog önmagáról számot adni. Maga fog az ítéletkor elszámolni az Istennek. Egy pillanatra gondoljuk ezt át alaposan. Akármennyi időnk van itt, akármilyen jól érezzük magunkat, nem számít milyen nagyszerű itt, egy nap mindannyian megállunk majd Isten előtt, és elszámolunk az életünkkel. Ha időnként úgy érzed, hogy nehéz kitartanod a hited mellett, és hívőnek maradni ebben a világban, akkor hidd el, ha eljön majd ez a nap, akkor te borzasztóan örülni fogsz, hogy nem lesz miért szégyenkezned. Akik hisznek, azoknak nem lesz részük vádlásban, ezt mondja a Biblia a János 3:18-ban. Azoknak, akik hisznek. Nem hiszem, hogy amiről számot kell majd adnunk Istennek, az olyasmi lesz, hogy most a mennybe kerülök-e vagy a pokolba. Szerintem a hívők esetében olyasmikről lesz szó, hogy mihez kezdtünk az időnkkel. Mihez kezdtünk a pénzünkkel. Hogyan bántunk az emberekkel? Volt-e jó gyümölcsünk, amit felmutathattunk az életünkben? Tudjátok, manapság mindenki nagyon-nagyon-nagyon elfoglalt. Ha megkérdezném, hogy elfoglalt vagy-e, akkor legtöbben igennel felelnétek. Ha megkérdezném, hogy nagyon elfoglalt vagy, akkor a legtöbben azt mondanátok, hogy igen, de tudjátok, Isten soha nem kéri, hogy elfoglaltak legyünk. Ő azt kéri, hogy gyümölcsözőek legyünk. Azt mondtam, Isten soha nem kéri, hogy elfoglalt légy. És szomorú, de időnként olyan elfoglaltak vagyunk, hogy semmi más nem csinálunk. Csak engedjük, hogy a szoros időbeosztásunk frusztráltá tegyen minket. És végül semmi jó gyümölcset nem termünk. Szóval azt szeretném, hogy ez egy szela legyen, ami azt jelenti, hogy megállunk és nyugodtan végig gondoljuk ezt. Szeretném, hogy ez egy szela pillanat legyen nekünk, mielőtt még igazán neki kezdenénk a konferenciának. Egy nap minden térd meghajol majd. Minden nyelv megvallja, hogy ő az Isten. Mindenki megáll majd ő előtte.
2: We'll stand before God.
1: És elszámol majd, nem valaki másért, hanem önmagáért. És szeretném, hogy mindannyian, akik a tévében néztek minket, nem számít, melyik országban éltek, hogy milyen nyelvet beszéltek, ha halljátok most ezt az üzenetet, főleg, ha olyas valaki vagy, aki még nem döntötte el, hogy elfogadja Jézus Krisztust megváltójának, hogy teljes szívvel szeretni fogod Istent, akkor szeretném, ha megértenéd, hogy eljön majd az idő, amikor megállsz majd Isten előtt, hogy elszámolj az életeddel. És bár ez egy kiózanító gondolat, talán olyasmi, amin nem szívesen gondolkozunk, de mégis muszáj megfontolnunk ezt, mert az a nap eljön majd. És ha nem beszélek erről nektek, akkor nem végzem jól a dolgomat. És amikor megállok majd Isten előtt, hogy számot adjak neki, akkor lehet, hogy megkérdezi majd, nos, miért nem prédikáltál egy kicsit több keményebb eledelt, hogy az emberek tényleg megértsék, hogy eljön majd a nap, amikor számot adnak az életükről. Szerintem ez olyasmi, amivel teljesen tisztába kell lennünk. Tud valaki mosolyogni és áment mondani? Amen. Nos, ma arról szeretnék beszélni nektek, hogy miként kerüljük el a megtévesztést. A Máté 24-ben, ami a végidők jeleiről szól, egyébként hányan gondoljátok, hogy a végidőkben élünk? Nos, érdekes, de minden generáció ezt gondolta, Pál generációját is beleértve. De ha Pál azt gondolta, hogy a végidőkben élt, akkor szerintem mi még végebb időkben élünk, mint Pál. Szóval, bármikor is jön vissza Jézus, mi sokkal közelebb vagyunk ahhoz, mint Pál volt. És Pál azt mondta az embereknek, hogy körültekintően kell élniük. Hogy józanul és komolyan kell élniük, nem pedig ostoba emberekként, akik azt hiszik, hogy a holnap sosem jön el, mert a holnap bizony eljön, ezért azt tanította nekik, hogy körültekintően viselkedjenek, és világosságként éljenek a sötét világban. Szerintem Krisztusban hívő emberekként időnként nem értjük. Tudjátok, a Biblia azt mondja, hogy Krisztus bennünk van. Reménysége az eljövendő dicsőségnek. Nos, tudtátok, hogy hívőkként ti vagytok az Isten dicsőségének a reménysége? Gyerünk! Ezt meg kell értenünk. Ti vagytok a reménysége annak, hogy Isten megdicsőüljön. Mi világszerte, akik Jézus Krisztusban hiszünk, nekünk kell a világosságnak lenni a sötét helyeken és a föld sójának. Az Isten képviselő hívők adnak ízt a világhoz. Isten nélkül nincs íz, hanem minden ízetlen, unalmas és egyhangú. Kijózanító az a gondolat, hogy Krisztus jelenléte bennem nem csak arra ad reményt, hogy egyszer dicsőségessé válok, de az ő jelenléte ad reménységet arra is, hogy ő megkapja majd azt a dicsőséget, ami kijár neki. Egy másik kijózanító gondolat. Jézus elmondta, hogy mik lesznek a jelei a végidőknek. És az egyik dolog, amit említett, az az volt, hogy az utolsó időkben sok lesz a megtévesztés. Azt mondta, vigyázzatok, hogy senki ne vezessen félre benneteket. Felelősséget helyezett ránk. De jó ég, remélem soha nem leszek megtévesztésben. Bárcsak soha ne történne velem ilyesmi. Nem lehet ilyen passzív a hozzáállásunk. A passzív hozzáállás nyitott ajtó a sátán számára, hogy jöjjön és tönkretegye az életünket. Aktívnak kell lennünk, agresszívnak kell lennünk, és jól informáltnak. A megtévesztés egy szörnyű dolog, és rengeteg van belőle. A megtévesztés azt jelenti, hogy elhiszünk egy hazugságot. Így vagy úgy, de a sátán meggyőz minket valamiről, ami nem igaz. De ha elhisszük, akkor az számunkra igazzá válik. Még azt is kimerném jelenteni, és kérlek, ne sértődjetek meg ezen, de lehetséges, hogy ebben az épületben is szinte mindenki, mindig azt mondom, hogy szinte, mert ha valaki hajlana rá, hogy megsértődjön, akkor gondolhatja azt, hogy ő az az egy, akire nem vonatkozik. Szóval kimerném jelenteni, hogy ebben az épületben valószínűleg szinte mindenki megtévesztésben van az élete egyes területein, engem is beleértve. Van valami, amit igaznak hiszel, és ezért valóságá vált számodra. Pedig egyáltalán nem igaz. Lehet, hogy azt gondolod, tettél valamit, amire nem nyerhetsz megbocsátást, de ez nem igaz. Azonban, ha elhiszed, akkor soha nem fogod elfogadni azt a megbocsátást, amit Isten már elkészített számodra, mert minden, amit elfogadunk, azt hit által tesszük. Ezért, ha a sátán elhiteti velünk a hazugságot, akkor folyamatosan tőle fogadunk majd el dolgokat, ahelyett,

A sok milliónyi emberre gondolok, akik most lehet, hogy éppen ezt a csodálatos könyvet nézik. Emberek Afrikában, emberek Indiában, Ázsiában, Európában, emberek a világ minden táján, emberek az Amazonas dzsungelének mélyén, emberek, akik kunyhóban laknak, emberek bárhol a világon. Azt akarom mondani nektek, hogy ez itt a világ reménysége, az Isten igéje. Jézus azt mondta, ha megmaradtok a beszédeimben, akkor ismerni fogjátok az igazságot, és az igazság szabaddá tesz benneteket. Halleluja! Milyen nagyszerű dolog ez! Ez volt az egyik első ige, amit Isten megértetett velem, amikor 1976-ban odaszánt keresztényé váltam. Mindig azt mondom, hogy amikor odaszánt keresztényé váltam, mert sokáig voltam keresztény azelőtt is, hogy odaszánt keresztényé lettem volna. És hiszem, hogy eleget ismertem Krisztusból. Megértettem, hogy kegyelemből van üdvösségem, igazán hittem, hogy Jézus meghalt a bűneimért, és hittem, hogyha abban az állapotban maradok, akkor is a mennybe kerültem volna, ha meghalok. Szeretem úgy megfogalmazni ezt, hogy eléggé ismertem Krisztust ahhoz, hogy ne kerüljek a pokorra, de nem eléggé ahhoz, hogy győztes életet éljek. Szóval hadd kérdezzem meg tőled, hogy mennyire akarod ismerni Krisztust? Csak éppen annyira, hogy túléld a napokat, és remélhetőleg besúranhass a mennybe a hátsó bejáraton? Vagy szeretnél igazán világosság lenni a sötét világban? Tényleg szeretnéd, hogy használjon Isten? Szeretnél gyümölcsöző lenni? Szeretnél olyas valaki lenni, akire Isten büszke lehet? Akkor tudod, mit jelent ez? Hívőként kétféle úton járhatunk, a keskeny úton és a széles úton. A keskeny út az életre vezet. A széles út pedig a pusztulás felé. Nos, a széles úton persze könnyebb rajta maradni. Ott sok hely van számodra, és az összes testies podgyászodnak. De tudod mit? Lépj csak rá a keskeny útra, és néhány dolognak mennie kell majd. Mert egyszerűen nem lesz számára hely. Annyira fontos, én tényleg hiszem, hogy nagyon fontos, hogy elkezdjük józanabbul szemlélni azt, ahogyan élünk, hogy mit mondunk a világnak, és hogy mit mond a gyülekezet a világnak. Muszáj, hogy mind meggyőződjünk arról, hogy a tőlünk telhető legtöbbet megtesszük azért, hogy Isten minden napon megdicsőülhessen az életünkben. Amen. Nem igazán tudom, Isten miért ezt az üzenetet választotta számomra ezen a helyen. A legutóbbi város, ahol jártam, ott egész hétvégén arról beszéltem, hogy Isten mennyire szereti őket, és hogy Isten milyen kegyelmes és irgalmas, és hogy milyen megbocsájtó, és hogy Isten megváltoztatja majd őket, és nem kell testből cselekedniük. Azzal kezdtem a konferenciát, hogy ez az egész most rólatok fog szólni. Nos, ez is rólatok fog szólni, de inkább arról, hogy hogyan szabaduljatok meg magatoktól. Ezen a hétvégén most elbúcsúzunk tőletek. Viszlát! Viszlát! Ó, de az örömötök növekedni fog, a békességetek pedig meg fog sokszorozódni. Tudjátok, az 1 Mózes 3 végére, vagy az 1 Mózes 3 elején, a Biblia első könyvében, a sátán már elérte, hogy megtévessze Évát. Két fejezet, meg még egy kicsi. Vagy nem is tudom mennyi idő alatt. Szóval elgondolkoztató, hogy vajon mennyi megtévesztés halmozódott fel máig, amikor sok-sok ezer éve volt arra, hogy dolgozzon az embereken. Sok rossz dolgot hiszünk el Istenről. Sok ember azt hiszi, hogy Isten a problémájuk forrása. Istenem, miért tetted ezt velem? Miért engedted, hogy ez megtörténjen? Nem ez az igazság. De soha nem fogod tudni az igazságot Istenről, amíg meg nem ismered őt, az ő jellemét az igéjén keresztül. Nos, Joyce, én próbáltam a Bibliát olvasni, de nem értem. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem.
Először is, nem hiszem, hogy Krisztus elfogadása és a Szent Szellem ereje nélkül olvashatnád úgy a Bibliát, hogy meg is értsd, mert ő fog neked kijelentést adni, viszont elkezdheted, és ahogy elkezded olvasni, Isten betölti majd az életedet, és világosságot ad neked. Ma már rengeteg olyan fordítás van, ami könnyűvé teszi a megértést.

0: értést. Ezért nem kifogás az, hogy nem érted. Tudjátok, én hogy kezdtem, amikor a 20-as éveimben jártam? Tudjátok, mit olvastam? Egy gyerekeknek szóló Bibliát. És ez nem szégyen. Ha másként nem érted, akkor szerez egy gyerek Bibliát, vagy szerez egy Én kicsi állatkertem sorozatot, tudjátok melyiket, szóval kezd egy Én kicsi állatkertem sorozattal, amit 4 éveseknek írtak. De ne mondd, hogy én nem értem a Bibliát, és ne legyen ez kifogás arra, hogy soha ne olvasd. Ez a legnagyszerűbb könyv az egész világon. A Jelenések 12 azt tanítja, hogy a sátán a megtévesztő, a nagy megtévesztő, mert más se csinál. Ha megnézed a megtévesztés szót a görög szótárban, akkor azt jelenti, hogy csalni, megtéveszteni, rászedni, vagyis hamis benyomást kelteni. Röviden elgondolkoztam, hogy mennyi hamis benyomás van a világban manapság. Vajon mi történne, ha mindenről lekerülne a máz? Vajon milyen ronda dolgokat látnánk? Hány hirdetés van, ami azt ígéri, hogy ez vagy az a válasz mindenre? Pedig az egész csak hamisság. Hány ember kelt hamis benyomást? Hány vallásos ember kelt hamis benyomást? Amikor a többi úgynevezett szent vallásos barátaival van, akkor nagyon vallásosan és szentül viselkedik, de otthon a zárt ajtók mögött valóságos rémálom az ember. De tudjátok, amikor eljön az a nap, és megállunk az Isten előtt, hogy számot adjunk magunkról, akkor minden felszínes másztól mentesen fogunk ott állni. Szóval lehet, hogy ideje van jó alaposan megvizsgálni önmagunkat. Tudjátok, mielőtt Isten komolyan megérintette az életemet 1976-ban, elég sok vallásosság volt bennem, és egyáltalán nem éltem győztes életet, de amikor ez megtörtént, akkor komoly kapcsolatot kezdtem Istennel, és az első dolgok egyike, ami megtörtént velem, az az volt, hogy Isten rávett arra, hogy komolyan megvizsgáljam önmagamat. Ideje volt, hogy többé nem másokat vádoljak a saját problémáimért, hogy felelősséget vállaljak az életemért, a viselkedésemért, hogy többé ne a múltamat okoljam a rossz viselkedésemért, és eldöntsem, hogy ideje van felnőni. Azt mondtam ma este, Matt Redmannek, lehetséges, hogy ezen a hétvégén nem fogunk annyit nevetni. Azt felelte, ó, mindig ezt mondod, de aztán megnevetteted az embereket. Tudjátok mit? Remélem, hogy élvezitek az itt létet, de akárhogy is van. Muszáj, hogy keményebb eledelt is fogyasszunk. Tudjátok, Jézus időnként azt mondja, bizony mondom nektek. És ez nem egy rossz dolog, igazán mondom nektek. Én szeretném, ha mindannyian, tudjátok, lehet, hogy ez most elcsépeltnek hangzik majd, de én időnként sajnálom Istent. Tudom, hogy nincs rászorulva a sajnálatunkra, de időnként azon kapom magam, hogy bocsánatot kérek tőle mások miatt. Ilyenekre gondolok, hogy Istenem, úgy sajnálom, hogy el kell viselned azt a sok képtelenséget, ami a gyülekezetben van manapság, meg a világban lévő ostobaságokat. Tudjátok, a világ nagy zűrzavarban van. És arról próbálok prédikálni ezen a hétvégén, hogy hogyan legyünk istenfélőek egy istentelen világban. Óvatosnak kell lennünk, hogy ne csapjon be minket az a sok megalkuvás, ami a világban van. Mi nem köthetünk kompromisszumokat. Tudnunk kell, hogy miben hiszünk, és fel kell készülnünk, hogy megállunk azon, és kiállunk azért, amiben hiszünk. Még akkor is, ha ez azt jelenti, hogy időnként szenvednünk kell ezért. A mai modern gyülekezetben a szenvedés nem egy népszerű elgondolás. Úgy értem, szinte meg is kövezhetnek azért, ha kiejted a szádon a szenvedés szót. De Jézus azt mondta, sokkal jobban jártok, ha az igazságért szenvedtek, mint ha bűnösként szenvedtek. Amen. Azt jelenti, ravasz. Bekapni a horgot, kelepce, csapda. Eltévejedni a helyes útról. Most nagyon figyeljetek, ez a Vine szótárból származik. A megtévesztés szó azokat is jelképezi, akik üres szavakkal tévesztenek meg, és lekicsinylik, most figyeljetek, lekicsinylik a bűn valódi tulajdonságát. Nos, pontosan itt tartunk ma. Tudjátok a bűnt? A bűnt ma már nem is hívjuk bűnnek. A bűnt ma már úgy hívjuk, függőség, kötelék, a problémánk, az akadályunk, az a dolog, amivel küzdünk, vagy a legnevetségesebb dolog, hogy most már az, amihez jogunk van. Jogunk van ahhoz, hogy bűnös dolgokat tegyünk. Nos, tudjátok mit? Isten tiszteletben tartja a döntésedet, hogy a pokolba mehess, ha ezt szeretnéd. Hiszen a Biblia azt mondja, hogy eléd adtam az életet és a halált. Válasz! Ó, igen, megvan a jogunk a szabad választáshoz. Tudjátok mit? Isten hosszú tűrő és irgalmas. Türelmes és keményen dolgozik azon, hogy kihúzza az embereket a bűnből, át az ő megbocsájtásába és irgalmába, és hiszem tényleg, hogy most is ezt próbálja tenni a szavaimon keresztül. És persze tudom, hogy ti itt vagytok, és értékelem is, hogy itt vagytok. De én nem csak hozzátok beszélek, vagy most leginkább nem hozzátok, hanem azokhoz az emberekhez világszerte, akik ide kapcsoltak erre az adásra, és azt hiszik, hogy véletlenül volt. Isten megpróbál beszélni hozzátok, megpróbálja megértetni veletek, hogy mennyire fontosak vagytok neki, hogy mennyire szeret benneteket, és mennyivel jobb életet tartogat számotokra a mostaninál. És lehet, hogy nem sokat tudsz Istenről, és azt hiszed, hogy az ő ható távolságán kívül vagy, de hadd mondjam el neked, hogy Istennek hosszú karjai vannak, és ő képes lenyúlni érted, kihúzni a gödörből, és megmenteni téged. De a megtérés szó elsősorban azt jelenti, hogy meg kell bánnunk a bűneinket. Nem a problémáinkat, az akadályainkat, a függőségünket, a kötelékünket, azt, amivel küszködünk, hanem meg kell bánnunk a bűneinket. Istenem, bűnös vagyok, és sajnálom a bűneimet. Mindenki vétkezett, és héjával van az Isten dicsőségének. De Jézus Krisztus vére által mindenki megigazulhat, és megbékélhet Istennel. Isten ígéretei nekünk szólnak. Mindannyian új emberekké válhatunk, mind kivétel nélkül.
1: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik.

0: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
1: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: 样。
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm szerint. Manna Morzsa.
2: A kultúra nem csak múzeumban él. Amikor kulturális örökségről beszél,

0: szerintünk sokan épületekre, festményekre, régészeti leletekre gondolnak. Pedig a kultúra nem csak tárgy. Lehet dal, tánc, ünnep, kézműves tudás, mesemondás, ételkészítési hagyomány, közösségi szokás vagy a természetről felhalmozott helyi tudás. Az UNESCO ezt nevezi szellemi kulturális örökségnek, olyan gyakorlatoknak, tudásoknak és kifejezéseknek, amelyeket közösségek a saját kulturális identitásuk részeként ismernek el, és generációról generációra adnak tovább. A lényeg nem az, hogy valami változatlanul konzerválódjon. Az élő örökség alkalmazkodik, alakul, de közben kapcsolatot teremt múlt és jelen között. Ezért fontos például egy helyi mesterség, egy népdal, egy hagyományos ünnep, vagy akár egy családi recept. Nem csak régi dolog, hanem közösségi emlékezet. Olyan tudás, amelyet nem lehet egyszerűen letölteni, gyakorolni, átadni, megélni kell. A kultúra akkor marad életben, ha használjuk. Ha énekeljük, főzzük, táncoljuk, meséljük, tanítjuk. A múzeum megőriz, de a közösség életben tart.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection. A 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 Manna.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection.
1: Az elhívásban rejlő erő, avagy boldogságunk nyomában. Életfeladat? Hivatástudat? Elhívás? Melyik fogalmat választod? Hát, inkább a boldogságot. Oké, menjünk akkor tovább ezen az ösvényen. Milyen célok mentén véled felfedezni a boldogságot? Célok? Tudni akarom, hogy merre haladjon az életem, és nem akarok egyedül lenni. Akarom, hogy értsenek, de ne csak a korosztályomban. Vajon hány éves a beszélgetésben válaszokat adó, inkább kereső interjúalany? Lehet 18, de akár 60 is. Ha engem rendszeresen hallgatsz, akkor már tudod, az én hitem szerint okkal és céllal születünk a földre, és lehet egy nagy kaland is a földi élet felfedezése. Képzelt interjú alanyom körül tudná írni a boldogság fogalmát? Állapotot? Folyamatot? Netán pillanatokat jelent számára? Egyfajta felelősség nélküli létezést? Fájdalommentességet? Mindenmentességet? Nekem a boldogság elégedettséget jelent, sok örömpillanattal, benne a meggyőződést, hogy én már nagyjából felfedeztem önmagamat és a tényt, bizony még mindig átépítési terület vagyok a mesterem számára. Életfeladat, hivatástudat, elhívás. Ez így kérem együtt csomagajánlat, ki lehet bontani, ízlelgetni a terminológiákat. A végén csak oda lyukadunk ki, hogy van itt ennek az egésznek valami mély értelme, valami isteni. Egy terv, amelynek én és te is lehetsz az egyik gyöngyszeme. Hello, Bali Mónika vagyok. Médiazaj helyett tükörben a valóság. Ezúttal a tükör azt a valóságot mutatja, amiben egy hívő ember az élet célját tudja felfedezni, kapcsolódva az általa már felismert, elismert megváltójához. Vendégem Camilo González. Szia, Camilo, ez itt a debütálásod, még nem jártál nálunk. Köszi, hogy itt vagy.
2: Hát nem jártam még itt, sziasztok. Szia, köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Camilo a perui édesapa és a magyar édesanya egyetlen fiúgyermeke, 27 éves fiatalember ül itt velem a stúdióban, a Budapesti Corvinus Egyetemen végzett pénzügy és számvitel szakon, számvitel szakirányon, 7 évig multiknál dolgozott a szakmájában, fiatal kor ellenére, vagy épp ezért, nem tudom, volt már csapatvezető, előtte meg főkönyvelő, de beszerző is, jelenleg egy könyvelő irodát vezet, és épp zajlik a tulajdonlás átadás, átvétele. Azt is tudni kell róla, hogy nős májusban megszületik az első gyermekük, és az interjúnk szempontjából még van egy fontos attribútuma ennek a fiatalembernek, zenész és dicsőítésvezető. Mit mondjak még rólad a felkonfban?
2: Fú, ez sok minden, amit csinálok.
1: De ez mind te vagy.
2: Igen, igen. Remélem, hogy ebből többet is meg tudok mutatni majd most.
1: Remélem. Na figyelj, azt áruld el nekem és a hallgatóknak első körben, hogy amikor felkértelek erre az interjúra, amikor megírtam neked, hogy a téma az elhívás, a hivatástudat, akkor összeállt gyorsan egy definíció erre a te fejedben?
2: Hát ez izgalmas, ez egy ilyen klasszikus én kezdő keresztény kérdés szokott lenni, hogy az elhívást megtalálni, de nem, egyébként nem állt össze, mert ez egy nagyon-nagyon tág fogalom. Mm. Én inkább azt remélem, hogy sikerül egy kontextust adnom neki, vagy legalább ezt szemszögből bemutatni azt, hogy én hogy élem meg ezt, de nem állt össze egyből egy ilyen kép. Sok minden van, de az elhívás szerintem egy sokkal-sokkal távolabbi, mint ahogy azt mi sokszor gondoljuk.
1: Oké, én mondok egy rövid kis általam megfogalmazott definíciót, kapcsolódj már ehhez. Önmagunkon is túlmutató cél, izgalmas felfedezésekkel, feladatokkal, amelyek kapcsolódnak a saját kompetenciánkhoz, örömmelmet lelem az elhívásomban, és bizony, ha nem végezhetem a hozzátartozó feladatokat, akkor már nagyon hiányzik, és olyan ez, mint valami tűz, ami állandóan lobog, és ha mondjuk lelkileg nagyon ramagy állapotban vagyok, akkor sem tud kialudni ez a tűz, mert minimálisan azért csak pislákol.
2: Ez egy érdekes dolog, szerintem az elhívás ilyen szempontból nagyon nehezen megfogható. Szerintem ez, most amit kifejeztél, az inkább egy ilyen belső motor, ami folyamatosan benned van,
1: igen,
2: és visz valamerre.
1: Igen, igen, igen.
2: És és az elhívás sokszor inkább csak egy tevékenységre lecsökkenti az ember, vagy legalábbis ahogy gondolkozik, hogy akkor ezt teszem, akkor ez az elhívásom, azt teszem, ez az elhívásom, de talán jobban megfogalmazza, amit te mondtál, hogy igen, van egy iránya az életednek,
3: igen,
2: amit te szeretnél tenni, és ég benned, sokszor az eszközöket sem tudva, de ég benned, hogy valamerre tartani kéne, és az elhívás, az a végső ilyen dolog, az még nagyon homályos.
3: Azt mondd meg nekem, hogy egy számviteli főiskola elvégzése után egy könyvelő iroda vezetése közepette dicsőítést vezetsz, tehát zenei vezető vagy keresztény eseményeken, keresztény közösségekben. Na ezt hogy lehet ezeket a szálakat szépen összefűzni, és mi igazából az elhívásod? A számok világa, vagy a zene? Miért vagy itt a földön, Camilo?
2: Jó, ez nagyon tág kérdés. Jó kérdés. Én azt gondolom, hogy az összes azért egy helyről fakadt. Kaptam egy skillsetet Istentől.
3: Skillset. Oké.
2: Okay. És azokkal nekem sáfárkodnom kell. Ebben benne van az, hogy mondjuk értek a számokhoz, ami kicsit azért kapcsolódik a rendszerezéshez.
3: Igen.
2: De nem ez a fő irányom talán. Benne van az, hogy a dicsőítés vezetésben azért benne van az, hogy emberekkel foglalkozol, embereket vezetsz, ami, és a vezetés is egy olyan dolog, hogy bátorítasz az irányukba. Tehát, hogy irányba kerülhessenek ők is, abba bátorítani őket.
3: A zenészeket melletted a színpadon, vagy a közönséget, akik veletek együtt énekelnek?
2: Mindenkit körülötted.
3: Oh.
2: Ez így kerek, szerintem. Okay. Ez is benne van, és hogy ezek hogy, melyik ponton nálam összekapcsolódnak. Ez nem egy ilyen recept, hogy tényleg ezek így egymás mellett nagyon jól összepasszolhatók, de mégis az egyik a másikat segíti.
3: Mondjuk ezzel egy nagyon jó szót hoztál be a definícióban, hogy rendszer, a számvitel, a számok világa rendszerben működik, és hát a zene is rendszer.
2: Igen, igen. Egyébként a zenének nem a rendszerét szerettem meg elsősorban.
3: Na jó, kész. Szóval... Nem tudok kijönni ebből.
2: Nem, ez
3: jó, de latin gyökereid vannak.
2: Igen,
3: akkor
2: igen.
3: Improvizálsz?
2: Nem improvizálok. Nem, hát persze van egy struktúra, amit használ az ember. Vannak, a zene felépül valahogy, és az annak van egy célja a zenének. És végül is ilyen szempontból igen rendszerbe tehető, tehát minden egyes dalnak van egy struktúrája, ami szépen felépül, van egy csúcspontja, van egy mélypontja, van felkészülés a csúcspontra, van egy levezetése. Tehát igen, van egy ilyen rendszere, de igazából a zenében inkább azt szeretem, amit ki tud váltani. És persze, most így, hogy mondod, persze ennek a struktúráltságának megvan a szépsége, és amikor ezt látod, hogy működik, akkor így légül is hozzáköthető a számvitelhez. Mert ott is kell, hogy legyen egy struktúra, amit aztán megnézel, is szép, és akkor utána lezárod az évet. Tehát, hogy így végül is össze lehet kötni. Meg hát ugye a dalokat is egymásra épített, tehát dicsőítés vezetőként összeállítasz valamit, és akkor annak is van egy íve. Talán ilyen szempontból van egy struktúráltság, de azért nem mindig szoktam ezeket azért összevegyíteni, vagy legalábbis nem tudatosan talán.
3: Na jó, figyelj, mennyire vagy te spontán?
2: Spontán? Vegyes, nagyon vegyes. Vannak dolgok, amikben nagyon szeretek spontán lenni, és ez nagyon, nagyon kikapcsol. Nem tudom, például egy délutánnak a megtervezése, vagy egy spontán baráti találkozó, az én például a spontán baráti találkozóknak a pártján vagyok, és nem a előre megbeszéljük két hónappal, és beszél.
3: Tehát és beírva a naptárba.
2: És beírva a naptárba, hanem inkább akkor, szia, át tudsz jönni, átugrasz, van kedved, ráérsz.
3: Okay.
2: Na, én ezeket nagyon szeretem. De például, hogyha valahova megyek, vagy valahova menni kell, ott arra fel kell készülni.
3: Meg ha színpadra lépsz, akkor előtte hogyan készülsz?
2: Hogyan készülök? Átgondolom. Leülök, igen. Csöndben vagyok, igen. És gondolkozom. Átolvasom a jegyzeteimet, átolvasom, hogy mivel, hogyan állunk. Rácsekkolok a csapatra, de távolról. Mindent csak leülök, és szemlélek. Nagyjából ez az, ami a felkészülésem. De érdekes, hogy dicsőítésvezetés utolsó napjaiban, amikor készülünk például a iFest-en valamire, akkor nem az van, hogy a gitárt előveszem, és akkor ott elkezdek gyakorolni, hanem leülök, és átnézem a dalokat, hogy akkor a váltások fejben, most csak egy ilyen akkord jellegű dologról van szó, de hogy kinek hol mit kell csinálnia, hogyan kell belépnie, azt ahhoz nem kell hangszer, azt csak le kell ülni és nézni azt a fehér lapot.
3: De jó, és akkor az imádkozó életed is sokszor szemlélődő? Én nagyon szeretem ezt.
2: Hú, az imádkozó életem az más, az inkább táncolós.
3: A latin véred, komolyan?
2: Hát az előjön, persze. Én nekem amúgy érdekes, nekem a ritmus hangszerek mögött Nekem egyedül, amikor otthon leülök dobolni, például az nekem egy nagyon nagy istenélmény. Beteszek zenét, dicsőítő zenét, és elkezdem püfölni a dobot. Például engem ez az, ami segít Istenhez kapcsolódni, vagy tök érdekes, hogy amikor ilyen mély pontok voltak, akkor én úgy éltem meg az Istennel való kapcsolódást, hogy betettem dicsőítő dalt, ami megvallott, kihirdetett dolgokat, és én arra táncoltam otthon tök egyedül.
3: Semmi gátlás nincs benned?
2: Otthon? Egyedül?
3: Nem, amikor mondjuk színpadon vagy, és ezt a színpadra kell odavinni, vagy nem kell, hanem úgy érzed, hogy akkor most táncolok. Azért mondom, a hallgatóknak magyarázom, mert nem látjátok, hogy milyen lelkesedéssel, meg milyen életkedvel, milyen erős gesztusokkal, meg mimikával beszél Camillo. Hát nyilván a latin gyökerei, és ezért is gondoltam rögtön arra, hogy vannak gátlások vajon a színpadon?
2: A színpadon alapvetően nincs. Mindennek van egy üzemi hőmérséklete, ezért nem tánccal kezdődnek a dicsőítések.
3: Be kell vezetni az Isten jelenlétébe, ugye?
2: Igen. Így van, és erre a zene egy nagyon-nagyon jó eszköz. Mm. Én először tényleg nem a zenébe szerettem bele, hanem a zenének aztán a céljába. Ez egy hosszabb történet.
3: Hú, de szép.
2: Viszont azt látom, hogy a zene nagyon szépen megnyitja az ember lelkét. Mm. Ott ad bizalmat az ember. Először annak, aki a zenét játsza, utána aki a zenének a forrása, ezért minél hamarabb rá kell vetíteni a fókuszt Istenre, és utána szépen, ahogy ez a munka végig megy, utána fel tud szabadulni teljesen az ember, hogy a végén tudjon újongani, és dicsőítőként is ugyanúgy ennek megvan az íve.
3: Már említetted az iFest-et, és lehet, hogy vannak olyan hallgatóink, akik nem tudják, hogy az iFest a keresztmetszet keresztény felekezetközi mozgalom, ifjúsági mozgalom. Évente 2-3 nagy eseménnyel kijöttök, több száz fiatal megjelenik ezeken az eseményeken, április utolsó péntekén és szombatján, nem is tudom, hanyadik ez, 25-26, köszönöm, a Kelenföldi Montás Központban találkoztok, akinek felkeltettük az érdeklődését Facebookon, megtalálja az eseményt is, és minden részletes tudnivalót erről. Most egy nagyon-nagyon mély témába vágtok bele. Ez pedig az akarom gyógyulj meg Jézus után szabadon. Na most egy nagyon kicsit beszélgessünk már arról is, mert még annyi mindent felírtam a vezértémánkhoz, hogy arról is legyen azért még szó. Szóval akarom gyógyulj meg. Egy ilyen erős topikhoz neked hogy kell felkészülni?
2: Az biztos, hogy várakozással. Tehát bennem, és amúgy elmondhatom, hogy a csapatban egy nagyon nagy várakozás van, hogy ebből minél többet lássunk. Nem azért, mert a csodát akarjuk látni, hanem azt szeretnénk látni, amit ez a csoda kivált olyan emberekben, akik még nem adtak bizalmat Istennek. Mm. És szerintem ez a célja is, ugye, hogy megvan az ige, hogy betegekre tesztek a kezeteket, meggyógyulnak, a láncokat leveritek, és a démonokat űztök ki, azért, hogy higgyenek bennem. Mm. Ugye ezt Jézus mondja. És ezt várjuk látni. Várjuk látni. Látjuk egyrészt a szükséget a környezetünkben, illetve hála Istennek elmondható, hogy látjuk azt, hogy egyre többet valósulnak meg, és a gyógyulások így a környezetünkben. Pont hétvégén volt egy bizonyság a gyülekezetben, Mosonmagyaróváron, ahova most még járunk, és kijött egy apa bizonyságot tenni, hogy a szívemben volt már egy ideje, hogy a fiamat ide kihozzuk, és hogy a gyülekezet megáldja őt. És a kisfiúval az a helyzet van, egy kanül beépítve neki, félrenyeli már gyerekkora óta az ételt, és a tüdejébe megy.
3: Jaj.
2: 2 éves, és pépeken élt. És kijött bizonyságot tenni arról, hogy amikor, hogy benne volt, hogy ha a gyülekezet megáldja, akkor meg fog gyógyulni a gyermek. Kijött, és megáldotta a gyülekezet, és meggyógyult a gyermek, és most már ez igazából most van 1-1.5 hete, tehát mához képest, hogy már eszik a gyerek rendesen, de egy falat krumplit nem tudott lenyelni, anélkül, hogy ne a tüdejébe került volna, amit utána annál kb. Ki kell szivattyúzni.
3: Jaj.
2: Tehát ez, és egy 2 éves gyermeknél ez nem segít. És meggyógyult. És most már kéri a kajákat, és elkezdték észrevenni, hogy kéri el a kaját a szülei kezéből. Előtte nem is kérte ilyen dinamikusan. És elkezdte enni. És most már ilyen csipszeget, mert minden egyébvel így elkezdett táplálkozni, és a szülők pedig csodálkozva nézik azt, hogy a gyermek elkezdett normálisan táplálkozni, és nem rossz helyre kerül az étel. Hmm. És ez csak egy sztori. És én ebből szeretnék sokkal többet látni. Egyrészt bennünk is a hit az egyre jobban nőni fog, és nő ezáltal, másrészt pedig akik ezt hallják, akár az ő környezetükben, például a nagyszülei annak a gyermeknek, hogy állnak hozzá Istenhez azután, a bizonyság után? Nem kikerülhető. És ez a jó. Mert innentől nem meggyőzni kell egy embert, és nem feltétlen csak a láthatatlanra tud mutatni az ember, ami egyébként szintén nagyon-nagyon sok minden történik ott, hanem látható bizonyíték is van ilyenkor. Ezt várakozással tudjuk várni csak.
3: És ez a jó szó, hogy bizonyíték az Istenre, az Istennek a valóságára, és ez nem egy vallásnak volt a terméke,
2: nem.
3: Amit ti ott átéltetek. Tényleg nagyon komoly természet feletti beavatkozások, és ilyen csodákat vártok ti. Április végén az iFesten, a Kelenföldi Montásközpontban. Figyelj, itt felírtam magamnak egy olyan kérdést, amit nem akarok kihagyni, bár most nagyon elkanyarodtunk. Önismeret. Ha erről van szó, hogy önismeret, mit gondolsz, hogy mi ez az esszencia, ami egészen biztos, hogy a te környezetedben másban nem fellelhető, mi az, ami annyira kamilós?
2: Hát egy nagyon fontos dolog van, és amúgy ehhez nagyon tudtam kapcsolódni. Todd White mondta egyszer, hogy van egy kulcsa így az életnek, hogy ne vedd túl komolyan önmagadat. Mert a generációnkra jellemző, hogy nagyon önismeret alá be van tolva az önérzet. És emiatt önmagát teszi az ember sérülékenyé nagyon sokszor. És az nem önismeret szerintem, amikor valaki ennyire sérülékenyé teszi feleslegesen magát, vagy az ő általa alakított szabályrendszer szerint. Sajnos ez jellemző. Én ezt mondom, szerintem az, hogy nem szabad túlságosan komolyan venni önmagunkat, viszont persze kell egy egészséges önismeret, hogy az ember tudjon megfelelő helyeken határokat húzni, és megvédeni azt, ami az övé.
3: Igen, és aki ő maga.
2: Így van.
3: A Z-generáció, a te generációd, és én meg egy kicsit kutakodtam. Körülbelül egy évvel ezelőtt a Gallup és a Walton Family Foundation végzett közösen egy felmérést, több mint 2000 Z-generációst kérdeztek meg, és Zach Hrenovsky, a Gallup vezető kutatója beszámolt az eredményről. A 2000 fiatalból 75% valamennyire boldognak mondta magát. Ez most már kiderült, ez egy boldogságkutató felmérés volt, és a beszélgetésünk elején elhangzott felvezetőmben az alcím is ez volt, hogy boldogságunk nyomában, mert sokszor az emberek talán még fiatalon nem is az elhívást vagy a nagy hivatástudatot keresik, hanem akkor is, hogyha már elvégeztek egy egyetemet, főiskolát, hanem igazán hajszolják a boldogságot. Na, akkor vissza erre a kutatásra. Két tényező szorosan összefügg a Z-generációs boldogsággal. Mennyi idejük jutott a hétvégi alvásra és kikapcsolódásra? Megdöbbentő számomra, ez az egyik tényező, a másik pedig az, hogy mennyire céltudatosak, és itt már megint visszautalok a felvezetőmben, hogy a boldogságot célok mentén kellene felfedezni, és szerintem akkor önmagunkat is, meg az elhívásunkat is könnyebb lenne felismerni. És még egyet mondott ez az úr, ami nagyon szöget ütött a fejemben, hogy a boldogságot leginkább az az érzés jellemezte, hogy reggel, amikor felébred a fiatal Z-generációs, mennyire érzi azt, hogy a munka vagy az iskola érdekes és fontos számára, és nekik még az is fontos, hogy érezzék, számít az életük. Na ezzel te mennyire tudsz azonosulni, vagy ehhez tudsz-e kapcsolódni? Ilyenek vagytok, Kamilo?
2: Hát sajnos igen. Nem látom ezt jónak. Azt mondtad, hogy a boldogságot ugye célok mentén kéne értékelni. Én nem teljesen értek ezzel egyet.
3: No.
2: Szerintem a boldogságot értékek mentén kell vizsgálni. Van egy könyv, aminek a címe azért elég megosztó, egy világi könyv amúgy, ami kicsit így a priorizálásról szól, de nagyon-nagyon hát beszédes címe is van. A Leszarom rafinált művészete. Ez a címe.
3: Okay.
2: Mark Manson írta, egy New York Times bestseller volt amúgy.
3: Okay.
2: Ami kicsit kontextusba helyez így az életkörüli dolgokat, hogy pont, hogy a boldogságról is van szó. És a boldogságnál említi azt, hogy az értékek mentén kéne ezt értékelni, mert ha valakinek rossz az értékrendje, akkor egyébként lehet boldogtalan. Nagyon könnyen, mert ha valaki teljesen, mert az értékeit például a népszerűség szintjén húzza meg, akkor a boldogsága mindig másoktól fog függeni, egy példa. Ha pénztől teszi függővé, vagy a hatalomtól, megint csak másoktól fog függeni ez. És az a helyzet, hogy szerintem nem azért boldogtalanok sokszor, vagy mérsékelten boldogok a fiatalok, mert rosszul választják meg az értékeket, amik mentén ők élnek. És ha például a boldogságnak egy gyökere tud lenni a család, akkor értékelni kell azt, hogy az ember tudatosan választ maga mellé társat. És az abból fakad egy boldogság. És akkor ennek van egy outputja, ugye az értékeknek.
3: Hogy lehet összekapcsolni szerinted az elhívást, vagy életfeladatot, hivatástudatot, most tényleg mindegy, melyik terminológiát használjuk, a boldogsággal és a boldogságkereséssel?
2: Szerintem értékmentén vezeti az ember az életet, igen? És az értékeknek van egy terméke. És amikor látod azt, hogy amit csinálsz, az jó, és jó hatással van, és van eredménye, akkor te azzal ugye elégedett vagy megelégedett vagy. És e mentén az jó, de vannak olyan értékek, ami mentén a termék kell, nem lehet boldognak lenni.
3: Vagy csak ideig óráig.
2: Mm. Ezek pont az eldeformálódott értékrend mentén vannak.
3: Neked mi jelenti a boldogságot, és mit jelent a boldogság?
2: Hát ugye a boldogság meg elégedettség. Elégedett, igen, vagyok azokkal a helyzettel, amiben élek. Ez a könyv nagyon jól említette, hogy nem az életnek a nagyon sok pozitív dolgát kell nézni, hogy azzal elégedett vagy, hanem hogy válaszd meg jól a küzdelmeidet, és a kihívásaidat, és hogyha azok, illetve nézd meg, hogy mik vannak, és hogyha azok a küzdelmek jók, akkor igazából boldog lehetsz. És én bátran elmondhatom azt, hogy minden egyes kihívás, ami az életemben van, én azt választanám. Szóval az összes olyan dolog, azt választanám, és emiatt nagyon elégedett és boldog vagyok.
3: Azt a mindenit. Kedves hallgatom, bárhol is hallgatsz, 27 éves fiatalember szájából származnak ezek a bölcsességek. A boldog szó eredete után kutattam. A Wiki szótár szerint, akik behozták az ősmagyar magyarázatot, tehát a Wiki szótár szerint az ősmagyar boja és pulu gazdag, bőséges jelentésű szavakra lehet ezt visszavezetni. Gazdag, bőséges. A boldogság eredete egészen döbbenetes. Fokozott örömként apostrofálják ma már az élet sikeres személyes megélése, a már elért és jövőbeli lehetséges sikerek felett érzett fenntartás és kétség nélküli öröm. Nekem, amit ez mond, és mondd el, hogy neked mit üzen, nekem ez egy nagyon pozitív attitűd, nagyon pozitív hozzáállás mindenhez. Akár a jövőbeni dolgaimhoz is. Egy nyitott és pozitív hozzáállás. Ez jelenti a boldogságot.
2: Hát az biztos, hogy reménnyel kell tekinteni a jövőbe. Uh-huh. És ezt Krisztus is nagyon jól kifejezte, hogy a kárpit mögött legyen a horgonyunk. Ezt nagyon-nagyon jól tanítja a Biblia, és azért a reménység nem csak a földi dolgokban tart, emiatt talán keresztényként egy Krisztusban való hitben könnyebb elégedetnek lenni, és boldognak ilyen szempontból.
3: Túlmutat az életünk saját magunkon is.
2: Túl, abszolút. Abszolút. És egyébként, hogyha jól választjuk meg már itt a Földön az értékeink, és az értékrendünk alapján is, túlmutat már rajtunk az érték, és nem mi vagyunk a központja.
3: Új, de jó. Természetesen a Wiki szótár vallási definíciót is hozott. A vallási cél megélése a magasabb szellemi létezés biztonságának megtapasztalása felett érzett öröm. Ez is boldogság. De a magyar értelmező kézi szótár 1964-ben lejegyzett definíciója, ez így hangzik, hogy a sorssal, körülményekkel való teljes elégedettség. Nagyon jó, mert én akárkivel beszélgetek a boldogságról, mindenki ezt hozza be, hogy nem ezt a szót használja, meg ezt el is csépeljük, hanem egyfajta, igen, egy elégedett életet. Egyetértesz, mert nagyon boldog.
2: Egyetértek, igen, igen.
3: Na jó, de hát figyelj, te már behoztad a Bibliát, meg behoztad Krisztust, tök oké. Okay. A feje tetejére állított bibliai logikát is be kell idehoznunk, mert hogy boldognak mondjuk a tűrni tudókat, boldogok a szellemben koldusok, vagyis akik szinte éhezve, koldulva keresik Istent. Hát ez a Jézus abszurd. Miért más a bibliai logika a földi logikához kapcsolva? A kárpiton túli élettel magyarázod?
2: Nem, én nem azzal magyaráznám, hanem azért, mert egy éhes embernek, ha enni adsz, akkor elégedett lesz, és boldog, és boldog el lehet tenni. Az az ember, ugye, aki tele van, azt nem fogod tudni már több étellel kielégíteni.
3: Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki ő benne bízik. 34. Zsoltár, a 40. Zsoltárban meg azt olvassuk, hogy boldog ember az, aki az Úrba vetette bizodalmát. Hát ez szerintem a keresztény életnek ez a sarokpontja.
2: Az biztos, hát a bizalmunk megfelelő helyen legyen. Ugye azt is írja az ige, hogy átkozott az, aki emberben bízik.
3: Tehát, hogy itt kemény.
2: Azért ezt kontextusba helyezi, és igen, én Krisztusban szeretnék bízni, és az a jó, hogyha az ember benne bízik, akkor már látja azt a szemét, aki Isten, és Isten viszont, mivel gyermekei vagyunk, ezért ő gondot visel ránk. Ő elkezdi a szülést, le is vezeti azt, ugye ezt is említi, és szerintem az zseniális.
3: Az elhívásban rejlő erő a címe ennek az epizódnak. Milyen erő van az elhívásban? Vagy másképp is fogalmazhatom ezt, honnan meríti az elhívásunk az erőt? De napi szinten, tehát most nem, az a jó, azért jó veled beszélgetni, mert nem ilyen nagy fenkölt keresztény izmusokat, gondolatokat hozol be. Szóval honnan meríti az elhívás az erőt?
2: Szerintem valami, ha helyén van, ugye a jó szó, akkor lehet azt is boncolgatni, hogy a jó szó az azt jelenti, hogy működőképes. És azt hiszem pont ezt hozza egyébként az értelmező kézi szótár, hogy működőképes. És hát honnan jön az erő? Hogyha valami a helyén van, akkor ott jól működik. És ennek van egy egyszerűsége és szépsége. Ez nem ilyen extra erőfeszítés vagy beleerőltetett dolog kell, hanem az jó illatú, az működik, annak van egy lendülete.
3: Hány éve fedezted fel ezt a bölcsességet? Mert még mindig csak 27 vagy. De komolyan? Nem mondd azt, hogy az elején úgy döntöttél, hogy oké, én felismertem Jézus a megváltó, imádkozom, kész, ennyi. Ez nem jön így, az ilyen bölcsesség.
2: Hát van persze benne élettapasztalat, mert nem volt a legkönnyebb az első időszak az életemben, sőt, egyébként én nagyon hálás vagyok Istennek, nagyon jó időszakokon vitt végig egész gyermekkoromban, de voltak jó kihívások, meg voltak rosszak is, de a lényeg az, hogy mindezeket utólag visszatekintve nagyon sok konklúziót le lehet vonni. És hála Istennek, ahol gyülekezetekben voltam, ott voltak is olyan tanítások, hogy ezt kontextusba is tudták helyezni. És mivel jól lettek kontextusba helyezve, ezért lehetett konklúziót is levonni. Így van egy pár még a tarsolyban.
3: Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen engem. Sokak számára ez a bibliai igevers is egy Jézus abszurd, vagy egy feje tetejére állított logika, és most abban az áldott helyzetben van részem, hogy végre ezt egy zenésztől tudom megkérdezni. Számomra nagyon nagy talány, hogy ezt az igeverset egy dicsőítésvezető, egy zenész hogy éli meg a mindennapjaiban, meg a színpadon.
2: Hát ebben egy dolog nagyon segít.
3: No.
2: Hadd javítsalak ki, nem tartom magam zenésznek.
3: Most így fél órája már, hogy beszélgetünk,
2: igen,
3: kiderül.
2: Igen, én nem zenésznek tartom magam, mert sőt, nekem volt olyan rémálmom konkrétan, hogy azt számoltam, hogy X-faktorban vagyok, én vagyok a következő, aki kimegy énekelni.
3: Igen.
2: És elgondolkoztam azon, hogy mit fogok énekelni. Mondom, egy világi dalt nem tudok eljátszani, szerintem egy kézláb gitáron, és ezen gondolkoztam, hogy mit fogok itt egy világi közönségnek így előadni, meg hogy fogom előadni magamat. És aztán rájöttem, hogy igazából azt a nem tudok egy világi dalt így struktúráltan összetenni és kimenni, hanem nekem a dicsőítés volt az, meg én dicsőítő dalokon tanultam, meg végső soron használhatóan gitározni is.
3: De énekesnek mondod magad? Na, segítsél már!
2: Hát énekesnek igazából ez is egy megnyilvánulás a dicsőítésnek. Én tanultam énekelni, akkor inkább így mondom. Okay. Tanultam énekelni, de énekesnek sem tartom magam.
3: Ez így egyre jobb.
2: Én összeszervezem a csapatot, és megyünk együtt szolgálni. Ezért szeretem a dicsőítő csapatunkat, ami most így összeállt, mert a dicsőítőkből áll a csapat nagy része. Mindenkinek van hétköznapi elfoglaltságuk, és ők nem csak csőzenészek ilyen szempontból.
3: Na ezt magyarázni kell majd, tudod, a csőzenész és a dicsőítés közötti különbséget.
2: Igen, az egyik az ők nagyon, a zenészek nagyon-nagyon képzettek, és nagyon-nagyon a zene orientált. Én a zenét azért szerettem meg.
3: Igen.
2: Akkor kezdem a legelején. Elmesélem, hogy én hogy kapcsolódtam a zenéhez, és akkor talán ez kicsit kontextusba helyezve.
3: És utána vissza fogunk arra térni, hogy vetted fel a keresztedet, és mész föl a színpadra.
2: Igen. Tehát én elsős koromban emelt zene tagozatra jártam, tehát zene tagozatos voltam, az heti 6 énekóra, volt 2 szolfés, meg 2 hangszer.
3: Okay.
2: Először 2 év gitár, és utána 2 év zongor, tehát ez 4 éven keresztül, ami egy elég, és akkor ebbe volt a kórus, pedagógus, meg minden egyéb.
3: Jó, és mihez volt abszolút tehetséged ezekből?
2: Énekeltem.
3: Énekeltem. Tehát az jó, oké.
2: Okay. Igen. És akkor lement ez a 4 év, és utána nem volt motivációm a zenével foglalkozni. Mm. Mert arra megy ki, hogy érzem jól magam, hogy nem érzem jól magam. Ugye ez ugye a világi zenéből akkor még nem volt így keresztény háttér.
3: Igen.
2: Akkor hogy meg mennyire rossz az élet, most mekkorát bulisztunk, és hogy ezek, amik körül forognak a dalok, a zene, tiszta depresszió. És az van, hogy engem ez nem motivált.
3: Hát rád nézek, és mondom, hogy nem, tuti.
2: És ez nem motivált. És nekem el is telt ezután, 10 éves voltam, amikor ez a 4 év így letelt, talán, valahogy úgy, és 16 évesen kezdtem el gitározni. Tehát volt egy 6 éves szünet ebben az egészben, és 16 éves korom környékén kezdtünk el a Gödöllői Szeretetlángi Gyülekezetbe járni, és ott a először csak énekeltem együtt a dicsőítéssel, de nem volt bennem az, hogy én dicsőítsek, vagy nem volt az a motiváció, hogy akkor most én felveszem a gitárt és megyünk. Hanem amúgy, amikor kollégista voltam, ott volt egy srác, aki gitározott, én énekeltem.
3: Igen.
2: És összeültünk, és ő mondta, hogy ezek egy-egy dalt ismer így keresztény berkekből. Nézzük meg. Én is ismertem őket.
3: Uh-huh.
2: Elkezdtünk együtt játszani, ő gitározott, én énekeltem, és köring csapódtak emberek.
3: Oh.
2: És elkezdtek köring csapódni.
3: Na, ez csak a bizonyosság.
2: Csak ő 12-es volt, én 10-es. Ő akkor érettségizett.
3: Uh-huh.
2: És amikor ő elment, azon a nyáron szólt nekem Isten, hogy figyelj, látod, hogy milyen hatással volt az emberekre. Most akkor te jössz, tanulj meg gitározni. Az egy másik csoda, hogy lett az első gitárom. Viszont elkezdtem tanulni gitározni, de nem tudta se énekelni mellette se. Tehát egyszerűen egy dologra kellett fókuszálnom, vagy tudtam fókuszálni. És akkor elkezdtem gyakorolni, és akkor ebből egyébként a dicsőítésekből végül kinőtte magát egy ifi csoportot abban a gimnáziumban, ahol kollégista voltam, és akkor ott voltak megtérők, hála Istennek, és túlmutatott végső soron a dicsőítésen az egész koncepció, mert utána jelezte Isten, hogy nem, most már ne csak dicsőítsetek, hanem akkor legyen szó az én igémről is. Szóval ez nagyjából így kezdődött el, és a zene az igazából visszakapcsolódott ahhoz, vagy hozzákapcsolódott ahhoz, amit végül én értéknek láttam.
3: Itt jössz vissza a boldogság kereséssel, hogy az értékek nem a célok, hanem az érték. Látod, mennyire feladatorientált vagyok, hogy én a célok mentén keresem a boldogságot. Nyilván természetes, hogy keresztényként keresztény értékek azok a sejtjeimben vannak. Camillo, mit jelent a neved?
2: Várjál, még előtte volt egy, mondtad, hogy kérted, hogy térjünk vissza.
3: De ahhoz. Visszatérünk oda, csak most jó. Én még csavarok. Tehát Camillo, mit jelent
2: azt
3: a neved?
2: Azt jelenti, hogy Isten fiatal szolgálója.
3: Vagy templomi szolga?
2: Vagy templomi szolgáló.
3: Templomi szolgáló, oké. Okay. A dicsőítés, elhívás templomi szolgálatot jelent kizárólag?
2: Nem. A dicsőítés, én legalábbis amit mi értünk dicsőítés alatt, a zenés dicsőítés,
3: igen.
2: Az igazából csak egy megnyilvánulás annak az ajándéknak, amit én kaptam.
3: Tehát egy képességnek Istentől. De ez lehet életforma is?
2: Maga dicsőítés?
3: Igen.
2: Persze.
3: Hogy lehet ezt megélni?
2: Hát hálát adsz ki, és igazából Isten dicsőíted, annak mindig van egy személy a dicsőítésnek a másik oldalán, és itt Istent, ha dicsőíted, az azt jelenti, hogy jól élsz, jól sáfárkodsz, jól teszed azt, amiben a helyed van, és azzal Isten dicsőíted. Szóval nagyon-nagyon sok mindennel lehet Isten dicsőíteni, igen.
3: Azt árulom el a hallgatóimnak, hogy a tiéd egy hálaadó életforma, mert ezt látom a szemeden, ragyog folyamatosan a szemed, ahogy beszélsz magadról, az Istennel való kapcsolatodról, meg az elhívásodról, az életedről. Egy ilyen hálaadó élettel nehéz a saját keresztnek a cipelése, szóval itt csavarunk vissza, hogy veszed fel minden nap a keresztedet, ahogy itt kéri Jézus. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen engem föl a színpadra.
2: Ez én igám könnyű és gyönyörűséges.
3: Ez az. Mert ez egy félelmetessége, direkt hoztam be, és köszönöm, hogy kiegészítetted. Ez félelmetes, valljuk már be.
2: Persze, félelmetes. Addig, amíg olyan elképzeléseid és koncepcióid vannak, amikkel szembe megy Istennek a kérése. Viszont az van, hogy építkezhetünk párhuzamosan, vagy egymáshoz szembe, vagy egymás ellen, nem annak van értelme. Istennek van egy terve, az életemre volt egy terve, ezt nagyon sok helyen megmutatta, és nem akartam vele se párhuzamosan, se vele szembe építkezni, és annyira élvezem, amikbe ő elvezetett. Szóval nem, felállni a színpadra az nem egy teher, sőt, egy hatalmas megtiszteltetés, hogy én képviselhetem őt. És ugye azt is írja, nagyon-nagyon-nagyon szép ez a Zsoltárokban, hogy én megosztom az én dicsőségemet veled.
3: Igen.
2: És ez nagyon-nagyon szép, hogy nem, az nem az én dicsőség. Pont a dicsőítő csapattal beszéltünk erről, volt egy elvonulásunk, és ott mondtam, hogy nem, Isten nem azt akarja, hogy nem azt várja, hogy ilyen alázatoskodva ilyen kis rolót tegyünk a szemünkre, és így elnézünk, és hogy ez legyen. Nem, ha felmegyünk a színpadra, Istent képviseljük. Az ő dicsőségét megosztja velünk, ez nem rólunk szól, így nem is fogjuk sose kitakarni, és nem is akarjuk kitakarni. Viszont ő megosztja velünk, és én közben lehetek arra büszke, amit Isten egyrészt megoszt velem, mert tőle jön, és az övé. És így az egész életnek az összes dolga igazából Istentől van, Istené. És ez csak megosztja velem ilyen szempontból. Ez úgy lehet akár anyagi, de ez lehet nagyon-nagyon sok minden. Az, hogy az ő lánya, Istennek a lánya az én feleségem, és hogy őt felkészített, az is Istennek a dicsősége.
3: Úgy örülök, hogy mondtad, hogy képviseljük Istent. Én nagyon-nagyon szeretem ezt így fogalmazni, hogy Jézus képviselők vagyunk, nagykövetek. Uh-huh. Egyetértesz ezzel?
2: Abszolút, abszolút.
3: Nagykövetként képviselünk egy királyságot. Maradok a boldogság témánál, vagyis visszacsavarunk a boldogság témához. Most már egyre inkább értem én, hogy miért ez az ihlet jött nekem, amikor készültem erre az interjúra, hogy az elhívást fonjam össze a boldogság kutatás, boldogság keresés témával. Nemrég részt vettem a Global Leadership Summit idei éves magyarországi konferenciáján. Ez egy nemzetközi keresztény vezetőképző, és nagyon-nagyon minőségi előadásokat hallhattam, többek között egy Harvard professzortól, a neve Arthur C. Brooks, boldogságkutató, ezt kell róla tudni, boldogságkurzusokat tart a Harvardon, az egyik legnépszerűbb az ő kurzusa. Ő így definiálja a boldogságot. Milyen faktorokból áll? Élvezet, elégedettség és az értelmesség érzése. Tehát ő ezt mindig közösségi és hithez kapcsolódó megélésekhez, érzésekhez köti. Erről mit gondolsz? Élvezet, elégedettség, értelmesség érzése.
2: Ez nagyon komplex. Egyébként
3: nagyon.
2: Érdekes, mert hogy végső soron ugye boldogságot vagy érzi az ember, vagy nem.
3: Valamit csinálok, élvezetemet lelem benne, mint például én most rendkívül élvezem ezt a beszélgetést veled, nagyon jó interjú alany vagy, elégedettség. Elégedett vagyok, mert szerintem tök jól haladunk, és nagyon sok szálat tudunk kibogozni, és értelmesség érzést is ad, mert szerintem ennek van értelme, mert sokaknak lesz ez valódi tartalom, és úgy néz ki, hogy a keresztény infotainment műfajt egész jól hozzuk.
2: Én elfogadom, ez tök jó.
3: Figyelj, amikor most menjünk vissza, Jézus meg a 12 tanítványot bandukolnak mérföldeken át, éveken át, együtt esznek, isznak, abban volt élvezet. Jézus karizmáját, ahogy ismerjük, biztos, hogy élvezetesek voltak a beszélgetések. Volt elégedettség érzés szerinted bennük? Látták a csodákat, látták hallották a tanításokat, látták azt, ahogy életek változnak meg, és értelmet adott az életüknek. Mondhatjuk, hogy boldogok voltak a tanítványok egy bizonyos ideig?
2: Hát biztosan, de az is tudja, hogy a Maslow piramisnak néhány fokát kihagyták azonnal.
3: Ez az.
2: Szóval,
3: ez az, igen.
2: Szóval igen, igen, ők máshonnan közelítették meg ezt a klasszikus.
3: De hát mi is? Hát figyelj, igazából szerintem a mi életünk is máshonnan közelít, mert mi másképp gondolkodunk, és ezért olyan nehéz, egyébként elárulom neked meg a hallgatóimnak a kulisszatitkot, hogy ezért olyan nehéz ezeket a beszélgetéseket megvalósítani, hogy azért, mert hogy ne legyek nagyon belterjes, ne keresztény szakzsargonokban beszélgessek, és ne csak azoknak legyen érdekes, akik mondjuk járnak keresztény eseményre, vagy közösségbe, akik a kereszténységet tényleg egy keresztény életformának is megélik, és nem mondjuk kultúrkeresztények, akik azt mondják, maguk keresztény vagyok, de igazából nem ismerem a Bibliát, és nem szoktam imádkozni. Tehát, hogy ez azoknak is érdekes legyen, akik életfeladatot, elhívást vagy hívást keresnek, akik értelmet keresnek, akik sorsfordulóban állnak, útelágazásban állnak, akik már nem bírják ezt a sok pszichológizálást, akik már rég feladták a boldogságkeresést, mert mi ezt azért bibliai tükörből meg tudjuk úgy világítani, hogy mégsem folytogatjuk meg őket legalábbis remélem, a Bibliával.
2: Ez jó.
3: Na, beszélgettünk már arról, hogy készültök egy nagyon nagy szabású eseményre az iFest-tel. 16 pluszos korosztályt vártok oda rendszeresen. Így. 16-tól 30-35-ig. Úgy kb. Maradjunk a többnyire a te korosztályodnál, tehát a vaskosan azért Z-generációs közönség van ott.
2: Így van.
3: Mi okozza számukra most a 21. században, 2025-ben a legnagyobb fájdalmat, a legnagyobb örömet, meg miért a gyógyulás témát hozzátok most április végén?
2: Ugye érdekes, tehát a gyógyulás témát nem azért hozzuk, mert igényekre válaszolunk ezzel, hanem mert ezt kaptuk.
3: Ez mit jelent? Imádkoztatok?
2: Imádkoztunk, virasztottunk, és ezt a látást kaptunk. Tehát igyekszünk nem csak talán így helyes, nem csak a szükség oldalról megfogni azt, hogy mi legyen a következő rendezvényünknek a látása, hanem főleg az, hogy Isten mit szeretne mondani, és mi az, amilyen irányból szeretne, és ez sokszor egybevág egyébként a szükségekkel. De most talán így az akarom gyógyulj meg kapcsán nem az van, hogy szükségre reagálunk.
3: Nem írkáltak nektek SMS-eket, meg üzeneteket, hogy nem. Beszéltek már erről, meg akarok gyógyulni, imádkozzatok már, értem, ez nem így történik.
2: Nem. Egyébként a várakozás, ami így közösen megfogalmazódott mindannyiunkban, az a vágy, hogy igen, Istenünk, ezt mondtad, mi is szeretnénk. És ezért ez a látás a következő rendezvényünknek.
3: A korábban említett professzor, ez a boldogságkutató beszélt arról, hogy make room for God, adj helyet az alkotónak, adj helyet Istennek. És amikor én iFest-es eseményen részt vettem, ott mindig ez csengett az én, hát nem a fülemben, inkább a szívemben, hogy itt ez a cél, és meg is tudjátok valósítani, hála Istennek, hogy helyet adtok Istennek. És nagyon jó, mert ugye erről nem beszélgettünk, viszont én ezt fölírtam ide magamnak, ezt a make room for God-ot, és ez, hogy ti várakoztok, és hogy szó szerint ezt a látást vettétek át, hogy ezzel kell most foglalkozni, ezzel a témával, meg várni rá, és arra, hogy ő lépjen, pont ezt erősítitek meg, hogy helyet adni Istennek az életünkben. Olyan nehéz ez.
2: Az biztos. Egyébként két célja van. Az egyik ugye a gyógyulások, a másik meg, hogy hit ébredjen bennünk. Ez a kettő. Tehát, hogy a hit ébredése is. Igazából talán az egyik következik a másikból, aztán és ez egy ilyen végtelen...
3: Hát kinél hogy?
2: De igen.
3: Mi a legnagyobb fájdalma korosztályodnak, és az igazi örömet mi ad nekik, nektek?
2: A legnagyobb fájdalma korosztályunknak egyébként szerintem a magány, de ez a társas magány, amikor így sokan vannak egy helyen.
3: Hát ti vagytok a digitális benszülöttek.
2: Igen.
3: És szerintem itt ez a ludas ebben, nem?
2: Az biztos, hogy nagyon jól megtanult az ember egyedül lenni. Még úgy is, hogy vannak mellett emberek. Szóval igen, talán ez a legnagyobb fájdalom, de szerintem sokszor nincs is ez így definiálva fájdalomként, hanem ezzel él az ember.
3: És ez lesz a természetes.
2: És ez a természetes, igen.
3: És mi ad igazán örömet? Mert hogyha a fokozott öröm a boldogság, csak hogy csavarjak már megint a sztoriban.
2: Mi ad örömet? Ez nagyon-nagyon érdekes. Ugye az értékekhez visszatérünk, az értékek alakíthatóak, és ezek is nagyon-nagyon jól tudják az algoritmusok is például alakítani, hogy mi az, amit mi tartunk értékesnek és értéktelennek. Hát ez, hogy mi az, ami örömet okoz. Ahányfajta célközönsége lehet egy algoritmusnak akár. Ez csak egy része persze. Ez csak egy része, de...
3: És egy keresztény közösségben tudom azért az már, az valójában egy szubkultúra, de az a pár száz ember, akiknek 90% a hitben járó fiatal, nekik mi okoz örömet? És miért megy el mondjuk az iFest-re?
2: Egyébként nem csak 90%-ban keresztények járnak, ennél egyen jobb a statisztika világi szinten, aminek nagyon örülünk. Mi az, ami nekik így elégedettséget okoz? Egyébként szerintem ebben a fázisában az ember annak örül legjobban, amikor így megismeri azt, hogy ő miben jó, és hogy az ő értékei miben vannak. Tehát, hogy ő milyen értékeket kapott Istentől, milyen ajándékokat, inkább így fogalmazok, kapott Istentől, és ebben a felfedezési fázisban van így a fiatal. Szerintem klasszikusan itt ismerjük fel az ajándékokat, itt ismerjük meg önmagunkat, és itt ez az időszak, amikor a határfeszegetés megy ilyen szempontból, hogy akkor megtaláljuk a helyünket a világban. És szerintem, amikor valaki így megtalálja akár munkahelyi irány, legalább irányban van már munkahelyi igen. szempontból, párkapcsolati szempontból, tanulás. Amikor ezek így nagyjából irányban vannak, szerintem akkor boldogok tudnak lenni így a fiatalok, hogyha ezek az értékeik vannak alapvetően.
3: Április 25-26, Montás Központ, iFest esemény, akarom, gyógyulj meg, ez a vezérfonal. A keresztény felekezetközi mozgalom, karizmatikus mozgalom, igencsak bevállalós. Milyen alapokon áll a ti bátorságotok? Mert aki oda elmegy egy ilyen eseményre, tudom, minden korosztályból ez jött vissza nekem, hogy ez egy szinte már szélsőséges eseménysorozat.
2: Hm. Mi bátorságunk miben áll?
3: Aha, és miért vagytok szélsőségesek?
2: Nem tudom, egyébként őszinték vagyunk, nem szélsőségesek,
3: ez
2: szerintem.
3: Ez az.
2: Viszont a bátorságunk meg az abszolút benne van, hogy nem mondjunk kevesebbet, mint amit mi kaptunk Istentől. Ami szerintem innentől igazából nem csak a mi felelősségünk, és ez a jó.
3: Ez a jó, így van. Hogy készülsz, azon túl, hogy várakozol, hogy készülsz az áprilisi dicsőítésre, erre a szolgálatodra?
2: Hát ugye próbálni fogunk, próbatermet építünk. Vannak
3: dolgokat logisztikai dolgok meg gyakorlati, oké.
2: Okay. Szóval ezek, hogyan készülünk? Igazából csendesedni kell. Még azért van út előttünk. Előttem főleg, én úgy látom, de azért szerintem még van út előttünk. De azért is van április végén, és addig mi is végig tapossuk azt az utat, meg már tapostuk.
3: Milyen pluszt ad a te szolgálatodhoz az, hogy kultúrák keverednek benned?
2: Egyébként szabadságot. Szabadságot, több eszközhöz nyúlhatok, ami autentikusnak hathat. Ami jó, mert ugye a generációnk nagyon érzékeli, hogy mi az, ami nagyon jó szemünk van arra, hogy mi az, ami kamu, mi az, ami nem, mi az, ami egy álla, ami előtt egy állarc van, mi az, aminél nem. Nekem ennyivel színesíti a szolgálatomat az, hogy édesapám perui, egyel több eszközhöz nyúlhatok, amit egyébként nagyon szeretek.
3: Milyen eszköztárak ezek? Most arra gondoljak, hogy táncolsz mindig?
2: Nem. De például a zeneiség, abban nagyon kijön. Sokszor furcsán hathat egy ilyen, egy latin-amerikai zene, amikor, hát most ezt szépen mondod, de amikor csak fehér emberek vannak benne, akkor kicsit máshogy hat.
3: Egy fél latinótól.
2: Persze, egyébként ezért vicces, de mert csak egy íz bele van téve, de igen, például a latin zenéhez ennyivel könnyebb talán nyúlni. Igen. Egyrészt többet hallottam, többet hallgattam, többet táncoltunk rá otthon is. Igen, ebből is ered egy ilyen forrás.
3: A te életed, meg az én életem, és remélem, hogy nagyon sok hallgatóm élete, és egyre több hallgatóm életet tud abból az elhívásból meríteni, ami Jézus elhívása volt, az, hogy Krisztus legyen, hogy ő legyen a megváltó. Április elején beszélgetünk, és ez az interjú nagypénteken, de mindenképpen a húsvéti hétvégén kerül adásba a Mannán is, és a Riveren is. Mi az, ami számodra húsvétban igazán a tiéd, a te üzeneted?
2: Nem az én vérem kell, hogy folyjon.
3: Meggyőződésedet tartsd meg magadnak Isten előtt. Boldog az, akinek nem kell visszavonnia, amit helyesnek tart. Más fordításban, te azt a hitet, amely benned van, tartsd meg Isten előtt. Boldog, akinek nem kell elítélnie önmagát abban, amit helyesel. A Rómaiakhoz írt levélben olvassuk ezt, Pál apostolunk írta, útravalóul hoztam neked, emlékezve arra, hogy Jézus Krisztus, ami Urunk úgy élt, hogy egyetlen cselekedetét, egyetlen szavát sem kellett visszavonnia. Ezek nagyon-nagyon kemény kijelentések, és hát ez egyfajta statement is lehet az életünkben, hogy éljünk ilyen meggyőződésesen, és én nagyon köszönöm, hogy eljöttél, és nagyon, én kiváltságosnak érzem magam, hogy beszélgethettem veled. Nehezen kapcsolódom a generációdhoz, X generációsként, de veled rendkívül élvezetes a beszélgetés, és valahogy nagyon értelek, és nagyon remélem, hogy a hallgatók számára is érthető kis csomagot, kis keresztény infotainmentet tudtunk átadni. Szóval azt a hitet, Camillo, amely benned van, tartsd meg Isten előtt. Boldog az az ember, akinek nem kell elítélnie önmagát abban, amit helyesel. Legyen ilyen életed. Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk.
2: Köszönöm, hogy itt lettem.
3: Köszönöm a figyelmedet, Médiazaj helyett az elhívásban lévő erőről, boldogságkereséseinkről beszélgettem egy könyvelő iroda tulajdonosával, aki dicsőítés vezető keresztény közösségekben, eseményeken. Camilo González volt a vendégem, adásaimat a River Rádió Podcast oldal a Spotify csatornán és a River weboldalán is visszahallgathatod. Én Bali Mónika vagyok, és jövök még.

0: ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Miért forróbb a város, mint a vidék? Nyáron sokan érzik úgy, hogy a városban áll a levegő. Ez nem csak benyomás. A városi hősziget jelenség azt jelenti, hogy a sűrűn beépített területek melegebbek lehetnek a környező, kevésbé beépített vidékeknél. Az aszfalt, a beton, a kő és a sötét tetők napközben elnyelik, este pedig lassan adják le a hőt. A növényzet ennek az egyik természetes ellenszere. A fák árnyékot adnak, a levelek párologtatnak, a zöld felületek pedig kevésbé forrósodnak fel, mint a burkolt felületek. Ezért nem mindegy, hogy egy utcában van-e fasor, egy udvarban van-e árnyék, vagy egy lakótelepen van-e használható park. A városi zöld nem csak szépészeti kérdés, egészségvédelmi infrastruktúra. Hőség idején csökkentheti a hőterhelést, javíthatja a levegő minőségét, tompíthatja a zajt, és még a közérzetre is hat. Amikor tehát egy város fát ültet, árnyékot tervez, zöld felületet őriz meg, az nem díszítés. Az alkalmazkodás a melegebb nyarakhoz, és néha egyetlen árnyékos utca is érezhető különbséget jelent.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Jövő héten érkezik a dízel támogatás első részlete. Gyalogos barát közterületeket szeretnének kialakítani Budapesten. Egész hétvégén napos őszi idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Jövő szerdán érkezik a dízel támogatás első 5000 forintos részlete. A jogosultságot a NAV a jármű nyilvántartás adatai alapján állapítja meg. A 20.000 forintnyi támogatást a Magyar Államkincstár automatikusan 4 részletben folyósítja, és csak egy autó után jár a jogosultaknak, köztük az egyéni vállalkozóknak és az őstermelőknek is. A pénz bankszámlára érkezik, illetve postán kapják meg az érintettek. Felül kell vizsgálni a korábban megkötött 3 éves bérmegállapodást, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter. Kátai Németh Vilmos és Kármán András pénzügyminiszter részvételében ülésezett a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fóruma. A kormány a legalacsonyabb munkabérekkel összefüggő szabályozást továbbra is a munkaerőpiaci szereplőkkel egyeztetve szeretné alakítani. Arról egyik miniszter sem beszélt, milyen mértékben változtatnának a korábbi megállapodást. A kormány üdvözli a munkahelyteremtő beruházásokat, jelentette ki a miniszterelnök a Vasvár megyei Bükön, a Nestlé új állateledelüzemének átadóján. Ezzel csaknem 400 új munkahely is létesül. A büki gyár alapanyagjainak több mint fele magyar forrásokból, a gabona alapanyagok 100%-a hazai gazdáktól származik, Magyar Péter hangsúlyozta. Pontos cél, hogy megerősítsék a kis és közepes vállalkozásokat, a családi gazdaságokat és a fiatal gazdákat is. Új elnököt nevezett ki a Magyar Államkincstár élére Kármán András pénzügyminiszter. Slánic Béla jövő hétfőtől tölti be a tisztséget. Az új vezetőtől azt várja a pénzügyminiszter, hogy egy magas színvonalon szolgáltató államkincstár fejlesztésén dolgozzon. Gyalogos stratégiát dolgozott ki a Budapesti Közlekedési Központ. Egyebek mellett gyalogos barát közterületeket szeretnének kialakítani, és akadálymentesítenék az összes nagyforgalmú fővárosi csomópontot is. Szeretnék növelni a biztonságos városi terek járdák arányát, hogy a babakocsis anyukák és a mozgásukban korlátozottak is könnyebben tudjanak közlekedni a fővárosban. Átfogó védelmi és biztonsági gyakorlatot tartanak hétfőn a Magyar Nemzeti Múzeumban és a Múzeumkertben. Reggel 6 órától délig katonák, rendőrök, mentők és katasztrófavédők lepik el az intézményt és udvarát. Egy földrengést szimulálva műtárgyak biztonságba helyezését és sérültek felkutatását, ellátását gyakorolják. Napos idő várható egész hétvégén, hajnalban kötfoltok képződhetnek, később azonban sok napsütésre számíthatunk. A szél megerősödik. Az éjszakai 4-10 fok után délután 20-24 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update István Dániellel.
3: Feeling blue without you. Give me one. one more chance, give me one more dance. I'm feeling blue without you.

0: Budapest Update István Dániellel.
1: A Bulvár és Brezsnyev Galéria a Király utcában működött 2006 és 11 között, és a célja az volt, hogy a feltörekvő festőknek, grafikusoknak és fotósoknak lehetőséget és helyszínt biztosítson kiállítások megtartására. A galériában annak idején kezdőként megfordult művészek jelentős része ma már jó nevű befutott alkotónak számít. Az ő régi és újabb műveiből nyílt ingyen megtekintető kiállítás a Kult Hét Galériában, írja a Világ Budapest. A pár napja a Klauzál téri galériában megnyitott hatalmas képmennyiségű új tárlat egészen a 2000-es évekbe repíti vissza a kiállítás látogatóit. Az akkor működött művészeti legenda a Bulvár és Brezsnyev Galéria történetét meséli el, ami ugyan 2011 környékén megszűnt és alapítványi formában működött tovább, ám a megalapítása éppen 20 évvel ezelőtt 2006-ban történt. A később politikai pályára váltott képzőművész Viktor Zsolt azzal a céllal alapította meg a galériát, hogy a feltörekvő képzőművészeknek, majd később fotóművészeknek biztosítson bemutatkozási és kiállítási lehetőséget. A nyitástól a megszűnésig több mint 100 tárlatot szervezett a galéria, ami elég szép számnak mondható bő 5 éves működése alatt. A BB-ben akkoriban bemutatkozott és kiállított művészek azóta befutott alkotók lettek, mint például a kiállítás egyik kurátora, a fotós részt összeállító és a mostani kiállítási anyagban is szereplő Mucsi Szilvia, aki többek között a Budapest Fotófesztiválnak is az egyik fontos alapítója és szervezője, vagy a BB-t annak idején megalapító már említett Viktor Zsolt, aki szintén mint kurátor és mint kiállító művész is részt vesz a mostani kiállításon, sőt, amíg nyitva van, október 3-áig, addig minden csütörtökön tárlatvezetést is tart, időutazásra invitál bennünket a 2000-es évekbe. A Jane Goodall Intézet Magyarország által hagyományteremtő szándékkal életre hívott rendezvény dr. Jane Goodall etológus, természetvédő és csimpánzkutató életműve előtt tiszteleg majd október 3-án, és halálának első évfordulója alkalmából örökségét ünneplés viszi tovább. A fesztivál középpontjában Jane Goodall egyik meghatározó üzenete, az okok a reményre szemlélete áll. Annak felismerése, hogy a remény önmagában nem elég, cselekvéssé kell formálnunk. A fesztivál arra keresi a választ, hogyan élhetünk egészségesebb, tartalmasabb és kiegyensúlyozott a életet úgy, hogy közben szorosabb kapcsolatot alakítunk ki a természettel, önmagunkkal és egymással. A szervezők meggyőződése szerint a személyes jólét és a bolygó jövője szorosan összefügg. Ha teszünk önmagunkért, egymásért és a természetért, egyszerre járulhatunk hozzá egészségesebb közösségekhez és egy fenntarthatóbb jövőhöz. A Jane Goodall Fesztivál nem egy tudományos konferencia, hanem egy sokszínű, inspiráló és élményközpontú rendezvény, ahol a résztvevők feltöltődhetnek, új gondolatokkal találkozhatnak, és konkrét példákon keresztül fedezhetik fel, hogyan tehetnek saját maguk és környezetük jólétéért. Szeptember végén ismét érdemes lesz a kávé illat után menni Budapesten, ekkor rendezik meg a Budapest Coffee Week-et, ami 2026-ban több mint 80 kávézót, pörkölőt és a kávészakma különböző szereplőit kapcsolja össze. A városszerte zajló programsorozatban a speciality kávé, a különleges italoké, a workshopoké és a közösségi élményeké lesz a főszerep, ráadásul idén a macsa is saját útvonalat kap. A Budapest Coffee Week során nem kell egyetlen fesztivál helyszínre bezsúfolódni, a rendezvény tulajdonképpen egész Budapestet bevonja a programba. A résztvevő kávézók saját kifejezetten erre a hétre megálmodott italokkal készülnek, miközben különböző pontokon kóstolók, cuppingok, workshopok, szakmai beszélgetések és kötetlenebb közösségi programok várják a kávérajongókat. Hangulatos miniparkkal lett gazdagabb Terézváros. A Kármán minipark még a nyáron nyitott, egy házszám nélküli, nagyon rövid utcát alakítottak át azért, hogy megvalósulhasson, mára pedig birtokukba vették és megszerették a környék lakói. A Teréz körúttal párhuzamos, ma már nem létező Kármán utca egykor a Podmanicki utcát és a szintén elég rövid Szobi utcát kötötte össze. Annyira rövid utcácska volt, hogy még házszám sem jutott neki, csak a macska kövek és a parkolóautók. Ráadásul különösebben vonzó sem volt. Ez volt az első utca a körúttal befelé a Városliget irány. Hosszas tervezést követően Terézváros önkormányzata úgy döntött, hogy az utcát megszünteti és parkká alakítja át. Tavasz végén, nyár elején le is zajlottak a munkálatok, majd júniusban egy jazzfesztivállal nyitották meg az új közösségi miniteret. A Kármán minipark csendes, nyugodt kis sziget pedig nagyon közel esik mindenhez, ami hangos. Lásd a Podmanicki utcán túl a körutat, illetve a nyugati pályaudvart és környékét. De mivel magas házak fogják közre, viszonylag rejtve van a szemek és a nagyobb zaj elől, írja a Világ Budapest. A Kármán minipark akár a parktervezés iskola példája is lehetne, mert a viszonylag kis területet úgy tudták berendezni, hogy eszükben sem jut róla a zsúfoltság. Jutott hely kényelmesen a zöld felületeknek, a pihenőpadoknak és a gyerekrésznek is. A Szobi utca és a Podmanicki utca felől közelíthető meg, mindkét irányból kerítés határolja, mert hogy nem használható 0-24-ben. A nyári időszakban május 1-e és szeptember 30 között 7 órától 21 óráig, a téli időszakban október 1-e és április 30 között pedig 8 órától 19 óráig léphetünk be. Jövő márciusban visszatér Budapestre a Cirque du Soleil. A társulat egy korábban már nagy sikerrel bemutatott előadásának felújított és feljavított változatával tér vissza, ami azoknak is nagy örömöt és újdonságot fog okozni, akik látták az eredeti verziót. Az MVM Domban 2027 márciusában 4 nap alatt 5 fellépése lesz az alternatív cirkuszi show-nak. Az óvó egy portugál szó, ami azt jelenti tojás, és ez a címe a társulat egyik legnépszerűbb előadásának is, melynek főszereplői bogarak, tücskök és pókok. Ők lepik el majd Budapesten az MVM Domot jövő március 11 és 14 között. Az óvó megújult formában tér vissza a magyar fővárosba 5 látványos show erejéig, hogy a szereplők a gravitációnak gyakran ellentmondva nyűgözzék le a hazai közönséget. A Budapest Század szervező Kék Kortárs Építészeti Központ már elkezdte a jövő évi sorrendben 17. fesztivál szervezését. Októberben támogatói városi sétákat indítanak, melyek azon túl, hogy nem mindennapi élményt nyújtanak, hozzájárulnak ahhoz is, hogy a 2027-es Budapest Száz biztosan megvalósuljon. Jövőre rendezik tehát a 17-et. Ennek a folyamatnak az egyik első lépés az, hogy októberben több izgalmas témájú városi sétát indítanak, méghozzá Budapestet alaposan, mélyen és jól ismerő vezetőkkel. A séták nem csak tudást és élményt kínálnak, de mivel ezek úgynevezett támogatói séták, a jegybevételek hozzájárulnak ahhoz is, hogy a 2027-es Budapest 100 megvalósulasson. A Kék 2027 májusában 17. alkalommal rendezi meg a Budapest 100 építészeti kulturális fesztivált, melynek témáját idén decemberben árulják el. Mint minden évben, úgy jövőre is ingyenesen látogathatók a Budapest 100 programjai, melyek megvalósítása minden évben nagy kihívást jelent a szervezők számára. Korábban a látogatók és a szimpatizánsok közösségi támogatása fontos szerepet kapott a megvalósításban, a 2027-es fesztivált pedig részben a támogatói séták bevételéből finanszírozzák majd. Az egyik legfontosabb és legszebb utunk az idén 150 éves Andrássy út, de miért pont itt építették ki, és miért terveztek ide ennyi pompázatos palotát? Meg annyi történet kapcsolódik a sugárúthoz, ahová már a század előn is előszeretettel jártak a reprezentációra vágyó urak és asszonyok. A reprezentáció ma is megvan, a világörökségi helyszínen a 2000-es évektől megjelentek a luxusüzletek, a fővárosiak pedig sokszor a városnézés és a liget miatt sétálnak végig a palotákkal, villákkal és fasorral szegélyezett Andrássy. A világ Budapest járt utána az Andrássy útnak. Van, aki általat rajta, van, aki városnézve andalog, vannak vásárlók és vannak turisták. A 6. kerületet átszelő Andrássy út fontos része fővárosunknak, tulajdonképpen a 19. század végére metropolisszá váló Budapest szimbóluma. Meg annyi pompás épületet köszönhetünk annak, hogy a korábban földszintes épületekkel és kertekkel, szántókkal teli környéket kinézte a fejlesztésre a fővárosi közmunkák tanácsa. Bár eltelt 150 év és megjelent itt a modern élet, az egykori sugárút a mai napig őriz valamit régi hangulatából. A belvárost a ligettel összekötő út megépítésének fontosságát Andrássy Gyula vetette fel, aki a mintát Párizsból hozta, és mivel az 1860-as, 70-es évekre Pest-Buda is elindult a világvárossá válás útján, nem maradhatott reprezentatív sugárút nélkül. Közrejátszott ebben az is, hogy az addig a belvárost a külvárossal és a Városligettel összekötő Király utca túlzsúfoltá vált. A terv szerint szép és jó volt, ám a ma oly kedvelt azóta világörökségi helyszín létrehozása a maga korában egyáltalán nem volt olyan egyszerű feladat, sőt, kiépítését még csak nem is támogatta mindenki. A sugárút egységes arculata leginkább Ybl Miklós nevéhez köthető, de az utat szegélyező paloták és villák tervezésében a kor emblematikus építészei is kivették a részüket, így Feszti Adolf, Freund Vilmos vagy Skalnicki Antal. Bár a tervek szerint Pest-Buda legfényesebb útja 1877-re elkészült volna, az élet meg a tőzsde krak közbeszólt. Noha 1876. augusztus 20-án a forgalomnak átadták a főváros új sugárútját, az még közel sem volt kész, erre 1884-ig várni kellett. Eddigre már 118 ház szegélyezte az utat. A következő években az út megtelt élettel, paloták, bérpaloták és villák szegélyezték az utat, sorra nyíltak a kávéházak és a különféle üzletek, sétáltak, korzóztak és kocsikáztak a liget felé az emberek. Ahogy a palota negyedben, úgy az Andrássyn is presztízs volt házzal, de minimum egy lakással rendelkezni, ugyanakkor az út különböző szakaszain nagyon is eltérő árakkal találta szembe magát az érdeklődő. Míg a Városligethez közeli villatelkek 10 000-es nagyságrendben cseréltek gazdát, az opera környékén egyetlen telekért már 150 ezer forintot is fizettek. A fényűzés inkább a belvároshoz közeleső részeken folyt, míg a ligethez közeledve már inkább nyaralóként is használható villákat építettek. A 19. század végére a környék már így is a fénykorát élte, ám azzal, hogy az Andrássyn jobban mondva alatta adták át a kontinentális Európa első föld alatti vasútját, még pezsgőbbé vált itt az élet. Nem csak az operaházat és az üzleteket, de kávéházait is sorra látogatták a legkülönfélébb társaságok, akiknek mind megvolt a maga törzshelye. vége. Az Andrássy út velünk együtt mindig változott. A rendszerváltás után különösen a 2000-es évektől a kereskedelmi szerepe ismét megerősödött, amely egy idő után a nemzetközi luxusmárkák megjelenését is jelentette. Fontos állomás volt ebben a Louis Vuitton 2006-os üzletnyitása az Opera mellett, amit olyan divatházak követtek, mint a Gucci, a Burberry vagy a Max Mara, de azóta is több luxusmárka is megvetette itt a lábát.

0: A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Hétvégi villamos pótlás Budán több járat útvonala is változik. Ingyenes tüdőszűrő program indult aktív dohányosoknak Budapesten. A világ legjobb sajtófotói költöztek be a budapesti Biodomba. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Érdemes előre megtervezni az utazást ezen a hétvégén Budán, ugyanis karbantartási munkák miatt változik a 17-es, a 19-es és a 41-es villamos közlekedése. Több szakaszon rövidített vagy módosított útvonalra, illetve pótlóbuszokra kell számítani. A 17-es villamos a hétvégén csak a Savoya Park és a Katinyi Mártirok parkja között közlekedik. A 19-es járat útvonala is rövidebb lett, a villamosok Kelenföld vasútállomás és a Clark Ádám tér között járnak. A 41-es villamosnál valamivel összetettebb a változás. A járat a Kamaraerdei Ifjúsági Park és a Katinyi Mártirok parkja között közlekedik, majd módosított útvonalon is jár. A Rudas gyógyfürdő és a Margit híd Budai híd fője között a Krisztina körút, a Széll Kálmán tér és a Margit körút érintésével lehet vele utazni. A kieső szakasz egy részén autóbuszok veszik át a villamosok szerepét. A Bécsi út, Vörösvári út és a Döbrentei tér között 19-es jelzésű pótlóbusz közlekedik, a BKK pedig azt javasolja, hogy aki a Bécsi út és a Vörösvári út környékéről tart a belváros felé, lehetőség szerint válasszon másik útvonalat. Az egyes villamossal a Flórián térig, majd onnan a 9-es autóbusszal lehet tovább haladni, de az egyesről a Göncz Árpád város központnál az M3-as metróra is át lehet szállni. A változások csak ezen a hétvégén lesznek érvényben, de főként Óbudán és a Budai Duna parton utazóknak érdemes a megszokottnál valamivel több időt hagyni az utazásra. Hamarosan megkezdődhet az Óbudai K-híd átfogó felújítása. A hajógyári szigetre vezető erősen leromlott állapotú átkelő rekonstrukciójára kiírt pályázatot a Strabag nyert el nettó 1 milliárd 276 millió forintos ajánlattal. Ha a szerződés kötés a tervek szerint halad, akkor a munkálatok már október közepén elindulhatnak. A beruházás jóval többet jelent egy egyszerű burkolat cserénél. A híd leromlott pálya szerkezetét teljesen átépítik, szélesebb útpályát alakítanak ki, emellett az acélszerkezetek is átfogó felújítást és korrózióvédelmet kapnak. A munkát több ütemben végzik el, így a teljes rekonstrukció 2027 végéig is eltarthat. A kivitelezésért komoly verseny alakult ki, a Strabag mellett a Duna Aszfalt is érvényes ajánlatot tett, valamivel több mint 1 milliárd 371 millió forintért vállalta volna a munkát. A két legkedvezőbb ajánlat között így csaknem 96 millió forint volt a különbség. A Budapest közút ugyanakkor nem kizárólag az árat vette figyelembe. A pályázóknál értékelték azt is, hogy a munkába bevont szakemberek mekkora tapasztalattal rendelkeznek hídépítésben és hídfelújításban, illetve az előírt 5 éves jótálláson felül mekkora további garanciát vállalnak. A felújítás első nagy szakasza várhatóan 2027. júniusáig tart. Ebben az időszakban a déli gyalogos járdát és a közúti pályát teszik rendbe. A következő ütem ősszel indulhat el, szeptember és december között az északi járda felújítása következik, miközben az acél szerkezeteken is elvégzik a szükséges korrózióvédelmi munkákat. A K-híd Budapest egyik különleges átkelője, hiszen a harmadik kerületet köti össze a hajógyári szigettel, így nem csak a mindennapi közlekedésben van szerepe, hanem a szigeten rendezett nagyobb események idején is fontos útvonal. Ingyenes, komplex tüdőszűrő programot indított aktív dohányosok számára az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet Budapesten. A program egy Európai Uniós kutatási projekt része, és elsősorban a tüdőrák szempontjából fokozott kockázatnak kitett emberek korai vizsgálatát szolgálja. A 12. kerületi Korányi Frigyes úti intézetbe azok jelentkezhetnek, akik 50 és 74 év közöttiek, jelenleg is dohányoznak és legalább 15 éve rendszeresen cigarettáznak. Feltétel az is, hogy a jelentkező az elmúlt 10 hónapban nem vett részt mellkasi CT vizsgálaton, valamint rendelkezzen okostelefonnal és e-mail címmel, mert a program során később is kapcsolatot tartanak vele. A résztvevőknél alacsony dózisú CT, vagyis LDCT vizsgálatot végeznek, amely a hagyományos mellkasröntgennél részletesebb képet ad a tüdőről, és kisebb elváltozások felismerésére is alkalmas. Emellett légzés funkciós vizsgálatot végeznek, megmérik a kilélegzett levegő szénmonoxid szintjét, és felmérik a dohányzás, illetve életmódbeli szokásokat is. A program részeként személyre szabott tanácsadást is biztosítanak, és azoknak is segítséget nyújtanak, akik szeretnének leszokni a dohányzásról. A résztvevőket később akár 2 éven keresztül után követhetik, indokolt esetben pedig újabb CT vizsgálatot is végezhetnek. Nem vehet részt a programban, akinél az elmúlt 5 évben daganatos betegséget diagnosztizáltak, jelenleg daganatellenes kezelést kap, vagy éppen légúti fertőzéssel, illetve tüdőgyulladással küzd. Kizáró ok lehet még más olyan egészségügyi állapot is, amely nem teszi lehetővé a biztonságos részvételt. Ítélet született annak az 5 éves kisfiúnak az édesanyja ügyében, aki 2024. júniusában fulladt vízbe a budapesti Újhegyi strandon. A gyermek nem tudott úszni, és a tragédia idején felügyelet nélkül maradt. Az ügyben az édesanyja mellett 2 úszómestert is megvádoltak, az ő büntető eljárásuk azonban tovább folytatódik. A fővárosi törvényszék az édesanyát gondatlanságból elkövetett emberölés miatt 1,5 év fogházbüntetésre ítélte, amelynek végrehajtását 2 év próbaidőre felfüggesztette. A nő az előkészítő ülésen elismerte a bűnösségét, ezért az ő esetében nem volt szükség további tárgyalásra, a bíróság már ezen az ülésen határozatot hirdetett. A tragédia miatt annak a 2 úszómesternek a felelősségét is vizsgálják, akik a baleset idején a strandon dolgoztak. A testvérpárt halált okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetéssel vádolják. Ők azonban nem ismerték el a bűnösségüket és ártatlannak vallották magukat. Az ő esetükben így még nem született döntés. A fővárosi törvényszék tárgyalást rendelt el, amelynek során azt vizsgálják majd, hogy terheli-e büntetőjogi felelősség az úszómestereket az 5 éves gyermek haláláért. Egy albérletben felejtett drogszállítmány buktathatott le egy fiatal dílert Budapesten. Nem mindennapi módon bukott le egy kábítószerkereskedelemmel gyanúsított 22 éves férfi a fővárosban. A gyanú szerint egyszerűen az apartmanban felejtette a nála lévő drogot. A fiatal férfi 1 hétre bérelt ki egy fővárosi apartmant, az utolsó éjszakát azonban már a családjánál töltötte. A szállásról nem jelentkezett ki időben, ezért a lakás tulajdonosa bement az ingatlanba, hogy kitakarítsa és előkészítse azt a következő vendég számára. Takarítás közben azonban olyan csomagokra bukkant, amelyek egyértelműen gyanúsak voltak. Több mint 1 kg növényi eredetű kábítószer gyanús anyag, valamint mintegy 6 g fehér por maradt az apartmanban. A tulajdonos értesítette a rendőrséget, a nyomozók ezt követően azonosították a lakás korábbi bérlőjét, és a 22 éves férfit az otthonában fogták el. A rendőrség kábítószer kereskedelem gyanúja miatt hallgatta ki, majd őrizetbe vették. A fiatal férfi lebukásához így végül nem egy hosszú megfigyelés vagy rajtaütés vezetett, hanem egy hétköznapinak induló apartmantakarítás, és az, hogy távozáskor nem vitt magával mindent. A világ legjobb sajtófotói költöztek be a budapesti Biodomba, megnyílt ugyanis az idei WordPress fotókiállítás. A nemzetközi tárlaton 42 díjazott fotós munkáit láthatja a közönség, a képek pedig nem feltétlenül kellemes témákat választanak. Háborúk, társadalmi konfliktusok, rendőri túlkapások, klímaválság következményei és a nők jogai is megjelennek a fotókon. A WordPress fotó különlegessége éppen az, hogy nem egyszerűen látványos fényképeket gyűjt össze, a fotóriporterek olyan pillanatokat rögzítenek, amelyek egy-egy történeten keresztül mutatják meg, hogy mi történik a világ különböző pontjain. Az idei válogatás mögött ráadásul hatalmas mezőny áll, 141 ország, 3747 fotósa, több mint 57 ezer képpel pályázott. Ezek közül választotta ki a díjazott alkotásokat a 31 tagú nemzetközi zsűri. A budapesti helyszín szempontjából az idei kiállítás egyébként egy korszak végét is jelenti. A Biodóm 3. és egyben utolsó alkalommal ad otthont a WordPress fotótárlatnak. A kiállítás november 8-áig látogatható, és 2 kísérőtárlattal is kiegészül. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Manna Morzsa.
1: Elektronikai hulladék. A fiókban lapuló bánya. Régi telefon, elromlott töltő, használaton kívüli tablet, kábelek, amelyekről már senki sem tudja, mihez valók. Sok otthonban van egy, majd jó lesz valamire, fiók. Csak hogy az elektronikai hulladék világszinten hatalmas és gyorsan növekvő probléma. A Global E-Waste Monitor 2024 szerint 2022-ben 62 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett a világon, és ennek csak valamivel több mint ötödét gyűjtötték be, és hasznosították dokumentáltan megfelelő módon. Ez azért gond, mert az elektronikai eszközök értékes anyagokat tartalmazhatnak, fémeket, ritka földfémeket, ugyanakkor veszélyes anyagok is kikerülhetnek belőlük, ha rosszul kezelik őket. A legjobb hulladék persze az, ami meg sem keletkezik. Használjuk tovább, javítassuk, adjuk tovább, ha működik. Ha pedig végleg elromlott, vigyük megfelelő gyűjtőhelyre, ne a kommunális szemétbe. Az elektronika kényelmet ad, kapcsolatot teremt, munkát segít. De az életciklusa nem ér véget akkor, amikor mi lecseréljük. A fiókban lapuló régi eszköz nem csak lom. Erőforrás vagy kockázat. Attól függ, mit kezdünk vele.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Újabb támogatást kap az EU-tól Ukrajna. Jövő héten érkezik a dízel támogatás első részlete. Napos, száraz, enyhe idő lesz. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Megállapodtak a tagállamok az európai békekeretből Ukrajnának szánt 6,6 milliárd eurós támogatásról, jelentette be Kaja Kallas külügyi és biztonságpolitikai főképviselő. 900 millió euró jut katonai segítségnyújtásra, 1 milliárd euró új felszerelések közös beszerzését finanszírozza, 4,7 milliárd euró pedig az uniós tagállamok katonai kiadásainak megtérítésére. A magyar-kuvaiti kapcsolatok fejlesztési irányairól, a közel-keleti válságról és annak hatásairól tárgyalt Baka András köztársasági elnök Kuvait koronahercegével. A találkozóra New Yorkban került sor, ahol a magyar államfő az ENSZ közgyűlésen vett részt. A Sándor Palota azt írta, a nemzetközi fejleményekről a legjobb olyan államok vezetőitől tájékozódni, akiket közvetlenül is érintenek ezek a folyamatok. Európa legnagyobb állateledelgyára épült fel a Vas megyei Bükkön. Az üzemben évente 500 000 tonna terméket gyártanak, ezeket 50 országban adják majd el. A mostani fejlesztés keretében 3 új gyártóegység és egy teljesen automata raktár épült. A gyár 1800 embernek ad munkát, és 1500 magyar beszállító dolgozik a cégnek. Az ünnepségen Magyar Péter miniszterelnök arról beszélt, a cél a tudás alapú társadalom megteremtése, amelyhez az ilyen modern üzemek is hozzájárulnak. Jövő szerdán érkezik a dízel támogatás első 5000 forintos részlete. A jogosultságot a NAVA jármű nyilvántartás adatai alapján állapítja meg. A 20 000 forintnyi támogatást a Magyar Államkincstár automatikusan 4 részletben folyósítja, és csak egy autó utánjára jogosultaknak, köztük az egyéni vállalkozóknak és őstermelőknek is. Tovább gyorsult a népességfogyás. Idén augusztusban csaknem 7,5%-kal kevesebb gyermek született, mint az előző év azonos időszakában, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Augusztusban csaknem 6000 gyermek született, míg több mint 9000-re haltak meg. Az adatokból az is kiderült, idén január és augusztus között csaknem 35 000-rel több magyar halt meg, mint amennyi született. Az Árpád híddal folytatódik az őszi köztisztasági program a fővárosban. Ma reggeltől kora délutánig a Budáról Pestre vezető oldalon, másnap az ellenkező irányban dolgoznak a budapesti közművek munkatársai. A hidak mellett megtisztítják a váralagutat is.
0: Időjárás.
2: A pára és kötfoltok feloszlása után a legtöbb helyen kisüt a nap, de átmeneti felhősödés szinte bárhol előfordulhat, esőre nem kell számítani, a szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet délután 20 és 24, este 8 és 13 fok között alakul. Holnap is száraz, napos idő lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez a

0: az arc. A legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Sok mindenről olvastam a főváros kapcsán, a mai napon is ezeket mondom, amiket megtudtam. Szeptember 26-án szombaton 10 és délután 17:30 között a Magyar Nemzeti Galériában rendezik meg a 12. Polgár Judit Világsakfesztivált, amelynek középpontjában idén a kritikus gondolkodás, az illúzió és a valóság közötti különbség felismerése, valamint a mesterséges intelligencia korában egyre fontosabbá váló döntési képesség áll. A Nemzeti Galéria helyszínt a rendezvénynek. Az idei programokat a Játszunk el a gondolattal mottó fogja össze, a szervezők pedig arra szeretnék ösztönözni a látogatókat, hogy ne elégedjenek meg az első benyomással, hanem mérlegeljék az alternatívákat és döntéseik lehetséges következményeit is. Polgár Judit szerint a mesterséges intelligencia térnyerésével egyre nagyobb szerepet kapnak azok a képességek, amelyeket már gyerekkorban érdemes fejleszteni. A készen kapott információ még nem tudás, csak alapanyag és lehetőség. Rajtunk múlik, hogy mit kezdünk vele, mondta a világszerte ismert és elismert sakkozó. Közben szélrekord Budapesten. A Hungaromet ZRT a honlapján közölte, hogy szeptember 21-én még soha nem volt ennyire erős széldökés a fővárosban. Korahajnalban a János-hegyen óránként 92,9 km-es széldökést regisztráltak, ezzel megdőlt az erre a napra vonatkozó fővárosi szélrekord. A korábbi rekord a fővárosban ezen a napon óránként 90 km-es volt, amit szintén a János-hegyen mértek 2017-ben. Hétfőn egy gyors mozgású hidegfront vonult át az ország felett, aminek a hatására nagy területen viharossá fokozódott az északnyugatira, északira forduló szél. A Dining Guide hétfő este hirdette ki a hazai gasztronómia idei kiválóságait a Dining Guide évétterme gálán. Az est legnagyobb sikere a Stand Restauranthoz kötődik, az év étterme díj mellett a Hungarian Restaurant Best of the Best címet is elnyerte, így két kiemelt elismeréssel zárta az estét. Az étterem Szulló Szabina távollétében 2025. októbere óta megváltozott szakmai felállásban működik, Szél Tamás és Benjamin Morris head chef vezetésével. Az elismerés a jelenlegi csapat munkáját és az új működésben elért eredményeket is visszaigazolja. A gálán számos szakmai különdíjat is kiosztottak. Az év ígéretes étterme elismerést a Kova Budapest, az év innovatív konyhája díjat az Alkimista kulináris műhely vehette át. Az év séfje címet Tatai Márton, a Hoppá Bisztró séfje kapta meg, míg az év ifjú séf tehetségének Berecz Ádámot, a Súlyomtá étterem séfjét választották. Az év szomeliéje Juhász Krisztián, a Borkonyha és a Textúra szomeliére lett, az év szervizembere pedig Király Zsolt lett a Humor Bar Rász Jenő étteremben folytatott munkájáért. Az év pizzája díjat az Anyukám mondta nyerte el. Budapestre érkezik Lior Ráz, a világsikert arató izraeli sorozat a Fauda társalkotója és főszereplője. A színész október 5-én az Uránia Nemzeti Filmszínházban találkozik a magyar közönséggel, az esemény bevételét pedig jótékonysági célra fordítják. A találkozó egyik aktuális témája a Fauda 5. évada is, amelyre alapvető hatással volt a 2023. október 7-i Izrael elleni terrortámadás és az azt követő háború. Az alkotók a történtek és a stábot ért személyes veszteségek miatt az évad történetét is átdolgozták. Lior ráadásul maga is bekapcsolódott az október 7-e utáni eseményekbe. Alkotótársával, Avi Iszakaroffal önkéntesként csatlakozott a Brothers in Arms szervezethez, és a rakétatámadásoknak kitett izraeli családok mentésében vett részt. A Fauda stábját közvetlen veszteségek is érték. A sorozat 32 éves hangmérnökét, Lior Weissmant október 7-én gyilkolták meg, Matan Mer, a produkció egyik kulcsembere pedig később a gázai harcokban vesztette életét. Közben kávé útlevéllel járhatjuk végig Budapest legjobb heleit. Elindult a Café Week, egy teljes héten át a kávé a főszerep Budapesten, még szeptember 27-ig több mint 70 kávézó, pörkölő és különleges rendezvényhelyszín csatlakozik a Budapest Coffee Weekhez. Az ingyenes kávé útlevéllel pecséteket gyűjthetünk, nyereményekért játszhatunk, közben pedig új specialty kávézókat, limitált italokat és különleges programokat fedezhetünk fel. Szeptember utolsó hetében érdemes lesz a szokásos kávézón túlra is merészkedni. A Budapest Coffee Week ugyanis 2026-ban az egész fővárost behálózza. A belvárosi specialty helyek mellett budai kávézók, pékségek, pörkölők és külsőbb kerületekben működő műhelyek is bekapcsolódnak. Az esemény az több mint 70 helyszín, valamint 30-nál is több workshop, kóstoló, pörkölő látogatás és interaktív program kapcsolódik. Nem kell azonban kávészakértőnek lenni ahhoz, hogy valaki részt vegyen rajta. A programokat a kíváncsi kezdőktől a komoly specialty rajongókig mindenkinek szánják. Átadták a Színi Kritikusok díját vasárnap este Budapesten, az 5-ös 10-ben rendezett gálán. A Katona József Színház előadásainak készítői 4 díjat is átvehettek. A Színházi Kritikusok célja életműdíjjal tüntette ki Asher Tamást, Nádasdi Ádám posztumusz életműdíjat kapott. Idén 46. alkalommal adták át az elismeréseket, 11 előadás kapott elismerést egészen pontosan. A legtöbb díjat a Katona József Színház előadásai kapták. Ifjabb Vidnyánszky Attila Néma csend című előadása a legjobb rendezés és a legjobb díszlet díját nyert el. Utóbbit Schnabel Zita díszlet és jelmeztervező kapta. Lengyel Benyámin a legjobb férfi epizód szereplő lett, míg Gergye Krisztián a Chicago koreográfiájáért külön díjban részesült. A budaörsi Latinovic Színház 2 díjat kapott, a Répa király lett a legjobb szórakoztató előadás, Benedek Mari pedig az előadás jelmezeiért vett át a legjobb jelmezért járó elismerést. A legjobb férfi főszereplő Kónya Ütő Bence lett a Rinocéroszok című előadásban nyújtott alakításáért. A Gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház és a Sepsiszentgyörgyi Tamás Járon Színház koprodukciójában készült előadás főszereplője ezzel az előző évadban kapott epizód szereplői díja után újabb elismerésben részesült. Közben október első hétvégéig biztosít közvetlen összeköttetést a magyar főváros és a horvát tengerpart között az Adria Intercity. A járat szeptemberben és október elején módosított menetrend szerint közlekedik. A MÁV csoport tájékoztatása szerint az Adria Intercity járatai egészen október első hétvégéig szállítják az utasokat Budapest és Split között. A szezonális éjszakai vonat közlekedési rendje a nyári időszakot követően változott. Szeptemberben és október elején Budapestről minden kedden és pénteken indulnak a szerelvények, míg Splitből minden szerdán és vasárnap térnek vissza. A statisztikák szerint eddig több mint 8600 utast regisztráltak a Budapest és Split közötti éjszakai járaton. A menetrend kialakításakor a rugalmasság volt a fő szempont. A vonat így az egynapos programoktól kezdve a rövid egyészakás hétvégi kiruccanásokon át egészen a 4-6 éjszakás tengerparti nyaralásokig minden igényt képes kiszolgálni. A járattal kapcsolatos részletes információk a Vasút Társaság hivatalos felületein érhetőek el, a menetjegyek pedig online vagy a nemzetközi jegypénztárakban válhatók meg. Hamarosan programajánlatok érkeznek itt a Budapest Update-ben.

0: Budapest Update.
1: A Bulvárd és Brezsnyev Galéria a Király utcában működött 2006 és 11 között, és a célja az volt, hogy a feltörekvő festőknek, grafikusoknak és fotósoknak lehetőséget és helyszínt biztosítson kiállítások megtartására. A galériában annak idején kezdőként megfordult művészek jelentős része ma már jó nevű befutott alkotónak számít. Az ő régi és újabb műveiből nyílt ingyen megtekintető kiállítás a Kult Hét Galériában, írja a Virág Budapest. A pár napja a Klauzál téri galériában megnyitott hatalmas képmennyiségű új tárlat egészen a 2000-es évekbe repíti vissza a kiállítás látogatóit. Az akkor működött művészeti legenda a Bulvárd és Brezsnyev Galéria történetét meséli el, ami ugyan 2011 környékén megszűnt és alapítványi formában működött tovább, ám a megalapítása éppen 20 évvel ezelőtt 2006-ban történt. A később politikai pályára váltott képzőművész Viktora Zsolt azzal a céllal alapította meg a galériát, hogy a feltörekvő képzőművészeknek, majd később fotóművészeknek biztosítson bemutatkozási és kiállítási lehetőséget. A nyitástól a megszűnésig több mint 100 tárlatot szervezett a galéria, ami elég szép számnak mondható bő 5 éves működése alatt. A BB-ben akkoriban bemutatkozott és kiállított művészek azóta befutott alkotók lettek, mint például a kiállítás egyik kurátora, a fotós részt összeállító és a mostani kiállítási anyagban is szereplő Mucsi Szilvia, aki többek között a Budapest Fotófesztiválnak is az egyik fontos alapítója és szervezője. Vagy a BB-t annak idején megalapító már említett Viktora Zsolt, aki szintén mint kurátor és mint kiállító művész is részt vesz a mostani kiállításon, sőt, amíg nyitva van, október 3-áig, addig minden csütörtökön tárlatvezetést is tart, időutazásra invitál bennünket a 2000-es évekbe. A Jane Goodall Intézet Magyarország által hagyományteremtő szándékkal életre hívott rendezvény dr. Jane Goodall etológus természetvédő és csimpánzkutató életműve előtt tiszteleg majd október 3-án, és halálának első évfordulója alkalmából örökségét ünneplés viszi tovább. A fesztivál középpontjában Jane Goodall egyik meghatározó üzenete, az okok a reményre szemlélete áll. Annak felismerése, hogy a remény önmagában nem elég, cselekvéssé kell formálnunk. A fesztivál arra keresi a választ, hogyan élhetünk egészségesebb, tartalmasabb és kiegyensúlyozott a életet úgy, hogy közben szorosabb kapcsolatot alakítunk ki a természettel, önmagunkkal és egymással. A szervezők meggyőződése szerint a személyes jólét és a bolygó jövője szorosan összefügg. Ha teszünk önmagunkért, egymásért és a természetért, egyszerre járulhatunk hozzá egészségesebb közösségekhez és egy fenntarthatóbb jövőhöz. A Jane Goodall Fesztivál nem egy tudományos konferencia, hanem egy sokszínű, inspiráló és élményközpontú rendezvény, ahol a résztvevők feltöltődhetnek, új gondolatokkal találkozhatnak, és konkrét példákon keresztül fedezhetik fel, hogyan tehetnek saját maguk és környezetük jólétéért. Szeptember végén ismét érdemes lesz a kávé illat után menni Budapesten, ekkor rendezik meg a Budapest Coffee Week-et, ami 2026-ban több mint 80 kávézót, pörkölőt és a kávészakma különböző szereplőit kapcsolja össze. A városszerte zajló programsorozatban a speciality kávé, a különleges italoké, a workshopoké és a közösségi élményeké lesz a főszerep, ráadásul idén a Macsa is saját útvonalat kap. A Budapest Coffee Week során nem kell egyetlen fesztivál helyszínre bezsúfolódni, a rendezvény tulajdonképpen egész Budapestet bevonja a programba. A résztvevő kávézók saját kifejezetten erre a hétre megálmodott italokkal készülnek, miközben különböző pontokon kóstolók, cuppingok, workshopok, szakmai beszélgetések és kötetlenebb közösségi programok várják a kávérajongókat. Rajzol.

0: 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Hétvégi villamos pótlás Budán több járat útvonala is változik. Ingyenes tüdőszűrő program indult aktív dohányosoknak Budapesten. A világ legjobb sajtó fotói költöztek be a budapesti Biodomba. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Érdemes előre megtervezni az utazást ezen a hétvégén Budán, ugyanis karbantartási munkák miatt változik a 17-es, a 19-es és a 41-es villamos közlekedése. Több szakaszon rövidített vagy módosított útvonalra, illetve pótlóbuszokra kell számítani. A 17-es villamos a hétvégén csak a Savoya Park és a Katinyi Mártirok parkja között közlekedik. A 19-es járat útvonala is rövidebb lett, a villamosok Kelenföld vasútállomás és a Clark Ádám tér között járnak. A 41-es villamosnál valamivel összetettebb a változás. A járat a Kamaraerdei Ifjúsági Park és a Katinyi Mártirok parkja között közlekedik, majd módosított útvonalon is jár. A Rudas gyógyfürdő és a Margit híd Budai hídfője között a Krisztina körút, a Széll Kálmán tér és a Margit körút érintésével lehet vele utazni. A kieső szakasz egy részén autóbuszok veszik át a villamosok szerepét. A Bécsi út, Vörösvári út és a Döbrentei tér között 19-es jelzésű pótlóbusz közlekedik, a BKK pedig azt javasolja, hogy aki a Bécsi út és a Vörösvári út környékéről tart a belváros felé, lehetőség szerint válasszon másik útvonalat. Az 1-es villamossal a Flórián térig, majd onnan a 9-es autóbusszal lehet tovább haladni, de az 1-esről a Göncárpádváros központnál az M3-as metróra is át lehet szállni. A változások csak ezen a hétvégén lesznek érvényben, de főként Óbudán és a Budai Duna parton utazóknak érdemes a megszokottnál valamivel több időt hagyni az utazásra. Hamarosan megkezdődhet az Óbudai K-híd átfogó felújítása. A hajógyári szigetre vezető erősen leromlott állapotú átkelő rekonstrukciójára kiírt pályázatot a Strabag nyert el nettó 1 milliárd 276 millió forintos ajánlattal. Ha a szerződés kötés a tervek szerint halad, akkor a munkálatok már október közepén elindulhatnak. A beruházás jóval többet jelent egy egyszerű burkolat cserénél. A híd leromlott pálya szerkezetét teljesen átépítik, szélesebb útpályát alakítanak ki, emellett az acélszerkezetek is átfogó felújítást és korrózióvédelmet kapnak. A munkát több ütemben végzik el, így a teljes rekonstrukció 2027 végéig is eltarthat. A kivitelezésért komoly verseny alakult ki, a Strabag mellett a Duna Aszfalt is érvényes ajánlatot tett, valamivel több mint 1 milliárd 371 millió forintért vállalta volna a munkát. A két legkedvezőbb ajánlat között így csaknem 96 millió forint volt a különbség. A Budapest közút ugyanakkor nem kizárólag az árat vette figyelembe. A pályázóknál értékelték azt is, hogy a munkába bevont szakemberek mekkora tapasztalattal rendelkeznek hídépítésben és hídfelújításban, illetve az előírt 5 éves jótálláson felül mekkora további garanciát vállalnak. A felújítás első nagy szakasza várhatóan 2027 júniusáig tart. Ebben az időszakban a déli gyalogos járdát és a közúti pályát teszik rendbe. A következő ütem ősszel indulhat el, szeptember és december között az északi járda felújítása következik, miközben az acél szerkezeteken is elvégzik a szükséges korrózióvédelmi munkákat. A K-híd Budapest egyik különleges átkelője, hiszen a harmadik kerületet köti össze a hajógyári szigettel, így nem csak a mindennapi közlekedésben van szerepe, hanem a szigeten rendezett nagyobb események idején is fontos útvonal. Ingyenes, komplex tüdőszűrő programot indított aktív dohányosok számára az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet Budapesten. A program egy Európai Uniós kutatási projekt része, és elsősorban a tüdőrák szempontjából fokozott kockázatnak kitett emberek korai vizsgálatát szolgálja. A 12. kerületi Korányi Frigyes úti intézetbe azok jelentkezhetnek, akik 50 és 74 év közöttiek, jelenleg is dohányoznak és legalább 15 éve rendszeresen cigarettáznak. Feltétel az is, hogy a jelentkező az elmúlt 10 hónapban nem vett részt mellkasi CT vizsgálaton, valamint rendelkezzen okostelefonnal és e-mail címmel, mert a program során később is kapcsolatot tartanak vele. A résztvevőknél alacsony dózisú CT, vagyis LDCT vizsgálatot végeznek, amely a hagyományos mellkasröntgennél részletesebb képet ad a tüdőről, és kisebb elváltozások felismerésére is alkalmas. Emellett légzés funkciós vizsgálatot végeznek, megmérik a kilélegzett levegő szénmonoxid szintjét, és felmérik a dohányzás, illetve életmódbeli szokásokat is. A program részeként személyre szabott tanácsadást is biztosítanak, és azoknak is segítséget nyújtanak, akik szeretnének leszokni a dohányzásról. A résztvevőket később akár 2 éven keresztül utánkövethetik, indokolt esetben pedig újabb CT-vizsgálatot is végezhetnek. Nem vehet részt a programban, akinél az elmúlt 5 évben daganatos betegséget diagnosztizáltak, jelenleg daganatellenes kezelést kap, vagy éppen légúti fertőzéssel, illetve tüdőgyulladással küzd. Kizáró ok lehet még más olyan egészségügyi állapot is, amely nem teszi lehetővé a biztonságos részvételt. Ítélet született annak az 5 éves kisfiúnak az édesanyja ügyében, aki 2024. júniusában fulladt vízbe a budapesti Újhegyi strandon. A gyermek nem tudott úszni, és a tragédia idején felügyelet nélkül maradt. Az ügyben az édesanyja mellett 2 úszómestert is megvádoltak, az ő büntető eljárásuk azonban tovább folytatódik. A fővárosi törvényszék az édesanyát gondatlanságból elkövetett emberölés miatt 1,5 év fogházbüntetésre ítélte, amelynek végrehajtását 2 év próbaidőre felfüggesztette. A nő az előkészítő ülésen elismerte a bűnösségét, ezért az ő esetében nem volt szükség további tárgyalásra, a bíróság már ezen az ülésen határozatot hirdetett. A tragédia miatt annak a 2 úszómesternek a felelősségét is vizsgálják, akik a baleset idején a strandon dolgoztak. A testvérpárt halált okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetéssel vádolják. Ők azonban nem ismerték el a bűnösségüket és ártatlannak vallották magukat. Az ő esetükben így még nem született döntés. A fővárosi törvényszék tárgyalást rendelt el, amelynek során azt vizsgálják majd, hogy terheli-e büntetőjogi felelősség az úszómestereket az 5 éves gyermek haláláért. Egy albérletben felejtett drogszállítmány buktathatott le egy fiatal dílert Budapesten. Nem mindennapi módon bukott le egy kábítószerkereskedelemmel gyanúsított 22 éves férfi a fővárosban. A gyanú szerint egyszerűen az apartmanban felejtette a nála lévő drogot. A fiatal férfi 1 hétre bérelt ki egy fővárosi apartmant, az utolsó éjszakát azonban már a családjánál töltötte. A szállásról nem jelentkezett ki időben, ezért a lakás tulajdonosa bement az ingatlanba, hogy kitakarítsa és előkészítse azt a következő vendég számára. Takarítás közben azonban olyan csomagokra bukkant, amelyek egyértelműen gyanúsak voltak. Több mint 1 kg növényi eredetű kábítószer gyanús anyag, valamint mintegy 6 g fehér por maradt az apartmanban. A tulajdonos értesítette a rendőrséget, a nyomozók ezt követően azonosították a lakás korábbi bérlőjét, és a 22 éves férfit az otthonában fogták el. A rendőrség kábítószer kereskedelem gyanúja miatt hallgatta ki, majd őrizetbe vették. A fiatal férfi lebukásához így végül nem egy hosszú megfigyelés vagy rajtaütés vezetett, hanem egy hétköznapinak induló apartmantakarítás, és az, hogy távozáskor nem vitt magával mindent. A világ legjobb sajtófotói költöztek be a budapesti Biodomba, megnyílt ugyanis az idei WordPress fotókiállítás. A nemzetközi tárlaton 42 díjazott fotós munkáit láthatja a közönség, a képek pedig nem feltétlenül kellemes témákat választanak. Háborúk, társadalmi konfliktusok, rendőri túlkapások, klímaválság következményei és a nők jogai is megjelennek a fotókon. A WordPress fotó különlegessége éppen az, hogy nem egyszerűen látványos fényképeket gyűjt össze. A fotóriporterek olyan pillanatokat rögzítenek, amelyek egy-egy történeten keresztül mutatják meg, hogy mi történik a világ különböző pontjain. Az idei válogatás mögött ráadásul hatalmas mezőny áll, 141 ország, 3747 fotósa, több mint 57 000 képpel pályázott. Ezek közül választotta ki a díjazott alkotásokat a 31 tagú nemzetközi zsűri. A budapesti helyszín szempontjából az idei kiállítás egyébként egy korszak végét is jelenti. A Biodóm 3. és egyben utolsó alkalommal adott hont a WordPress fotótárlatnak. A kiállítás november 8-áig látogatható, és 2 kísérőtárlattal is kiegészül. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene.

0: Budapest Update.
1: Hangulatos miniparkkal lett gazdagabb Terézváros. A Kármán minipark még a nyáron nyitott, egy házszám nélküli, nagyon rövid utcát alakítottak át azért, hogy megvalósulhasson, mára pedig birtokukba vették és megszerették a környék lakói. A Teréz körúttal párhuzamos, ma már nem létező Kármán utca, egykor a Podmanicki utcát és a szintén elég rövid Szobi utcát kötötte össze. Annyira rövid utcácska volt, hogy még házszám sem jutott neki, csak a macska kövek és a parkolóautók. Ráadásul különösebben vonzó sem volt. Ez volt az első utca a körúttól befelé a Városliget irányába. Hosszas tervezést követően Terézváros önkormányzata úgy döntött, hogy az utcát megszünteti és parkká alakítja át. Tavasz

mindkét irányból kerítés határolja, mert hogy nem használható 0-24-ben. A nyári időszakban május 1-e és szeptember 30 között 7 órától 21 óráig, a téli időszakban október 1-e és április 30 között pedig 8 órától 19 óráig léphetünk be. Jövő márciusban visszatér Budapestre a Cirque du Soleil. A társulat egy korábban már nagy sikerrel bemutatott előadásának felújított és feljavított változatával tér vissza, ami azoknak is nagy örömöt és újdonságot fog okozni, akik látták az eredeti verziót. Az MVM Domban 2027 márciusában 4 nap alatt 5 fellépése lesz az alternatív cirkuszi show-nak. Az óvó egy portugál szó, ami azt jelenti tojás, és ez a címe a társulat egyik legnépszerűbb előadásának is, melynek főszereplői bogarak, tücskök és pókok. Ők lepik el majd Budapesten az MVM Domot jövő március 11 és 14 között. Az óvó megújult formában tér vissza a magyar fővárosba 5 látványos show erejéig, hogy a szereplők a gravitációnak gyakran ellentmondva nyűgözzék le a hazai közönséget. A Budapest Század szervező Kék Kortárs Építészeti Központ már elkezdte a jövő évi sorrendben 17. fesztivál szervezését. Októberben támogatói városi sétákat indítanak, melyek azon túl, hogy nem mindennapi élményt nyújtanak, hozzájárulnak ahhoz is, hogy a 2027-es Budapest Száz biztosan megvalósuljon. Jövőre rendezik tehát a 17-et. Ennek a folyamatnak az egyik első lépés az, hogy októberben több izgalmas témájú városi sétát indítanak, méghozzá Budapestet alaposan, mélyen és jól ismerő vezetőkkel. A séták nem csak tudást és élményt kínálnak, de mivel ezek úgynevezett támogatói séták, a jegybevételek hozzájárulnak ahhoz is, hogy a 2027-es Budapest 100 megvalósulasson. A Kék 2027 májusában 17. alkalommal rendezi meg a Budapest 100 építészeti kulturális fesztivált, melynek témáját idén decemberben árulják el. Mint minden évben, úgy jövőre is ingyenesen látogathatók a Budapest 100 programjai, melyek megvalósítása minden évben nagy kihívást jelent a szervezők számára. Korábban a látogatók és a szimpatizánsok közösségi támogatása fontos szerepet kapott a megvalósításban, a 2027-es fesztivált pedig részben a támogatói séták bevételéből finanszírozzák majd. A budapesti legendák között most a West End ház története érkezik. A nyugati pályaudvar mellett állt, és a tér kialakítása meg a bűn felszámolása véget bontották le 1978-ban a félkör alakú épületet, melyben egy olyan garnisszálló működött, ahol egyrészt átutazók szálltak meg egyetlen éjszakára, másrészt pedig az éjszakai pillangók fogadták a kuncsaftjaikat éjszakáról éjszakára, sőt még nappal is. Ahol ma részben a felüljáró áll, és ahol a buszállomást is találjuk a nyugati pályaudvar mellett, ott egykor egy hosszúkás félkör alakú épület magasodott, melynek nevét viseli ma a West End bevásárlóközpont. Szép gesztus, bár az épület nem volt túl szofisztikált építmény, ahogy az a tevékenység sem, ami a falai mögött zajlott. A környék akkor kezdett el ugrásszerűen fejlődni, amikor kidolgozták a nagykörút berendezési tervét, mely az addig ott állt pesti indóház végét ugyan elhozta, a helyén viszont felépült egy másik modern állomás épület, a nyugati pályaudvar. 1877-ben adták át, majd nem sokkal később a szomszédságában felépült és megnyitott egy szálloda is, a West End. Bár a nyitás előtt megjelent hirdetések azt sugalták, hogy luxus szálloda lesz, az épület sorsa másképp alakult. Ekkoriban a prostitúció elismert ipari szakma volt, mindössze engedélyköteles volt, amit viszont úgy szólván mindenki megkapott, aki csak igényelte. Senki sem csinált különösebben nagy ügyet az örömlányokból, ennek köszönhetően viszont a századfordulóra nagyon elszaporodtak az utcákon. Budapest akkori rendőrfőkapitánya, Rudnai Béla ezért komoly változásokat ígért. Az utcákról és a terekről zárt helyre küldte a szexmunkásokat, úgynevezett gardisszállókba, melyek közül a legismertebb és így a leghirtettebb a West End házban lévő szálloda, a Hotel West End lett. A gardisszállók alapvetően az alsóbb néposztályok és a kétes elemek szállóhelye volt, meg azoké az átutazóké, akik gyorsan és rövid időre kerestek maguknak szállást, a nyugati pályaudvar környékén pedig több ilyen intézmény is működött. A másik híres szálló a pályaudvarral szemben a későbbi Skála metró előtti aluljárós részen állt London szálló volt, amit 1936-ban bontottak le, és ekkor merült fel először, hogy a West End ház is menjen utána, ám ekkor még megúszta. Pedig a híre ekkorra már nagyon szint alatti volt, és nem csak az örömlányok miatt, hanem azért is, mert előszeretettel jártak ide az öngyilkosok is, hogy itt fejezzék be az életüket szerelmi bánat vagy súlyos eladósodás miatt, és a rendőrök is gyakori vendégei voltak a hotelnek, ami a szocializmus évei alatt csak fokozódott. A manzártetős kifli alakú és kéteshírű épület a bűn meleg ágya talán azért úszta meg a lebontást, mert nem csak kvázi kuplerájként működött, de voltak benne lakások is rendes lakókkal, az aljában pedig boltok. A West End ház sokáig úgy tűnt igazi túlélő, mert átvészelte a második világháborút, a Rákosi korszakot és 56-ot is, egy szóval mindent, és úgy tűnt örök megfigyelője marad a térnek. Ám az 1970-es években felmerült, hogy a nyugati teret alaposan megnöveljék, és így egy világvároshoz méltó teret faragjanak belőle, ennek azonban a West End ház az útjában állt. Így hát

78 februárjában felrobbantották, de csak az egyik, a Nagykörút felüli részét. A másik fele még 2 évig húzta, végül azt is a földdel tették egyelővé. A terv azonban nem vált be, mert a tér inkább szétesett, semmint látványos nagy térré alakult. Ráadásul a Bűnt meg a Mocskot sem sikerült száműzni innen, azok mindössze leköltöztek a föld alá, az aluljáróba. Ősszel mindenképpen érdemes kimozdulni, hiszen az őszi természet mesés színekben pompázik, már nem annyira izzadósak a kaptatók, hűvösebbek a reggelek, de ilyenkor sem árt figyelni a hidratáltságra, illetve hogy kellő mennyiségű vizet vigyünk magunkkal az útra. Most olyan kedvenc célpontokat ajánlunk, amelyek nem túl nehezek, gyerekekkel is könnyen teljesíthetők, mégis kalandosak és sokfélék, mindezekről a Vila Budapesten olvastam. Ilyen például a Bölcsőhegy Lajos forrás kilátó és egy kis kaptató. A Lajos forrásnál található kiinduló pontot autóval is könnyen elérhetjük, Budapestről mindössze 25 km távolságra van, és a Dömörkapu elágazástól egy nem túl jó minőségű aszfaltúton közelítetjük meg. A forrás mögül induló ösvény felé vesszük az irányt, ahol nem túl hosszú, de elég kaptatós úton a háromszögjelzést követve érkezünk meg a túra első pontjához. A Bölcsőhegyi kilátó nem tartozik a túl magas kilátók közé, mindössze néhány lépcsőn kell felmennünk, mégis mesés körpanoráma tárul elénk, amely igazán Kárpótól az eddig csak felfelé haladó útvonal miatt. A kilátóból lefelé ereszkedve követjük, ahol sziklás, hol kidőlt fákkal szegélyezett útvonalat, amíg vissza nem érünk a kiinduló ponthoz. Egy rövid túra, amely egy délelőttbe is bőven belefér, viszont a Lajos forrástól akár a Kőhegyi turistaház irányába vagy gyalogosan Dömörkapu felé is bővíthetjük a kirándulást. Ez utóbbinál mindenképpen figyeljünk arra, hogy egy katonai lőtér mellett halad az útvonal. A következő állomásunk a Katalin puszta. A családosok egyik kedvenc célpontja a Naszály lábánál Szendely határában lévő Katalin pusztai kirándulópont, amely bő 50 perc alatt elérhető Budapestről, és ahonnan több tanösvény is indul. Az egyik kedvenc a gyadai ösvény, amely változatos tájakon pallós ösvényeken halad, sőt még egy függőhíd is van útközben. A 6-os kilométeres körtúrán a zöld T, vagyis tanösvényjelzést kell követnünk végig, útunk pedig erdőkön, mezőkön, sőt a mocsaras részeknél pallón halad. Az óriások rétjén megpihentünk, majd a hegyoldalban felkapaszkodva érjük el a leglátványosabb részét a túránknak, a függőhidat. Innen folytathatjuk tovább az utat a tanösvényen, ezúttal többnyire már lefelé haladva, de akik szívesen mennének még felfelé, egészen a Naszály tetejére, az országos kék túra jelzést kövessék. Az útvonal tervezőbe a Fáji Présházat megjelölve érünk a tanösvény legelejéhez, ez már a következő állomás, ahonnan csak a kék lepke jelzést kell követnünk a Somlyón felkapaszkodva, majd leereszkedve. A legtöbb lepkét nyilván a melegebb időszakokban láthatjuk, de még ősz végén, napsütéses napokon is találkozhatunk velük. A körtúra mindössze 3,5 kilométeren keresztül kanyarog, a többi ösvényhez hasonlóan itt is igen változatos a növény és az állatvilág. A Somlyót nem is neveznénk hegynek, inkább domb, ahova elég gyorsan fel lehet kapaszkodni kisebb fáradtság nélkül, így gyerekekkel is ajánljuk. A túra kilátópontjáról érdemes körbe tekinteni, és egy tábla segít abban is, hogy a környező hegyeket beazonosítsuk. Innen már csak lefelé vezet az út, de főként tölgyerdős részekkel és sziklás tájakkal találkozunk. Nagyon szeretjük az út mentén található 200 éves molyhos tölgyfát is, amely olyan, mint egy meséből lépett volna elő. Az útról letérni sehol sem szabad, és korlátok is védik a ritka növényfajokat a kirándulóktól. A Présházhoz visszatérve már egy kicsit sem csodálkozunk azon, hogy Vörös Marti Mihály miért szerette ennyire ezt a környéket, és miért időzött ilyen sokat itt a Présházban. A végére pedig jön a Jági tanösvény, a Budapestről könnyen és gyorsan megközelíthető Piliszentivánról, pontosabban a sportpályák és a Villa Negra büfé mellől induló túra. A zöld hárslevél jelzést követve egy régi bányán, egy mára sajnos már kiszáradt tó mellett, hatalmas mezőkön vagy éppen hatalmas fák között vezet az utunk, sőt egy 2000 éves település nyomait is felfedezhetjük, és egy vadkapun is átmászhatunk.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM, Manna Morzsa.
1: Mi az a korallfehéredés? A korallzátonyok sokak fejében színes, nyüzsgő víz alatti városok. Valójában azok is. Rengeteg halfajnak, gerinctelennek és más élőlénynek adnak otthont. De ezek az ökoszisztémák nagyon érzékenyek. A korallok különleges együttélésben élnek apró algákkal. Ezek az algák táplálékot biztosítanak a korallnak, cserébe védett élőhelyet kapnak. Amikor azonban a tengervíz túl meleg, ez az együttélés felborulhat. A korall kilöki magából az algákat, elveszíti színét és kifehéredik. Innen a név korallfehéredés. A fehéredés nem mindig jelent azonnali pusztulást. Ha a stressz rövid ideig tart, a korall képes lehet regenerálódni. De ha a meleg sokáig fennáll, vagy gyakran ismétlődik, a korall elpusztulhat. A tudományos szervezetek szerint a tengerek melegedése miatt a tömeges fehéredési események gyakoribbá váltak. Miért érdekeljen minket mindez? Mert a korallzátonyok nem csak szépek. Védik a partokat a hullámzástól, élőhelyet adnak, halászatot és turizmust tartanak fenn. A korallok állapota olyan, mint egy figyelmeztető lámpa a bolygó műszerfalán. Ha villog, érdemes odafigyelni.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Újabb támogatást kap az EU-tól Ukrajna. Pártelnököt és alelnököket választ ma a Mi Hazánk. Napos, száraz, enyhe idő lesz. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Megállapodtak a tagállamok az európai békekeretből Ukrajnának szánt 6,6 milliárd eurós támogatásról, jelentette be Kaja Kallas külügyi és biztonságpolitikai főképviselő. 900 millió euró jut katonai segítségnyújtásra, 1 milliárd euró új felszerelések közös beszerzését finanszírozza, 4,7 milliárd euró pedig az uniós tagállamok katonai kiadásainak megtérítésére. A magyar-kuvaiti kapcsolatok fejlesztési irányairól, a közel-keleti válságról és annak hatásairól tárgyalt Baka András köztársasági elnök Kuvait koronahercegével. A találkozóra New Yorkban került sor, ahol a magyar államfő az ENSZ közgyűlésen vett részt. A Sándor Palota azt írta, a nemzetközi fejleményekről a legjobb olyan államok vezetőitől tájékozódni, akiket közvetlenül is érintenek ezek a folyamatok. Európa legnagyobb állateledelgyára épült fel a Vas megyei Bükkön. Az üzemben évente 500 000 tonna terméket gyártanak, ezeket 50 országban adják majd el. A mostani fejlesztés keretében 3 új gyártóegység és egy teljesen automata raktár épült. A gyár 1800 embernek ad munkát, és 1500 magyar beszállító dolgozik a cégnek. Az ünnepségen Magyar Péter miniszterelnök arról beszélt, a cél a tudás alapú társadalom megteremtése, amelyhez az ilyen modern üzemek is hozzájárulnak. Ma tartja tisztújító kongresszusát a Mi Hazánk mozgalom. A budapesti tanácskozáson pártelnököt és alelnököket is választanak a küldöttek. A pártelnöki tisztségért a szervezetet jelenleg is vezető Torockai László indul, és folytatná munkáját Dúró Dóra alelnök is. Megtartaná eddigi tisztségét Apáti István, Dócs Dávid, Novák Előd és Pakusza Zoltán alelnök is. Jövő szerdán érkezik a dízel támogatás első 5000 forintos részlete. A jogosultságot a NAVA jármű nyilvántartás adatai alapján állapítja meg. A 20 000 forintnyi támogatást a Magyar Állam Kincstár automatikusan 4 részletben folyósítja, és csak egy autó utánjára jogosultaknak, köztük az egyéni vállalkozóknak és őstermelőknek is. Egy napra megnyílik Budapest egyetlen trolibusz garázsa. Az érdeklődőket áramszedőkezelés, kerékcsere, különleges járművek, tesztvezetés és kabriobuszos élményutazás is várja. A trolibusz garázsban kerül sor a BKV idei utolsó nyílt napjára. A telephelyre külön járatokat is indít a közlekedési társaság. A pára és kötfoltok feloszlása után a legtöbb helyen kisüt a nap, de átmeneti felhősödés szinte bárhol előfordulhat, esőre nem kell számítani, a szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet délután 20 és 24, este 8 és 13 fok között alakul. Holnap is száraz, napos idő lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna FM. Ez a családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
3: Gyönyörű szombat délelőttet kívánunk a Manna FM hallgatóinak. Vendégem Király Eszter író, mentálhigiénés szakember. Témánk pedig párkapcsolati téma lesz. A monogámia vajon valóban idejét volt? Ezt a kérdést taglaljuk. Tartsanak velünk, érdemes lesz.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM.

0: a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en. Manna FM.
1: Csoda szép reggelt kívánunk a Manna FM hallgatóinak. Vendégem Király Eszter, író, mentálhigiénés, szakember. Ugye minden hónap utolsó szombatján 9 és 10 óra között beszélgetünk Eszterrel párkapcsolati témában. Hát a mai adásunkban is ez lesz. És pedig a témánk az nem más, mint a nyitott kapcsolatok és a hűség kapcsolata. Van-e bármilyen kapcsolat a kettő között? Ugye a poliamória egészen pontosan ez a nyitott kapcsolatokra szokták mondani. Vajon idejét múlt-e a monogámia? Ez a témánk, ezt fogjuk egy picit taglalni. Szervusz Eszter, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak, szia Gabi!
1: No, itt a 21. században szerintem mindannyian tapasztaljuk, meg látjuk, hogy egyre inkább teret kezd nyerni valamiért a nyitott kapcsolatok. Egyre többször, mindez, amit régen nem hallottunk, tudtuk, hogy létezik ilyen, de hogy nem jött szembe velünk, ma már úton útfélen szembe jön. Sztárok, celebek vállalják ezt, hogy nyitott kapcsolatban élnek, erről cikkeznek, erről olvashatunk, ezt láthatjuk. Mi az oka ennek?
2: Úgy szoktunk fogalmazni, hogy ami két pár részére elfogadható, gyakorlatilag két ember részére, egy pár részére elfogadható, az normálisnak tekinthető mindaddig, ugye, amíg egyikükben nem kelt ellenérzéseket, vagy nem kelt negatív érzéseket ez az állapot. Mostanában egyébként ez iszonyatosan zúdul az arcunkba, a poliamória kifejezés. Amikor ezt halljuk, hogy nyitott kapcsolat, vagy poliamória, akkor sokaknak beindul a fantáziája, érthetően, tehát valaki, vannak, akik ezt izgatónak találják, vannak, akik ezt abszolút tabunak gondolják, és most a kérdés az, hogy tényleg idejét múlt dolog-e a monogámia, egyáltalán fenntartható tartósan a monogámia egy tartós kapcsolatban, vagy pedig igazából most kezdünk el, tehát a mai időkben kezdünk el beszélni arról a dologról, amit régen titokban csináltak az emberek.
1: Ugye erre és hogy melyik a jobb? Ez a kérdés, hogy titokban, vagy beszélni is róla?
2: Mindenképpen ugye az, hogy egészséges, tehát melyik az, ami tartósan egészséges, és lelkileg nem okoz lelkileg egészségrombolást. Ugye így nagyon fontos erre rátekinteni.
1: Tehát, hogyha valakinek ez a természetes és egészséges, akkor fogadjuk el úgy, illetve akkor ők jól vannak, illetve nem is, nincs is szükség a mi elfogadásunkra, mondjuk teszem hozzá.
2: Azért nagyon fontos azt is megvizsgálni, hogy amikor két ember arról beszél, hogy ez neki rendben van, például nyitott kapcsolat rendben van, akkor ők valójában a felszín alatt mit éreznek. Nem. Mert azért kötődni valaki ez elemi igény. Egészséges ember nem létezik kötődések nélkül, és azért pszichológiai szempontból nagyon fontos, hogy ott legyen. Tehát legyen egy ember az életemben, akiben én megbízhatok, akihez kapcsolódhatok, akitől egy feltétel nélkül elfogadást megkaphatok. Ugye először ez az édesanyám, de a későbbiekben nagyon fontos, hogy ez a korábban megtapasztalt kötődés is ebb. Ez ne legyen megélve a felnőtt életemben egy szorongó kötődéssel, és egy alapvetően egy szorongó ambivalens kötődő könnyebben belekeveredik egy ilyen nem felvállalt kapcsolatba, kötődési problémával küszködve. Most nagyon fontos egyébként a két fogalmat tisztázni, tehát az a nyitott kapcsolat egy meglévő kötelékben egy szexuális szabadságot jelent többnyire. Amikor az a két ember elfáradt ebben a kapcsolati munkában, vagy egész egyszerűen nem akarják beletenni azt az energiát, nem investálnak abba a kapcsolatba újító energiákat, elszürkültek annak a kapcsolatnak a keretei, akkor megadják egymásnak a szexuális szabadságot, hogy ezt a szenvedély energiát mással is megélhessék. Nagyon fontos, hogy erre úgy tekintsünk rá, hogy erre ez egyik félnek se okozzon problémát, tehát ne okozzon fájdalmat. Későbbiekben azért azt tapasztaljuk a nyitott kapcsolatokat megélőknél, hogy a természetes emberi érzések, az, hogy itt van mellettem valaki, akit én választottam, aki mellett én a döntést meghoztam, a természetes emberi érzések azért felütik a fejüket, a féltékenység ott lehet, a birtoklási vágy ott lehet, főleg akkor, hogyha nem mindkét félnek adatik meg ez a szexuális szabadság, mondjuk csak az egyik fél teszi ezt.
1: Igen, itt ugye nyilván a lelki és az érzelmi oldal is ott van, ami szerintem nem bírja ezt elviselni, ez az én gondolatom. Most viszont életörömzene jön, és innen ettől a gondolattól fogjuk folytatni.
0: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Ez a Családi Manna.
1: Király Eszter író, mentálhigiénés szakember a vendégem ebben az órában. Témánk a monogámia vajon már idejét múlt, és eljött a nyitott kapcsolatok ideje. Erről beszélgetünk. Ugye ott hagyjuk abba a beszélgetést, hogy egy ilyen nyitott kapcsolatnál főként elsősorban egy fizikai kontakt van ugye egy másik féllel, de hogy szerintem a lelki és az érzelmi viszonyulás azt nem hiszem, hogy meg tudja osztani, vagy nyilván, aki ilyen kapcsolatban él, az máshogy vélekedik erről, hogy de igenis meg lehetett. Tud, azt is mondják az ilyen nyitott kapcsolatban élők, hogy több szeretet fér a szívükbe. Tehát ez meg ugye azt, igen, nyilván ez egy kicsit szerintem túlozva van, de nyilván ez a saját maguk felé is egy visszaigazolás kell, hogy legyen. Tehát, hogy megmagyarázom magamnak, hogy de én lelkileg is tudok több felé kötődni, és több szeretet, és folytathatnám.
2: Tehát még egyszer, a nyitott kapcsolat inkább a szexuális szabadságot jelenti, egy meglévő kapcsolatban a poliamória pedig több érzelmi kötődésnek a lehetőségét jelenti. Most visszatérve a nyitott kapcsolatokra, ott sok esetben megfigyeljük, hogy egy üres szerelemben élőknél, ahol nincsen szenvedélyenergia, tehát hogyha erre a szerelem háromszög elméletre gondolok, akkor a háromszögnek az egyik szára az gyakorlatilag teljesen elfáradt, teljesen alásodott, ugye ez a szenvedélynek a pillére, és itt van egy nagyon mély lelki intimitás két ember között. Tehát ott van egy valóban egy mély bajtársiasság, egy szövetségnek az élménye, ahol tulajdonképpen olyan ez az ember az én életemben, mint egy bástya, mint egy biztonság, akihez én bármikor hazatérhetek, akivel ott van ez a feltétlen bizalom, viszont valahol elengedtük a szenvedélyünknek a szítását, a szenvedélynek a szenvedélyenergia átemelését a kapcsolati szakaszokon. Nagyon sok ilyen párkapcsolatot látunk, ahol szinte kölcsönös szülőgyerek dinamika áll fenn, kölcsönösen, tehát nem csak az egyik fél részéről, hanem mindkét fél részéről. Tehát olyan az a másik fél nekem, mint amilyen az én anyámnak vagy apámnak lenni kellett volna annak idején, és annyira bele komfortosodunk ugye ennek a párkapcsolatnak, ennek a ezen puha fészkébe, hogy nem engedjük el egymást. Az egyik fél úgy nyilatkozik, hogy nem hagyhatom el, mert mihez kezdene nélkülem, olyan, mint hogyha egy csecsemőt hagynék az utcán. A másik fél arról beszél, hogy szükségem van minden reggel arra, hogy megkapjam a támogatását, hogy minden reggel engem útnak indítson, nélküle én nem tudok lélegezni. Tehát ugye egy olyan függőségi helyzetben vannak, érzelmi függésben, amiben egész egyszerűen nem férhet bele a másik elengedése, viszont a szenvedély energia az nincs jelen.
1: Ezekben hát meg a maga van. Már, ha ott megjelenik a függőség, az már egy rossz, igen. Rossz dolog, igen.
2: És így a szenvedélynek a beemeléséről a kapcsolatunkba már nem beszélgetnek, már lehet, hogy elmennek terápiába, próbálnak eszköztárhoz jutni, mármint hogy érzelmi eszköztárra gondolok, de esetlenek ezek a próbálkozások többnyire, és sokszor úgy számolnak be, hogy olyan, mintha az anyámmal, apámmal, unokatestvéremmel, testvéremmel, jó barátommal próbálnék szexelni, ami azért ellenértéseket kelt, és bekapcsolja azt az ősi tiltást, ami miatt nem tud létrejönni.
1: Igen.
2: A szexuális együttlét.
1: Egyébként az a kérdés fogalmazódott meg bennem, hogy ez van rendjén, mármint nem ez az utolsó gondolatot, hanem az, hogy próbálkoznak megoldani, próbálkoznak válaszokat találni, vagy az, amikor öntagadásban élik ugyanezt, tehát ugyanez van, csak ők azt mondják, tehát, hogy olyan szinten elnyomják ezt az egészet saját magukba is, mind a két fél külön-külön, hogy ez a látszat élet, amit ugye kívülről látunk, hogy hát ők mennyire szeretik egymást, ez számukra is csak egy látszat, és ott mélyen lent, bent, hátul, valahol az egész már rég szertefoszlott, és már rég semmi nincs közöttük.
2: Ez így van.
1: Egyik azonban, sem jobb nyilván.
2: Egyik sem jobb. Sokan fel is vállalják azért ezt az üres állapotot. Uh-huh. Tehát sokan nyíltan beszélnek arról, hogy a mi kapcsolatunk kiüresedett szexuálisan már nagyon régen. Ugye sokat beszélgetünk arról, hogy amikor megérkezik a gyerek a kapcsolatban, akkor ott sok esetben is tényleg látjuk, hogy bekapcsol egy erőteljes szülői funkció, főleg akkor, ugye, hogyha mi nem kaptuk meg azt az elfogadást, vagy azt a törődést, megjelenik a sémának a túlkompenzálása mind a két oldalon, tehát észrevétlenül tulajdonképpen szülőkké válunk, csak szimplán váltjuk egymást a posztjainkon, te ezt teszed, te azt csinálod, nekem ez a feladatom, neked az a feladatod, de nem érkezünk kell ahhoz a felismerésig, hogy a férfinő viszonyulásba hogyan térjünk vissza.
1: Most újra meg kell állnunk egy életöröm zene legfrissebb hírek erejéig, de innen fogjuk folytatni a beszélgetést, maradjanak velünk.
0: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: A 21. században egyre többet hallunk arról, hogy a nyitott kapcsolatok, a nyitott párkapcsolat elfogadható. Vajon valóban idejét múlt a monogámia? Erről beszélgetünk vendégemmel, Király Eszter író, mentálhigiénés szakemberrel, akivel hírek és zene után jövünk vissza. Tartsanak velünk!
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene.
2: Újabb támogatást kap az EU-tól Ukrajna. Pártelnököt és alelnököket választ ma a Mi Hazánk. Napos, száraz, enyhe idő lesz. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Megállapodtak a tagállamok az európai békekeretből Ukrajnának szánt 6,6 milliárd eurós támogatásról, jelentette be Kaja Kallas külügyi és biztonságpolitikai főképviselő. 900 millió euró jut katonai segítségnyújtásra, 1 milliárd euró új felszerelések közös beszerzését finanszírozza, 4,7 milliárd euró pedig az uniós tagállamok katonai kiadásainak megtérítésére. A magyar-kuvaiti kapcsolatok fejlesztési irányairól, a közel-keleti válságról és annak hatásairól tárgyalt Baka András köztársasági elnök Kuvait koronahercegével. A találkozóra New Yorkban került sor, ahol a magyar államfő az ENSZ közgyűlésen vett részt. A Sándor Palota azt írta, a nemzetközi fejleményekről a legjobb olyan államok vezetőitől tájékozódni, akiket közvetlenül is érintenek ezek a folyamatok. Európa legnagyobb állateledelgyára épült fel a Vas megyei Bükkön. Az üzemben évente 500 000 tonna terméket gyártanak, ezeket 50 országban adják majd el. A mostani fejlesztés keretében 3 új gyártóegység és egy teljesen automata raktár épült. A gyár 1800 embernek ad munkát, és 1500 magyar beszállító dolgozik a cégnek. Az ünnepségen Magyar Péter miniszterelnök arról beszélt, a cél a tudás alapú társadalom megteremtése, amelyhez az ilyen modern üzemek is hozzájárulnak. Ma tartja tisztújító kongresszusát a Mi Hazánk mozgalom. A budapesti tanácskozáson pártelnököt és alelnököket is választanak a küldöttek. A pártelnöki tisztségért a szervezetet jelenleg is vezető Torockai László indul, és folytatná munkáját Dúró Dóra alelnök is. Megtartaná eddigi tisztségét Apáti István, Dócs Dávid, Novák Előd és Pakusza Zoltán alelnök is. Jövő szerdán érkezik a dízel támogatás első 5000 forintos részlete. A jogosultságot a NAVA jármű nyilvántartás adatai alapján állapítja meg. A 20 000 forintnyi támogatást a Magyar Állam Kincstár automatikusan 4 részletben folyósítja, és csak egy autó után jár a jogosultaknak, köztük az egyéni vállalkozóknak és őstermelőknek is. Egy napra megnyílik Budapest egyetlen trolibusz garázsa. Az érdeklődőket áramszedőkezelés, kerékcsere, különleges járművek, tesztvezetés és kabriobuszos élményutazás is várja. A trolibusz garázsban kerül sor a BKV idei utolsó nyílt napjára. A telephelyre külön járatokat is indít a közlekedési társaság.
1: Időjárás.
2: A pára és kötfoltok feloszlása után a legtöbb helyen kisüt a nap, de átmeneti felhősödés szinte bárhol előfordulhat, esőre nem kell számítani, a szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet délután 20 és 24, este 8 és 13 fok között alakul. Holnap is száraz, napos idő lesz.
1: Családi Manna. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
0: Király Eszter író, mentálhigiénés szakember a vendégem ebben az órában, témánk pedig a monogámia, illetve a nyitott párkapcsolatok. Vajon így a 21. században melyiknek van a legnagyobb divatja, illetve ez jó-e vagy sem? Nyilván ezt a kérdést mindenki saját magának tudja megválaszolni. Mindenesetre életöröm zene után jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést.
1: Életöröm zene. Manna FM.

0: A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Király Eszter író, mentálhigiénés szakember a vendégem ebben az órában. Témánk a vajon a monogámia már idejét múlt, és eljött a nyitott kapcsolatok, a poliamória ideje. Ez igaz vagy nem ez az állítás? Hát erre még így nem is nagyon válaszoltunk, azt gondolom, ha már ezt így feltettem, hogy igaz vagy nem igaz. Nyilván ennek és annak is ugyanúgy van tere, én azt gondolom. Az, hogy a monogámia idejét múlt lenne, én ezt nem tudom igaznak minősíteni, mert szerintem ez soha nem lesz idejét múlt. Mert hiszen alapvető emberi elemi szükségletünk, ahogy te is mondtad, hogy valakihez tartozni, valaki egy biztos pont ott legyen.
2: Kötődni, elemi igény, ez nagyon fontos. Hát, ha ez nincsen meg, akkor valóban kötődések nélkül gyökértelenné válunk, talajt vesztünk. Ez szükséges, tehát az mindig elmondjuk, hogy életünkben alapvetően ott vannak a kötődések, és először a köldökzsinóron keresztül kötődöm valakihez, utána a szemkontaktuson keresztül kötődöm az édesanyámhoz, a szoptatáson keresztül, a szeretetén keresztül, és utána a köldökzsinór másik végén a személyek változhatnak. Utána újabb szereplők érkeznek az életembe, akihez kötődhetek, és aztán megtalálom azt az egyet, az igazit, akiben én tényleg valóban investálok. A monogámia sok esetben úgy jelenik meg, mint valami ránk nehezedő munka, egy olyan munkafolyamat, amit nagyon nincs kedvünk végigcsinálni. Sok pár látom, hogy azért szakít, mert nem tudják kimondani egész egyszerűen egymásnak, hogy másra vágynak. Tehát ha megtörténik az a felismerés, hogy nincsen a kapcsolatunk ez vagy az, ebből és abból nincs elegendő, akkor hiányzik a kommunikáció, és fogják magukat, és új lángolás után néznek, ugye azonnal az új szenvedély után néznek, ahol a rózsaszín köd állapotában, gyakorlatilag ebben a révületben nem marad más, mint hogy elhagyni a partneremet, és azt mondani, hogy nem működik ez közöttünk. Tehát összességében látjuk azt, hogy ez a nyitottság hiányzik, a nyílt kommunikáció, ami segítheti a monogámiát tartósan megérkezni az életünkbe, hogyha ez ott van, hogy nyíltan ki tudjuk mondani, hogy mire vágyunk, mi hiányzik, mi az, amivel gazdagíthatnánk az életünket. Hogyha a szexualitásban sincsen tabu téma, hanem ott is nyíltan kimondunk dolgokat, megfogjuk egymás kezét, elmegyünk valahová, körülnézünk, neked mi tetszik, nekem mi, beépítjük a játékos elemeket, a kíváncsiságot fenntartjuk, tehát ott van bennünk az igény, hogy fejlődjünk, haladjunk, változzunk, hiszen nem maradunk ugyanolyanok, külsőleg sem, a személyiségünk is folyamatos változásban van, és az önismereti útunk is egy végtelen befutó folyamat, tehát muszáj, hogy ezt a másik kíváncsiságát fent tudjam tartani szexuálisan is. Erre nagy szükség van.
1: Mindenki képes lehet a monogámiára? Mit gondolsz erről?
2: Nem. Tehát ez mindenképpen azért összefüggésben van a kötődés is ebekkel.
1: De dolgozni lehet rajta.
2: Nem, de dolgozni lehet rajta. Na most a monogámia többféleképpen létrejöhet. Létrejöhet úgy is, ahogyan az előbb megfogalmaztam, hogy van benne egy üres szerelem. Tehát úgy is ki tudom mondani, hogy monogám tudok lenni valakihez, úgy, hogy 15 éve nem szeretkeztünk, és egyikünk sem keresett mást. Ha nem benne ragadunk, tulajdonképpen egy ilyen csendes elfogadásban, ahol...
1: De bocsáss meg, a benne ragadunk, ez nem egy annyira pozitív...
2: Nem, semmiképpen, de mondhatjuk, hogy egy emberhez ragaszkodom. De csak attól, nem az de, egészséges módon.
1: De hogyha a szeretet megvan, egy nagyon magas szintű szeretet, és mondjuk ez létezik fizikai kontakt nélkül, mármint úgy a fizikai kontakt, mivel szexualitás nélkül, tehát az ölelés, a csókok, a nem tudom mi benne van, csak egyszerűen itt kifúj. Most csak így fantáziálok, vagy filozofálok, hogy milyen lehetőségek vannak, hogy ez még elfogadható, vagy ez sem? Tehát ez sem egy normális forgatókönyv.
2: De alapvető, hiszen ezek az energiák valahol utat törnek majd maguknak. Uh-huh. Tehát egy idő után ugye ez a rengeteg elfolytás, ez a rengeteg elfolytott energia, a szexuális energia, tényleg a kreatív energiák, a játékos energiák, a spontaneitás iránti igényünk, a szenvedély iránti igényünk valahol utat tör magának. Ha nem tör,
1: de lehet, hogy teljesen más formába fog utat törni.
2: Lehet, hogy olyan káros irányba tör utat magának, mint például alkoholfüggőség, pornófüggőség, vásárlásmánia, munkamánia.
1: A vásárlásmánia ebből a legjobb, meg a munkamánia. Én azt gondolom, tehát ez még.
2: Egy ideig. Ugye, mert egy ideig ugye behívod a dopamint, ugye, meg eláraszt a dopamin áradat, de tulajdonképpen nincs. Tehát ki tudod mondani azt, hogy nem tapasztalod meg a szenvedés ölelést, nem tapasztalod meg azt az oxitocin áramlatot, ugye azt a hormonlavinát saját magadban, ami szükséges azért a fizikai egészséghez is.
1: Abszolút, igen. Most újra meg kell állnunk ezen erejéig, Eszter, de jövünk vissza nem sokára, és innen fogjuk folytatni a beszélgetést.
0: 98.6 Manna FM. A családi Manna hamarosan folytatódik.

0: A hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zene. Ez a Családi Manna. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Manna FM.
0: Manna FM.
2: Király Eszter író, mentálhigiénés szakember a vendégem ebben az órában. Témánk a nyitott kapcsolatok, poliamória, vajon idejét múlt-e a monogámia. Erről beszélgetünk. Így egyébként egy nagyon rövid egy mondatban összefoglalva most azt kijelenthetjük, hogy nyilván nem idejét múlt a monogámia, sőt, mindig lesznek más alternatívák is, úgymond, de még mindig ez az, ami a a legelfogadottabb, mondjuk így, a monogámia, kimondhatjuk ezt.
3: Igen,
2: és
3: fenntartható. Így van.
2: De hogy nem mindenki alkalmas rá, ugye erről is beszélgettünk.
3: Igen, a legnagyobb erősség lehet a monogámia a kapcsolatunkban. Tehát ki tudom mondani azt, hogy van valaki, aki akár egy életre igen mondtam, azért ez egy nagyon-nagyon fontos kinyilatkoztatás, és ebben benne van az én elköteleződésem. Tehát a hűség az nem társadalmi elvárás, ahogy
2: manapság egyébként, erről nagyon, ez is nagyon más irányba indult, tehát hogy már ott tartunk, hogy ilyeneket is lehet hallani, hogy mert hogy ez a monogámia is, meg a hűség is csak az egy társadalmi elvárás, ilyen már nem is létezik.
3: Igen, és miközben azt érezzük, hogy társadalmi elvárás, természetesen óriási súlyként nehezedik a vállunkra. Tehát a hűség az nem társadalmi elvárás, a hűség sok tekintetben döntés. Tehát ott van ugye az a döntés, nem csak amikor hozzá hű leszek, ugye, akkor önmagamhoz is hű leszek. Van egy felelősségérzet a hűségben, tehát nem csak arról van szó, hogy a kapcsolatért érte is felelősséget vállalok. Ha az összes többi eszközzel éltem, amivel nem tudom megtartani azt a másik embert, akkor tudom azt kimondani, hogy jó, akkor engedjük el egymás szeretettel. Ugye ez lenne azért az elfogadhatóbb út, viszont azért nem szeretnénk morális pálcát törni azok fölött, akik ezt valami miatt, nem arról van szó, hogy nem akarják, ugye, hanem nem tudják, hogy kell ezt létrehozni. Uh-huh. Tehát itt azért ennek mindenképpen fontos ennek az okok mélyére ásni, hogy vajon milyen kötődés is ebben van, mi az a hárítás, amivel tulajdonképpen azonnal bekapcsol egy ilyen tudattalan hárítás bennem a kapcsolatokkal szemben. Hol van az a szorongásom, hol van az ambivalencia, hol van az a hárítás, amivel tényleg tulajdonképpen ahogy komolyjá válik egy kapcsolat, vagy ahogy kirajzolódik, hogy tulajdonképpen ő lehet az egyetlen út, én menekülőre fogom. Ilyenkor azért lehet ennek egy önigazolása, például a poliamóriának egy önigazolása, ami lehet, hogy tényleg a saját kötődési sebeimről szól inkább, mint sem arról, hogy én ezt a irányzatot követem.
2: Lassan ilyen adásunk végére érünk, úgyhogy én szeretném egyrészt, hogy egy picit így összefoglalnánk, másrészt pedig kíváncsi vagyok arra, hogy neked, tehát hogy te találkozol-e ilyen esetekkel, keresnek-e meg téged ilyen helyzetekben, hogy valaki akár nyitott kapcsolat, akár poliamória, és szeretnének visszatalálni egymáshoz, és szeretnének visszamenni arra az útra. És ilyenkor sikerrel jársz, erre kíváncsi vagyok, hogy sikerrel járnak-e úgy általában a párok.
3: Ezért itt külön-külön kell megvizsgálnunk a párokat, ahogy az előbb említettem, a feleket. Tehát itt megkeressük azt a tudattalan hárítást először az elköteleződéssel szemben. Vannak-e bizalmi problémák? Például volt-e valaha bizalomvesztés? Már például gyerekkorban, lehet, hogy a kapcsolatokban már elvesztettem a bizalmamat, ahogyan a szüleim kapcsolatát tanulmányoztam. Már nem hiszek az egységben, mert soha nem láttam egységet, nem láttam két embert összekapaszkodni, szövetségé válni, együtt fejlődni.

0: átemelni akár ezt a férfinői minőséget is a kapcsolati szakaszokon. Tehát ha erre nincsen mintám vagy példám, akkor nagyon nehéz ebben hinni. Sok tekintetben ugye itt is a mélyére ásunk valakinek a lelkében. Illetve én azt gondolom, hogyha megvan az őszinte kommunikáció, hogyha nincsen bizalomvesztés, akkor két ember képes lehet a monogámiára, tehát meg tudja azért küzdeni a kríziseit, és utána újra ebben a, tulajdonképpen ezekkel a megküzdött krízisekkel, és új mintákat beépítve a kapcsolatba képesek egy ilyen legmagasabb szintű krízissel való megküzdésben tovább menni, és egy monogám kapcsolatban tovább létezni.
1: Ha már a legmagasabb szintet említetted, akkor azt gondolom, hogy itt tehát egy jó monogám kapcsolatban, ahol hosszú-hosszú évek óta tart, az is egy nagyon magas szint tud lenni. Nagyon magas szintre tudnak jutni, tehát nagyon meg tudják fejlődni magukat, és a kapcsolatot is az emberek.
0: Igen, én azt azért hozzáteszem, és mindenképpen ez nagy igazság, amit mondtál, viszont hozzáteszem, hogy nem láttunk még azért olyan kapcsolatot, ahol 27, 30, 35, 40 év alatt valamilyen másfelé álmodás, ugye idézőjelben nem történt meg. Tehát azért lehet olyan életszakaszunk, amikor tényleg elszürkülnek a keretek, és elindul egy kifelé fordulás, egy másfelé álmodás. De ez mindenképpen azt jelenti, hogy hát valami baj van velünk, tehát valamivel foglalkoznunk kell.
1: De pont ezért mondtam a megfejlődést, hogy mert egy ilyenen túl tudnak lépni, meg tudják fejlődni akár a helyzetet, egymást, magukat.
0: Igen, túl tudnak lépni, és ez a másfelé álmodás gyakorlatilag lehet egy fenyegető vészharang, egy véscsengő, hogy valami mást kell, máshogy kell tennünk a dolgainkat.
1: Hát Eszter, beszélgetésünk végére értünk, köszönöm szépen neked. Hát jövő hónapban újra találkozunk, várjuk a hallgatókat is. Köszi szépen, hogy itt voltál.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Király Eszter író, mentálhigiénés szakember volt a Családi Manna vendége.

0: Király Eszter író, mentálhigiénés szakember volt a vendégem, akivel a monogámiáról beszélgettünk. Következő órában Pólus Enikő mentálhigiénés szakemberrel pedig a digitális halhatatlanság lesz a témánk. Elérhetőségünk 0677 986. Facebookon is ott vagyunk, Manna FM 98.6.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
2: A zaj is szennyezés. Ha környezetvédelemről beszélünk, sokan a levegőre, vízre vagy hulladékra gondolnak. Pedig van egy szennyezés, amelyet nem látunk, mégis naponta érhet minket. A zaj. A közlekedési zaj, autók, vasút, repülés nem csak idegesítő háttér, hosszú távon ronthatja az alvást, növelheti a stresszterhelést és hatással lehet az egészségre. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2025-ös jelentése szerint Európában nagyon sok ember él olyan közlekedési zajszint mellett, amely egészségügyi szempontból kedvezőtlen. A zajjal az a nehéz, hogy könnyű megszokni. A szervezet viszont nem feltétlenül szokja meg. Lehet, hogy mi már nem figyelünk a forgalom morajára, de az alvásunk felszínesebb, a pihenésünk kevésbé hatékony. Mit lehet tenni? Városi szinten csendesebb burkolatok, sebességcsökkentés, zöldsávok, jobb közlekedés tervezés segíthet. Egyéni szinten pedig érdemes keresni a csendesebb útvonalakat, pihenőhelyeket, és komolyan venni a csendet, mint egészségvédő tényezőt. A csend nem üresség. A csend regeneráció. És egy zajos világban egyre értékesebb erőforrás.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Megszületett a megállapodás az Ukrajnának szánt újabb EU-s támogatásról. Motoros felvonulást tartanak ma a Merrák elleni küzdelem jegyében. Napos, száraz, enyhe idő lesz. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Megállapodtak a tagállamok az európai békekeretből Ukrajnának szánt 6,6 milliárd eurós támogatásról, jelentette be Kaja Kallas külügyi és biztonságpolitikai főképviselő. 900 millió euró jut katonai segítségnyújtásra, 1 milliárd euró új felszerelések közös beszerzését finanszírozza, 4,7 milliárd euró pedig az uniós tagállamok katonai kiadásainak megtérítésére. A magyar-kuvaiti kapcsolatok fejlesztési irányairól, a közel-keleti válságról és annak hatásairól tárgyalt Baka András köztársasági elnök Kuvait koronahercegével. A találkozóra New Yorkban került sor, ahol a magyar államfő az ENSZ közgyűlésen vett részt. Jövő szerdán érkezik a dízel támogatás első 5000 forintos részlete. A jogosultságot a NAVA jármű nyilvántartás adatai alapján állapítja meg. A 20 000 forintnyi támogatást a Magyar Állam Kincstár automatikusan 4 részletben folyósítja, és csak egy autó utánjára jogosultaknak, köztük az egyéni vállalkozóknak és őstermelőknek is. Az Országgyűlés Házbizottságának összehívását kezdeményezi a Fidesz frakció vezetője. Bóka János szerint ugyanis a kedden tartott ülésen készült felvétel alapján a Tiszás Summer orsója megnyomta a mellette ülő Csézi Erzsébet szavazógombját, vélhetően módosítva frakciótársa már leadott voksát a média tanács tagjainak megválasztásáról szóló szavazáson. A fideszes politikus úgy véli, Summer orsója tettével méltatlanná vált a képviselői tisztségre. A videót Dúródóra, a Mi Hazánk elnök helyettese osztotta meg a közösségi oldalán. A híre reagálva Csézi Erzsébet a közösségi oldalán közölte, ő kérte pattársa segítségét, és a leadott szavazata az akaratával egyező volt. Ma tartja tisztújító kongresszusát a Mi Hazánk mozgalom. A budapesti tanácskozáson pártelnököt és alelnököket is választanak a küldöttek. A pártelnöki tisztségért a szervezetet jelenleg is vezető Torockai László indul, és folytatná munkáját Dúró Dóra alelnök is. Megtartaná eddigi tisztségét Apáti István, Dócs Dávid, Novák Előd és Pakusza Zoltán alelnök is. Rózsaszínbe öltözött motorosok vonulnak végig ma a MER rák elleni küzdelem jegyében Budapesten. A Magyar Rák Ellenes Liga által szervezett akció célja, hogy felhívja a figyelmet a betegségre, az önvizsgálat és a szűrővizsgálatok fontosságára, valamint hogy érdemes időben orvoshoz fordulni. A pára és kötfoltok feloszlása után a legtöbb helyen kisüt a nap, de átmeneti felhősödés szinte bárhol előfordulhat. Esőre nem kell számítani, a szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet délután 20 és 24, este 8 és 13 fok között alakul. Holnap is száraz, napos idő lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Pólus Enikő mentálhigiénés szakember a vendégem ebben az órában, akivel a digitális halhatatlanságról fogunk beszélgetni, arról, hogy a hiány, mint jelenlét, az vajon mire mutat rá. Erről is szó lesz többek között ebben az órában, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani, zene után kezdünk.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Családi Manna Ferenc Gabival.
1: Csodaszép reggelt kívánok a Manna FM hallgatóinak. Igen, Ferenc Gabival itt a Manna FM-en, és hát Pólus Enikő mentálhigiénés szakemberrel hoztunk egy témát. A digitális halhatatlanságról, a hiányról, mint jelenlétről, a gyászról fogunk beszélgetni. Szervusz Enikő, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok!
1: No, hát ugye az emlékezés és a vesztesség megélése az mindig része volt az emberi létnek, de a 21. században ez azért új dimenziókat kapott, azt mondhatjuk, és a digitális halhatatlanság korában ugye online profiljaink, üzeneteink, képeink, mesterséges intelligenciával létrehozott avatárjaink, ugye mert már mindenkinek ott van a social felületén például, ha akarja, ha nem, illetve hát nem tudom, hogyha valaki nem akarja, akkor ott van ez a kis avatár a profilképnél. Én nem akartam, és láttam, hogy most már ott van egyszer csak, szóval valahogy ezt beteszik. Na minden esetre ezek valahogy így tovább élnek utánunk, akárhogy is nézzük. De vajon, hogy ez valódi emlékezés-e, vagy csak egy illúzió? Hát lehet, hogy erre már akár azonnal is tudsz-e választ adni, és akkor mi is az a digitális halhatatlanság? Induljunk is innen.
2: Hát igen, nagyon-nagyon újszerű témáról és dologról beszélünk, és azt hiszem erről sehol nem született még tartalom, úgyhogy nagyon örültem a felkérésednek. A helyzet az, hogy ez a digitális jelenléttel kezdeném a halhatatlanságot, mert a digitális jelenlét olyan szinten tört be, ugye annak idején az internet és a social felületekkel az emberiség életében, hogy egész egyszerűen senkinek nem volt arra ideje, hogy megtanulja valahonnan valakitől, mert nem is volt kitől, és a saját bőrén kezdte el tanulni ezt a fajta jelenlétet, hogy ez egyáltalán milyen jelenlét. És ugye a tudományok se tartottak ott, hogy kutassák az elején azt, hogy ez a fajta digitális jelen lét, ez mit befolyásol az emberiség életébe, mit befolyásol akár az idegrendszer területén, vagy a kapcsolódásainkban, hogy eleve hogyan vagyunk mi jelen azáltal, hogy egy offline világban van egy jelenlétünk, s mellette lett egy nagyon széleskörű online világ, és hogy ennek a kettőnek a jelenléte miként van jelen az emberiség életébe. Szóval, hogy később kezdték ezt el ugye kutatni, és ebből ma már vannak eredményeink.
1: És hát ugye azt mondhatjuk, hogy sokkal nagyobb és sokkal intenzívebben vagyunk jelen az online térben mára, mint mondjuk a valós életben, és ez szerintem nem egy jó irány.
2: Nagyon nem jó irány, hát most őszintén, ha magunkból indulunk ki így négy szem közt, akkor el tudom neked mondani.
1: Csak és kizárólag négy szem közt és
2: hát
1: négy fül közt.
2: hogy sokkal több mindent tudok az ismerőseim, vagy a számomra fontos emberek magánéletéből a social oldalról, mint arról, hogy mondjuk beszéljünk telefonon, és megkérdezzük egymást, hogy amúgy ahol mi van, az te életedben.
1: Igen, holott ezeken a social oldalakon ugye azért azt tudjuk nagyon jól, hogy nem mindig a valóságot látjuk, sőt, az
2: hát
1: eseteknek
2: nagyon
1: a nagy százalék
2: részleteket,
1: igen, ugye, vagy felhájpolt, kiszínezett valóságot.
2: Igen, meg hogy a részleteknek mindig vannak háttérrészlete, és néha azok érdekesebbek, vagy fontosabbak akár ilyen szempontból, és hogy ugye pont ha ugye szeretek veled mindig nagyon őszinteségben itt flóba lenni a rádió hallgatókkal együtt, de hogy ugye pont arról is beszéltünk itt a megkezdés előtt, ugye, hogy rajtunk is mindig ott egy mosoly.
1: Igen,
2: általában.
1: Igen.
2: És ez nem azt jelenti, hogy amúgy mi nem úgy éljük az életünket, hogy nincs mosoly az életünkben, mert mindketten már annyi vackon átmentünk az életünk folyamán, ugye, hogy alapvetően a jelen létünkben is ott egy örökké mosoly, és hogy emellett még megfér az, hogy vannak szomorúságaink, fájdalmaink, és esetleg néha sírunk is. Én azt szoktam mondani, hogy én rendszeresen üritem magamat, mert szükséges. És hogy ugye ez a digitális jelenlét, amiben vagyunk, azzal nincs gond, hogy láthatom azt, hogy milyen vagy, amikor színpadon vagy színpad mögött elárulsz nekem egy kulisszatitkot. Ugye ezek olyan érdekesek és olyan jó dolog, hogy tanulhatunk egymástól. Én nagyon is szeretek ezekből másoktól meríteni, hiszen nem lehetünk ott 0-24 órába egymás életébe, főleg ha sót szerettünk, meg barátunk van. De hogy tudjuk ezt az idegrendszerünkbe úgy kordába tartani, hogy ez ne elégítsen ki bennünket, hanem mondjuk, amikor összetalálkozok, rákérdezzek arra, hogy akkor, mikor az a maszk volt rajtad, hogy érezted mögötte magadat, vagy amúgy hogy vagy mi zajlik jelenleg az életedbe. Tehát, hogy ne higgyem el a digitális jelenlétemben történő kielégülésemben azt, hogy én mindent tudok rólad, és nincs már arra szükség, hogy offline kapcsolódjak hozzád, vagy átöleljelek, vagy megkérdezelek. Most nyilván téged használnak föl arra, arra példaként használja.
1: Persze, bárki bárkivel.
2: De ez teljesen a lényeg az egésznek, hogy ne felejtsük el az offline lévő jelenlétnek az alaptartalmát, mert most már a szomszédok be se kopogtatnak egymáshoz, ha nem látjuk egymást mondjuk néhány hétig akár. Ugye? És hogy igen, ez minek köszönhető? Hát láttam a digitális létben.
1: Láttam, hogy jól vagy, miért kellene megkérdeznem, hogy hogy vagy. Igen.
2: Pontosan, és ezek a legnagyobb becsapások, és ez egy gyász. Tehát akárhogy is nézzük, ugye ezen a napon ugye sok helyen szoktak erről beszélni, de hogy beszéljünk már arról, hogy azért a digitális jelenlét egy alapvető lehetőség is, de valaminek a temetője is. Tehát valami eltűnik ezáltal bennünk, ami nagyon fontos lenne, hogy az élő térben megmaradjon, mert ha az nincs, és csak van a digitális, ahogy te is mondtad, hogy ott csak ilyen részletjelenlét van, és részleteket osztunk meg, akkor valami, ami az emberi bennünk, a tökéletesen tökéleten eltűnhet bennünk.
1: Igen. Na hát innen ettől a gondolattól fogjuk folytatni. Közben mondom a hallgatóknak, mert gyönyörű fülbevalói vannak Enikőnek. Tehát amit hallanak, ilyen kis zörgés mögötte, ez a következő blokkban már nem fogják hallani.
2: Eddig harmadik évtizede médiázok, mégse jutott eszembe, köszönöm.
1: Előfordul. Jövünk vissza nem sokára, a zene után maradjanak velünk.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival, itt a Manna FM-en.
1: Valamint Pólus Enikő mentálhigiénés szakemberrel beszélgetünk ebben az órában. Digitális halhatatlanságról beszélgetünk, illetve a hiány, mint jelenlét, a gyász, ezeket a témákat dolgozzuk fel, amennyire lehet ennyi időben, ugye, mert nyilván erre sokkal több idő kellene ahhoz, hogy jobban belemélyedjünk és kifejtsük. Ott hagyjuk abba a beszélgetést, hogy a digitális térben használunk egy, hát nevezhetjük álarcnak, egyfajta valamilyen valóságot, egy elképzelt, egy álomvalóságot mutatunk meg a többségnek, illetve azoknak, akik minket követnek. Miközben ugye mögötte azért biztos, hogy nem, hogy tehát egészen biztos, hogy mindenkinek vannak olyan titkai, sőt van egy, lehet, hogy egészen más valós élete, amiről ugye nem tudunk. Innentől ez a szomszéd már nem kopog be, mert miért kopogna, hogy megkérdezze, hogy hogy vagyok, hiszen látja az online térben, hogy hát nagyon jól vagyok, minden virágzok, sőt fiatalodtam is 25 évet, mert ugye már szűrőknek köszönhetően tényleg az emberek, tényleg, tehát hogy kortalanok lettünk. Viszont amire itt úgy, ennél a témán ezt szeretnék mindenképpen átérni, ami engem, hát nem is tudom, úgy fogalmazom, hogy rémiszt, hogy olyan ismerőseim, akik már hosszú évek óta nincsenek velünk, feladja most a Facebookról beszélek, hogy épp születésnapja van, és akkor látom, hogy ismerősök odaírják, hogy boldog születésnapot, miközben csak annyi fáradtságot kellene venni, hogy megnyitni az ő oldalát, és ott látja, hogy előtte még a gyász van, és akkor ráírnak, hogy boldog születésnapot. Ez egyszerűen számomra feldolgozhatatlan. Morbid. Tehát, hogy ezt, hogyha azt mondjuk, hogy digitális halhatatlanság, akkor ez az.
2: Igen.
1: De hogy ez jó-e?
2: A helyzet az, hogy nem tudunk róla, mert nem is beszélhetünk róla az elmúlt évtizedben, hogy maga a digitális temetkezés mit jelent. A digitális temetkezés az azt jelenti, hogy van a social oldalaknak egy-egy olyan funkciója, hogy tulajdonképpen rendelkezni lehet akkor, hogyha már nem vagyunk, hogy mi legyen az oldalunkkal. De most erről oly kevesen tudnak, és még kevesebben rendelkeznek.
1: Illetve gondolom, aki tud, az sem nagyon foglalkozik vele.
2: Nem, mert hogy majd, ha eljön az idő, ugye? De hát az időt nem tudjuk, hogy mikor jön el, nem feltétlenül akkor, mikor mondjuk egy öregedési folyamat végén arra számítunk, hogy esetleg akkor jön el az idő. Ez az élet-halál kérdésének a nagy részei, hogy mindenkinél máskor jöhet el az idő, és hogy az emberi felelősség, mikor nyomot hagy a világban, nagyon-nagyon fontos, hogy családon belül legyen az embernek egy, bármilyen drasztikus, amit mondok, de egy ilyen dossziéja, valós dossziéja, amibe akár papíralapon, de hogy így rendelkezik azzal, nem csak azzal, hogy mi legyen az értéktárgyaimmal, ugye, az már egy bevett szokás, hogy ügyvédnél rendelkezünk ezzel, hanem hogy a digitális lenyomattal, főleg akik vannak nagykövetési oldalaik, vagy sok ember elérhető, stb., de hogy ez mindenkinek, akinek ott van digitális nyoma, rendelkeznie kéne azzal, hogy mi legyen akkor, hogyha véletlenül az élet úgy hozza, hogy elmegyünk, eltávozunk erről a földről. És ez nem csak egy technikai dolog tulajdonképpen, hogy akkor leírni azt, hogy akkor zárjátok le, vagy hagyjátok mindig ott. Tehát nem csak egy ilyen technikai kérdés, ne csak gomnyomás legyen a digitális temetkezés, hanem tulajdonképpen, hogy akik nyomot akarnak hagyni, akár a szakmájukba, vagy akár a magánéletükből, bármit, amit megmutatnak, hogy tulajdonképpen egyrészt azzal a tartalommal mi legyen, másrészt, hogy maga az oldal funkció mi legyen alapvetően, és ezzel mindenkinek szíve joga rendelkezni, de ezt meg kell, le kell írni, vagy meg kell beszélni a szeretteinkkel, vagy a családtagjainkat, vagy barát, vagy ügyvéddel, vagy bárkivel, mert hogyha erről nem rendelkezünk, akkor nagyon nehéz helyzetbe kerülnek a barátok, vagy a szeretteink azzal, hogy de mit csináljak? Ha törlöm az oldalt, akkor olyan, mintha semmisé tenném az ő emlékét. Ezt szokták mondani.
1: De hogyha mondjuk,
2: ez a dilemma.
1: Igen, azt nem tudom, hogy például, ha jelszavakat nem ismeri valaki, akkor be se tud lépni, hogy bármit megtegyen, vagy nem tudom, hogy erre.
2: Abszolút.
1: Gondolom, erre is azért van valami módja van annak, hogy ír az ember, nem tudom, bár én próbáltam, írtam már a Facebooknak, és hónapokig nem jött válasz, szóval. De hogy lehet, hogy ennek is van valami olyan megoldása, amivel lehet jutni valamire.
2: Igen, ilyenkor tulajdonképpen, hogyha az ember, igen, a Facebook ezen nagyon sokszor nem feltétlenül gyorsan reagál, nekem most pont volt egy másik tapasztalatom, hogy azonnal reagált, mert ellopták az oldalát. oldalaimat, és vissza tudtuk szerezni, igen. És nem is kellett hozzá semmit tennem, tulajdonképpen nem rontottam el semmit, és mégis másnak a birtokába került, de ez az életemben úgy megszokott, hogy néha viszik azt, ami az enyém, de hogy tulajdonképpen most jól reagált, nekem volt egy ilyen jó tapasztalatom, de tudni kell azt, hogy a hozzátartozók, hogyha nincs ilyen rendelkezésük tulajdonképpen, akkor hivatalosan ügyvéd által írhatnak egy hivatalos papírt tulajdonképpen, igazolva azt, hogy ők ismerték annak az oldalnak a tulajdonosát, és ilyen aspektusból, hogyha megvan a halotti anyakönyvi kivonat, és annak a másolatát elküldik, akkor a Facebooktól kapnak ilyen jellegű rendelkezéseket, de ehhez kell ez a halotti anyakönyvi kivonat, meg ügyvédi bevonás alapet. Ez főleg a nagy oldalaknál az igaz, mert a kis oldalakkal lehet, hogy nem válaszolnak, és nem, hogy mondjam, nem reagálnak ilyen szempontból erre. Tehát, hogy vannak erre azért lehetőségek, de ezek is most alakulnak, no lám, 10 év alatt mi is most beszélünk először ilyenről, mert ez fontos, mert az tényleg nagyon morbid dolog, mikor elhunyt embertársaink oldalára évek után ráírnak. És ugye van egy másik lehetőség, hogyha valaki úgy rendelkezett, hogy ne törőjék, mert ő ez a halhatatlan akar maradni, és mindig emlékezzenek rá, vannak az embereknek ilyen vágyaik, akkor tulajdonképpen emlék oldallá lehet minősíteni, és akkor tulajdonképpen ott azt is át lehet szerkeszteni.
1: Amire én kíváncsi vagyok még, de most zene jön, meg jönnek majd mindjárt a legfrissebb hírek is, és arra aztán visszatérünk avval, hogy vajon mennyire valós ez a digitális halhatatlanság, mert ugye mindez, amiről beszéltünk, ez igazából ez maga digitális halhatatlanság, hogy valaki eltávozik, és még 10-15 évig is meg tudjuk nézni a fotóit, meg tudjuk nézni, hogy mihez mit kommentelt, milyen gondolatai voltak, stb. Hogy ez mennyire valós, vagy erre szükségünk van-e, vagy ez hogyan, ez jó-e nekünk, ezzel fogjuk folytatni, okay. De most előbb jöjjön életörömzene, aztán legfrissebb hírek, és innen folytatjuk.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.

0: Pólus Enikő mentálhigiénés szakember a vendégem ebben az órában, akivel a digitális halhatatlanságról beszélgetünk, mint jelenség, ugye mesterséges intelligencia, avatárok, chatbotok és közösségi profilok. Azt a kérdést vetik fel, hogy vajon meddig élünk tovább az online térben, és hogy hogyan őrzik meg digitális lenyomataink a személyiségünket. Tehát erről beszélgetünk. Érdemes lesz velünk tartani, a zene és a hírek után folytatjuk is.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután.
1: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
4: Született a megállapodás az Ukrajnának szánt újabb EU-s támogatásról. Motoros felvonulást tartanak ma a Merák elleni küzdelem jegyében. Napos, száraz, enyhe idő lesz. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Megállapodtak a tagállamok az európai békekeretből Ukrajnának szánt 6,6 milliárd eurós támogatásról, jelentette be Kaja Kallas, külügyi és biztonságpolitikai főképviselő. 900 millió euró jut katonai segítségnyújtásra, 1 milliárd euró új felszerelések közös beszerzését finanszírozza, 4,7 milliárd euró pedig az uniós tagállamok katonai kiadásainak megtérítésére. A magyar-kuvaiti kapcsolatok fejlesztési irányairól, a közel-keleti válságról és annak hatásairól tárgyalt Baka András köztársasági elnök Kuvait koronahercegével. A találkozóra New Yorkban került sor, ahol a magyar államfő az ENSZ közgyűlésen vett részt. Jövő szerdán érkezik a dízel támogatás első 5000 forintos részlete. A jogosultságot a NAV jármű nyilvántartás adatai alapján állapítja meg. A 20 000 forintnyi támogatást a Magyar Állam Kincstár automatikusan 4 részletben folyósítja, és csak egy autó után jár a jogosultaknak, köztük az egyéni vállalkozóknak és őstermelőknek is. Az Országgyűlés Házbizottságának összehívását kezdeményezi a Fidesz frakció vezetője. Bóka János szerint ugyanis a kedden tartott ülésen készült felvétel alapján a Tiszás Summer orsolya megnyomta a mellette ülő Csézi Erzsébet szavazógombját, vélhetően módosítva frakciótársa már leadott voksát a média tanács tagjainak megválasztásáról szóló szavazáson. A fideszes politikus úgy véli, Summer orsolya tettével méltatlanná vált a képviselői tisztségre. A videót Dúró Dóra, a Mi Hazánk elnök helyettese osztotta meg a közösségi oldalán. A híre reagálva Csézi Erzsébet a közösségi oldalán közölte, ő kérte pattársa segítségét, és a leadott szavazata az akaratával egyező volt. Ma tartja tisztújító kongresszusát a Mi Hazánk mozgalom. A budapesti tanácskozáson pártelnököt és alelnököket is választanak a küldöttek. A pártelnöki tisztségért a szervezetet jelenleg is vezető Torockai László indul, és folytatná munkáját Dúró Dóra alelnök is. Megtartaná eddigi tisztségét Apáti István, Dócs Dávid, Novák Előd és Pakusza Zoltán alelnök is. Rózsaszínbe öltözött motorosok vonulnak végig ma a Merák elleni küzdelem jegyében Budapesten. A Magyar Rák Ellenes Liga által szervezett akció célja, hogy felhívja a figyelmet a betegségre, az önvizsgálat és a szűrővizsgálatok fontosságára, valamint hogy érdemes időben orvoshoz fordulni.
1: Időjárás.
4: A pára és kötfoltok feloszlása után a legtöbb helyen kisüt a nap, de átmeneti felhősödés szinte bárhol előfordulhat. Esőre nem kell számítani, a szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet délután 20 és 24, este 8 és 13 fok között alakul. Holnap is száraz, napos idő lesz.
1: Manna, ez a családi Manna.
0: Pólus Enikő mentálhigiénés szakember a vendégem ebben az órában. Témánk a digitális halhatatlanság, valamint a hiány, mint jelenlét. Ezt a témát boncolgatjuk. Ugye a gyász nem csupán fájdalom, hanem teremtő erő is lehet, inspiráció költőknek, zenészeknek, alkotóknak, akik műveiken keresztül új életet adnak annak, ami elmúlt, és mikor máskor beszélhetnénk erről a témáról, mint november 1-én. Úgyhogy zene után jövünk is vissza, és folytatjuk a beszélgetést Pólus Enikővel.
1: Élet, öröm, zene. Ez a

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival, itt a Manna FM-en.
1: Manna FM. Manna FM.
2: Itt a 98.6 Manna FM-en. Szép jó reggelt kívánunk mindazoknak, akik most csatlakoztak hozzánk. Pólus Enikő mentálhigiénés szakemberrel beszélgetünk a digitális halhatatlanságról, a hiányról, mint jelenlétről. Hogyha azt mondom, hogy a hiányról, mint jelenlétről, és mondjuk digitális halhatatlanság, ha ezt a kettőt így egymásra fűzöm, most mindegy, melyiket mondom előbb, vagy melyiket, akkor elgondolkodom azon, hogy a digitális térben, ugye, amit, ahol abba hagytuk a zene és a hírek előtt a beszélgetést, hogy van, aki köszönti a másikat, amiközben már évek óta nincs velünk, de kiadja az oldal, hogy születésnapja van XY-nak, és akkor automatikusan beírom, hogy boldog, már én nem szoktam, de hogy automatikusan odaírják, igen, hogy boldog születésnapot.
3: Mert hogy van egy ilyen gomb, vagy egy gombnyomása.
2: Igen, így van, aha, így van. És az jutott, arról beszélgetünk, ugye itt a zene és a hírek előtt, igen, hogy a gombnyomással, tehát hogy kiadja, hogy van születésnapja valakinek, és akkor XY rámegy arra, hogy még kiknek van, ott van, hogy 5 születésnap, és mindenkinek csak egy, rá kell klikkelni, hogy boldog születésnapot, tehát be se kell írni, tehát már erre a fáradtságot se kell venni, tehát effektív nem megy rá az oldalára megnézni, hogy ő valójában tényleg köztünk van-e még, hanem csak elküldi a boldog születésnapot.
3: Igen.
2: Na most ez nyilván a hozzátartozóknak okozhat amúgy, nem is, hogy mit okozhat. Mit gondolsz erről?
3: Hát egyrészt borzasztó felkavaró, hogy olyan világban élünk, hogy ennyire gomnyomásra működünk, és nem figyelünk oda egymásra. Ugye ez a digitális tér éri el bennünk alapvetően. Másrészt pedig ugye elhiszem, hogy valaki jót akar, hogy boldog születésnapot kíván gomnyomása, de ne tegye. Tehát vagy megnézi a másikat, ha nem tud róla semmit, hogy amúgy mi újság van vele, és esetleg személyesen köszönti, vagy ha nem, jobb nem tenni ilyen dolgokat. Tehát, hogy nagyon könnyű a gomnyomásos megoldásokra igent mondani, és nagyon sokszor inkább nemet kell mondani, mert ha amúgy engem nem érdekel valaki 5 évig, hogy mi van vele, és semmit nem tudok róla, és küldök egy gomnyomásos szülnapot, hogy is lettem én érzéketlen egy kicsit ebben a digitális jelenlétben.
2: Nagyon,
3: tehát érdemes,
2: igen,
3: így ezeken elgondolkodni, és a helyzet az, hogy azért, mert a digitális jelenlétek funkciókat dobnak föl, hogy ők mindig variálnak dolgokat, hogy mi egyre több jelenléttel felhasználóbb legyünk.
2: Igen.
3: Mert alapvetően ez egy jó dolog, hogyha én életben vagyok, és valaki engem felköszönt, mert mit ér el nálam? Eszébe jutottam. Az nem fogok azon gondolkodni, hogy hát a Facebook juttatta eszembe, amúgy meg lehet, hogy nem is érdekli, hogy mi van velem.
2: Nekem írnak
3: kivált
2: olyanok,
3: egy dopamint, ugye?
2: Boldog születésnapot írnak olyan emberek, akit azt se tudom, hogy miért ismerősem, honnan is ismerem.
3: Igen.
2: Nyilván, hát jó, most nem fogom elküldeni a francba, nem fogom megkérdezni minden egyes boldog születésnapnál, hogy te ki vagy és miért vagy itt, megtehetem.
3: Persze.
2: Nyilván, hogy törlöm, de szóval, hogy nyilván még a kezdetén, amikor az ember létrehozta ezt az oldalt,
3: igen,
2: az oldalait, akkor
3: meg kellett adni a születési évszámot, és
2: igen,
3: nem biztos, hogy volt arra funkció vagy lehetőség, hogy ne adja meg. Ugye amikor így egy nem élő társunk iránt ráírnak az emberek, akkor az van, hogy ugye földobja mindenhol, minden felületen,
2: igen,
3: azt, hogy na ez az oldal mobilizálódott, ugye az algoritmusok egyszerűen csak azt érzékel, hogy végre ezen az oldalon van mozgás, ezáltal az ő ismerősei, régi ismerősei kapcsán feldobják, és ezáltal lesz, akit ez felzaklat, lesz, aki kiború, hogy gondolhatja valaki, hogy ugye ráír egy ilyen boldog szülinapot dolgot, és egész egyszerűen fölzaklatódik a lélekben.
2: Ez pozitívan semmiképpen
3: nem.
2: Ez pozitívan semmiképpen nem
3: hat. Biztos, hogy nem. Azt szoktam látni, és az a kutatói tapasztalat tulajdonképpen, hogy még az első évben, ugye, ahol nincs ilyen digitális rendelkezés a temetkezés kapcsán, hogy mi legyen az oldalammal, ott nagyon sokszor meghagyják az oldalakat, mondván, hogy az emlékét őrizzük, és így tudjuk életben tartani, uh-huh, őt. De utána ugye ezek a funkciók bármikor megtörténhetnek, hogy valaki ráír az oldalra, és ezáltal az ismerősöknek földobja az oldalt. Olyan mértékű ilyen, hogy is mondjam, ilyen feltépettséget okoz a lélekben, hogy rögtön dű, harag, felháborodás, és szinte egy agresszív indulat keltődik, tehát semmiképp nem segíti a gyász folyamatot.
2: Nekem óriási nagy kérdés az is, hogy miért kell a digitális térben valakinek az emlékét, uh-huh, őrizni vadidegen emberek előtt, úgymond, uh-huh, mert hogyha nyilván az ismeretségi körben, vagy az ismerősök között vannak közeli ismerősök is az emberek, de vannak azért olyan távoli, hogy tényleg nagyon-nagyon messziről jött ismerősök.
3: Igen.
2: Tehát, hogy miért kell, miért van erre szükségük?
3: Igen. Nagyon érdekes, mert az első hónapokban az a tapasztalatom, amit az emberek, kliensek beszámolóiból hallok, dolog, hogy jó volt rámenni és megnézni, hogy mit beszéltünk utoljára, mihez szólt hozzá, milyen reakciót adott, vagy mi volt az utolsó, ahhoz az emberek adnak egy ilyen misztikus dolgot, hogy mi volt az utolsó fotó, utolsó történet, vagy mi az, amit rám írt, olyan, mintha keresnék ebben azt a fajta, ilyen digitális keresésnek szoktam nevezni, azt a fajta lételemet, hogy vajon tudjuk-e, érezzük-e azt, hogy mikor jön el az utolsó pillanatunk. Akár egy utolsó fotóból, utolsó megszólalásból. Tehát az embereknek látom, hogy van egy ilyen digitális keresése, és adnak ehhez valami spirituális varázslatot alapvetően.
2: De ezt a saját felületemen meg tudom nézni, tehát a messenger üzeneteket, tehát ahhoz nem kell, ahhoz nem hogy kell, éljen az ő, ugye? Így tehát van. Azt nem tudom, hogyha megszüntetnek egy oldalt, akkor én látom-e az üzeneteim.
3: Hivatalosan, ha megszüntetnek egy oldalt, akkor minden más eltűnik, de én úgy tudom, hogy vannak olyan funkciók, ugye most, hogy a Messenger és a Facebook már külön van, tehát most már van olyan funkció, hogy például a Messenger felett meg tud maradni. Uh-huh. De józanoknak kell lennünk, hogy tulajdonképpen, ha 2 év múlva megmarad, miért is akarom megtartani? Hát nem attól fog az emlékeimben tovább élni valaki, hanem attól, ami az offline jelenlétben. Igen. Mi ketten megszültünk, amikor igen. találkoztunk, vagy kapcsolódtunk.
2: Nyilván ez, amikor megtörténik egy haláleset, akkor az szerintem jó érzéssel tölti el a hozzátartozókat, a rengeteg hogy mondják ezt, a részvétnyilvánítás, meg az, hogy milyen sokan ott vannak. Tehát ez egy ilyen, ad egy ilyen nem is tudom, segítséget, vagy ilyen tartást, tehát igen. hogy megtartja az embert, jó érzéssel tölti el. De igen. ennek ott az szerintem vége is van, még lehet, hogy van egy ilyen kis kifutása, de ezzel nem kellene tovább foglalkozni.
3: Kicsit olyan, mintha életben akarnánk tartani azt, akit a sors már elszólított, és már el kéne engednünk.
2: Igen. Hát életörömzene jön, bár most ez olyan furán hangzik egy ilyen témánál, de életörömzenét hozunk, és innen jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést, nem sokára, maradjanak velünk.
0: 98.6 Manna FM. A Családi Manna hamarosan folytatódik.

0: Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
1: Itt a 98.6 Manna FM-en Pólus Enikő mentálhigiénés szakemberrel beszélgetünk a digitális halhatatlanságról, a gyászról, a hiányról, mint jelenlétről. Hát sokféle szempontból

0: És itt mi főként a Facebookról beszéltünk, mert ugye egyrészt nyilván az Instagramot is nagyon sokan használják, tehát nem mondhatjuk azt, hogy a Facebookot többen használják, de valahogy mégis az van így fókuszban rengeteg szempontból, de azóta már létrejött egy csomó más, a TikTok, és hát folytathatnám, hogy milyen felületek, tehát egyre több felületen tesszük le a digitális lábnyomunkat. Egyre több felületen van lehetőség arra, hogyha valaki eltávozik, akkor ott maradjon minden, mert nem tudják a hozzátartozóik mondjuk esetleg időben kezelni ezeket a digitális temetkezést, ugye, ahogy te mondtad. És még egy dolog eszembe jutott, hogy a hiány, mint jelenlét, hát ezek a social felületek, ezek igazából nem a hiányból születtek.
1: A hiányból születtek, és hatalmas hiányokat állítanak elő. És ezt muszáj kimondani bátran, mert ez most már kutatóanyag, kutatott anyag tulajdonképpen, és olyan hiányokat állítanak elő, amit például az offline jelenlét hiánya nem állít elő. Tehát konkrétan amennyire gyorsan termel egy like, egy boldog szülinapot kívánás, stb. Dopamint és szerotonint az agyban, ennek a megvonása olyan gyorsan termel hiányokat. Igen. Ezt meg kell értenünk. Tehát például, hogyha mondjuk mi ketten időnként találkozunk, és hogyha egy ideig nem találkozunk, hiányzunk egymásnak, de ezzel a hiányjal valahogy megtanultunk együtt élni. Most csak azért használom a mi kapcsolódásunkat,
0: persze, nyilván,
1: hogy
0: hát itt nem
1: másról beszéljünk,
0: ugye?
1: És a digitális hiány az pedig egy olyan dolog tulajdonképpen, hogy amennyire gyors függőséget okoz, olyan jellegű hiányokat okoz, hogy az ember szenved tőle szinte fizikai tünet szintjén. Ugye ezt diákoknál...
0: Tehát kijön az offline életbe, akárhogy is nézzük.
1: Abszolút, igen. És ugye diákoknál nagyon erős szorongásos tüneteket tud előállítani, de miért csak a diákok kapcsán beszélünk, mikor már idős korosztály is használja, és az idősek
0: ebbe
1: is
0: így van, pont ezt
1: ettől.
0: Minden korosztály használja, igen. ezt látni kell és tudni, igen.
1: Tehát ez egy komoly gyász, és hogy kell ezekről a gyászokról beszélni, mert hogyha azt gondolja valaki, hogy biztos azért érzem így magam fizikailag, meg mentálisan, mert a párom régen hozott nekem csokorvirágot, akkor érdemes mögé tenni azt, hogy hogy is vagyok én a digitális lenyomataimmal, meg azokkal a függőségeimmel, hogy mit okoznak, és milyen hiányt okoznak, mert oké, hogy okozza azt a szerotonin, de milyen hiányt okoz. Tehát kell ebben is egy önismereti elmélyülés, és én azt szoktam mondani a szakembereknek, szoktam javasolni, hogy bármit is gondolnak erről az egész social világról, meg jelenlétről, muszáj önismereti szinten betegyék az anamnézisükbe azt, hogy rákérdeznek az emberek életébe, hogy hogy is vannak ezzel, mert bizonyos szorongásokat, bizonyos hiányokat ez okoz, és nem más.
0: Ugye itt social felületekről beszélünk. No, de itt van a másik nagy kérdés, a mesterséges intelligencia, ami most már itt van az életünkbe.
1: Jelen van.
0: Konkrétan, és olyan szinten erőteljesen tört be, legalább olyan erőteljesen, mint annó a social felületek, vagy annó a mobiltelefon használat, ugye, hogy konkrétan kezdünk nem tudni élni nélküle, tehát már mindenki használja valamilyen szinten nyilván, van, aki jobban ismeri, és sokkal inkább tudja használni, van, aki kevésbé is csak az alapdolgokat, de mindenki használja szerintem már. Mi van akkor, most eszembe jutott egy ilyen, hogyha a mesterséges intelligencia mondjuk újraalkotja az elhunyt szemét, amire már ugye akár lehet hogy is lehetőség. Hát lehet, hogy még itthon nem, de Amerikában, Kínában, Japánban simán van ilyen. Ez szerinted segítheti, vagy inkább akadályozza a gyászt, a feldolgozást?
1: Nem gondolom, hogy segítheti. Még azokban a helyzetekben is, ahol idő előtt távozott el egy szerettünk, és úgymond egy ilyen hiányzó történet van bennünk, hogy vajon mi lett volna tovább él ezen a földön és együtt. Tehát ez egy álbecsapás, hogy egy ilyen videó, egy ilyen fotó és a többi.
0: De a mesterséges intelligencia ugye nyilván többet csinál,
1: nyilván összöveget is, meg mindent, igen, most próbálok globálisan megközelíteni ezt a témát tulajdonképpen, de hogy nem tudja segíteni, mert az nem valódi jelen. Lét. Az inkább egy felkavaró, hogy bocsánat, hogy ezt fogom mondani, de olyan, mint mikor a szép marhahúslevest főzöd, és belenyúlsz egy fakanállal, és felkavarod az egészt. Hagyni kell szép lassan, hogy alakítsa magát. És ilyen aspektusból azt megértem, hogy ez ilyen felkavaró dolgok, hogy ezekre még nincs most kutatás, ugye, hiszen ez nemrég kezdődött, hogy aktívan jelen van az életünkben, főleg itt Európán belül egy picit lassabban alakul ez az egész, Európán kívül meg ma olyan természetesnek tűnik egy csomó kontinensen, de nagyon fontos megértenünk azt, hogy maga a gyászt, maga a elhunyt szerettünk hiányát nem fogja se pótolni, se segíteni nem fogja az, hát, hogy hogyan éljünk együtt.
0: Igen, egyetlen egy esetben gondolom, hogy lehet, hogy

0: Mégis, hogyha az ember eljut oda, hogy olyan szinten lesz érzelmileg már sekélyes, és olyan szinten lesz az online világ rabja, hogy konkrétan már nincs szüksége a fizikai kontaktra, nincs szüksége, hogy eljusson oda, hogy valakivel beszélgessen, megölelje, mert hogy ugye, és én nem akarok ördögöt festeni a falra, én egy nagyon pozitív ember vagyok, de ez a világ ezt a tendenciát láthatjuk. Hát, hogyha eljutunk oda, hogy az ember már erre nincs szüksége, akkor tökéletesen elég egy online, egy nem tudom, egy chatbot, vagy nem tudom, aki hát, épp a volt szeretem, de hogy teljesen jól el tudok vele beszélgetni, csetelgetek, kérdezem, válaszol, lehet, hogy ez ki fogja elégíteni a majd a jövőbeni embernek a szükségleteit.
1: Na, ez nagyon jó, hogy így mondod, és nagyon jó, hogy így hoztad be, mert ez a világ jön el, és hogy ez erre törekszik mindaz a világi átalakulás, és hogy ezt hiteti el ugye az idegrendszerrel azáltal, hogy már most alakítják hát az idegrendszer reakciókat, szokások által, hogy ezt hiteti, hogy ez elég, hogy ez nekem bőven sok, nem kell ennél több, kvázi az offline külvilág világban való megélést tulajdonképpen áthelyezi egy ilyen világba. És az idegrendszer igenis alakítható, egy éleken keresztül tanítható. Ennek van egy nagyszerű része, hogyha történik velünk valami rossz dolog, akkor át tudjuk írni, át tudjuk programozni az idegrendszerünket. Na csak ez az egész, ha ide átprogramozza, amit te mondtál, akkor valójában véve az offline jelenlét, az offline megküzdés, az offline találkozóknak nagyon-nagyon lejjebb értékelődik például a szerotonin-dopamin hatása, és ha csak az online, meg a mesterséges intelligencia, meg a kreált robotok, stb. Fogják ezeket a hormonális szinteket elérni, akkor arra fogunk vágyakozni, azt fogjuk normának és normálisnak
0: hát
1: tartani.
0: Hát bízom benne, hogy nem mindenki, tehát kivételek lesznek, és akkor is meg lesz a megosztottság, mert lesz, aki az online és a robotizáció, és lesz, aki a valós élet és az offline világnak, tehát hogy abban szeretne élni, vagy abban akar élni. Ehhez kell a tudatosság, és egyébként ez párhuzamosan indult el, én úgy látom az utóbbi időben, hogy elindult ez a nagy mesterséges intelligencia, robotizáció, stb., és mellette egyfajta tudatosságot építő közösség, vagy nem is tudom, az emberiségnek egy része, ugye saját tudatosságán dolgozik, és szóval szerintem lesz ebben is megosztottság. Én bízom benne, minél többen lesznek a tudatosság oldalon, és az offline térben próbálnak majd kapcsolódni, és élni, és megélni. Enikő, nagyon köszönöm, sajnos nagyon gyorsan el kell köszönnünk, mert lejárt az időnk, de köszönöm szépen, hogy itt voltál, és bízom benne, hogy egy hónap múlva újra találkozunk.
1: Így lesz.
0: Kedves hallgatóim, ebben az órában Pólus Enikő mentálhigiénés szakemberrel beszélgettem.
2: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM.

0: Pólus Enikő mentálhigiénés szakemberrel a digitális halhatatlanságról beszélgettünk. Következő órában pedig Bilvax Tiborral folytatjuk a Családi Manna műsorát. A jelen gazdasági helyzet lesz a témánk. Tartsanak velünk!
1: Manna FM. A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna Morzsa.
2: Az ételpazarlás láthatatlan ára. Amikor ti dobunk egy darab kenyeret, pár kanál főttételt vagy egy megromlott zöldséget, nem csak magát az ételt dobjuk ki. Vele együtt megy a víz, az energia, a munka, a szállítás, a csomagolás, a termőföld és sokszor a pénzünk is. Az ESZ környezetvédelmi programjának 2024-es jelentése szerint 2022-ben világszerte több mint 1 milliárd tonna élelmiszer hulladék keletkezett a kiskereskedelemben, vendéglátásban és háztartásokban. Ennek jelentős része háztartások származik. Ez azért különösen érdekes, mert a megoldás egy része nem távoli technológia, hanem mindennapi szokás. Például bevásárlólista, hűtő átnézése vásárlás előtt, kisebb adag főzése, maradék újragondolása. A minőségét megőrzi és a fogyasztható jelölés közti különbség ismerete. Sokszor nem nagy lemondásokra van szükség, hanem jobb ritmusra. Az ételpazarlás csökkentése egyszerre környezetvédelmi és háztartási ügy. Kevesebb szemét, kevesebb felesleges költés, kevesebb pazarlás.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Megszületett a megállapodás az Ukrajnának szánt újabb EU-s támogatásról. Slánic Béla lett a Magyar Állam Kincstár új elnöke. Napos, száraz, enyhe idő lesz. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Megállapodtak a tagállamok az európai békekeretből Ukrajnának szánt 6,6 milliárd eurós támogatásról, jelentette be Kaja Kallas külügyi és biztonságpolitikai főképviselő. 900 millió euró jut katonai segítségnyújtásra, 1 milliárd euró új felszerelések közös beszerzését finanszírozza, 4,7 milliárd euró pedig az uniós tagállamok katonai kiadásainak megtérítésére. Magyarország nem blokkolja tovább Ukrajna uniós csatlakozását, de a gyorsított eljárást továbbra sem támogatja a kormány, jelentette ki Ruszin Szendi Romulus a német védelmi miniszterrel tartott közös budapesti sajtótájékoztatóján. A magyar tárcavezető úgy fogalmazott, nem lenne fair, ha Ukrajna megelőzne olyan országokat, amelyek már több éve várnak a csatlakozásra. Az Országgyűlés Házbizottságának összehívását kezdeményezi a Fidesz frakció vezetője. Bóka János szerint ugyanis a kedden tartott ülésen készült felvétel alapján a Tiszás Summer orsója megnyomta a mellette ülő Csézi Erzsébet szavazógombját, vélhetően módosítva frakciótársa már leadott voksát a média tanács tagjainak megválasztásáról szóló szavazáson. A fideszes politikus úgy véli, Summer orsója tettével méltatlanná vált a képviselői tisztségre. A videót Dúró Dóra, a Mi Hazánk elnök helyettese osztotta meg a közösségi oldalán. A híre reagálva Csézi Erzsébet a közösségi oldalán közölte, ő kérte pattársa segítségét és a leadott szavazata az akaratával egyező volt. Új elnököt nevezett ki a Magyar Állam Kincstár élére Kármán András pénzügyminiszter. Slánic Béla jövő hétfőtől tölti be a tisztséget. Az új vezetőtől azt várja a pénzügyminiszter, hogy egy magas színvonalon szolgáltató államkincstár fejlesztésén dolgozzon. Jövő szerdán érkezik a dízel támogatás első 5000 forintos részlete. A jogosultságot a NAVA jármű nyilvántartás adatai alapján állapítja meg. A 20.000 forintnyi támogatást a Magyar Állam Kincstár automatikusan 4 részletben folyósítja, és csak egy autó után jár a jogosultaknak, köztük az egyéni vállalkozóknak és őstermelőknek is. Ma rendezik a 4. pécsi Star Wars napot. Az eseményen a látogatók megtekinthetik Palpatine császár trónját, beleülhetnek egy vadászbirodalmi űrhajó pilóta ülésébe, valamint Han Solo karbonitba fagyasztott testével is fotózkodhatnak. Délután pódiumbeszélgetést tartanak az elmúlt 50 év galaktikus sikereiről és a Star Wars film történeti hatásáról.
1: Időjárás.
3: A pára és kötfoltok feloszlása után a legtöbb helyen kisüt a nap, de átmeneti felhősödés szinte bárhol előfordulhat, esőre nem kell számítani, a szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet délután 20 és 24, este 8 és 13 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Csoda szép reggelt kívánok a hallgatóimnak. Ebben az órában Bilvak Szibor befektetési és vagyonkezelési bizalmi szakemberrel beszélgetünk a jelen gazdasági helyzetről. Szó lesz arról, hogy a kamatfordulat történt a világban, vajon miért emelnek a jegybankok, de beszélgetünk a lakáspiacról is. Aztán ezen kívül még szó lesz az autóipari vészjelzésekről, a Volkswagen és a kínai piac is szóba kerül, valamint a havi 5000 forintos dízel támogatásról is. Beszélgetünk, hogy vajon ez segítség, vagy drága tüneti kezelés. Tartsanak velünk, a zene után kezdünk.
1: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: A hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zene. Ez a Családi Manna. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Manna FM.
0: Manna FM.
2: Gyönyörű reggelt kívánunk a Manna FM hallgatóinak. Vendégem már Bilvaks Tibor befektetési és bizalmi vagyonkezelési szakemberrel, akivel, ahogyan azt tenni szoktuk, havonta egyszer a gazdasági híreket hozzuk, tehát kitekintünk a gazdaságba. De mielőtt belevágunk a hírekbe, mindenképpen muszáj gratulációval kezdjük, ugyanis a Forbes konferencián az év Family Office bizalmi vagyonkezelő szolgáltatója díjat kaptátok. Tibor, szervusz, jó reggelt és gratulálok így mindent egyszerre.
3: Jó reggelt kívánok, és üdvözlöm hallgatókat is ezen a szép őszi reggelen.
2: Mit jelent
3: nagyon
2: ez?
3: Köszönöm, elnézést, nagyon köszönöm szépen a gratulációt. Mit jelent a díj?
2: Mit jelent, igen, ez meg számotokra, semmi gond, mit jelent ez számotokra, és mitől lesz ma igazán jó egy bizalmi vagyonkezelő?
3: Ez a Forbes és a Blossomnak a közös gáláján volt, ez egy minden évben kiosztják a privát bankároknak a díjakat, tehát ez a gyakorlatilag azok, akik pénzügyi vagyon kezelnek bankokban, illetve egyéb pénzügyi szolgáltatóknál, azoknak van egy ilyen rang sorál is versenye, mekkora vagyon kezelnek, milyen ügyesek, mennyire elégedett velük a piac, és ez ilyen szakmai díj is. Tehát, és ezek mellett van a mi díjunk is, mert ez a vagyonkezelésnek is speciális válfaja, amit ugye csinálunk, mi nem csak értékpapírokat, hanem az ügyfeleknek a teljes vagyonát, akár az örökségét kezeljük, és ebben itt egyetlen egy díjat osztanak ki évente, és itt sikerült az év szolgáltatójának lenni. Ebben az a nekünk a szimpatikus, ezt a szakma szavazta meg. Tehát akik így értik, hogy nagyjából mit csinálunk, úgyhogy nagyon-nagyon köszönjük szépen. Az fontos tudni, hogy ez nem egy több tízeres cég, ez egy kis darabszámú céges szakma, hisz az MNB csak nagyon kevés cégnek adott ki ilyen engedélyt az elmúlt 10-12 évben, de nagyon büszkék vagyunk rá, ez 6 éves munkánknak az eredménye, úgyhogy köszönöm szépen ezúton is.
2: No, hát ezzel lehettek is büszkék, azt gondolom, abszolút, meg is érdemeltétek, én azt gondolom.
3: Köszönöm. No,
2: de csapjunk bele a témáinkba. Ugye az elmúlt hetekben a jegybankokra figyelt újra a világ, több nagy gazdaságban is szigorodott ugye a monetáris politika. Az Európai Központi Bank és az Amerikai Fed egyaránt 25 bázispontos kamatemelés mellett döntött, miközben az MNB itthon ugye 5,50%-on hagyta az alapkamatot. Menjünk elsőként innen, kérlek, hogy mi történik egyáltalán most a világgazdaságban, hogy több nagy jegybank ismét a kamatemelés eszközéhez nyúl.
3: Igazából az történik gyakorlatilag, és emellett egyébként a japán is növekedett, az 31 éve nem látott szinten van, tehát 95 óta, remélem kedves hallgatók között van olyan, aki már élt, de valószínűleg olyan is, aki még akkor meg sem született, amikor ilyen magas volt az alapkamat, ez Japánban nem szokott ekkora is, sőt, nagyon-nagyon ritka. De az történik gyakorlatilag, hogy a gazdaságnál volt egy ilyen közepesen jó állapot, ugye Európa még nehezen állt föl, kifelé jött már az orosz-ukrán háború miatt megemelkedett nyersanyagok árak, ugye a gáz egyéb drágább lett, az európai ipar az szenved, ezt gondolom látja mindenki. Mondom, hogyha körbenéz, akkor láthatja, hogy nincs annyi mondjuk munkahely, mint tavaly vagy tavaly, idén nő is egyébként a munkanélküliség. És erre ugye a közel-keleti háború és annak a viszontagsága, hogy megemelkedett tartósan az olajár, szólt egy olyan inflációs válságot egyébként Amerikában is, tehát Amerikában olyan magas az olajára, mint soha nem volt, van az I Am Legend, Legenda vagyok című Will Smith film, abban van egy utopisztikus jelent, hogy mennyi éppen a benzinár, szóval van ezen a totemoszlopokon a benzin, és nagy, magasabb Amerikában a benzinár, tehát itt 15 ahhoz éve képes? Nem tudták elképzelni, hogy ilyen most, még annál is magasabb, mint amit akkor úgy gondoltak, hogy akkor gyakorlatilag mindenki kihal, mert az egy olyan állapot volt. Tehát nagyon-nagyon magas az olajár Amerikában, kb. A duplája, mint az év elején volt, és nem csak az olaj és a gáz, hanem ezek gyakorlatilag a szállítmányozások, illetve a közel-keletről nagyon sok mondjuk mezőgazdasági nyersanyag, vagy ilyen kemikáliák, póz, akár gyógyszerészeti alapanyagok vannak, és ezeknek mind magasan van az ára, megnyomta az inflációt, és azért emeltek a jegybankok kamatot, hogy ez úgymond fékezzék. Nagyon-nagyon érdekes, hogy Amerikában magasabb már az alapkamat, mint a lengyel vagy a cseh alapkamat. Na, tehát, hogy más a viszonyítási pont, de hogy gyakorlatilag Amerika egy ilyen túlfűtött időponton még rátolták ezt a háborút, hogy gyakorlatilag a kettős mérce van, ez összességében közepesen, vagy középtávon is negatív kilátásokat jelent.
2: És akkor miközben külföldön ugye kamatot emelnek, az MNB itthon 5,50%-on tartotta az alapkamatot.
3: Így van. Ez azért történt, mert az elmúlt években nekünk ugye mindig beszéltük, hogy túl magas nálunk a kamat, mert akkor ugye nem voltunk szimpatikusak a piacoknak. Most idén április óta nagyon szimpatikusak lettünk, és míg a legtöbb jegybank tartotta vagy emelte idén a kamatát, a magyar az gyakorlatilag nagyon sokat tudott csökkenteni, csak a nyáron 3x0,25%-ot a magyar jegybank, és most van 5,5%. Most már azért nem tudott tovább lépni, mert egyrészt begyűrűzhetnek ide az inflációs nyomások. Ez fontos tudni, hogy most kb. 1,5% az infláció, tehát nem tudom, szerintem 7-8, sőt, hát még Covid előtt óta nem láttunk kb. Ilyen magas inflációt Magyarországon, tehát olyan alacsony pontosabban, viszont ugye már csökkent a magyar és az európai, illetve a magyar és az amerikai közötti különbség, és nem szabad túl szűkre venni, mert akkor nem biztos, hogy finanszíroznak minket a piacok, tehát ez egy óvatossági lépés volt. Kérdés, hogy a következő hónapokban mi lesz, hogy mindenki azt várja, hogy nem csak névleg, vagy a Donald Trump által már tényleg számtalanszor bejelentett háború lezárás történjen, hanem le is tört, meg is történt, és gyakorlatilag a nyersanyagok, a gáz és az olajár tartósan lemenjen, mert igazából az mindent meghatároz.
2: Tehát az, hogy meddig marad ebben a kiváró pozícióban a jegybank, ezzel nyilván egy előre
3: nem tudjuk. A nagyoktól függ. Így van, most inkább, mert azt gondolom, hogy a nemzetközi helyzet számukra fontosabb, mert nem tudunk szembe menni, eddig azért tudtunk szembe menni a piaccal, mert annyira extrém magas volt a helyzetünk képest, hogy mondjuk benormalizálódott, most már persze a cseh és a lengyel az 3,75, tehát még ahhoz képest csökkenhetünk, tehát lenne hova csökkennünk, de azért azt gondolom, hogy nem lehet gyorsan előrelni, hát 5 hónapja van az új kormányzat. Érdemi nagy lépéseket meg tudott jelenteni, csak az, hogy megszerzik az EU pénzt, talán az jövő évre fogjuk érdemben érezni, hogy ezek ilyen az év vége felé, jövő év elején kezdenek el megérkezgetni, úgyhogy azok még annyira nem látszanak a gazdaságban, mondom, egyéb puha mutatókon látható szerintem az, hogy gyakorlatilag csökkent az aktivitás, vagy akár az, hogy mondom, hogy szerintem a munkanélküliségen látható, talán mindenki, hogyha fölmegy a bizonyos nagyobb álláskereső portálokra, rendre sokkal több az életrajzon be találkozik.
2: Na akkor most életörömzenét hozunk, és innen folytatjuk a beszélgetést, tartsanak velünk.
0: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Rádi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Bilvax Tibor befektetési és bizalmi vagyonkezelési szakemberrel beszélgetünk ebben az órában a jelen gazdasági helyzetről. Ugye arról volt szó a zene előtti percekben, hogy a külföldön a jegybankok emelik ugye az alapkamatot, míg itthon pedig 5,50%-on hagyta a Magyar Nemzeti Bank. És akkor most átérünk a lakáspiacra. Ugye nem csak az árak és a kereslet érdekesít, hanem egy közelgő adóváltozás is. A jelenlegi szabályok szerint az új lakások kedvezményes 5%-os áfája 2026 végéig lesz. Utána a főszabály szerint ismét a 27%-os kulcs következik, bár bizonyos már elindított beruházásokra 2030 végéig is még azért vonatkoznak átmeneti szabályok. Kezdjük azzal, kérlek, hogy most valójában milyen állapotban van egyáltalán a magyar lakáspiac? Túl vagyunk az áremelkedés csúcsán, vagy még mindig nem beszélhetünk valódi fordulatról?
2: Ugye azt tudnám mondani, hogy általában Budapest, ha elindul, akkor kicsit követi a vidéki nagyvárosok, aztán a vidéki falvak, mondjuk ilyen fél-fél éves lecsúszással, vagy elcsúszással. Aztán amikor belassul, akkor ugyanez van vidéken. Jelenleg most már elmondhatjuk, hogy például a budapesti panelek ára az tavaly nyár és idén nyár között nem hogy emelkedett, hanem csökkent. Ezek az értékesítési árak. Jó, nem az, amit a nagyobb portálokon látunk, hogy ott mennyien hirdetik, tehát a valódi tranzakciós árak. Vidéken még mondjuk egy Miskolc, Békés Csaba, Székesfehérvár még mennek fel az árak, egyébként két számjegyet, tehát 15%-kal növekedtek nyár per nyár alapon, de ez is valószínűleg be fog lassulni, hisz nincs ekkora keresletet. Látszik azt, hogy az ingatlan piac egyébként fogalmazunk, hogy egy nagy fékezésben van. Hát a budapesti számok szerint olyan kerületfüggő 17%-ot esett az értékesítés szám. Ez azt jelenti, hogy tavaly nyáron eladtak 100 lakást, vagy a házhoz eladt, az most elad helyette 83-87-re. Ez egy nagyon nagy csökkenés. Azt ne felejtsük, hogy ugye tavaly szeptemberben volt egy ilyen az otthonstart megindulása, tehát ebben az az erősebben a számra, hogy tavaly nyáron július-augusztusra egyébként lassú is volt, mert ugye mindenki várta már az otthonstartot, mert július elején jelentették be. Tehát, hogyha most kijönnek majd a szeptemberi számok, az érdekes lesz, mert szerintem ott még nagyobb visszaesés lesz, mert pont a szeptember volt egy nagyon megugró szám, ugye mindenki gyorsan megnyomta a lakásárakon, de ez várható is volt, mert megint extrémen növekedtek, pontosan emiatt azoknak adtak pénzt inkább, akik vegyenek, nem azok, akik mondjuk benne laknak, és ezek kifutnak, viszont nincs ekkora igény, meg kifutott az igény, ezért már látható, hogy egyrésztről megállt a lakásság drágulása, sőt, vannak olyan szegmensek, a felújítandó lakótelepi lakások Budapesten, ahol már csökkent is. Miért? Mert ezekre pénzt kell még rákölteni, van egy, most akkor pozitív híreket is mondjak, aki lakást akar venni, az kezdjen el alkudni. Uh-huh. Tehát most már ott van a piacon, hogy ugye van, aki árulni akarja a lakást, van, aki meg eladni akarja a lakást. A kettő, ezt szoktuk mondani, hogy aki árulja, az addig vár, ameddig az ára el nem éri a vevőt, vagy van, akinek hagyja, hogy alkudjanak, mert lehet, hogy ő meg mozogna tovább, mert születik egy gyereke, vagy túl nagy nála a lakás, tehát merjenek alkudni, ezt nem tudom megmondani persze a lakáson, hogy mennyit, de meg kell próbálni, mert az eladó azt mondja, hogy neki most egy készpénzes vevő, vagy akár egy olyan, akinek a bank gyorsan finanszíroz, jobb, mint fél évig még árulgatja, mert egyre több lesz az eladó lakás ezáltal a piacon, sőt van egy csomó úgymond alvó eladó lakás, ezek pedig azok szoktuk hívni, ami nem is, hogy most fönn van a neten, de fönn volt levette, ez is gyakorlatilag egy tetemes szám lehet, mert azt mondja, hogy ő most mégse adja el ennyire, de látja, hogyha mennek, akkor azonnal kiteszi. Tehát van egy ilyen visszafogott piac, tehát láthatóan ez egy lassulás van, és jelenleg a szakma azt mondja, hogy talán jövő év második felébe indulhat meg újra az emelkedés.
1: Hát nyilván a túlárazott lakások, amiket nem tudtak eladni, most nyilván olcsóbban kerülnek fel ugyanúgy a hirdetések közé, feltételezhetően.
2: Ha felteszik, ugye akinek nem sürgős, az ül. Mert hozzá volt szokva, hogy 16 évig mindig mentek fel a lakások, most vagy stagnált fél évig a lakás egy év, vagy ment, volt egy 5-10-et, volt egy 15%-ot. Tehát a piachoz nincsenek hozzá az emberek, hogy essen a lakás. Pontosabban elnézést, ez nem pontos, hogy 16 évig, mert kb. A 2010-es évek elé, még a 2008-as válság miatt még 11-12-ben voltak a mélypontra a lakásokat, ott még esett a, tehát nem, ez nem a, bocsánat, az előző kormányzathoz kapcsolódik, ez a 2008-as válsághoz kapcsolódik, és akkor gyakorlatilag onnan indult meg az iszonyatos árnövekedés. Most viszont nem ezt tapasztaljuk, hanem inkább egy stagnálást, mert egyelőre még nem akarnak az eladók érdemben adni, de lehet, hogy valaki azt mondja, hogy ő inkább eladja, el akarja adni és enged pár százalékot a lakásárából, és berakja egy évre állampapírba, akkor 5,5-6%-ot tud érte kapni. Tehát ha most 100 millió forintot és lakást odaadja 95-ért, de berakja állampapírba, akkor egyébként úgy 100 millió forintja van.
1: Most beszéljünk egy picit arról is, kérlek, most már lassan lejár az időnk, jönnek mindjárt a hírek, de előtte még arra a kérdésre kérlek válaszoljunk, hogy ha az új lakásoknál valóban 5-27%-ra változna az áfa, ebből szerinted mennyit tudnak áthárítani a fejlesztők, akár a vevőkre, vagy ténylegesen akkor a drágulást látnánk, vagy ezt a piac valahogy egyszerűen nem bírná el?
2: Egy, fontos azt megmondani, hogy gyakorlatilag mondjuk megint a 100 milliós lakás, az mondjuk 121-re drágul, ezek körülbelül számok. Ez ugye már kb. 10 év van 5%-os áfa, mindig meghosszabbították, ugye ezt is beszéltük többször, hogy az nem jó, hogy két éve, mindig két évre lehosszabbítják meg, és most azt jelenti, hogy aki most még évvégéig, most december 30-ig megkapja az építési engedélyt, az 30 év végéig felépítheti, tehát addig használatba vételi engedélyt kell kapni. De ott lehet, hogy lesz egy gép, mert pont ezért egy csomó fejlesztő már nem kezd el terveztetni, mert nem tudja, hogy mi lesz, és akkor így gyakorlatilag lesz egy lyuk, úgymond az új építésekben viszont. Mennyit emelkedett? 20 milliót nem, de csak azt mondom, hogy egy 100 milliós lakás átlagosan 10 milliót emelkedik, az óriási probléma, mert mondjuk a felét azt mondja a fejlesztő, hogy elteszi, a saját profitjából enged, mert őnek is azért van egy profitjuk, viszont ez egy óriási kitétel, mondom, remélem minden fogalmazunk meg, hogy mert ez automatikusan fiszek, hogy emelkedjen, hogy a kormányzat ezt észleli, és végre kihoz egy olyan lakáspiaci törvényt, ami mondjuk akár 4, 6, 8, 10 évig lehet annyi, mert miért ne lehetne? Lehet, hogy azt mondja, nem 5%, legyen 8 vagy 10% az új lakások áfaja, vagy bizonyos rétegeket támogat akár valaki, csak valakinek 10 van, akinek 5, attól függ, hogy mennyi rászoruló valóban az első lakásra, és a többi. Ez a differenciálhatóság lehet, hogy megjelenik, de az biztos, hogyha felemelnék, akkor gyakorlatilag egy óriási padlóféget nyomna az új lakások piaca. Így is egyébként a lakosság arányosan nagyon keveset építünk. Az osztrákok több mint 2,5 szerintem építenek, de még a lengyeleknek a csehek is olyan 1,8 annyit per lakosság új lakás, mint mi.
1: Tehát akkor ez magyarul azt jelenti, hogy mi magyarok valahogy jobban, sokkal inkább a használt lakásokat vásároljuk, és abba, mert nyilván azok olcsóbbak.
2: Ki tudjuk az újat.
1: Igen.
2: Ki tudjuk fizetni az újat, meg azért nyugaton, meg ezekben az kicsit nálam fejlettebb országban benne van az, hogy a belvárosban régi házat lerombolnak, és újat húznak fel, és akár egységes házat. Tehát beszéltük azt, hogy egy belvárosi nagypolgári épület 4 emeletéből 7-et föl lehetne húzni máshol, mert nem 5 méteres belmagasság, hanem 260, meg mások a fűtések. De az már nagyon nehéz megbeszélni egy átlag lakóközösséggel, ahol mondjuk most elnézést, 2-3, akár több 10 év ott lakó személy van, hogy légy szíves, költözzék ki 10 évre, és akkor helyette kapsz egy modernebb lakást. Ugye ez egy, tehát nagyon védik a tulajdonost, ez például ilyen a kilakoltási moratórium általában, hogy október közepétől november vagy április közepig nem lehet kilakoltatni azt, aki esetleg mondjuk a bérleményünkbe lakik, de még rezsit sem fizet, csak nekünk kárt okoz. Egyszerűen sokkal jobban védik a lakásból az utcára kerülést a törvények az elmúlt 15 évben. Tehát ez emiatt kevésbé mobilis a magyar. És nem csak a törvények, hanem egyébként a szokásjog is, nem mindig a törvényekre mutogassunk, teljesen más a szokásjog itt, mint akár tőlünk nyugatra, vagy tőlünk északra.
1: Igen, ehhez most csak így zárszóként még, hogy mondjuk ezek a régi bérházak építészetileg annyira csodálatosak és gyönyörűek, hogy néhányat azért vétek is lenne mondjuk ledózerolni, és
2: ez abszolút, és csak nagy átlagban mondtam, hogy nem az összeset kell, de hogy gyakorlatilag ezek azért energetikailag nagyon rossz állapotban vannak, azért ezeknek mondjuk a csövezését ki kéne cserélni, az ablakokat ki kéne cserélni, az is milliárdos tétel lehet, hisz mondjuk nem tudom, 80 lakásnak a teljes épületet konkrétan ki kéne úgymond a falakat belezni, mert 80-100 éves csövek azért nem annyira modern.
1: Így van. Na, életörömzenét hozunk, legfrissebb hírek, és innen jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk.
0: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Bivax Tiborral beszélgetek ebben az órában, akivel ez idáig szó volt ugye a kamatfordulatról, hogy vajon miért emelnek a jegybankok. Több nagy gazdaságban is szigorodott a monetáris politika, az Európai Központi Bank és az amerikai Fed egyaránt 25 bázispontos kamatemelés mellett döntött. Mindeközben az MNB 5,50%-on hagyta az alapkamatot, erről volt szó, és hát beszélgettünk a lakáspiacról is, hogy vajon valóban jön az áfa sok, ugyanis arról is szó volt, hogy az új lakások kedvezményes 5%-os áfája 2026 végéig él csupán, utána a főszabály szerint ismét 27%-os kulcs következne. Ezekről beszélgettünk, de a beszélgetésünk visszahallgatható lesz, nem sokára ott lesz az oldalunkon, Spotify-on, iTunes-on is. Most jönnek a hírek, zene, és folytatjuk a beszélgetést Bilvax Tiborral.
1: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
2: Megszületett a megállapodás az Ukrajnának szánt újabb EU-s támogatásról. Slánic Béla lett a Magyar Államkincstár új elnöke. Napos, száraz, enyhe idő lesz. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Megállapodtak a tagállamok az európai békekeretből Ukrajnának szánt 6,6 milliárd eurós támogatásról, jelentette be Kaja Kallas, külügyi és biztonságpolitikai főképviselő. 900 millió euró jut katonai segítségnyújtásra, 1 milliárd euró új felszerelések közös beszerzését finanszírozza, 4,7 milliárd euró pedig az uniós tagállamok katonai kiadásainak megtérítésére. Magyarország nem blokkolja tovább Ukrajna uniós csatlakozását, de a gyorsított eljárást továbbra sem támogatja a kormány, jelentette ki Ruszin Szendi Romulus a német védelmi miniszterrel tartott közös budapesti sajtótájékoztatóján. A magyar tárcavezető úgy fogalmazott, nem lenne fair, ha Ukrajna megelőzne olyan országokat, amelyek már több éve várnak a csatlakozásra. Az Országgyűlés Házbizottságának összehívását kezdeményezi a Fidesz frakció vezetője. Bóka János szerint ugyanis a kedden tartott ülésen készült felvétel alapján a Tiszás Summer orsója megnyomta a mellette ülő Csézi Erzsébet szavazógombját, vélhetően módosítva frakciótársa már leadott voksát a média tanács tagjainak megválasztásáról szóló szavazáson. A fideszes politikus úgy véli, Summer orsója tettével méltatlanná vált a képviselői tisztségre. A videót Dúró Dóra, a Mi Hazánk elnök helyettese osztotta meg a közösségi oldalán. A híre reagálva Csézi Erzsébet a közösségi oldalán közölte, ő kérte pattársa segítségét, és a leadott szavazata az akaratával egyező volt. Új elnököt nevezett ki a Magyar Államkincstár élére Kármán András pénzügyminiszter. Slánic Béla jövő hétfőtől tölti be a tisztséget. Az új vezetőtől azt várja a pénzügyminiszter, hogy egy magas színvonalon szolgáltató államkincstár fejlesztésén dolgozzon. Jövő szerdán érkezik a dízel támogatás első 5000 forintos részlete. A jogosultságot a NAVA jármű nyilvántartás adatai alapján állapítja meg. A 20.000 forintnyi támogatást a Magyar Államkincstár automatikusan 4 részletben folyósítja, és csak egy autó után jár a jogosultaknak, köztük az egyéni vállalkozóknak és őstermelőknek is. Ma rendezik a negyedik pécsi Star Wars napot. Az eseményen a látogatók megtekinthetik Palpatine császár trónját, beleülhetnek egy vadászbirodalmi űrhajó pilóta ülésébe, valamint Han Solo karbonitba fagyasztott testével is fotózkodhatnak. Délután pódiumbeszélgetést tartanak az elmúlt 50 év galaktikus sikereiről és a Star Wars film történeti hatásáról.
1: Időjárás.
2: A pára és kötfoltok feloszlása után a legtöbb helyen kisüt a nap, de átmeneti felhősödés szinte bárhol előfordulhat. Esőre nem kell számítani, a szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet délután 20 és 24, este 8 és 13 fok között alakul.
1: Családi Manna, Ferenc Gabival.
0: Bilvax Tibor a vendégem ebben az órában, és a következő percben majd az autóipari vészjelzésekről is beszélgetünk, illetve a havi 5000 forintos dízel támogatásról is szó esik, vajon segítség vagy drága tüneti kezelésnek számít. Zene után jövünk, tartsanak velünk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
1: Megyünk is tovább, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Bilvax Tibor, befektetési és bizalmi vagyonkezelési szakember, a jelen gazdasági helyzetről beszélgetünk. Ugye a hírek és a zene előtt a lakáspiac volt a témánk, beszélgetésünk visszahallgatható lesz nem sokára, ott lesz az oldalunkon, Spotify-on, iTunes-on is elérik. Most látunk egy picit az autóiparra, hogy a Volkswagen és a kínai piac, ezt a kettőt igyekszünk érinteni most a következő percekben. Ugye komoly átalakulás zajlik az autóiparban, hogy globálisan. A Volkswagen újabb 50 ezer munkahely megszüntetését tervezi, miközben a kínai belföldi személyautó eladások augusztusban közel 24%-kal estek az egy évvel korábbihoz képest. A Volkswagen döntése egyébként egyetlen nagyvállalat problémája szerinted, vagy véleményed szerint, vagy sokkal inkább annak a jele, hogy az egész európai autóipari modell válságba került?
2: Gyakorlatilag én azt gondolom, ezt kimondhatjuk, hogy az európai autóipari modell az válságban van. Uh-huh. Ez nem véletlen van az, hogy a Volkswagen már bezárt egy Audi gyárat Belgiumban, Spanyolországban is zártak már begyárat. Tehát rendre azt csinálják már a kínai nagyobb gyártók, hogy vagy építenek, nézzük Magyarországon BYD és a többi egy gyárat, vagy bejön is a régebbi bezárt gyárakba, úgymond beköltözik és átalakítja belülről, van képzett autóipari munkás, stb. Tehát nem az van, mint mondjuk 15 éve, 20 éve, hogy az európai gyártók mennek Kínába, csinálnak gyárat és ott értékesítenek, hanem már a kínai kell foglalni Európát, mert volt egy olyan technológiai váltás, amit mondjuk ki, az európai gyártók egyszerűen nem követtek le. Uh-huh. Tehát nem az történt, hogy most a benzines autóból egy kisebb fogyasztású benzinesből át az emberek, hanem teljesen új platformokban gondolok. Itt felmentem, amikor a nyomógombos telefonból átálltunk az okos telefonokra. Így van, egy előtte Ericsson, Nokia volt a csúcs, azóta meg a Samsung, Apple, Honor ezek, mert már más technológia, és nagyon lassan, akik agonor nagyon lassan váltak, a Nokia, stb. Azok egyszerűen teljesen lemaradtak. Amúgy mind a Nokia társaság az nem tűnt el, mert egyébként a telefon adótornyokat Európában az egyik legnagyobb cég az Ericsson mellett, de már effektíve kézikészülékeket nem gyártanak. Uh-huh. Egyébként anno az a Microsoft is csinált kézikészüléket, az is sikeres volt. És az autóknál ugyanez van, hogy egyszerűen a kínaiak egy teljes, nem hogy autót tanultak meggyártani, hanem a teljes folyamatot, a teljes szervezést a nullától kontrollálják a nyersanyagtól a termelésig, és mivel az egész folyamatot ők alkották meg, sokkal költséghatékonyabban tudják megcsinálni, mint ahogy a nagyobb európai gyártók egyébként tegyük hozzá sokkal magasabb bérszínvonal mellett teszik, mert azért nem versenyképes egy német bérszínvonal a kínai autógyártás mellett, főleg nézzük meg, akár a magyar sem nem véletlenül hozták ide az Európai Uniós belépések után Romániába, Szlovákiába, Magyarországra a német autógyártók a gyártásokat, nem csak azért, mert mondjuk lazább szabályokat kaptak, meg támogatást beruházásokra, hanem egyszerűen sokkal olcsóbb. Nem mindegy, hogy mondjuk egy Audinak van 10-11 ezer alkalmazottja, nem mindegy, most csak mondok, nem tudom pontos számokat, jó, mondjuk átlagosan keresnek 500 ezer forintot, most mondjuk műszakpótléka, vagy ki Németországba keresnek mondjuk egy olyan akkora gyár, mondjuk 1 millió 2-t, 1 millió 3-at. Tehát az csak az gyakorlatilag több 100 millió forintos differencia is lehet akár havi szinten egy gyárban. És ezek komoly kihívások, és ez Magyarországon is nagyon-nagyon fontos, hogy ugye mi eddig a német autóiparra voltunk ráva, hogy ha az gyengül, látjuk, hogy gyengül, akkor vajon mi lesz? Most ugye próbálkoztunk ugye ezzel a modellváltással, hogy legyen kínai autógyártunk, illetve videóztuk az elektromos autózáshoz ugye az alapanyagot, gyakorlatilag a legkisebb hozzáadott értéket, ezt az aksi gyártást. A kérdés, hogy ebben meg tudunk-e kapaszkodni, mert kérdés, hogy a németek azt mondják el, hogy ez már politikai kérdés, hogy akkor bezárják a német gyárat, a német multik, mert hogy az a ott spórolják a legtöbbet, hogy azt mondják a német azt, hogy figyelj, azért az anyaországod, inkább zárjál be, nem tudom, Kelet-Európában valami gyárat, persze, de inkább először Európán kívül, aztán Kelet-Európában valami gyárat, mert tartsuk meg itt a munkáját. Mm. Ez nagyon-nagyon visszaköszön abból, hogy van egy AfD, az Alternatíva für Deutschland nevű párt, akkor a Németországban idén az elmúlt egy hónap volt 3 fontosabb tartományi választás, torony magasan megnyertek mindent. Például volt olyan tartomány most, ahol a jelenlegi kormányzó párt 5%-ot se kapott. Ez olyan, hogyha tehát ott ilyen koalíciók vannak, több párt alakítja, de mondjuk, mintha megsemmisültek volna gyakorlatilag, annyira nagy változást akarnak Németországban is, nincsenek megelégedve sajnos a gazdasági teljesítménnyel főleg, egyéb problémáik is vannak, de a legtöbbször az emberek a pénztárcájukkal szavaznak. Magyarországon is volt idén április több dologból adódott össze, de nagyon sok ember a pénztárcájával szavazott, azért volt az, hogy egyszerűen a saját bőrén azt érezte, hogy rosszabbul élünk, mint 4 éve, hogy használtam ezt a frázist, és ez ugyanez van Németországban, csak azzal az a baj, hogy Európa motorja, az volt a modell, hogy majd gyártót, egy csinálja mindenkinek ki begyárt, hát ez sajnos nem működik, és ezt tapasztaljuk.
1: Uh-huh. Ugye itt már érintetted, meg beszéltél erről, hogy a Kínában közel negyedével esett a belföldi személyautóértékesítés, és hogy az export 77%-kal nőtt. Tehát, hogy ez a fajta, hát hogy mondjam, most mondhatnám azt, hogy agresszívan indulnak el Európa felé, meg más külföldi piacok felé a kínai gyártók, ez a tendencia szerinted akkor ez most még várhatóan még marad?
2: Kínában sokszor szokott lenni olyan belső nagy ösztönző, hogy gyakorlatilag ösztönzik, hogy a saját termékeket vásárolják. Ebből valószínűleg volt egy visszafogás, ezért van a visszaesés, de az elmond mindent, hogy a BYD, azért mondom, ezt a legnagyobb kínai autógyárt is mindenki ismeri, ő akkora, fogalmazzuk úgy, hogy válságban van, hogy eddig mondjuk 8 darab autóhordó hajója volt, most még 7-et rendelt. Tehát, hogy így azt számolja, hogy gyakorlatilag dupla ennyi kapacitást kell a következő 3 évben a világban szétküldeni. Hát olyan akkora hajókat képzeljünk, hogy több 10 000 autó áll egy hajó, mint a kis dobozkákat. Tehát ez nem egy autót szállít. Tehát ők azt számolják, hogy brutálisan megy a kereslet. És ne felejtsük, hogy Kína nem csak Európába szállít. Szállít Afrikában, Ázsia az neki egy nagyon fontos, Ausztrália, Dél-Amerika neki ilyen befolyásra vezetek, ugye Amerikában nem nagyon tud szállítani, mert onnan kvázi Donald Trump nagyjából kitiltotta, bár most pont a napokban volt a harmadik Donald Trump-Xi Jinping találkozó az elmúlt egy évben, és most egyébként talán 13-15 éve nem volt amerikai elnök a Kínában, most Kínában van Donald Trump, szóval ez nem véletlen ment oda, tehát azért ő sem szokott máshova menni, tehát azt gondolom, hogy ő is érzi, hogy ez a kereskedelmi háborúban Amerika nem áll jól, főleg, hogy a másik oldalon a közel-keleti háború miatt magas energiaárak, meg a népszerűségét nagyon-nagyon megcsappant. Tehát így is nagyon nagy félelem tőle, hogy a novemberén tartott úgymond félidős választásokban az alsó és a felsőház is elvesztik, és gyakorlatilag csak elnöki rendeletekkel tudnak kormányozni. Tehát érdemi nagyobb törvényeket nem fog tudni akkor hozni. Eltaktikáztam át valószínűleg a közel-keleten, nem gondolta, hogy ennyire elhúzódik, és kvázi ilyen kis gerilla harcokkal a pusziktól kezdve a iráni milíciákon át gyakorlatilag feltartják az ottani forgalmat, vagy akár felrobbantják a szaudarábiai olajvezetéket, ami világon feltolja mindenhol az árát a nyersanyagnak, plusz ne felejtsük, hogy Ukrajna egy ideje már az olaj és egyéb létesítményeket, finomítókat támadja az Oroszországban, és emiatt ott meg nincs dízelexport, tehát ez a dízelára nagyon-nagyon magas. Tehát ne felejtsük, hogy 700 forint körül a Magyarország egy liter dízelnek az ára, ami szerintem érdemben egy nagyon meghatározó dolog.
1: Úgyhogy ezzel is fogjuk folytatni, hogy havi 5000 forintos dízel támogatás érkezik, vagy már érkezett, de majd mindjárt ennek pontosan, majd mindjárt pontosítunk, de előbb jön egy kis életörömzene.
0: 98.6 Manna FM. A családi Manna hamarosan folytatódik.

0: Ez a Családi Manna.
1: Folytatjuk a beszélgetést, vendégem ebben az órában Bilvax Tibor befektetési és bizalmi vagyonkezelési szakember, és ahogyan azt így ígértem a hallgatóknak, most a dízel támogatásról fogunk beszélgetni, ugye havi 5000 forintos dízel támogatásról van szó, hogy ez segítsége vagy egy drága tüneti kezelés, sokkal inkább ez már van amúgy, ebben nem voltam bizonytalan.
2: Igen, ez szeptember, október, november és december hónapban kapják azok az emberek, autók az autótulajdonosok automatán 5000 forintot, akinek maximum 150 köbcentis az ilyen gépjárműve. Bocsánat, 150 lóerős, bocsánat, mondtam, 150 lóerős, tehát a nagy dízelek nem kapják, igen, benzineseknek kapják, és körülbelül ilyen 620-630 a benzin, 700 a dízel. Azt is fontos tudni, hogy mondjuk eddig a nagy és a kiskereskedelmi ár is azért 85-90 forint volt, tehát mondjuk ha 600 forint lett volna a nagykerár, akkor a kiskerár a mondjuk 685, ez most 15-17 forint. Tehát hogy úgy növekedett ennyit az üzemanyag ára, hogy közben a nagykereskedők visszafogták a profitjukat, mint amikor beszéltük, hogy az ingatlanoknál elnyelik a 10% mondjuk áfát. Most így gyakorlatilag a profit rátájuk a hetedére esett. Ha azt is belevennénk, akkor ilyen közel 800 forint lenne itthon a dízelára. Ugye a benzinnel annyira nincs baj, mert azokkal önellátók vagyunk. A dízellel van gond, egyrészt, hogy egy éve volt a 120 wattai finomítóban egy tűz, amit még mindig nem sikerült helyreállítani, most ennek a hónapnak a végére ígérték, és ahogy mondom, Oroszország nem exportál, nem biztos, hogy pontosan csak hozzánk exportálna, de mivel az egyharmada ránk a dízelnek az importból van, és ők nem exportálnak, mondjuk a közeli országba esetleg, akkor ők se exportálnak túl, tehát magasan van a dízelára a világpiacon, és a dízellel az a gond, kedves hallgató, hogy a dízel az mindennek az alapanyaga, az összes szállítmányozó, az összes traktor, az összes minden, az minden dízellel megy, tehát nem benzines, szóval ez egy kifejezetten nagy probléma világpiacon, ezért is jelentek meg a nagy inflációs rémek, nálunk most ugye mondtuk, hogy alacsonyabb az infláció, mert ez most már egy ilyen nagyon visszaülés volt, de az, hogyha ez így marad, akkor nálunk is viszont nem azt mondom, hogy 10%-os infláció, de az ilyen 3-4%-os infláció simán visszajött már az év elején.
1: Ugye, nézzük meg picit ez gazdasági szempontból, hogy ez egy valódi segítség a háztartásoknak, vagy ez inkább egy olyan összeg, ami egyéni szinten kevés, összességében viszont költségvetési, egy jelentős költségvetési tétel.
2: Hát ez körülbelül, ha vegyük azt, hogy 700 forint egy liter dízel, akkor ez 7-es liter per hónap. Na most az, hogy az átlag fogyasztás ezeknek az autónak legyen mondjuk 7 liter, tehát

0: Azt jelenti, hogy 100 kilométernyi futástestvényt kap valaki, ez átlagos a napi 3 kilométert mehet vele plusz most. Azért mondom, az átlagos, tehát így könnyű mondani. Tehát egyébként segítség. Kell-e? Ez egy megint kérdés, mert most gyakorlatilag azok kapnak pénzt, akik autóznak, attól mindenkitől, aki van. Az autósoktól is kapnak, vagy azoktól is, aki biciklivel jár, aki dolgozik, aki is. Stb. Tehát ugye az teljesen a kérdés, hogy kell-e megint ezzel a típusú közvetlen adom segítséggel segíteni az autósokat. Ezt nehéz megmondani, azt gondolom, hogy lehet, hogy rövid távon jól hangzik, hosszán ez abszolút nem fenntartható, tehát ez egy átmeneti megoldás, azt gondolom, hogy jelenleg a kormányzat még mindig nagyon, tehát ahogy beszéltük, hogy nagyon sok mindent bejelentett, de egyébként csomó mindent még nem tudott megcsinálni, mert úgy nincsen pénz a kasszájában, és inkább ilyen kisebb tüneti kezelésekkel próbál operálni, ami előnyös lehet meg valamekkora segítség, nem azt mondom, hogy nem segítség, de összességében megint az a kérdés, hogy kell-e segíteni az átlag autósokat, és elnézést, senki nem akarok beszélni, én is autóval járok, kell-e segíteni literenként, havi 5000 forinttal mindenkit, mert most ugye egyik mindenkinek ilyen autója van, megkapja, vagy mondjuk esetleg más alapon kellett volna átgondolni, mondjuk a jövedelmeket megnézni, munkába járást alapul venni, vagy és csak atoknak segíteni, és ezzel mondjuk akár vagy spórolni, vagy akár lehet a benzinesek között is van olyan, akinek mondjuk értem, hogy nem ment fel annyira a benzinára, de akkor lehet, hogy neki is kellett volna adni fel ennyi dízelesnek, fel ennyi benzinesek, hogy rászorultsági alapon nézni, nem autó teljesítmény alapon, és az, hogy dízeles.
1: Igen, ezt egyébként minden ilyen támogatásnál pont ezt beszéltük, hogy ez lenne jó, hogy akár jövedelem alapon, ugye a családtámogatásoknál is, szóval egy csomó mindent figyelembe véve lehetne, és akkor nem az van, hogy mindenki kapja, hanem aki valóban rászorul, vagy aki leginkább rászorul, az kapja meg a bizonyos támogatást. Egy picit arról is beszéljünk, fordítsuk le a hallgatók nyelvére, hogyha valaki most mondjuk autóvásárlás előtt áll, a jelenlegi energiaárak, támogatások, ugye az autóipar átalakulása mellett, ha pénzügyi szempontból nézzük, hogyan érdemes gondolkodni a benzines, dízel, hibrid, elektromos, mit érdemes vásárolnia?
0: Ugye röviden új autópiacon a lakosságnál gyakorlatilag minimális, ugye főleg a cégek vesznek autót, a cégek azok más, tehát nem, a cégek nem 15 évre, meg 10 évre vesznek autót, hanem átlagosan mondjuk egy leasing kifutás 5 év, 6 év. Ott már megjelenhetnek azok a szempontok, hogy mennyit teszik egy autó, mennyi a felújítási költség. Ugye az első néhány évben alig kell az autóra költeni, utána egyébként egyre többet kell mondjuk szellőhöz kordani. Vegyük azt, hogy egy átlag magyar ember, és ez picit szomorú, de 10 éves német használt autót vesz, ez egyébként nem jó, de egyik adag erre telik, aminek egyre nagyobb ugye a futás teljesítménye is. Azt gondolom, hogy középtávon, igazából mi azt tudjuk megvenni, amit a németek eldobnak, a németek már kezdik eldobni ugye a régebbi elektromos autókat, illetve a régebbi használt autókat. Egy modern benzines, modern dízelautó sem eszik túl sokat, néhány literre elmegy, de nem fog az ember átlag magyar, bocsánat, senki nem fog megmenni 10-20-30 millió forintért autót venni. Tehát azt gondolom, hogyha valaki összességében nem csak azt nézi meg egy autónál, hogy mennyit eszik, vagy mennyibe kerül, hanem mennyi annak mondjuk egy szerelőnél mennyi lehet az alkatrész költsége egyebek, ezeket veszi alapul, illetve nem azt nézi, hogy milyen nyugati nagy logóval ül be egy autóba, és hanem inkább az, hogy neki mi az elég, tehát nem azt nézi meg, hogy mi az, amit éppen meg ki tudok fizetni, hanem mi az elég, az nagyon-nagyon sokat számít, nemrég jártam Spanyolországban, Németországban, ott nem az történik, hogy mindenki legnagyobb autóval jár, mindenki olyan autóval jár, ami neki megfelelő, de nem kell őket, tehát mindenkinek a valódiságához megfelelő, tehát nem kell, bocsánat, így mondom, nem kell mutogatni kifelé. Igen. Az autót, és azt nézik, hogy tényleg mennyi egy ilyen összköltség egy gépjárműnek. Persze ott is vannak nyugati autók, nem ezt mondom, csak hogy az átlag ember nem próbál tovább menni, ez kicsit megint ez azt szoktam mondani, hogy az átlag magyarnak, átlagosan jobb telefonja van, mint egy németnek. Tehát sokkal több van nálunk, új iPhone, új Samsung, tehát a legújabbak. Nem biztos, hogy egyébként szükséges, mert egy-két éves modell lehet, hogy valakinek a fizetéséhez pontosan elég lenne. De mégis máshogy állunk hozzá. Ilyen státusztárgya, státuszszimbolok. Szóval autónál azt javaslom, hogy mindenki azt gondolja meg, hogyha most ő igazából inkább a városba jár keveset, akkor olyan autót vegyen, nem kell nagy motoros, hogy nagyon sokat autópályázik, akkor olyat, ami lehet egy fél literrel nagyobb, mint két és fél literes az üzemanyag, vagy bocsánat, a motorja, viszont többet tud vele haladni. Tehát a szokásainkhoz vegyünk autót, ne az, hogy kívülről csak tetszik, persze az is fontos, hogy tetszen, de igazából belülünk az autóban, és a mindennapjainkat pedig annak a költségei fogják meghatározni, és nem csak az, hogy kívülről tetszik-e.
1: Tehát magyarul tudatosan, és ahogy mondani szokták, addig nyújtózkodjunk, ameddig a takarónk ér.
0: Én azt mondom, hogy nem, hogy ameddig a takarónk ér, hanem addig ne nyújtózkodjunk, addig, mert hogyha éppen addig, akkor meg ha hirtelen kicsit meghúzódik a takaró, akkor már kilóg a lábújunk. Tehát, hogy inkább a biztonsági ráhagyást használjuk, hogyha mondjuk jön egy negatív szenárió, akkor is még kényelmesen, vagy pici fogosszahozásra tudjunk, ami nem az, hogy akkor teljesen még lekállítani az autót, és ki kell rakni a garázsba, nem tudunk 50 forinttal magasabb esetleg üzemanyagot kifizetni, amiről mi nem tehetünk. Tehát nem Magyarországon múlik, ilyen nemzetközi dolgok vannak, és bármikor ugolhat 50-70 forint, ezt láthatjuk itt az elmúlt hetekben is.
1: Igen. Hát Tibor, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy most is segítettél tisztában látni így a gazdasági helyzetet illetően, és akkor egy hónap múlva találkozunk újra. Köszönöm szépen neked.
0: Én is nagyon köszönöm szépen, és a hallgatóknak is kellemes hétvégét kívánok.
1: Köszönjük szépen. Kedves hallgatóim, ebben az órában Bivak Szibor befektetési és bizalmi vagyonkezelési szakember volt a Családi Manna vendége.
2: Családi Manna. Manna FM.

0: Bilvasz Tiborral a jelen gazdasági helyzetről beszélgettünk. Az interjúnk visszahallgatható, nem sokára felkerül az oldalunkra, Spotify-n, iTunes-on is elérik. Következő órában a renitens utas lesz a témánk. Csizmár Alexandra ügyvéd, valamint Szeszler Szilvia utazási szakújságíró utazás szervezővel beszélgetünk. Tartsanak velünk!
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
2: A beporzók csendes munkája. Egy méh, egy lepke, egy zengő légy, vagy akár egy denevér munkája elsőre apróságnak tűnhet. Virágról virágra jár, közben virágport visz magával. De ebből az apró mozdulatból lesz gyümölcs, mag, termés, sokszor egész ökoszisztémák működése. A Nemzetközi Természetvédelmi és Élelmezési Szervezetek szerint a világ vadon élő virágos növényeinek nagy része és az élelmiszer növényeink jelentős hányada legalább részben állati beporzástól függ. Ez nem azt jelenti, hogy minden falat ételünk méheken múlik, de azt igen, hogy a beporzók nélkül szegényebb, drágább és sérülékenyebb lenne az élelmiszerrendszerünk. A beporzókat sok minden veszélyezteti. Élőhelyvesztés, vegyszerek, klímaváltozás, betegségek, invazív fajok. A segítség viszont nem csak nagy természetvédelmi program lehet. Egy vegyszermentesebb kert, több őshonos virág, ritkábban nyírt gyepfolt, rovarhotel, vagy egyszerűen a virágzó növények megtartása is számít. A beporzók nem kérnek sokat. Élőhelyet, táplálékot, kevesebb mérget. Cserébe csendben végzik azt a munkát, amelynek eredménye ott van a reggelinkben, a piacokon és a táj szépségében.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Megszületett a megállapodás az Ukrajnának szánt újabb EU-s támogatásról. Jövő héten kapják meg a dízelesek az üzemanyag támogatás első részletét. Folytatódik a késő nyárias idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Megállapodtak a tagállamok az európai békekeretből Ukrajnának szánt 6,6 milliárd eurós támogatásról, jelentette be Kaja Kallas külügyi és biztonságpolitikai főképviselő. 900 millió euró jut katonai segítségnyújtásra, 1 milliárd euró új felszerelések közös beszerzését finanszírozza, 4,7 milliárd euró pedig az uniós tagállamok katonai kiadásainak megtérítésére. Magyarország nem blokkolja tovább Ukrajna uniós csatlakozását, de a gyorsított eljárást továbbra sem támogatja a kormány, jelentette ki Ruszin Szendi Romulus a német védelmi miniszterrel tartott közös budapesti sajtótájékoztatóján. A magyar tárcavezető úgy fogalmazott, nem lenne fair, ha Ukrajna megelőzne olyan országokat, amelyek már több éve várnak a csatlakozásra. A kormány a stabilitásra, kiszámíthatóságra, partnerségre szeretne alapozni a befektetőkkel, nem pedig óriási mértékű visszanemtérítendő támogatásokra, mondta a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István úgy fogalmazott, a kabinet segíti a beruházókat, hogy magas színvonalú technológiával, tudással, üzleti és üzemeltetési kultúrával támogassák Magyarország fejlődését. Azt kéri tőlük, minél több magyar üzleti szereplő, munkavállaló közösség élvezesse ennek sikerét. Új elnököt nevezett ki a magyar államkincstár élére Kármán András pénzügyminiszter. Sláninc Béla jövő hétfőtől tölti be a tisztséget. Az új vezetőtől azt várja a pénzügyminiszter, hogy egy magas színvonalon szolgáltató államkincstár fejlesztésén dolgozzon. Jövő szerdán érkezik a dízel támogatás első 5000 forintos részlete. A jogosultságot a NAVA jármű nyilvántartás adatai alapján állapítja meg. A 20.000 forintnyi támogatást a Magyar Államkincstár automatikusan 4 részletben folyósítja, és csak egy autó után jár a jogosultaknak, köztük az egyéni vállalkozóknak és őstermelőknek is. Fehér pamacsos selyem majmot találtak a rendőrök egy autóban egy közúti ellenőrzés során Pomáznál. Az eset még csütörtökön történt. A majmot a fővárosi állat és növénykert fogadta be, ahol karanténba helyezték. A ritka állat annak a tiszafüredi férfinak a kocsijából került elő, akinél tavaly ősszel egy csempészett tigris kölyköt foglaltak le otthonában. A nyomozók a férfit engedély nélküli tartás ügyében gyanúsítottként hallgatták ki, majd bűnismétlés miatt őrizetbe vették. A bíróság elrendelte a letartóztatását.
1: Időjárás.
3: A pára és kötfoltok feloszlása után a legtöbb helyen kisüt a nap, de átmeneti felhősödés szinte bárhol előfordulhat, esőre nem kell számítani, a szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet délután 20 és 24, este 8 és 13 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna. Ez a családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Vajon milyen a renitens utas? Milyen a renitens utas viselkedése? Minden közlekedési módnál másként jelenik meg, ez fontos leszögezni, és más következményekkel is jár. Egy buszon elég lehet egy erőteljesebb figyelmeztetés, egy hajón akár napokig együtt kell élni a problémás utassal, míg a repülés világa külön kategória, ugye ez egy veszélyes üzem, minden fegyelmezetlenség felnagyítódik. No, ezekről a problémákról beszélgetek vendégeimmel, Szeszler Szilvia utazási szakújságíró utazás szervezővel, valamint Csizmár Alexandra ügyvéddel. Tartsanak velünk!
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en. Manna FM.
1: Csodaszép reggelt kívánunk a Manna FM hallgatóinak. Ebben az órában, utazási rovatomban egészen pontosan vendégeim a stúdióban Szeszler Szilvia, utazási szakújságíró, utazásszervező, valamint dr. Csizmár Alexandra ügyvéd. És hát ha emlékeznek a hallgatók a korábbi beszélgetésünkre, amikor ugyanígy itt voltak ketten, akkor ha jól emlékszem, meg is ígértük a hallgatóknak, hogy na majd a renitens utasokról is fogunk beszélgetni. Most jött el ennek az ideje, úgyhogy a mai órát ezt ennek fogjuk szánni, hogy mi is számít, vagy ki számít renitens utasnak, mi számít renitens viselkedésnek. Körbe fogjuk egy picit járni ezt a témát. Szervusztok, jó reggelt!
2: Jó reggelt, üdvözöljük a hallgatókat!
1: Renitens utas ugye mindenféle különböző közlekedési eszközökön más-más számít, másfajta viselkedés számít renitensnek, de ha nem, akkor majd kijavítotok. Kicsit ezt vegyük így külön-külön, hogy például a repülőn, ugye, hát azok, mitől a legtöbben ugye tartanak, meg félnek, talán az a jármű, a repülő. Aztán ott vannak ugye a vonat, a busz, a hajó. Mondjuk a hajón is azért én például ott jobban félnék talán, hogyha egy renitens utas valami balhét csapna, hogy úristen, hogyan fogják ezt megoldani itt a vizen. De menjünk el így végig, kérlek titeket, hogy különböző járműveken mi számít annak?
3: Hát alapvetően az utasok sosem gondolják, hogy ők renitens utasok, ezt hozzá kell tenni, tehát ők csak jól érzik magukat. Uh-huh. Én csak egy kicsit italos voltam, talán egy cseppet többet ittam a kelleténél. Jó, hát énekeltem egy kicsit, talán egy kicsit hangos volt. Jó, nem feltétlenül ültem le kanyargós utakon, mondjuk egy buszon, tehát egy buszos utazásnál, tehát ők sosem gondolják, hogy az, jaj, egy picit késtem. Uh-huh. De az utaztató cég, a jármű, annak a cégnek a szempontjából, akiknek ő az utasai, ez teljesen más kategória, és igenis, és renitens viselkedésnek számít mondjuk a hangoskodás, amiről beszéltünk, a buszon például, a veszélyes utakon, ha nem ül le az utas, az is, ha italos, és ezért hangosabban beszél, káromkodik, és hát ennek ugye a fokozatai, ne adj Isten, nem fogad szót az idegenvezetőnek, vagy mondjuk kritizálja a sofőrt, tehát ezek ilyenek lehetnek, késnek a programokról vissza, tehát hogy ez miért renitens, abban majd szerintem később belemegyünk. A hajózásnál szintén, tehát a késés óriási nagy probléma, majd azt is megmondjuk, hogy miért, vagy a vagánykodás mondjuk egy korlát felett, ne adj Isten, kiugrik a vízbe, akár egy folyami hajózásnál, vagy egy tengerhajózásnál, meg aztán végleg.
1: Olyan is előfordul?
3: Előfordul, tehát egy bizonyos italmennyiség után sok minden előfordul.
1: Igen.
3: Lefoglalják a napozóágyakat, bemennek olyan a crew-only területekre, ahova nem lehet, mert hát az annyira menő, vagy milyen vagány, tehát különböző dolgok vannak, és hát ugye az egésznek a csimboraszója, a repülős utazás, ahol lényegesen szigorúbbak a szabályok, és ott a legkisebb renitens viselkedésnek is nagyon súlyos következménye lehet. Tehát az, hogy nem fogadok szót a stewardessnek, hangoskodok, nem vagyok tekintettel az utastársaimra, belemászok a székemmel az arcába, fölrakom a lábam, de mondjuk ezek szélsőségek, nem ülök le, nem kötöm be magam, de erről majd beszélni fogunk, hogy ez egészen más kategória a repülés. Tehát
1: azt teljesen külön kell választani a repülés, hát, az összes többi közlekedési eszköztől?
2: Igen, tehát a renitens utasviselkedés célszerű az eset összes körülményének függvényében mérlegelni, és természetesen itt akkor érdemes külön választani azt a közlekedési eszközt, ahol éppen megvalósul ez a renitens magatartás. Értelemszerűen minél szabályozottabb egy közlekedési típus, és itt most a sima közúti közlekedéstől egészen eljuthatunk a légi közlekedésig, annál nagyobb súllyal nyomnak le ezek a viselkedések, annál nagyobb szigorral kell ezeket megítélni. Tényes való, hogy a legszigorúbb szabályozása a légi utazásokon megvalósuló utasviselkedéseknek van. A legtöbb légitársaság közé is tesz egy úgynevezett magatartási kódexet, ami minden nemzet polgára részére kell, hogy érvényesüljön, és ezeket figyelembe kell venni az utazás során.
1: Uh-huh. De ettől függetlenül nagyon vannak emberek, mindig előfordul, hogy van, aki nem veszi figyelembe.
3: Igen, különösen azok, ugye most már azért nagy tömegek utaznak, tehát megszűnt az a kiváltságossága a repülésnek például, tehát hogy van egy eleganciája, felöltözők, kevesen utaznak, drága pénzért utaznak, tehát nagyon sok ember utazik, akinek mondjuk nincs meg az a rutinja, hogy rendszeresen utazik, és az a viselkedés formák, ami itt a szokásos, és mindenki számára egyébként teljesen egyértelmű, mondjuk nincs meg. Ritkán utazik, nagy szám neki az, hogy utazik, és mondjuk olyan viselkedést enged meg magának, amit nem elfogadható.
1: De hát milyen jó, hogy ezt megfogalmaztad, de ezt nagyon szépen így összeszedted, azt a lényegét annak, hogy miért, mert pont ezen gondolkodtam, nemrégen repültem Brassóba, hogy olyan érzésem volt, a reptéren ültem és vártam a gépet, mint hogyha egy, nem tudom, buszpályaudvaron várakoznék. És most ez nem, hogy mondjam, nem lenézés, vagy nem erről van szó, de hogy tényleg az volt az érzésem, hogy már mindenki repülhet. Nyilván, amikor a fapadosokra ugye 2-3 ezer, annyira az nem, de mondjuk 13 000 forintért már tudsz venni egy repjegyet, akkor értemszerűen azzal jön-megy mindenki, de hogy most így ez megfogalmazódott, hogy vagy megfogalmaztad azt, hogy ez azért van, mert már mindenki repülhet, és régen azért volt ez egy ilyen kiemelt közlekedési eszköz, egy ilyen kiemelt az utat, ha repülök, az egy nagy dolog volt, és annak megadtuk a módját, ma már ez nincs. Most viszont, bocsássak, muszáj hozzak egy kis életörömzenét, de innen fogjuk folytatni, ne feledd, szabad, jövünk vissza.
0: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
1: Megyünk is tovább, folytatjuk a beszélgetést. Vendégeim a stúdióban Szeszler Szilvia, utazási szakújságíró, utazásszervező, valamint dr. Csizmár Alexandra ügyvéd, és témánk pedig a renitens utasok, a renitens viselkedés a különböző közlekedési eszközökön. Ugye itt a repülőnél hagytuk abba, hogy ott az a mindenek a csimbora szója, hogyha ott történik valami, és szerettél volna valamit mondani, Alexandra, bocsánat, és beléd folytottam a szót.
2: Igen, tehát, hogy olyannyira tömegessé vált most már a légiközlekedésben részvétel, hogy Szilvi is mondta, hogy az egyik fapados légitársaságnak a belső szabályzatában még az is szerepel, hogy megtagadható az utas beszállása, vagy fedélzete felszállása akkor, hogyha nem olyan öltözetben van, ami oda megfelelő, pontosabban mondva, olyan öltözéket visel, ami másokból megbotránkoztatást vált ki. Tehát, hogy valahogy úgy befolyásolja a közhangulatot, mert ugye akár ilyen szélsőségekbe is elmehetünk. A lényeg az, hogy az utazás rendben lezajlódjon, és biztonságosan eljussanak A pontból B pontba az utasok. És ezt a biztonságos utazási feltételrendszert kell megteremteni minden légitársaságnak, minden utazásszervezőnek, és ez hatja át a teljes szabályozást. Tehát minden magatartás, ami ez ellen hat, vagy akár szélsőséges viselkedésnek engedhet teret, vagy csak annak a veszélyforrása, akkor már is rögtön jogosult intézkedéseket bevetni az adott légitársaság személyzete.
1: Egyébként az is érdekes, hogy lehet alkoholt fogyasztani a gépeken. Szerintem én ezt sem engedélyezném, ha én lennék a döntnök, mert hogy van, lehet, hogy a mellettem ülő ember például nem tudom, nem szereti az illatát, vagy a szagát az alkoholnak. Szerintem ez nem. Meg sokan szállnak fel úgy is, hogy már eleve egy picit be.
3: Igen. Már azért, mert mondjuk fél.
1: Igen.
3: Vagy mert ez annyira menő, vagy annyira vagány dolog, de azt tudni kell, hogy már a reptéren is, nem tudom, volt-e már erről korábban szó, figyelik a reptérnek a személyzete is figyeli az utasokat, tehát ki vannak rá képezve, és maga a repülőgépnek a személyzete is figyeli az utasok viselkedését. Már amikor beszállunk, tehát ha mondjuk átjutottak odáig, hogy beszállhatnak, akkor a stewardessek nem csak azért köszönnek mosolyogva, hogy hello, hogy üdvözöljenek, nyilván ezért is, de a reakciókból már le tudnak vonni valamit, tehát hogy te hogy válaszolsz, milyen állapotban vagy, hogy szólsz vissza, milyen a kedélyállapotod, egészségállapotod, stb. Ne adj Isten, mondjuk túlitalos valaki. Úgyhogy ez is egy csekk. Ha itt valaki gyanús bármilyen szempontból, akkor nyilván a személyzet egyezteti, és eldöntik, hogy alaposabban megvizsgálják, és szélsőséges esetben mondjuk nem viszik el. És ez azért is fontos, mert ugye a repülésben a legkisebb hiba, a legkisebb kockázat is, hogy mondjam, nagyon súlyos következménye lehet.
1: Végzetes lehet.
3: És konkrétan végzetes lehet, tehát valaki nem köti be magát időben, tehát amikor ki van adva, hogy mondjuk turbulencia következik, élethalál kérdése, tehát számtalan olyan filmet látunk, ahol valaki csak úgy beszélgetett a szomszéddal, mit tudom én, ráült a karfájára, egy pillanat alatt, még csak nem is olyan területen mentek át, ahol turbulencia volt, egy pillanat elég ahhoz, hogy a plafonra bevágja a fejét, kitörje a nyakát. Igen. Pillanatok kérdése. Tehát itt ez jogilag, bár szerintem Alexandra ezt jobban tudja, jogilag veszélyes üzem. Természetesen az egyik legbiztonságosabb a repülés, hiszen rendszeresen ellenőrzik a gépeket. ABCD csekkek vannak, bizonyos időközönként a napi csekken túl, és az induláskori és érkezéskori vizsgálatokon túl X hetente, X havonta kötelező műszaki vizsgálata van a gépeknek, mit tudom én, egy ilyen 6 évente, 8 évente, vagy X lerepült kilométer után teljesen szét kell szedni. Ezekről a vizsgálatoknak az eredményéről a hatóságoknak kell referálni, tehát azért mondtam, hogy jogilag veszélyes üzem, mert nem, ugye a legbiztonságosabb köztudottan. Én magam is dolgoztam légitársaságnál, tehát ugye a légkörében benne voltam. A kollégáim is mondták, hogy ezek a gépek nagyon sokkal többet kibírnak, mint aminek ki vannak téve fent. De akkor is ugye az oxigén, a nyomás különbség,
1: persze,
3: a turbulenciák, egész pici dologból egészen nagy probléma és katasztrófa lehet. Tehát ezért
1: érdemes, igen, érdemes betartani a szabályokat. Azt gondolom, hogy alapvetően egyébként is, de repülésnél meg aztán végképp.
2: Így van, tehát a repülő ágazat valóban a legszabályozottabb közlekedési ágazat, ahol minden egyes műszaki elemre nagyon pontos leírások vannak, hogy az meddig lehet használni, mennyi lehet a futás ideje, vagy futás teljesítménye, és ahogy Szilvi is mondta, attól sokkal hamarabb avultatják, cserélik, karban tartják ezeket, külön légifelügyeleti hatóság ellenőrzi. És valóban fokozott felelőssége van a légitársaságnak ebben a tekintetben. Na de, visszatérve az utas viselkedésekhez,
1: A renitensekhez,
2: hát arra semmiképpen nem terjed ki a légitársaságnak a felelőssége, sőt, hogyha ilyen utasmagatartásokból bárkit, tehát bármely más utast, vagy esetleg a légitársaságot kár ér azáltal, hogy ez az bizonyos utast rendszabályozni kell, ne adj Isten, olyan módon kell rendszabályozni, hogy a repülőgépet el kell téríteni, a célországtól eltérő helyen kell leszállni, ebből eredően mind kár keletkezik, és hát azért ez a bizonyos utas a felelős. Más kérdés, hogy a légitársaság hogyan tudja ezt vele szemben érvényesíteni.
1: Tudja egyáltalán érvényesíteni?
2: Elméletileg igen, gyakorlatban. Hát kevés olyan utas van, akinek van annyi végrehajtható vagyona, ami fedezné ezeket a jellegű károkat. Na de, hogyha még forintra pontosan nem is tudja behajtani a légitársaság a kárt, azt biztosan meg tudják tenni, és meg is teszik, hogy egy bizonyos listára felkerül ez a személy, és a jövőben az ő felszállását biztosan el fogják utasítani, és a meglévő foglalását is biztosan fogják törölni.
1: És nem csak adott légitársaság, gondolom, hanem akkor ez így így érvényes lesz. Tehát így tudni fogja minden légitársaság, hogy gipszi a kab, nem repülhet egyikkel sem.
2: Nem zárom ki, hogy van ilyen adatszolgáltatás.
1: Lehet, egy ilyen belső fekete lista. Tudod, igen, valószínű.
2: Most elképzelhető.
1: Muszáj újra hoznunk zenét, legfrissebb híreket, és jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: renitens utasról, a renitens viselkedésről beszélgetünk ebben az órában, a különböző járműveken, repülőn, buszon, vonaton mi számít ennek, illetve milyen büntetések járhatnak, amennyiben valaki rendbontó, mondhatnánk így. És ebben a témában beszélgetek vendégeimmel, Csizmár Alexandra ügyvéddel, valamint Szeszler Szilvia, utazási szakújságíró, utazás szervezővel. Hírek, zene, és már is jövünk vissza, tartsanak velünk!
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
2: A tengerszint emelkedése nem olyan, mint egy hirtelen vihar. Nem egyik napról a másikra történik, ezért könnyű háttérzajként kezelni. Pedig a folyamat hosszú távon városokat, partvidékeket, ivóvízbázisokat és ökoszisztémákat érinthet. A tengerek szintje több okból emelkedik. Az egyik, hogy a melegedő víz kitágul. A másik, hogy a gleccserek és jégtakarók olvadása vizet juttat az óceánokba. A NASA mérései szerint a globális átlagos tengerszint hosszú távon emelkedik, még akkor is, ha egy-egy évben természetes éghajlati jelenségek átmenetileg lassíthatják vagy gyorsíthatják az ütemet. Miért érdekeljen ez egy tenger nélküli országból? Mert a globális gazdaság, élelmiszerellátás, kikötők, turizmus és migráció mind kapcsolatban áll a partvidékekkel. Ami a tengerparton történik, annak gyakran belső országokban is következménye van. A tengerszint emelkedése jó példa arra, hogy a klímaváltozás nem mindig drámai pillanatként jelenik meg. Néha centiméterekben mérhető. Csak hogy a centiméterek évtizedek alatt térképeket rajzolhatnak át.
1: Ez volt a Manna morzsa.
3: Megszületett a megállapodás az Ukrajnának szánt újabb EU-s támogatásról. Jövő héten kapják meg a dízelesek az üzemanyag támogatás első részletét. Folytatódik a késő nyárias idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Megállapodtak a tagállamok az európai békekeretből Ukrajnának szánt 6,6 milliárd eurós támogatásról, jelentette be Kaja Kallas külügyi és biztonságpolitikai főképviselő. 900 millió euró jut katonai segítségnyújtásra, 1 milliárd euró új felszerelések közös beszerzését finanszírozza, 4,7 milliárd euró pedig az uniós tagállamok katonai kiadásainak megtérítésére. Magyarország nem blokkolja tovább Ukrajna uniós csatlakozását, de a gyorsított eljárást továbbra sem támogatja a kormány, jelentette ki Ruszin Szendi Romulus a német védelmi miniszterrel tartott közös budapesti sajtótájékoztatóján. A magyar tárcavezető úgy fogalmazott, nem lenne fair, ha Ukrajna megelőzne olyan országokat, amelyek már több éve várnak a csatlakozásra. A kormány a stabilitásra, kiszámíthatóságra, partnerségre szeretne alapozni a befektetőkkel, nem pedig óriási mértékű vissza nem térítendő támogatásokra, mondta a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István úgy fogalmazott, a kabinet segíti a beruházókat, hogy magas színvonalú technológiával, tudással, üzleti és üzemeltetési kultúrával támogassák Magyarország fejlődését. Azt kéri tőlük, minél több magyar üzleti szereplő, munkavállaló, közösség élvezhesse ennek sikerét. Új elnököt nevezett ki a magyar államkincstár élére Kármán András pénzügyminiszter. Sláliz Béla jövő hétfőtől tölti be a tisztséget. Az új vezetőtől azt várja a pénzügyminiszter, hogy egy magas színvonalon szolgáltató államkincstár fejlesztésén dolgozzon. Jövő szerdán érkezik a dízel támogatás első 5000 forintos részlete. A jogosultságot a NAVA jármű nyilvántartás adatai alapján állapítja meg. A 20.000 forintnyi támogatást a Magyar Államkincstár automatikusan 4 részletben folyósítja, és csak egy autó utánjára jogosultaknak, köztük az egyéni vállalkozóknak és őstermelőknek is. Fehér pamacsos sejemmajmot találtak a rendőrök egy autóban egy közúti ellenőrzés során Pomáznál. Az eset még csütörtökön történt. A majmot a fővárosi állat és növénykert fogadta be, ahol karanténba helyezték. A ritka állat annak a tiszafüredi férfinak a kocsijából került elő, akinél tavaly ősszel egy csempészett tigris kölyköt foglaltak le otthonában. A nyomozók a férfit engedély nélküli tartás ügyében gyanúsítottként hallgatták ki, majd bűnismétlés miatt őrizetbe vették. A bíróság elrendelte a letartóztatását.
1: Időjárás.
3: A pára és ködfoltok feloszlása után a legtöbb helyen kisüt a nap, de átmeneti felhősödés szinte bárhol előfordulhat, esőre nem kell számítani, a szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet délután 20 és 24, este 8 és 13 fok között alakul.
1: A hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zene. Ez a Családi Manna. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: Manna.
0: Renitens utasok a témánk ebben az órában. Mire figyeljünk, milyen büntetés jár azért, hogyha valakinek a viselkedése felróható? Ezekről is szó van, és szó lesz még a következő percekben is. Vendégeim Szeszler Szilvia, utazási szakújságíró, valamint utazásszervező és Csizmár Alexandra ügyvéd. Jövünk nem sokára, maradjanak velünk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: az más. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Megyünk is tovább, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Szeszler Szilvia, utazási szakújságíró, utazásszervező, valamint dr. Csizmár Alexandra ügyvéd. A renitens utasokról, a renitens viselkedésről beszélgettünk, és itt a fekete listánál hagytuk abba, hogy talán lehet, hogy van egy ilyen belső fekete lista a légitársaságoknál, hogy az az utas, aki egyszer már tegyük fel, olyan úgy viselkedett a repülőn, hogy az mondjuk óriási kárt okozott adott légitársaságnak, akkor az ő neve felkerül erre a bizonyos listára, és Szilvi itt nagyon keményen bólogatott, hogy biztos, hogy van ilyen, igen.
2: Egész biztos, hogy felkerül, soha többet nem viszik el a légitársaság se, de országonként is jegyzés van, tehát őket nyilván tartják.
1: Tehát, aki de mondjuk, szerintem teljesen rendben persze, van. Én azt gondolom, persze, hogy ez legyen, te legyen már valami szankciója annak, igen, hogyha valaki meggondolatlanul, felelősség nélkül cselekszik.
2: Hát én sajnos a tanúja is volt ennek, nem tudom, mondtam-e, tehát egy ilyen kényszerleszállásba torkoló. Van, akinek egész szakmai pályafutása után ez nem, de nekem sikerült, hál' Istennek, egy jó hosszú utazás, repülés során ráadásul, tehát Madagaszkárról mentünk Párizs felé, és nem tudom, hogy nem szúrták ki az illető urat, de egy olyan óra múlva jött rá a flapni, tehát akkor elkezdett előre menni, nem tudom, valahogy be akart menni a kapitányhoz, nem tudom mit akar, csak azt látom, hogy nagyon mutogat az egyik stewardess határozottan hátrafelé, a helye felé, ahogy nem szoktak, tehát alapvetően, igen, ugye rendkívül kedvesen viselkednek, mindent vattába csomagolva és, igen, mosolyba, tehát ugyanakkor pedig az arról nem esett szó, tehát, hogy a stewardesseknek, amit mondanak, az utasítás, tehát az jogilag kötelezően betartandó, akármit is mond, tehát ez nem olyan, hogy megcsinálom, nem csinálom. Ez
1: csak nem választható, igen, igen.
2: Nem akart visszamenni az úr, addig-addig fajult, bement, elkezdte szétverni az egyik mosdót, megpróbálták kihúzni, akkor a hölgyet is, tehát keményen nekiesett, nagyon durva, tehát nagyon ijesztő fent a levegőben, ez nem annyira vicces, mint a filmeken, vagy nem annyira, hogy mondjam, milyen kalandos. És aztán jöttek a férfi sztjuárdok, és letaperték, legyűrték, és aztán végül is elkülönítették a hátsó ülések egyikén, és rögzítették az urat, úgyhogy ilyenkor ez esetben ezt szokták alkalmazni, lehetőség szerint, ha van hely, ha nem tele van a gép, akkor külön, de így, ha szükséges, akkor fixálják őt
1: a székhez.
2: És nagyon sok hely, ráadásul az úgy volt, ugye a kapitánynak a joga eldönteni, tehát hogy milyen súlyos a helyzet, és ilyen esetekben gyakorlatilag ez biztos, hogy már jogi következménye van egy ilyen esetnek, de ő dönti el, hogy leteszi a gépet, el tud-e még menni, milyen a helyzet a leszállási, az eredeti pontig, vagy nem, de hát itt nem lehetett, mert át kellett még repülni az éjszaka közepén egész Fekete-Afrikán, ahol ugye nem biztos, hogy lemerné tenni egy gépet, és átadni a helyi hatóságoknak az illető francia, igen, urat. Szóval az összes utassal együtt, tehát hogy van-e olyan, ez egy nagyon nagy gép volt, tehát van-e olyan kifutópálya, van-e ott olyan személyzet, aki ezt az egészet ugye lebonyolítja jogszerűen, és akkor végül is elmentünk Tunéziáig, és akkor ott adták át az urat, tehát de 11 órás útból így 13 órás lett, Bretel, igen.
1: És az ember alkoholos állapotban volt, vagy nem lehet tudni, vagy csak egyszerűen...
2: Vagy alkoholos, és rádöltött egy kicsit, vagy nem tudom, akkor jött ki valami, ami más befolyásoltság alatt volt, én nem tudom, de hirtelen így megvadult egy egyébként teljesen jól öltözött, normálisnak kinéző ember, és nagyon ijesztő ott fent, tehát ez
1: tényleg... Hát igen, főleg, hogyha nagyon hosszú, mondjuk egy 10-12 órás útnál, gondolod, elindul a gép, és mit tudom, 2 óra múlva történik ez, és még tudod, hogy van előtted 8-9 óra út, hát az valami, én nem is tudom, az
2: és nem Európa közepén vagy, hogy jó, igen, akkor a következő reptéren letesszük, hanem egy ilyen helyzetben.
1: Szóval... Egyébként ilyen helyzetben mit mond a jog, vagy mi történik, vagy mi történhet?
3: Igen, tehát hogyha felmerül egy ilyen problémás helyzet, akkor annak a megítélése az mindenképpen a kapitány és a személyzet, a fedélzeti személyzetnek a dolga. A kapitány ugye a repülőgép parancsnoka, tehát ő adja a szabályokat, és az, hogy éppen milyen intézkedéssel kell ezt a bizonyos embert leszerelni, vagy leszállnak-e, vagy sem, ha leszállnak, akkor hol szállnak le, melyik hatóság szerveinek adják át ezt a problémás utast. Tehát abszolút az ő jogköre, hogy ezt megítélje. És amit Szilvi is nagyon helyesen mondott az imént, hiába az udvariasság, a személyzetnek nem csak kérései, hanem utasításai is vannak az utasok felé, amit kötelesek az utasok megtartani. Ez semmiképpen nem opcionális, és abban a pillanatban, ahogy ezt nem tartják meg, és az veszélyezteti a repülésbiztonságot, vagy ott bármilyen vagyontárgyat, vagy személyek, más személyeknek a testi épségét, egészségét, abban a pillanatban vele szemben kényszerintézkedések folytathatók. Ez pedig már egy büntetőeljárás jogi kategória.
1: Az, hogy valaki fegyelmezetlen, vagy kifejezetten rendbontó itt eszköz, azért van határ, nem? Tehát, hogy mi számít, mondjuk, és még mindig a levegőben maradva, már szám, hogy lejövünk a vizekre is a következő percekbe, de hogy hol húzódik meg ez a határ? Tehát a fegyelmezetlenség és a valóban nagyon, tehát a renitens viselkedés között.
3: Nem túl éles a határ, és ezt nehéz sokszor megítélni. Szerintem a személyzetnek elég magas a tűrőképessége. Tehát tényleg csak olyan esetben alkalmaznak intézkedéseket, hogyha az indokolt. De akkor viszont nincs a napelláta, tehát ott akkor annak eleget kell tenni. Hogyha valaki csak kellemetlen, vagy nem is tudom, tehát oda nem illő megjegyzései vannak, de egyébként nem jelent veszélyt, az utazásra, sem a környező mellette ülő utasokra, akkor hát sajnos ki kell valahogy bírni azt a néhány órás utat, és akkor ezzel a kellemetlen élménnyel távozni, de az nem fogja alapját képezni annak, hogy vele szemben bármilyen intézkedést tegyenek.
1: Akkor most újra egy kis életörömzene következik, de innen jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.

0: Családi Manna Ferenc Gabival.
1: Megyünk tovább, folytatjuk a beszélgetést. Vendégeim Szeszler Szilvia, utazási szakújságíró, utazás szervező, valamint dr. Csizmár Alexandra ügyvéd. A renitens viselkedésről beszélgetünk a különböző járműveken. Mondjuk eddig főként inkább a repülőről, repülésről beszélgettünk, hogy ott mi számít ugye renitens viselkedésnek, meg miért nagyon fontos tényleg mindenki vésse jól az eszébe, hogy ha felszáll egy gépre a levegőbe, tehát ott nem az van, mint mondjuk egy buszon, ott is elítélendő, azt gondolom, hogyha valaki renitensen viselkedik, és nem tudom, a 30-40 fő utazik egy buszon, és nem figyelek az embertársaimra, nem figyelek az utastársaimra, de egy repülőnél nem az van, hogy most akkor gipsziakabnál maradva, neki most éppen olyan kedve van, hogy nem tudom, szétveri a mosdót, és akkor megállunk a következő lehetőségnél, és gipsziakabot leszállítjuk, vagy rendőrt hívunk, ott nincs ilyen.
2: Igen.
1: Tehát, hogy az tényleg egy ijesztő dolog lehet a levegőben ez megélni nagyon. Ezt.
2: Igen, ez rendkívül ijesztő, de mondjuk, ahogy mondtad, hogyha leszállunk mondjuk a hajózás ilyesminél, illetve minden egyéb közlekedési eszköznél, mondjuk ez a lehetőség megvan. Tehát ott is azért vannak olyanok, amelyek nem egyszerűen csak, hogy mondjam, vagányság, vagy kicsit késtem, kicsit hangos voltam, hanem például a késéseknél, ha ezt vesszük, akkor a késések borítják a teljes menetét egy útnak. A hajózásnál, a folyami hajózásnál, és egyáltalán a hajózásnál idő ablakokban dolgoznak a hajók, tehát megvan egy bizonyos idő, ameddig amit ott tölt a kikötőben, és nem várakoznak, hanem azonnal tovább mennek a tengerjáróknál mindenképpen. A folyami hajónál várhatnak egy 5-10 percet, amennyiben ezt a kikötői hatóságokkal egyeztetik, ha mondjuk valaki éppen késésben van. De egyébként az jellemző, hogy egy percet nem várnak, és aki lekésett, az kint marad, és maga megoldja azt, hogy jut el a következő kikötőig. Mondjuk ez egy egyszerűbb, nyilván egy folyami hajózásnál, egy következő városig, de egy tengerhajózásnál pedig, mondjuk esetleg a guest relations-zel fölveszik a kapcsolatot, és ők segítenek eljutni, hogy repüljön át, mit tudom én, következő kikötőbe, másik országba, de bizony lemaradnak. Tehát amikor a hidat visszahúzták, ugye kötélre vannak a hajók rögzítve, igen, azt nem tolhatják vissza, tehát hiába közeledik majd, tehát ez nem kategória, hogy most már nem sokára jön valaki, tehát ez nem kategória a közlekedés szempontjából, hanem elindulnak kész passz, tehát ott marad az utas. És ez még csak a késésről beszéltünk. De a buszoknál, ugyanez, ha most a késés problémánál maradunk, a busznak a teljes menet idejét borítja ez az utas, mert ott beleszámít az legelső kilométertől a legutolsóig, a várakozás, a késés, az utas miatti várakozás ugyanúgy a 9 órás menet idejébe számít bele. És ha emiatt mondjuk egy dugóba belekerülnek később, akkor se vezethet többet, mint 9 óra, és 4,5 óra után köteles 45 percig megállni. Tehát ezt az egészet borítja az utas. És rendszeres ellenőrzések vannak egész Európában. Tehát ha megállítanak egy buszt, megnézik a tachométert, az világosan kimutatja, mennyit vezetett, mennyit pihent a sofőr, szemrebben és nélkül leállítják, vagy a 45 perces pihenésre, vagy akár másnapig. Tehát most nem akarok túl sokat beszélni, de volt konkrétan ilyen eset, amikor vittünk ki két kolléganővel két busznyi utast, 90 embert, és túlléptük a késésük miatt ezt a 9 órás menetidőt. Vagy mondjuk azt mondta egy utas nekem, hogy mondtam, hogy 4:30-kor találkozunk, hát ő nem fog sietni, mert majd akkor jön, hogyha végzett. Tehát azért mondom, hogy itt is azért rendesen boríthatják az egészet, és hát ugye ennek is megvannak a fokozatai, jogi következményei, stb.
1: Milyen jogi következményekről beszélve még egy picit, akár itt mondjuk egy késésnél, hogyha nem érkezik meg időben, mondjuk egy buszos utazásnál, ott ha késik, az utas miatt késve indul a busz, akkor ott azt már rá lehet terhelni, nem az utas? Az még nem akkora összeg, mint most ugye a repülőnél mondtuk, hogy hát ott azért az nem igazán.
3: Igen, szóval, hogyha mondjuk egy buszos utazás,

0: Vizsgálunk, akkor ketté kell választanunk azt, hogy ez egy menetrend szerinti buszjárat, amire szerveztem az utamat, vagy egy egyébként egy szervezett út, és az
1: mondjuk
0: busz,
1: legyen egy szervezett út, most
0: egy utazási iroda szervezéséből áll ott. Utóbbi esetben, hogyha a szervező van olyan nagy lelkű, és tényleg hajlandó még pár percet várni, vagy éppen amennyit ő még úgy tart, hogy belefér a menetrendjébe, akkor ezt megteheti. Nyilván ez esetben akkor nem lesz kártérítési kötelezettsége ennek a késő utasnak, de az az alapeset, hogy akár menetrend szerinti, akár szervezett útról van szó, a járat egy percet sem köteles ránk várni. Tehát ilyenkor az utasnak magának kell viselni annak a következményét, hogy elkésett, ez akár most akár csak 2 perccel késte le a járatot, akkor is lekéste, és ez már jogilag nem értékelhető, hogy mennyivel késte le, mert ő ezt megtette, és akkor innentől fogva biztosan nem követelheti vissza annak a díját, amit ő befizetett, mert hogy itt egy értékmérlegelés van. Először is kell az utazás szervezőnek mérlegre helyeznie azt, hogy mennyi időt enged várni, ha egyáltalán enged, amiatt az egy fő utas miatt. Cserébe van mellette másik mondjuk 50 fő, vagy sokkal jelentősebb létszám, akinek pedig ahhoz fűződik érdeke, hogy menet szerint, előírások szerint elkezdődjön az az utazás.
1: Hát tulajdonképpen főleg, hogyha arról nem is beszél, mondjuk, hogy egy csatlakozás van, tegyük fel, tehát hogy valaki elmegy, nem tudom, A-ból B-be, ha most nem a második esetet vesszük, hanem mondjuk az elsőt, hogy nem ilyen szervezett utam, hanem menetrend szerinti járattal, ugye az volt az első, amit mondtam.
0: Igen, menetrend szerinti járatnál szóba sem jöhet ez a várakozás.
1: Tehát tényleg abban nem gondolnak bele szerintem az emberek, hogy az egy dolog, hogy ő mondjuk késett, vagy késve ér oda, de hogy van még mellette 50 másik ember, vagy X számú ember, teljesen mindegy.
2: Ez teljesen jogos, amit mondasz, tehát hogy nem gondolnak másokra, csak magukra ilyen esetekben, és tényleg az ott levő idegenvezető, vagy a személyzetnek a dolga azt eldönteni, hogy igenis, és itt és ne tovább. Igen. Tehát itt a busznál ugye van egy ilyen, hogy most várjunk, ne várjunk, mibe csúszunk bele, hogy van megszervezve az út, mennyi van még előttünk, hogy áll a sofőr, nincs váltó sofőr, tehát csúszunk ki a menetidőből, és amiatt, mert most X utas, és föl se veszik mondjuk a telefont, hiába igen. Hívja az ember, mert jaj, itt olyan szép, maradjunk, együnk meg még egy sütit, hát az 5 perc, mi az a 10 perc, hát majd elindulunk később. Nem, tehát borít mindent, borítja az egészet. És
1: sajnos az időnk lejárt, viszont egyetlen egy kérdés, és tényleg nagyon röviden kíváncsi vagyok, és ez most nem azért, mert ki akarom pécizni a magyar embereket, de hogy úgy kíváncsi vagyok, hogy te ugye rengeteget utazol, meg te is így nem tudom, hogy szakmádon belül, mint ügyvéd, hogy találkoztál-e már, vagy van-e erre így rálátásod, hogy a magyar embereknél előfordul az, hogy renitensek, többször előfordul? Vagy te többször tapasztaltad? Vagy ezt így nem lehet különvenni, hogy a magyarok, a nem tudom, milyen más nemzetiségek, általában az emberek?
2: Hát én amikor így csoportot vittem, akkor előfordult leginkább a késés, meg minden csoportban van egy hangoskodó, tehát feltűnősködő valaki, de ezt ugye, nem tudom, beszéltünk-e már a különböző utas típusokról.
1: Na arról nem, úgyhogy majd lehet, hogy legközelebb erről, mert most erről már nem lesz időnk beszélni, de arról is beszélnünk kell majd.
2: Szóval ez a késés, ez azért úgy előfordul, ez a feltűnősködés, ilyesmi. De tapasztaltam ennél nagyon sokkal rosszabbat külföldieknél más repülőjáraton, amikor
1: egy fontos, igen.
2: Kifejezetten hangoskodott valakit, látszott, hogy nincs hozzászokva ehhez a környezethez, és én megpróbáltam saját magam rendezni. Volt, aki menekült, de hát általában azért a személyzethez kell fordulni.
0: Inkább charterjáratokon valósulhat meg ez a, hát a tipikus nyaraló járatok.
1: Igen.
0: Egy évben egyszer a magyar, aki szerencsés megengedheti magának, hogy a török all-inclusive nyaralását megkezdje. És akkor
1: ott minden
0: és akkor ott lelazul. Igen, de ilyen tipikus magyarokra jellemző renitenciát én nem tapasztaltam. Talán, ha egyet említhetnék, akkor inkább a csomagnak a rendezetlensége és az ezzel kapcsolatos szabályok, tehát itt a csomagfeladással kapcsolatban tapasztalok néha problémákat. Talán ezek kis tájékozódással előzetesen kiküszöbölhető.
1: Na, ez azért egy jó hír volt, azt gondolom, hogy a végére szépen zártuk. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
2: Köszönjük szépen a meghívást.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Szeszler Szilvia utazási szakújságíró, utazás szervező, valamint dr. Csizmár Alexandra ügyvéd voltak a vendégeim.
3: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: planétens utasról beszélgettünk, mi mindenre érdemes figyelni utazás során, a legyünk repülőn, akár buszon, akár vonaton, fontos figyelni embertársainkra, meg hát saját magunkra is, ugye? Ebben a témában beszélgettem vendégeimmel, Szeszler Szilvia utazási szakújságíró utazás szervezővel, valamint Csizmár Alexandra ügyvéddel. Beszélgetésünk visszahallgatható lesz nem sokára, ott lesz a Spotify-on, iTunes-on, az ingyenesen letölthető applikációnkon, illetve a honlapunkon is. És ennyi volt már a családi Manna, köszönöm szépen a ma délelőtti figyelmet, holnap is itt leszek, 7 és 11 óra között várom majd önöket, tartsanak velem holnap is, legyen egy csodaszép délutánjuk, egy gyönyörű hétvégéjük, az elmúlt órákban Ferenc Gabit hallották, viszlát!
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzd mindenkinek elő a mikrofonnál, már István Dániás tartol a Manna délután.
1: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak. Ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Több mint 6,5 milliárd eurós támogatást kap az EU-tól Ukrajna. Sejemmajmot találtak a rendőrök egy tiszafüredi férfi autójában. Folytatódik a késő nyárias idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Megállapodtak a tagállamok az európai békekeretből Ukrajnának szánt 6,6 milliárd eurós támogatásról, jelentette be Kaja Kallas külügyi és biztonságpolitikai főképviselő. 900 millió euró jut katonai segítségnyújtásra, 1 milliárd euró új felszerelések közös beszerzését finanszírozza, 4,7 milliárd euró pedig az uniós tagállamok katonai kiadásainak megtérítésére. A Hormuzi szoros megnyitásával kapcsolatos javaslatokat nyújtott át Irán az Egyesült Államoknak. Ha Washington elfogadja a tervet, akkor 7 napon belül újra megnyílhat a szoros, mondta az iráni külügyminiszter. A politikus hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok által meghozandó intézkedések nem újak, már a júniusban aláírt memorandumban is szerepeltek, azonban a két fél különbözőképpen értelmezi azokat. Itthon a kormány a stabilitásra, kiszámíthatóságra, partnerségre szeretne alapozni a befektetőkkel, nem pedig óriási mértékű vissza nem térítendő támogatásokra, mondta a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István úgy fogalmazott, a kabinet segíti a beruházókat, hogy magas színvonalú technológiával, tudással, üzleti és üzemeltetési kultúrával támogassák Magyarország fejlődését. Azt kéri tőlük, minél több magyar üzleti szereplő, munkavállaló közösség élvezhesse ennek sikerét. Jövő szerdán érkezik a dízel támogatás első 5000 forintos részlete. A jogosultságot a NAV jármű nyilvántartás adatai alapján állapítja meg. A 20 000 forintnyi támogatást a Magyar Államkincstár automatikusan 4 részletben folyósítja, és csak egy autó utánjára jogosultaknak, köztük az egyéni vállalkozóknak és őstermelőknek is. Szerdáig regisztrálhatnak a NAV-nál azok az egyesületek és alapítványok, amelyek jövőre szeretnének részesülni az SZIA 1%-os felajánlásaiból. A dokumentumokat az adóhivatal online felületén lehet benyújtani. A jogszabályok értelmében kizárólag azok a szervezetek lehetnek kezdeményezettek, amelyeket legalább 2 éve jogerősen bejegyeztek. Fehér pamacsos sejemmajmot találtak a rendőrök egy autóban egy közúti ellenőrzés során Pomáznál. A ritka állat annak a tiszafüredi férfinak a kocsijából került elő, akinél tavaly ősszel egy csempészett tigris kölyköt foglaltak le otthonában. A nyomozók a férfit engedély nélküli tartás ügyében gyanúsítottként hallgatták ki, majd bűnismétlés miatt őrizetbe vették. A bíróság elrendelte a letartóztatását.
1: Időjárás.
4: Mindenütt süt a nap, csak elszórtan vannak fátyolfelhők az égen, esőre nem kell számítani, a szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délután 20-24, késő este 8-13 fok valószínű. Hasonlóan napos, száraz idő lesz holnap is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna.
5: Én szeretem a pogácsát, én sütöm a pogácsát, szerintem a legjobb tepertős pogácsát a sógornom süti, de lehet, hogy ma találok más is, aki süt még pogácsát többet, mint én. Judit Pogácsa műhelybe jelentkezik ma, a bőségkosár a zene, aztán irány a műhely.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puc Attilával.
1: Kedves hallgatók, akkor megkezdjük a Bőség kosarát, és most a kosarunkat jófajta és sokféle pogácsával töltjük meg. Megérkeztem Judit pogácsa műhelyében. Egy kis zárójel, a Facebook elkezdte nekem, úgy karácsonyt feldobni gyönyörű pogácsák képeit, szeretettel készült pogácsák, ilyen pogácsa, olyan pogácsa. Nem tettem össze, hogy ki az a Judit, aztán kiderült, ezt én már önöknek mondottam volt, tévélőtt ilyen krupiéként dolgoztam, és az egy kedves kolléganőm volt Judit, akit, egy helyről valók vagyunk, ugye a Kastenos Hajdamot, Kastenos Hungary-ből, aztán ott mindenki ment jobbra-balra össze-vissza, te sok-sok-sok vargakanyar után megérkeztél pogácsa műhelybe. Miért pont a pogácsa lett a te helyed? Miért pont pogácsába vágtál bele?
2: A pogácsával nagyon kevesen foglalkoznak. Ugye ismerjük a klasszikus pogácsát, burgonyás, tepertős, sajtos, de a többit nem. És jártam a piacra, szeretek piacozni, és észrevettem, jött az ötlet, hogy sok mindent bele lehet még tenni ebbe a pogácsába. És volt egy időszak az életemben, egy néhány évvel ezelőtt elkezdtem kenyeret sütni, egy olyan pékségben dolgoztam, ahol igény volt arra, hogy tegyünk a kenyérbe, vagy a korábban az előttem dolgozó pékek csináltak céklás pogácsát, kolbászos pogács, kenyeret, céklás kenyeret, kolbászos kenyeret, és sok minden más belesütöttek, és ugye én azért ebben nem voltam annyira jártas, és kitaláltam, hogy tegyük bele a pogácsába. És igazából innen indult az, hogy mi mindent lehet még beletenni a pogácsába. És ezért kezdtem ezzel foglalkozni, mert nagyon-nagyon kevesen csinálják ezt, és nagyon kevesen ismerik. Meglepő módon egyébként az emberek félnek sokszor megkóstolni, és visszautasítóak, de most már egyre inkább azt látom, hogy kezdenek felbátorodni, és van igény arra, hogy megkóstolják a különleges dolgokat is.
1: Na, elhoztuk a mézes madzagot, akkor mint gombócartúr annak, hogy milyen csokoládét szeret. Akkor kezd el nekem egyszer csak úgy nem teljes körön, de felső, milyen típusú pogácsák vannak nálad. Akkor most bekapcsoljuk a gombot, és üljet a lista.
2: Kezdem a legegyszerűbben, nyilván a sajtos pogácsa, van füstölt sajtos pogácsa. Egyes piacokon lehet kapni pesztós, zöld pesztós, piros pesztóval édesített füstölt sajtokat, ez ilyen paranica jellegű sajtok. Ezt is bele szoktam tenni a pogácsába, akkor egy újabb klasszikus, a jutúros pogácsa, tök magos pogácsa. Ugye ezek eddig ilyen elég népszerűek és ismertek voltak. Na, innen jön akkor a céklás tormás köménymagos, a pirított hagymás köménymagos pogácsa, szeretjük a csípőset, az alapenyós csilis pogácsa, a kolbász az ugye egyébként megint csak egy ismert dolog, de a kolbászos pogácsa, ezt lehet keverni megint csak csípős hozzávalókkal. Egy újabb klasszikus a burgonyás pogácsa, most hirtelen nem egészen sorrendbe jutnak eszembe a dolgok, de van még olivás pogácsa, fetás olivás pogácsa.
1: De igazából ez a sor, ez a, hogy telik-telik a pogácsa műhely élete, ez bővíthető. Tehát itt fantázia kérdés, és hogy mi illik bele. Tehát azért még van olyan pogácsa, amire most nem tudom, mondjuk egy év múlva már a palettán lesz lehet.
2: Én úgy jövök, megyek a piacon, vagy a bevásárlás folyamán, a napi szintű bevásárlás folyamán, hogy mindig azt nézem, hogy mi lehet még. Tehát ennek igazából tényleg csak a fantázia szab határt, meg az ízlés, hogy ki mit szeret, vagy nyilván sok-sok összetevőt nem szabad összekeverni, mert annak értelme nincsen, de mindig lehet belevinni egy kis csavart. Tehát a raclette sajtos pogácsába például egy édes, ecetes hagyma, ami olyasmi, mint a gyöngyhagyma, ez van beledarálva, és ebbe van például egy kicsi csavar, ami abszolút szerintem keveseknek jut az eszébe. Vagy például van az algás pogácsa, a nagy sushi kedvelőknek, ez eredetileg cukinivel lett megalkotva, de én úgy gondoltam, hogy uborkával ez jobban működik.
1: Na, kedves hallgatók, innen folytatjuk, belé folytatjuk a szót, hogy itt beindult, és mondani, még van, de még lesz erre lehetőség. Kíváncsi leszek a következőkben, vidám zenék után az alapreceptre, ha nem titok, csak akkor persze, meg hogy például van-e klasszikus töpörtyös pogácsa. Hamarosan választ kapunk ezekre a kérdésekre is. 98.6 Manna FM, a Bőség kosara, Judit pogácsa műhelyéből jelentkezünk.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Kedves hallgatók, folytatjuk a Bőség kosarát itt a 98.6 Manna FM-en. Következőket látom itt a polcon: őrölt kömény mag, kandírozott narancs, tök mag, vaníliás cukor, például szezámmag, de ott hagytuk abba, hogy Juditba belefojtottam a szót, mert óriási a választék. Pontosan milyen pogácsák vannak még, a zenék alatt egy kicsikét átvettük és felkészült, folytatjuk a listát.
2: Szóval, ami egy nagyon különlegesnek számít, és aki szereti a humuszt, humuszbárba jár, mint én, onnan jött az ötlet: római kömény és répa. Tehát ezt ugye így lehet kapni, egy párolt répa római köménnyel így lehet kapni a humuszbárban, na ezt is tökéletesen bele lehet tenni a pogácsába, vagy mint például a spenótos pogácsa, egy megbolondítva egy pici fokhagymával, ugye ez is nagyon-nagyon finom tud lenni. Gombás, oregánós, vegyes erdei gomba, megbolondítva egy kis oregánóval, vagy bazsalikommal, lepirítva alatta egy kis hagyma, ez is tökéletesen beleillik a pogácsába.
1: Ezeket mind kikísérletezett, ha új íz jön, és akkor van egy ilyen szűk réteg, aki megkóstolja, csak utána vagy a piacra?
2: Igen, ezek ki vannak kísérletezve, de általában a második sütésre ez már jól szokott lenni. Nekem van ehhez egy ilyen Isten adta tehetségem, vagy ráérzek, vagy szeretem az ízeket, meg egyébként tényleg szívvel lélekkel csinálom, és nagyon szeretem, amit csinálok. Ez úgy jön, ez úgy belülről jön. Tehát van, amikor receptet föl sem írom, hanem egész egyszerűen fejbe van, amikor improvizálok, de nyilván a cél azért a piacon, hogy a vevő mindig ugyanazt kapja, és ne legyen ugyanannak a terméknek hétről hétre más az íze. Tehát ezért ezek alap dolgok, amik hétről hétre megjelennek a piacon, ezek mindig egyformán szoktak sikerülni, de igen, ki van kísérlet, ez a család kóstolja elsősorban. Másodszorban pedig a piacon jön meg az eredmény, amikor pozitív visszajelzéseket kapok, és ez visz mindig előre, hogy jobbat és jobbat csinálni, vagy még többet, vagy még újabbat, mert ez egy óriási jó dolog, mikor azt mondják nekem a piacon, hogy tartsak workshopot az asszonyoknak, a feleségeknek, és nagyon örülnének, hogyha megtanulnák azt.
1: És lesz ilyen workshop?
2: Elképzelhető, hogy lesz, ez még a helyet ki kell alakítani, de tovább, tehát ez csak kifejezetten házi jellegű sütemények, mint például majd a Rákóczi túrós, de ugye most a pogácsáról beszélünk, annak volt nagy sikere még egyébként korábban.
1: Ugye alapdolgokról mondottál volt, hogy alapdolgok, maga a recept is egy alapdolog, tehát egy alaprecept, és akkor azokat borondítod meg, vagy pogácsánként, esetleg az alaptészta is más.
2: Nem, van egy alaprecept.
1: Ami titkos?
2: Ami... Mondjuk így, hogy titkos, de van egy nagyon egyszerű alaprecept. Ez a lényeg, hogy élesztőt nem használok, semmilyen ízfokozót, semmilyen adalékanyagot és semmilyen tartósítószert. Ezek a pogácsák frissen jók, de másnap felmelegítve ugyanolyan ropogós lehet, mint előző nap. Ez a benne lévő minőségi anyagoktól lesz másnap is finom, vajjal készülnek, illetve libazsírral, vagy kacsazsírral éppen, mikor mit kapok.
1: Margarint akkor száműzted?
2: A margarint száműztem, bár a margarinnak én nem vagyok egyáltalán ellene, de a vaj jó. De egyébként fogok kísérletezni margarinnal is, de ez egy szakmai dolog, hogy ez miért lesz így, vagy miért lehet, hogy miért fogok váltani margarinra. És azon túl még...
1: Mehet a lista tovább bőven? Hogyne, hát legyünk büszkék rá, hogy ennyi van.
2: Jó, na, egyébként egy teljesen új felfedezésem most a grill paprika, fetes grill paprika, ami még nincs, ezt tegnap találtam ki, ami a következő napok kísérletei közé fog tartozni, de ha már grill paprikánál tartunk, ami egy nagyon jó bejáratott recept, az a padron grill paprika, ez mikor belesül a pogácsába, ez isteni jó tud lenni, ezt meg lehet esetleg még fejelni, ha teszünk mellé valami különleges sajtot, vagy egy old holland goudát, vagy pedig egy sima egyszerű sárga cheddar sajtot, tehát valami, ami egy kicsit más, mondjuk az alaprecept az egy amerlender trappista sajt van benne, de mindegyikbe, de ez még kíván egy kicsi mást ízt is, tehát innen jön az, hogy van egy alaprecept, és akkor még szépen, ahogy kóstolgatom a kisült alapterméket, jönnek az ötletek, hogy mi mindent lehet beletenni.
1: Elindultunk a választék birodalmába, nem kaptunk kérdést, de nem felejtjük el a tepertős üturos pogácsát is. 98.6 Manna FM, a Bőségkosara, a zene, aztán érkezünk vissza Judit pogácsa műhelyébe.

0: a szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
1: Manna FM.
0: FM-en a 98.6-on. Online. És applikáción keresztül.

0: Ez a Bőség kosara.
1: 98.6 Manna FM, a Bőség kosara, a helyszín pedig Judit Pogácsa műhelye, egy ilyen gyönyörű, szép, rozsdamentes asztalt ütöttem meg, éppen itt ilyenek kellenek, ezen készülnek a pogácsák. A klasszikus pogácsa is, tehát ha az ember pogácsára gondol, akkor a krumplist azt mondtad, de tepertős vagy jutúros pogácsa, mind a kettő megvan?
2: Megvan, persze mind a kettő megvan. A jutúros pogácsa az van kaporral és kapor nélkül, a kapor ez egy megosztó fűszer, ki szereti, ki nem szereti. A tepertős pogácsáról meglepő módon az a tapasztalatom, hogy nem félnek tőle az emberek, ugye túl sok zsír tartalmazhat, és nem mindenki szereti ezt. Tehát azért azzal úgy óvatosan dolgozom, de van. És most a legújabb, amit kitaláltam, nem is olyan régen, hogy ezt kombinálom asszalt szilvával.
1: A tepertős pogácsát?
2: A tepertős pogácsát az asszalt szilvával, de annak nem pogácsa formája van, annak más formája van, de nem árul már, hogy milyen.
1: Igazából lehetett ilyet kapni, ilyen tepertős pogácsa tésztából készült levél, és akkor benne volt szilvalekvár, tehát a kettő végül is nem üti annyira nagyon egymást, ez nem a te műhelyedről van mozgó, csak hogy ilyet már láttam és ettem.
2: Igen, ilyenek vannak, de azok vagy hájas tésztából, vagy leveles tésztából készülnek, ez ugyanez a pogácsa, mint amit most beszélgetünk, csak a tepertős változat, de nem pogácsa formája van, hanem hajtogatva van, egy kicsit más, de ez most egy egészen új ötlet volt tőlem, hogy kb. Két héttel ezelőtt, még nincs kint a piacon, de hamarosan érkezik.
1: Ha egy számot kell mondani, akkor hányféle pogácsa van körülbelül, csak nagyságrendileg?
2: Hát olyan 23-25, de mondom, mindig jönnek az újabb ötletek, de ez a fetás grillpaprikás az éppen tegnap született gondolat volt, mert megláttam valamit a hűtőszekrényben, és gondoltam, hogy ezt is bele fogom tenni, és szerintem nagyon jól fog működni.
1: Tegnap pont egy óbudai pékségben kajáltam, és sült paprikás fetás sajtkrémet ettem, tehát összeérnek a dolgok. Szerintem, hogyha a 100. pogácsát meg lesz, akkor arra újra ki fog jönni a műsor, és azt megnézzük. No, de viszont elég sokat jársz piacra. Miért tartott fontos azt a, nevezzük ezt analóg kapcsolatnak, a vevő és a készítőmester között. Szeretsz beszélgetni az emberekkel, mondanak véleményt, táplálkozol belőle. Miért jó piacozni?
2: Meglepő, ez egy fordulat az életemben az utóbbi időben. Igen, nagyon megszerettem a piacokat. Szeretek az emberekkel beszélgetni. Érdekes. Tehát ez a termék, ez nem adja el magát, ugye az ember meglátja, bolint egyet, jó pogácsa, és megy tovább. De hogyha elkezdesz beszélgetni, megkóstoltatod, megismerteted, akkor van rá hajlandóság. Az emberek szeretik a finom dolgokat, ugye enni szeretünk, és szeretik kényeztetni magukat különleges dolgokkal. Vannak, akik természetesen nehezen fogadják el, de a tapasztalatom az, hogy 90%-ban ez jól működik, tehát ízlik az embereknek, van, aki egy kicsit bátortalan, van, aki meg egyáltalán nem kóstolja meg, de van, aki egy pici beszélgetés után ez mégiscsak, mondjuk egy ilyen algás cukini is, vagy egy ilyen római köményes répás, ez egy kicsit így nem mindenkinek az ízvilága, de aki kicsit bevállalos, az megkóstolja, és nem szoktak benne csalódni. Tehát ugye a többség ez mindig úgy megy el, hogy hú, hát ez nagyon finom, kérek 10 dekát, aztán sétál tovább, és akkor visszajön a következő adagér, mert hú, ez annyira finom volt, hogy visszajöttünk. Sőt, volt olyan, hogy így jöttek a karácsonyi megrendelések is, ugye sok karácsonyi vásárban voltunk a decemberben, és ez mind a kóstoltatás. Nagyon fontos egyébként a pogácsánál, meg az ilyen különleges, ismeretlen dolgoknál, hogy kóstoltassunk, beszélgessünk az emberekkel. Igen, ez fontos.
1: Szép tempó lehetett itt karácsony előtt, gondolom akkor, de rengeteg, hogy az ember ugye próbál leadni mondta a munkába, és ha talán egy jó pogácsát, akkor lehet, akkor inkább megrendeli. Amúgy ez a fajta pogácsa csak a sütésnapján jó, vagy másnap is jó, harmadnap is, uram, bocsánat, mikor, hogy?
2: Hát ez ugye a legjobb az sütés napján, tehát ez de felmelegíthető másnap, és mint mondtam, hogy azért a zsíradékot tartalmaz, hogy a zsíradék újra feléled a pogácsában, és ettől ugyanolyan ropogóssá válik, de hát ezért nyilván ez frissen jó.
1: Kedves hallgatók, innen folytatjuk, akkor a Judit Pogácsa műhelyben vagyunk, zene, aztán arra ezek kíváncsi, hogy egyedül hogy lehet vinni egy ilyen vállalkozást, mennyire könnyű dolga van Juditnak. Zene, aztán folytatjuk.

0: Ez a Bőség kosara.
1: Manna FM.
2: Kedves hallgatók, folytatjuk a Bőség kosarát. Judit pogácsa műhelyében vagyunk. Úgy kaptuk el, hogy még nem készülnek a pogácsák, mert tudta, hogy riportozunk, utána viszont előbb volt egy rendelés, míg önök zenét hallgattak. Hát beindul itt a munka. Hogy milyen könnyű megtalálni a vevőt? Mennyire fontos az online jelenlét? Ugye mi is úgy találkoztunk, hogy csak jöttek a posztok, a pogácsa képek, hogy mondatlan volt, még nem tettem össze, ki az a Judit, az én volt kolléganőm. Mennyi idődet viszi el az ilyenfajta marketing? Mennyire kell ez?
3: Én hiszek a social media erejében, és igen, sokat posztolok, mindent kirakok, tehát, de egészséges mértékkel azt gondolom, tehát ezért túltolni sem szeretném. Hát ha belemerülök, akkor órákig vagyok képes ezzel foglalkozni, mert szerkezgetem a képeket, szeretem fotózni, amit sütök, szeretek szép képeket feltenni, 3 Facebook oldalam van, ahol folyamatosan mennek a posztok. Én hiszek ebben. Hogy mennyire nehéz, nem egyedül csinálom, van egy párom, aki segít, tehát igazából ketten csináljuk, ő a céges dolgokban tud segíteni, a papírmunkában ebben egyáltalán nem vagyok jó. A sütés része az én részem.
2: Az a szebbik része, nem? Amikor pont erre jött volna a kérdés, hogy ugye egyedül egy ilyen tele adminisztráció dolgot, de ezt a párod az lefedi, aki hasonló élelmiszeripari szakmában dolgozik, szóval lehet, hogy hamarosan találkozunk, hogy itt a Bőség kosarában majd megdumáljuk. Szóval akkor bejössz igazából, és akkor csak művészkedsz, nem? Egy újabb pogácsát kitalálsz, megalkotod. Nyilván ez egy nagyon kemény munka azért ennyi pogácsát termelni egy nap. Hogyha megfordulok, azért van 2 dagasztógép, amiben azért bele kell tenni a lisztet. A 2, ez kemence, hogy hívják ezt?
3: Igen, kemence, sütőkemence.
2: Érem szépen, sőleg, de már nagyon régen eltelt, sütőbeli kemence, szóval azért ez egy munka, tehát ez nem annyira rózsaszín, bejössz itt, gyurogatsz, hanem ezt termelni kell rendesen, nem? Hogyha csúcs van, akkor mit tudom, egy nap hány kiló pogácsa termelődik itt az üzemben?
3: Hát 30 kiló az alaprecept, de hát ebből nem mindig van egy, van, amikor 2 is kell. Igen, ez egy fizikai munka. Tehát ez egy nehéz tészta, zsíros, nehéz tészta, ezt az üstből ki kell emelni, az üstöt utána ki kell mosni, ez nem egyszerű, de én annyira szeretem ezt csinálni, hogy nekem ez nem fárasztó. Tehát ez engem szórakoztat, kikapcsol. Ugye itt lakom, ahol a kis műhelyem van, vannak barátaim, bejönnek, beszélgetünk, tehát úgy egyedül vagyok, hogy a munkában egyedül vagyok, de alapvetően nem szoktam egyedül lenni, tehát jönnek és szórakoztatnak, szól a zene. A karácsony az húzos volt, nagyon sok munka volt, naponta 12-14 órát itt voltam, nem csak pogácsát sütöttem, rengeteg bejgli megrendelésem is volt. Nem könnyű, de nagyon szeretem csinálni. Nem tudok nemet mondani, és nem tudom meghúzni a határt, hogy eddig és nem tovább, tehát addig csinálom, ameddig erőm engedi. Tehát ez napi 12 óra, ma is biztos, hogy nagyon sokáig itt leszek.
2: Egy vidám hangulatú műhelyben vagyunk, az óbudai lakótelep egyik házának az aljába, képzeljék el, még a nap is besült. Ugye annó még nem épültek olyan sűrűn ezek a lakótelepek, gondoltak némi élettére, fák, parkok, stb. Ez korábban egy pizzeria volt, most pedig itt belakta, és nagyon tágas, nagyon kellemes munkainek mondhatod. Én csak a rádiót hallgatnék a tejedben, biztos ezt csinálod. Így. Szumaszumárom, milyenek a munkának a szépsége? Az, hogy a magad ura vagy, az, hogy alkothatsz, az, hogy emberekkel találkozhatsz?
3: Igen, elsősorban, hogy nem is. Elsősorban inkább az, hogy jó visszajelzéseket kapok, és ízlik, amit csinálok. Tehát, hogy folyamatosan azt hallom, hogy hú, ez isteni finom, hú, ez nagyon jó, hú, hát a feleségemnek is megtanítaná. Ez ennél több szerint

0: ezeket visszük tovább, és minél többet és többet szeretnék csinálni, és még a bővülés lehetősége sincs kizárva. Ugye ez a helység, ez elég nagy ahhoz, hogy itt még vannak lehetőségek, amiket később ki lehet használni.
1: Visszatérjünk, hogy ezek a lehetőségekből valóság lesz. Egy olyan hölgyel beszélgettem, aki szeretetből csinálja pogácsát, és ez nyilván visszaköszön a tésztákba is. Ez volt a Bőségkosara, Judit Pogácsa műhelyéből. A viszonthallásra.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Életörömzene.
0: Manna Morzsa.
2: Miért alszunk rosszabbul kánikulában? Sokan tapasztalják, hogy nyári éjszakákon nehezebb elaludni, és az alvás sem olyan pihentető. Ennek egyszerű biológiai oka van. Elalvás előtt a testünk hőt ad le. A szervezet belső hőmérséklete finoman csökken, ez is része annak a folyamatnak, amely segít álomba merülni. Ha a szoba túl meleg, ez a természetes hűlés nehezebben történik meg. A jó alváshoz tehát nem csak csend kell, hanem hőkomfort is. Nyáron sokat segíthet a nappali árnyékolás, lehúzott redőny, behúzott függöny, kevesebb direkt napsütés a lakásban. Szellőztetni inkább késő este, éjjel vagy hajnalban érdemes, amikor a külső levegő hűvösebb. A légmozgás is számít. Egy ventilátor vagy kereszthúzat sokszor már önmagában javítja a hőérzetet. Érdemes a vacsorára is figyelni. A nagyon nehéz, zsíros étel, a túl sok alkohol vagy késői koffein mind ronthatja az alvást, hőségben pedig ez még feltűnőbb lehet. A könnyebb étkezés, a folyadékpótlás és a hűvösebb hálószoba egyszerű, de hatékony kombináció. A jó nyári alvás nem luxus. A hőség elleni védekezés egyik alapja.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Újabb nagyköveteket hívott vissza a kormány. A sorkatonai szolgálat emlékeiről nyílik kiállítás a Néprajzi Múzeumban. Folytatódik a késő nyárias idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Újabb 14 magyar nagykövetet és külképviseletvezetőt hívott vissza a kormány. A külügyminiszter előterjesztésére felmentették mások mellett az ankarai, a pekingi, a berni, a helsinki és az új-delhi nagykövetet, valamint Magyarország New Yorki állandó ENSZ képviselőjét. Orbán Anita korábban bejelentette, hogy összesen 37 diplomáciai poszton tervez személycseréket. Ennek részeként nyáron már a londoni, a washingtoni és a moszkvai nagykövetet is visszahívták. Elkészült a rendvédelmi dolgozók tehermentesítését és a bürokrácia csökkentését célzó törvénymódosítás tervezet, közölte Pósfai Gábor belügyminiszter. A többi között emelnék a hivatásos állomány munkáját támogató rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban dolgozók alapszabadságát, és enyhítenék a különböző állománycsoportok közötti különbségeket. Az oktatásban tervezett változásokról, valamint a terület helyzetéről egyeztetett a szaktárca a Tisza frakció több képviselőjével a parlamentben. A politikusok megosztották a saját térségükben szerzett tapasztalataikat, észrevételeiket és javaslataikat. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közölte, a helyi viszonyok ismerete segít abban, hogy célzott, a valós igényekre reagáló fejlesztéseket valósítsanak meg. Szerdáig regisztrálhatnak a NAV-nál azok az egyesületek és alapítványok, amelyek jövőre szeretnének részesülni az SZIA 1%-os felajánlásaiból. A dokumentumokat az adóhivatal online felületén lehet benyújtani. A jogszabályok értelmében kizárólag azok a szervezetek lehetnek kezdeményezettek, amelyeket legalább 2 éve jogerősen bejegyeztek. Szemléletváltásra van szükség az erdőgazdálkodásban is, jelentette ki az élő környezetért felelős miniszter a Nyírerdő nap megnyitóján. Gajdos László arról beszélt, hogy az előző kormány gazdasági alapon üzemeltette az erdőket, a Tisza kabinet azonban vállalta, hogy a legértékesebb öreg erdőkben nem engedélyeznek fakitermelést, a védett erdőkben pedig nem lesz tarvágás. A tárcavezető hozzátette, a klímaváltozás miatt figyelni kell arra, hogyan lehet fenntartani a hazai erdőket. Több új kiállítás is várja az érdeklődőket ősszel a Néprajzi Múzeumban. A szerdán nyíló tárlaton a sorkatonai szolgálat emlékeit és az ehhez kapcsolódó kulturális jelenségeket mutatják be. Jövő hónap végétől a hagyományos kézműves mesterek válogatott munkáit tekinthetik meg a látogatók. Novemberben pedig a Kádár rendszer sajátos tárgyvilágát lehet megismerni a Buhera című kiállításon. Mindenütt süt a nap, csak elszórtan vannak fátyolfelhők az égen, esőre nem kell számítani, a szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délután 20-24, késő este 8-13 fok valószínű. Hasonlóan napos, száraz idő lesz holnap is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna FM
1: 98.6 Manna FM.
4: Ez a Lélekszörf.
0: Péter Petrával.

0: Lélekszörf Péter Petrával, Manna FM.
1: Ez a 98.6 Manna FM Lélekszörf című műsora 2026. szeptember 26-án. Ma szakértő vendégem Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, a Boldogság 7 lépésben című könyv szerzője, akivel arról beszélgetünk ma, hogy miért is olyan nehéz az együttműködés, és milyen a valódi együttműködés, és ugye ezt nagyon sok szempontból lehet vizsgálni, magát az együttműködést, úgyhogy minden irányból megközelítjük és szétszálazzuk majd ezt. Szia Nelly, köszönjük szépen, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Kezdjük azzal, hogy mit is értünk együttműködés alatt. Milyen értelemben érdemes róla leginkább beszélni, mert vannak ennek a leginkább problematikus területei természetesen.
2: Szerintem mindannyian benne vagyunk valamiféle együttműködésben, még akkor is, hogyha erről nem beszélünk, vagy nincs egy konkrét szerződésünk, vagy nincs egy megállapodás. Minden együttműködés alapú ugyanis, még akár a saját magunkkal való kapcsolódás is, szóval egészen innen indulnék. Amikor azt mondom, hogy én együttműködő vagyok, akkor alapvetőleg azt hiszem, hogy a legtöbben azt gondoljuk, hogy kompromisszumkész vagyok, valahogy tudok idomulni a másikhoz, meg tudok felelni a közös szabályainknak, elvárásainknak, szóval, hogy meg hogy kedves vagyok. De valójában az együttműködő képesség, illetve készségnek nem ez az alapja. Nem az az alapja, hogy én a másik kedvére teszek, vagy én azért veszek részt bizonyos együttműködésekben, hogy a másiknak jó legyen. Az együttműködésből valahogy elfelejtettük a szó elejét, ezt az együtt. Uh-huh. És én azt hiszem, hogy ma Magyarországon, de lehet, hogy nemzetközi viszonylatban is igaz, de amit én is tapasztalok, vagy látok magam körül, az, hogy az emberek általában egyoldalúan gondolkodnak magukról, még együttműködéseikben is. Nem tudom, te ezt hogyan tapasztalod.
1: Ezt látom én is. És ezt én betudom annak is, hogy a social media felület köszönhetően óriási elvágyódás van az emberekben, nem csak földrajzilag, de úgy is, hanem a személyiségükből, a lelkükből, a testükből, a gondolkodásukból kibújva, hogy időnként legyenek mások, és ebből születhetnek fals együttműködések, az önmagammal való együttműködés is nehézzé válik így, és ez az egyre gyorsuló világ, és azok a követelmények, amiknek egyébként szerintem tök feleslegesen, és fájdalmasan nehezen megpróbálunk megfelelni, azok is eltorzítják ezeket a valódi együttműködéseket.
2: Abszolút egyetértek, és ugye ami nagyon szomorú az az, hogy én nem is tanuljuk meg, hogy hogyan lehet jól együttműködni. Szokták mondani, hogy ilyen együttműködésfejlesztési programok vannak például a cégeknél, hogy hatékonyabbak legyünk, hogy jobban működjön a csapat, hogy eredményeket érjünk el. De szerintem már az iskolában el kéne kezdeni, valahol azt gondolom ezt a szocializáció részévé kéne tenni, hogy megtanítsuk a gyerekeknek, hogy hogyan tudnak jól együttműködni egymással, és annak ne az legyen a feltételrendszere, hogy viselkedj jól, alkalmazkodj, felelj meg a másiknak, és a többi, és a többi, hanem hogy azt együtt találjuk ki, hogy lesz nekünk ez jó. Én mire vagyok alkalmas egy együttműködésben, én mit várok egy együttműködésről, és mit várok tőled, és fordítva. Uh-huh. Tehát, hogy ezt beszéljük meg az elején, mert szerintem a legelső lépés az, bármilyen együttműködésbe is fogunk bele, hogy üljünk már le, és beszéljük már át ezeket a dolgokat, mert aztán utána később jön a csatlakozás, hogy én nem erre számítottam. Vagy én azt gondoltam, hogy te majd ilyen meg ilyen leszel, meg hogy a közöttünk lévő együttműködés majd ilyen meg ilyen lesz.
1: Uh-huh. De akkor már itt egy pillanatra meg is kell, hogy álljunk, mert hogy elvárások, vagy hogy mire számítok, ez már önmagában egy picit megnehezíti a dolgot, nem? Ha elvárásokkal megyek bele egy kapcsolatba, bár ilyenkor mindig eszembe jut ugye a Szép Remények című írás, illetve hát a film természetesen, hogy ugye angolul azt mondjuk, hogy expectations, ami tulajdonképpen nem elvárás, hanem az, amivel kapcsolatban, vagy amire én számítok, vagy amire várakozom, vagy vágyakozom az illetővel kapcsolatban, vagy az adott együttműködéssel kapcsolatban, nem pedig, ahogy először a magyar nyelvbe leszünk bét az elvárás szó.
2: Így van, egyébként az egyik kedvenc regény a Great Expectations, úgyhogy köszönöm, hogy behoztad, és valóban egy egészen másik minőségről beszélünk. Az, hogy én mire számítok az élet élettől, mit várok az élettől, hova szeretnék eljutni. Ebben benne vannak a vágyaim, az álmaim, az elképzeléseim, amiket aztán utána tervek ki tudok kovácsolni, és aztán nyilván adott esetben akár ütemezni is tudom. Ugye, hogyha ez a folyamat, akkor alapvetőleg egy együttműködés viszont ténylegesen arról kell, hogy szóljon, és onnan kell, hogy induljon, hogy ezeket merjük kimondani, ezeket merjük lefektetni. Még ha csak szóban, vagy hát nehogy Isten írásban, mondjuk szerződés formájában, amitől nagyon meglepődtem egyébként az elmúlt hónapokban, vannak emberek, akik óckodnak. Ez egy nagyon izgalmas dolog, mert emögött én azt gondolom, hogy elköteleződéstől való félelem, vagy az elköteleződéstől való félelem, félelmen keresztül a bizalmatlanság kérdésköre vetődik fel. Jó, akkor mindjárt innen indultanék, hogy tényleg érdemes megfogalmazni, hogy mit várok el, nem csak tőled, magamtól, én mit tudok adni, mit várok tőled, és hogy ez hogy lesz jó.
1: Na akkor ezzel folytatjuk, ugye mondtam az elején is, hogy egy nagyon izgalmas a téma. Miért olyan nehéz, és milyen a valódi együttműködés? Erről beszélgetünk ma, és akkor jönnek az elvárások, ezt fogjuk szétszálozni, hamarosan folytatjuk.
0: 98.6 Manna FM, Lélekszörf. Hamarosan folytatjuk.

0: Világszörf Péter Petrával, Manna FM.
1: Miért olyan nehéz együttműködni, és milyen a valódi együttműködés? Erről beszélgetünk a mai Lélekszörfben. Szakértő vendégem Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner. Elvárások, vágyakozások, mire számítunk a másikkal, illetve a másikkal való együttműködéssel kapcsolatban? Vannak-e red flagek, úgynevezett figyelmeztető jelek itt, vagy mondjuk ingoványos talaj, amit nem érdemes érinteni? Mármint nem a beszélgetés közben, hanem egy ilyen helyzetben.
2: És vannak. Ami nagyon nagyszerű, hogy körülbelül ugyanazt a viszont érdemes kialakítanunk az úgynevezett vörös zászlók megjelenésével kapcsolatban, mint amikor a testünk jelez. Mi már nagyon sokat beszélgettünk az önismeret kapcsán arról, hogy amikor a saját egészséges keretrendszerünket, vagyis határainkat felállítjuk, akkor tulajdonképpen ugyanezt történik. Nekem mikor jó? Én miben működöm jól? Mettől meddig szeretném, hogyha elmennénk? És ugyanezt történik itt is. Viszont ha jönnek a figyelmeztető jelek, hogy na ez az, amire nem számíthatsz, vagy valami olyanra számítasz, ami nem fog megérkezni a másik fél részéről, akkor ahogyan a testünk jelez, amikor a tudatosságunk belép, ugyanúgy figyeljünk ezekre. Mik lehetnek ilyenek például? Egyrészt, ha már az elején tényleg odafigyelünk, és lefektetjük az alapokat, és azt mondjuk, hogy figyelj, én úgy szeretnék veled együttműködni, hogy nem tudom, két naponta beszélünk, kommunikálunk egymással, és kicseréljük egymással azt például, hogy ki hol tart, vagy mik a dilemmák, mik a feladatok, és a többi, és a többi. Ha ez nem teljesül, akkor tudhatjuk, hogy a másik valamiért, bár megbeszéltük, hogy így fogunk működni, vagy nem tudja ezt teljesíteni, vagy nem akarja. És nyilvánvalóan, hogyha ez egy ilyen elhúzódó történet, és ez többször előfordul, és bár többször megbeszéljük, hogy erre szükség van ahhoz, hogy kölcsönösen meg tudjunk egymásban bízni, és tudjunk együtt működni, és mégsem teljesül, akkor érdemes ennek az okait feltárni. Mert nem biztos, hogy amiatt nem történik ez meg, mert a másikban nem lehet bízni, mert a másikra nem lehet számítani, hanem lehet, hogy egyszerűen a másik elúszik az idejével, vagy számára ez diszkomfortos, bár azt ígérte, hogy ez így lesz.
1: Tudod, mi az érdekes? Hogy amikor elkezdtél erről most mesélni, rögtön az jutott eszembe, hogy hányszor előfordul az olyan típusú érzékeny emberekkel, amilyen te és én is, és szerintem nagyon sok a hallgatók közül még vagyunk, hogy nagyon lelkesen ezzel a túláradással ugrunk bele kapcsolatokba, és nem is látjuk, hogy a másik valójában milyen, annyira akarjuk őt valamilyennek látni, vagy annyira jól esik az a kezdeti viselkedés, és az én valamilyenségemet teszem bele a kapcsolatba, nagyítom föl, és nyomok bele sokkal több energiát, és aztán egyszer csak, amikor ez az energia fogytán van, akkor kiviláglik, hogy valójában milyen az a kapcsolat vagy kapcsolódás, modern szóval, ugye divatos szóval élve, és akkor egyszer csak kifut a szufla, és lehull a májafátyol, ugye, amikor látjuk, hogy tulajdonképpen ki is a bűvész.
2: És erre azért nagyon fontos odafigyelni, mert, és pont emiatt mondtam, hogy a nulladik lépés az, ugye? Az, hogy tényleg szálljunk erre időt, üljünk le, hogy én mit tudok hozni ebbe az idézőjeles házasságba. Tehát én mire vagyok hajlandó? Ehhez természetesen nagyon jó önismeretre is szükség van. Pontosan tudnom kell a saját határaimat, tudnom kell azt is, és ki is kell tudnom mondani egy együttműködés elején, hogy bizony néha ígérek olyat, és nagyon őszintén ígérek olyat, nem azért, mert be akarlak csapni, meg akarlak vezetni, mert nagyon lelkes vagyok, és túlvállalom magam. Ígérek olyat, amit nem biztos, hogy hosszú távon fogok tudni hozni. Szóval ezekre figyelj majd oda, és akkor majd hív fel a figyelmemet, hogy megint ez történik. Ha tudsz így velem együttműködni, akkor ez egy sikeres együttműködés lesz. Mert egyéb iránt egyébként, amit jó dologként behozok ebbe az egészbe, az mondjuk a részletekre való odafigyelésem, mondjuk a megbízhatóságom, mondjuk a gyorsaságom, és mondhatnék egy csomó ilyen dolgot. Szóval, hogy a legelején ez az úgynevezett, úgy is szoktuk hívni egyébként, hogy tisztázó beszélgetés, még mielőtt elköteleződünk egymás felé, és ez nagyon fontos, mielőtt tiszta szívből, őszintén elköteleződünk egy közösben, egy együttműködésben. Ezeket mondjuk ki, és mondjuk el, meséljük el a másiknak. Igen, a rosszat, a jót, a gyengeséget, az erősséget, a sebezhetőségünket, igen, ilyenkor ki kell tenni az asztalra, különben közben fog kiderülni, és bizony csalódások fognak érni.
1: De Nelly, ezt egy barátságnál nem tudjuk megtenni. Mi a helyzet, amikor ezt egy barátság aspektusából vizsgáljuk, ezzel folytatjuk? Szakértő vendégem Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, a Boldogság 7 lépésben című könyv szerzője.
0: 98.6 Manna FM, Lélekszörf. Hamarosan folytatjuk.

szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Lélekszörf.
1: Péter Petrával, Manna FM.
2: Miért olyan nehéz az együttműködés, és milyen a valódi együttműködés? Mire kell odafigyelnünk? Mi van akkor, hogyha ez az együttműködés mondjuk történetesen egy barátság? És akkor folytassuk onnan, ahol az imént letettük a fonalat. Antoni Kornélia szervezetfejlesztő coach, boldogság tréner, szakértő vendégemmel beszélgetünk erről. Szóval egy barátságnál az ember az elején nem érzi szükségét, hogy lefektessen ilyen szabályokat, mert hogy pont ugye a túláradásban azt gondolja, hogy hát minden úgy van, ahogy érzi, vagy ahogy sejti, vagy ahogy hinni szeretné. Érted, amit mondok?
3: Igen, igen. Ugye a témánk tekintetében, az együttműködésben ott azért fontosak ezek a dolgok, hogy ezeket kimondjuk, mert ott valamit elvárunk ettől az együttműködéstől. Egy sikerességet, egy eredményt, mondjuk egy termék létrehozását, egy közös program létrejöttét, egy, és a többi, és a többi. Szóval ott van egyfajta ilyen idézős üzleti elvárásunk egymással szemben. És hogy ott ne az történjen, hogy időközben kiderül, hogy amit én elvártam ettől az együttműködéstől, az nem azért nem tud létrejönni, mert nem tudom, megváltoztak a körülmények, vagy egyszerűen csak nem úgy tűnik, hogy mi azt gondoltuk, hogy ez egy jó ötlet, aztán meg beigazolódik, hogy nem, hanem azért, mert emberileg nem hoztuk azt, amit ígértünk egymásnak. Egy barátság esetében viszont, hát, ugye ott az érzelmek dominálnak, ott a megérzéseink vannak, a kölcsönös szimpátia van, az, hogy én nem azért akarok veled barátkozni, mert ettől valamilyen hasznot remélek. Most nyilván, ha nagyon le akarom egyszerűsíteni, akkor az érzelmi eredmény is haszon, de hát nyilván nem így nézzük a barátságot.
2: Igen, de nem
3: hasznot várunk.
2: De nem is erre gondoltam, Nelly, hanem arra, amikor egyszer csak a másik valahogy másképp kezd viselkedni, mint hogyha a te kedvességed, vagy simulékonyságod, vagy könnyedséged, vagy könnyen kezelhetőséged, vagy jobb alkalmazkodó képességed, vagy erőteljesebb együttműködési készséged miatt ő több dolgot megengedne magának, és a végén már mondjuk bántó, vagy sértő.
3: Nyilván egy olyan terepet évettünk, amihez még szerintem három másik adás is szükségeltetne.
2: Megcsináljuk majd azt is.
3: De az kétségtelen, hogy a barátságoknál kevésbé kiszámítható ez az együttműködés történet. Ott nem tudjuk azt mondani, hogy elégedett leszek majd a barátságunkkal három hónap múlva, hanem ott belemegyek anélkül, hogy bármilyen elvárásom, vagy bármilyen ilyen célzott, nem is tudom, igényem lenne. És hogyha közben megváltozik a közöttünk lévő viszony, akkor két irányú a történet. Az egyik, a saját önismeretem milyen szinten, hol tartok azzal kapcsolatban, hogy milyen az saját magammal való együttműködésem, hogyha már erre fordítom le, azaz elvárom-e magamtól, és akkor először ugye mindig magunkból indulunk ki, elvárom-e magamtól továbbra is, hogy ennek ellenére, hogy hogyan viselkedik velem a másik, én ugyanúgy viszonyuljak hozzá, vagy pedig meghúzom a határvonalat, és kommunikálom őszintén, barátilag, de őszintén, hogy ez nekem már nem jó, és hogy bizonyos dolgok, amik történnek nekem nagyon bántóak. Én azt hiszem, hogy egy őszinte barátságban az nem kérdés, hogy ezt elmondhatom. Ugye beszélgettünk már a pszichológiai biztonságról, na ahol ennek biztosan érvénye kell, hogy legyen, pszichológiai biztonság meglétének, az a barátság. Hogyha ez nincs meg, és belülről érzem, hogy én ezt nem mondhatom el a másiknak, vagy félek netalántál elmondani, vagy tartok attól, hogy a mi barátságunknak, akkor az lesz a vége, ha én elmondom, akkor ez nem egy olyan barátság volt, amire nekem valójában szükségem van.
2: Miért olyan nehéz együttműködni, és milyen a valódi, igazi együttműködés? Erről beszélgetünk. Ma szakértő vendégem Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, a Boldogság Hétlépésben című könyv szerzője, és hát nyilván a boldogság is kapcsolódik az együttműködéshez, jó esetben, úgyhogy erről is beszélgetünk majd hamarosan. Folytatjuk.
0: 98.6 Manna FM. Lélekszörf.
1: Hamarosan folytatjuk.
4: Billentyűk abszurd viszonya. Belelesnem van-e, merszem még. Új dallam, hát ez micsoda.

0: Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: Milyen a jó együttműködés, milyen a valódi együttműködés, és miért olyan nehéz gyakran együttműködni? Mi nehezíti meg az együttműködést? Vannak-e buktatók, amik mindenhol jelen vannak, és gyakorlatilag mondhatjuk, hogy ezek nagykönyvben leírt buktató típusai bármilyen együttműködésnek? Nelly, mik lehetnek ezek?
2: Szerintem minden együttműködés alapja a bizalom. Ugye a bizalom kérdésköre ez egy elképesztően tág fogalmi kör, de egyértelmű, szerintem ezzel mindenki egyet tud érteni, hogy olyan valakivel biztos nem szeretnék együttműködni, akiben egy icipicit sem bízom. Szóval itt indul. Uh-huh. És hogy közben esetleg megingik a bizalmam bármilyen oknál fogva, vagy azt érzékelem, hogy a másik elkezd bizalmatlanul viselkedni, ugye ennek nyilvánvalóan érdemes utána menni, hogy mik lehetnek az okai. De azt hiszem, hogy ha alapvetőleg azt kommunikáljuk, hogy megvan, mert hogy ugye persze, hogy együtt akarok veled működni, hiszen bízom benned, de közben mindvégig olyan lépések történnek, vagy olyan dolgok történnek, amik miatt te valahogy azt érzed, hogy nem igazán, valami nem stimmel, valahogy, mintha lennének dolgok, amiket eltitkolna a másik, nem egészen transzparens a kommunikáció, nincs minden információ a birtokodban, vagy azt érzed, hogy nincs meg a kölcsönösség, mert ugye ez még egy másik óriási dolog, aminek meg kell lennie, és a kölcsönös bizalom, a kölcsönös egyetértés, vagy a nem egyetértés, de annak átbeszélése, a kölcsönös tisztelet, ez is egy elképesztően fontos dolog. Ha ezek hiányoznak, akkor tudhatod, hogy nem vagytok jó partner.

0: nincs egy ilyen, nem is tudom, nincs egy anyagi háttér, vagy egy üzleti vállalkozás, ami egyébként bukta lehet, hogyha borítom az asztalt, de az érzelmeim, a kötődés, a kapcsolódás, az ember elvesztése, az egy elképesztően fájdalmas dolog, és ettől rettenetesen félünk.
1: De hát ez meg hagyjuk magunkat és... megbántani. Szóval, hogy ez
0: igen,
1: meg
0: jó. Igen. És ami nagyon fura, hogy ez üzleti kapcsolódásokban és üzleti együttműködésekben is így van. Valamiért az emberek nagyon nehezen kapcsolódnak ki az idézőjeles, ugye megint ilyen divatos szóval toxikus kapcsolatokból, vagy még akkor is, hogyha egyébként ez nekik nettó nem éri meg. Tehát, hogyha egy üzleti vállalkozásról beszélünk, egy üzleti együttműködésről, és látjuk, hogy veszteséges, még akkor is képesek az emberek benne maradni.
1: Miért?
0: Egyrészt félelem a váltástól, a változástól. Másrészt, hogyan fog engem a másik megítélni? Ugye ez egyfajta ilyen belső bizonytalanság, önértékelési probléma. És a veszteség érzése összességében, ugye ez a harmadik, ami alapvetőleg azt gondoljuk, hogy csak a gyászra igaz, de nem. Minden elszakadás, legyen az üzleti, baráti, bármi. Egy ember elvesztése az életünkből, még akkor is, hogyha ez egy toxikus történet. Az valahogy a veszteség érzését hagyja hátra. Uh-huh. És valahogy az emberek ettől a háromtól írtóznak, nem mernek belelépni a váltásba.
1: Tehát akkor tulajdonképpen ez az, ami megakadályozza azt, hogy kiálljunk magunkért, váltsunk, vagy egyszerűen csak mondjuk abba az irányba tereljük ennek az ismeretségnek, vagy barátságnak, vagy együttműködésnek a kis hajóját, amivel kiköthetünk és kiszállhatunk belőle, hogy éljek egy ilyen kicsit patetikus képpel. Pedig ezt is meg lehet csinálni. Sőt, ahogyan Taylor Swift-től hallottam, nem kell mélyre menni, és nem kell megérteni, és nem kell folyamatosan kérdezni. Tehát, hogyha valami eljut odáig, hogy ez nem működik, akkor nyugodtan hátat lehet fordítani, és tovább lehet menni. Nyilván az ember megbocsát, nyilván azt mondom, hogy nem haragszom, de hogy én ezt nem csinálom tovább. És nem is biztos, hogy el kell jutni odáig, hogy ez kimondassék, hogy figyelj, én többet nem akarok veled üzletelni, barátkozni, együtt dolgozni, stb. Mert ez nagyon keményen koppan a szó, és az ember sose tudhatja, hogy egyébként mikor hoz minket össze az élet, és akkor nem jó, hogyha ilyen mondatok tüskévé válva benne maradnak akármelyikünkbe, de hogy ki lehet ebből szerintem úgy farolni, és el lehet ezt szépen úgy altatni, hogy egyre kevesebbet legyen az ember a másikkal. Hogy erről mit gondol Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, mai szakértő vendégünk, ezzel folytatjuk majd, mert erre biztos, hogy nagyon érdekeseket fog mondani, hamarosan jövünk vissza.
2: 98.6 Manna FM, Lélekszörf.
3: Hamarosan folytatjuk.

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: A víz nem csak akkor fogy, amikor megnyitjuk a csapot. Nyáron gyakran beszélünk arról, hogy igyunk eleget, de a víz nem csak a pohárban fontos. Ott van az élelmiszerek előállításában, a ruhákban, a tárgyakban, a városok hűtésében, a természet működésében. A víz körforgása tartja életben az erdőket, a mezőgazdaságot, a folyókat, és közvetve minket is. A háztartásban a tudatos vízhasználat nem feltétlenül jelent kényelmetlenséget. Rövidebb zuhany, csöpögőcsap megjavítása, esővízgyűjtése növényekhez, reggeli vagy esti locsolás, szárazságtűrőbb növények választása. Ezek mind apró döntések, egyenként kicsinek tűnnek, de sok háztartásban együtt már számítanak. A vízpótlásnál is érdemes józanul gondolkodni. Hőségben több folyadék kellhet, különösen fizikai aktivitás mellett. De a legjobb alap sokszor a legegyszerűbb, ivóvíz. A magyon cukros italok nem ideális szomjoltók, az alkohol pedig kánikulában különösen rossz társ. A vízhez való viszonyuk nyáron válik igazán láthatóvá. Megisszuk, hűtjük vele magunkat, öntözzük vele a növényeinket. És közben érdemes emlékezni rá, nem magától értetődő kincs, hanem közös erőforrás.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Újabb nagyköveteket hívott vissza a kormány. Ma debütál a Víg Színházban ifja Vidnyánszky Attila új rendezése. Folytatódik a késő nyárias idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Újabb 14 magyar nagykövetet és külképviseletvezetőt hívott vissza a kormány. A külügyminiszter előterjesztésére felmentették mások mellett az ankarai, a pekingi, a berni, a helsinki és az új delhi nagykövetet, valamint Magyarország New Yorki állandó ENSZ képviselőjét. Orbán Anita korábban bejelentette, hogy összesen 37 diplomáciai poszton tervez személycseréket. Ennek részeként nyáron már a londoni, a washingtoni és a moszkvai nagykövetet is visszahívták. Már készülnek a részletszabályok Magyarország Európai Ügyészséghez való csatlakozásához, közölte az Igazságügyi Minisztérium. Három tapasztalt és független ügyészt vagy bírát kell jelölni a posztra, közülük az Európai Unió tanácsa választja ki a tisztségviselőt. A magyarországi nyomozásokat és a bíróság előtti vád képviseletet európai delegált ügyészek végzik majd. Az Európai Ügyészség szabályai a magyar európai ügyész kinevezése utáni 20. naptól lesznek alkalmazhatók hazánkban. Elkészült a rendvédelmi dolgozók tehermentesítését és a bürokrácia csökkentését célzó törvénymódosítás tervezet, közölte Pósfai Gábor belügyminiszter. A többi között emelnék a hivatásos állomány munkáját támogató rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban dolgozók alapszabadságát, és enyhítenék a különböző állománycsoportok közötti különbségeket. Az oktatásban tervezett változásokról, valamint a terület helyzetéről egyeztetett a szaktárca a Tisza frakció több képviselőjével a parlamentben. A politikusok megosztották a saját térségükben szerzett tapasztalataikat, észrevételeiket és javaslataikat. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közölte, a helyi viszonyok ismerete segít abban, hogy célzott, a valós igényekre reagáló fejlesztéseket valósítsanak meg. Szerdáig regisztrálhatnak a NAV-nál azok az egyesületek és alapítványok, amelyek jövőre szeretnének részesülni az SZIA 1%-os felajánlásaiból. A dokumentumokat az adóhivatal online felületén lehet benyújtani. A jogszabályok értelmében kizárólag azok a szervezetek lehetnek kezdeményezettek, amelyeket legalább 2 éve jogerősen bejegyeztek. Ifja Vidnyánszky Attila 4-6 című rendezését mutatják be ma a Víg Színházban. A Letargi alkotóinak új előadása az érettségi utáni évekre, a fiatal felnőttek és egyetemisták generációjára irányítja a figyelmet a nemzeti és polgári ünnepeken keresztül. A darab a társulat improvizációi alapján készült, egyes jelenetek interaktív nézői jelenlétre épülnek. Mindenütt süt a nap, csak elszórtan vannak fátyol felhők az égen, esőre nem kell számítani, a szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délután 20-24, késő este 8-13 fok valószínű. Hasonlóan napos, száraz idő lesz holnap is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna FM 98.6 Manna FM.
3: Ez a lélekszörf.

0: Ez a Lélekszörf.
1: Péter Petrával, Manna FM.
2: Ez a 98.6 Manna FM Lélekszörf című műsora 2026. szeptember 26-án. Miért olyan nehéz az együttműködés, és milyen a valódi együttműködés, és ott tettük le az előző órában a fonalat, hogy vajon el lehet-e zsibbasztani, és ki lehet-e szépen úszni egy ilyen kapcsolatban anélkül, hogy erre az üljünk le, beszéljük meg, és legyen kenyértörés, és gyakorlatilag, mint egy párkapcsolati szakítás, úgy megcsinálni egy szakítást egy együttműködésnél. Nelly, lehet-e?
3: Lehet is, egyébként láttam is ilyen példát, én magam is egyébként igyekszem erre törekedni.
2: Tényleg?
3: Minden ilyen alkalommal. Igen, de azt hiszem, hogy nem könnyű, és azért nem könnyű, mert ugye ebben minimum két ember van benne, és ha a te igyekezeted, az őszintességed mellett, tehát az, ahogy amit te is mondtál, hogy elmondom őszintén, hogy számomra ez miért látszik, hogy vége van, és hogy miért nem tudom ezt tovább folytatni. Ugye alapvetőleg nem biztos, hogy ugyanazt a gondolatot visszük mind a ketten tovább. Mint hogyha a másik megsértődne, ugye nagyon sok esetben ez van, abszolút egós kérdésé fajul ez a történet, ahelyett, hogy egyfajta megértés lenne, és még olyan helyzetekben is ezt látom egyébként, ahol ráadásul a másik fél is alig várja már, hogy vége legyen. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon érdekes dolog, hiszen akkor valahogy az az érzés a másiknak, hogy őt hagyták el. Ugye ez olyan, mint amikor valaki elutazik és kikíséred a vonatállomáshoz, akkor aki felszáll a vonatra, persze ugye van egy pillanat, amikor összekapcsolódtok, mert hiszen ott van az elválás pillanata, mind a kettőtöket szomorúvá tehet adott esetben, de mindig annak nehezebb, aki marad. Igen. Mert aki elmegy, az gyakorlatilag már az új felé fordul. Igen. Neki ez egy kaland, ez egy új dolog. Aki viszont marad, és az ilyen helyzetekben, amikről most beszélgetünk, az itt maradó, az benne ragad. Az benne marad abban a helyzetben. Ahelyett, hogy átértékelni, és ő is felszáll a saját vonatára, és elmenne egy másik irányba.
2: Hogyan tudjuk megkönnyíteni a maradónak? Tehát, hogyha mondjuk mi vagyunk azok, akik maradunk, hogyan tud ez könnyebb lenni? Mert hogy ez egy nagyon erős és nagyon vaskos szembenézés.
3: Ugye megint arról van szó, hogy attól függ, hogy milyen élethelyzet, vagy milyen együttműködésről beszélünk. Ha ez egy üzleti együttműködés, akkor ott sokkal könnyebb pragmatikusnak lenni. Ott például le lehet írni saját magunknak, akár listába szedve, talán ez a legegyszerűbb, hogy mi vezetett ide, miért kezdett ez már egy olyan folyamattá alakulni, vagy olyan együttműködésre, amilyen már nekem se jó. Tehát meg kell nézni azt, hogy ez nekem is már miért nem volt jó, vagy miért nem volt az, amire valójában a kezdetekor gondoltam, hogy majd ilyen lesz. És hogyha rájövök, és leírom, és elkezdem összeszedni, hogy nem tudom, anyagi nehézségeim lettek, kevesebb időm volt, nem tudtam odafigyelni olyan dolgokra, mert amik számomra fontosak egyébként. Mi emiatt az együttműködés miatt mondjuk lemondtam olyan dolgokról például, amikre igazából szükségem lett volna ebben az időszakban, és a többi. Tehát össze tudjuk ezt szedni, és egyébként a végére nagyon szép listánk tud lenni, amiből látjuk azt, hogy valójában tulajdonképpen megkönnyebbülünk, hogy vége van, mert felszabadul az az idő, felszabadul az az energia, felszabadul az a fókusz, és akkor ebben meglátjuk a saját megoldásunkat. Ott látjuk azt, hogy oké, akkor melyik vonatra kell szálljak, és mi lesz az az irány, ami viszont meg az enyém.
2: Hogyan tudom magamat megvigasztalni vajon ebben? Amikor egészen addig, amíg meg nem találom azt az irányt, ami aztán ad egy új lökést, ad egy új hangulatot, ad egy új szikrázást, aminek tudok örülni, és ami elfeledteti azt, hogy mi történt előtte. Még akkor is, hogyha ez nem fájdalmas, de hát azért valaminek a vége az mindig nehéz. Apukám azt mondta, hogy búcsúzni, ez mindig olyan, mint egy kicsit meghalni. Szóval, hogyha valamiben az ember belerakja magát, már pedig jó esetben az ember, hogyha beleveti magát, akkor beleveti magát teljesen, abból egy pici része maradott. Ezzel folytatjuk majd. Miért olyan nehéz, vagy mitől tud nehéz lenni az együttműködés, és milyen a valódi együttműködés? Erről beszélgetünk ma. Szakértő vendégem Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner. Hamarosan folytatjuk.
0: 98.6 Manna FM. Lélekszörf.
1: Hamarosan folytatjuk.

0: Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: Az együttműködésről beszélgetünk a mai műsorban. Miért olyan nehéz együttműködni? Milyen a valódi együttműködés? Szakértő vendégem Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, a Boldogság 7 lépésben című könyv szerzője. Szóval amikor elindulunk az új irányba, amikor felcsillan valami új és örömmel belevághatunk, akkor hogyan tudjuk azt úgy csinálni, hogy tényleg egészként induljunk neki?
2: Hát pont a félelmeinkkel érdemes kapcsolódni. Ugye egyfelől, ahogy mondtam is, három dolog az, ami miatt nehezen változtatunk, vagy nehezen lépünk ki, vagy nehezen fordulunk az új irányba. Egyrészt a változástól való félelem az mindig ott van, mikor nem tudjuk, hogy hova fog vezetni minket, vagy ez a vonat, amire felszálltunk, az ugye hol fog majd megállni, akkor úgy tudjuk magunkat megnyugtatni, hogyha azt mondjuk, hogy bármi, ami most következik, az már csak jobb lehet az előzőtől, mert tanultam, tapasztaltam annyit, hogy ugyanazokat a hibákat még egyszer nem fogom elkövetni. Mm. És akkor érdemes ilyenkor egyébként a saját önreflektív listánkat is összeírni, hogy miben hibáztunk az adott együttműködésben, és mit lesz jó elkerülni, pont emiatt miért lesz jó majd az új. Az, hogy megítélnek minket, hogy ez a másik félelmünk, hogyha mi akarunk kiszállni egy adott együttműködésből, és hogy feltételezzük, hogy már ez megtörtént, akkor érdemes már nem benne ragadni ebben az érzésben, mert egyrészt túl vagyunk rajta, és lehet, hogy a másik abszolút nem vette ezt jó néven tőlünk, mert ne azt akarjuk meggyógyítani és megjavítani, hogy a másikkal jobban legyünk, hanem kezdjünk el kialakítani olyan kapcsolódásokat, ahol többet nem lesz ilyen méltatlan helyzet, vagy nem ilyen méltatlanul kell lezárnunk majd ezeket a dolgokat. És szerintem a harmadik az a veszteségtől való félelem. Ugye a veszteségünk az mindig a legmélyebb érzés, és én azt hiszem, hogy az új felé való elfordulásnál úgy szintén nem benne ragadva a múltban, azon érdemes, vagy azt érdemes tervezni, hogy mennyi mindent nyerünk majd ebből, felhasználva azt, hogy mennyi mindent nyertünk egyébként a veszteségünk ellenére az előző együttműködés, vagy az előző kapcsolatból.
1: Hogyha örömmel indulunk el, és egy jó lezárás történik, akkor az egy tök jó irány. Hogyan tud, és akkor most ezek kicsit még lovagolnék, ha nem arra, hogy hogyan tud egy lezárás jó lenni? Mert ugye mindig azt gondoljuk, hogyha valaminek, ugye a Koktél című filmből, csak hogy idézek klasszikusokat, ugye ott elhangzik ez a mondat, biztos, hogy te is szeretted, meg még sokan a hallgatók közül is, hogy minden rosszul ér véget, hiszen különben nem lenne vége. Kell, hogy rosszul érjen véget?
2: Hát ez megint felfogás kérdése. Szerintem attól ér igazán rosszul véget, hogy azt mi is így érezzük. Szóval arra biztatnék mindenkit, és akkor tényleg megpróbálva itt hogy az örömünket, a saját örömünket tényleg meg is tudjuk élni ebben, azt a fajta fellélegzést, vagy megkönnyebbülést, ami egyébként egy rossz kapcsolat végén, hát ildomos, vagy jó, hogyha megérkezik ez az érzés, hogy magunkban nem gerjesztjük ezt a rossz érzést. Azzal nem tudom mit kezdeni, hogy a másik rosszul van ebben. És nagyon-nagyon sajnálom, ez lehet, hogy rossz hír lesz nagyon sokak számára, mert tudom, hogy nagyon sokan azon igyekszünk lenni, vagy azon vagyunk általában, hogy a másiknak is megkönnyítsük. De mi bármennyire is igyekszünk megkönnyíteni a másik számára, főleg ha mi akarunk ebből kiszállni, akkor azt látnunk kell, hogy ez, ha nem is egy mission impossible, de hogy igen, tehát hogy az nem biztos, hogy a mi történetünk lesz. Én mindenkit arra biztatok, hogy a saját érzéseinkkel legyünk tisztában, lássuk azt, hogy ez nekünk miért jó, hogy vége van, és próbáljunk meg magunkban egy szép lezárást tenni. Azzal együtt, hogy nyilván kommunikáljuk a másik felé, hogy minden tiszteletünk és minden köszönetünk az elmúlt időszakért, és tényleg nagyon sokat kaptunk, tanultunk, és nagyon sokat adott nekünk az elmúlt időszak, illetve akár az a nem csak az együttműködés, hanem az a másik ember is, de ha ez mindez nem érkezik meg a másikhoz, és nem kapjuk vissza, hogy ez egy pozitív fogadtatás, akkor nem tudom mit csinálni, hátat kell ennek fordítanunk, és bármilyen furcsa is, még hogyha nehezen is megy, akkor is azt hiszem, hogy a saját érzéseinkre érdemes ilyenkor fókuszálni.
1: Az együttműködésről beszélgetünk a mai műsorban. Miért olyan nehéz, vagy mitől tud nehéz lenni az együttműködés, és milyen a valódi együttműködés? Folytatjuk hamarosan a beszélgetés szakértő vendégemmel, Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtrénerrel, itt a Lélekszörfben.
0: 98.6 Manna FM, Lélekszörf. Hamarosan folytatjuk.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: először Péter Petrával, Manna FM.
1: Az együttműködésről beszélgetünk a mai műsorban. Miért olyan nehéz, vagy mitől tud nehéz lenni az együttműködés? Milyen a valódi együttműködés, és mitől tud ez igazán jó lenni? Mitől lesz egy együttműködés mondjuk életre szóló? Tud-e egy együttműködés baráti és üzleti is lenni? Ezzel folytatjuk most Antoni Kornélia szervezetfejlesztő coach, boldogság tréner szakértő vendégemmel.
2: Azt mondják, hogy üzletben nincs barátság, igen, azt hiszem, hogy talán ezt szokták mondani. Igen. Illetve nagyon sokan azt gondolják, hogy a barátságot összekötni egy üzlettel, vagy egy együttműködéssel, legyen az bármilyen együttműködés, egy ilyen más együttműködés, nem érdemes. Mert rá fog menni a barátság, mert ennek nem lesz jó vége.
1: Hát mert pénz van benne, ugye, általában, és akkor ez az, amivel ezt indokolni szokták, ezt a mondást, tudod?
2: Igen, az életem első nagy vállalkozását egyébként az egyik legjobb barátnőmmel indítottam. 10 évig vittük egyébként ezt a céget teljes együttműködésben is, teljes együttérzésben és együttlétben. Nem amiatt lett vége egyébként, hogy a barátságunknak végedett, hanem amiatt, mert ő elköltözött külföldre, és jött egy olyan gazdasági viszony, ami miatt ő itt hagyta az országot, és mert ő külföldön, Svédországban született, és visszament tulajdonképpen. Uh-huh. Úgyhogy, és az időszak nem kedvezett már a magának a vállalkozásoknak sem, tehát összességében a kettő egyszerre történt. Tehát a saját bőrömön tudom és tapasztaltam, hogy milyen az, amikor egyáltalán meg sem születik benned a félelem, hogy elveszítheted a barát. Tudod, hogyha belevágsz egy közös vállalkozásba. Én azt hiszem, hogy a közös célok, a közös álmok, a közös vágyak, azok tehetik még fontosabbá, hogy ez jól működjön. És amikor ez egy valódi, igazi barátság, ahol egy pillanatra sem fordul meg a fejedben, hogy ne bízz a másikban, vagy hogy nincs meg az a fajta kölcsönösség, tisztelet, és mindenben a kölcsönösség az együttműködésben, amire szükség van, mert eleve megvan a barátságban, akkor ugyanezt az energiát viszed be a közös vállalkozásba, vagy a közös együttműködésbe is. Én azt hiszem egyébként, hogy csak igazán őszinte és igazán mély barátságra érdemes legalábbis hosszú távú vállalkozást építeni. A miénk az ilyen volt egyébként. De számtalan olyan negatív példát is látok, ahol ugye a kezdeti lelkesedés, amit te is mondtál, ahol azt érzem, hogy hú, a világot fogjuk együtt megváltani, és milyen klassz lesz, de nem ismerjük még egymást annyira partnerként, hogy biztosak lássunk abban, hogy az üzleti szempontból is jól fog működni, és mégis belevágunk. Ugye ezek általában, vagy nagyon sok esetben nagyon rövid életűek, vagy ha nem rövid életűek, de nagyon gyorsan kiderül, hogy nem igazán az történik, amit elvártunk uh-huh. a másiktól.
1: És akkor az alattunk lévő generáció, a fiatalok, mi a helyzet velük?
2: Picit az előző blokkban, ahogy beszéltünk arról, hogy barátságra lehet-e építeni együttműködést, pont ebben a baráti kapcsolatban tapasztaltam egyébként, a barátom egyébként svéd, és Svédországban született, és ott nőtt fel, aztán költözött Magyarországra, hogy a skandináv kultúrákban ott nagyon-nagyon régóta benne van már a gyermekek nevelése, illetve nem csak a szocializációban, hanem az iskolarendszerben is az, hogy projekt és projektcsapatok és együttműködés. Ott alapvetőleg minden nap arra tanítják a fiatalokat, a gyerekeket, hogy hogyan tudnak együttműködni egymással úgy, hogy ugyanakkor megőrzik a saját autentikus énjüket, kifejezhetik a saját igényeiket, elmondhatják, hogy mire van szükségük, ez egy őszinte kommunikációt hoz létre, és ugyanakkor egymást támogatva, hogyan tudják a saját erősségeiket behozva ezekbe az együttműködésekbe emelni ezeknek az együttműködéseknek a sikerességét. A projekt csapatok létrehozása az, hogy közösen tanulunk, az, hogy egymásra figyelünk, az, hogy én pontosan tudom, hogy a másik miben erős, nem is várok el tőle mást, mert hiszen az ő képessége pont erre van szükség a csapatban, én viszont ebben gyenge vagyok, köszönöm, hogy itt vagy, és hogy ebben meg segítesz. Tehát, hogy ez a típusú nevelés a skandináv kultúrában, a skandináv iskolai rendszerben, ez nagyon egyértelműen mutatja azt, hogy felnőttként is milyen cégek, milyen vállalkozások, milyen együttműködések, vagy adott esetben akár barátságok jönnek létre. És ma Magyarországon azt hiszem, hogy az az egyik legfontosabb, és nagyon remélem, hogy sor fog rá kerülni, hogy itt is megvesse a lábát ez a fajta gondolkodás, hogy végre egymással, egymás mellett és egymásért tudjunk tenni, nem csak cégeknél, hanem emberként, felnőttként, hogy ezt megtanulja a következő generáció az iskolai rendszerben. Én nagyon-nagyon bízom ebben.
1: Mit tudunk tőlük tanulni?
2: Hát azt a fajta nézőpontot, hogy tisztelem a másikat, elfogadom őt olyannak, amilyen, tehát hogy eleve nincsenek irreális elvárásaim, azaz nem kell mindenkinek mindenhez értenie. Nekem elképesztően jó élmény volt azt látni, hiszen a barátnőmnek a fia egyébként ott tanult iskolában, hogy náluk minden gyerek úgy kerül be a rendszerbe, hogy először nyilván felmérik, hogy mire képes, mik az ő erősségei. Valaki mondjuk nagyon művészi irányba szeretne elmenni, mert nagyon szépen rajzol, szépen énekel, stb. Akkor nem erőltetik, hogy a reál tárgyakban is legyen kiemelkedő. Persze mindenki megtanul rendesen írni, olvasni, és tehát, hogy ne úgy értsük, hogy nincs egy alapműveltség, de van, de nem kell mindenből kitűnőnek lenni. Ugye nálunk ez a kitűnő, erről is szerintem már beszélgettünk, sok olyan maximalista, perfekcionista, szorongó felnőttet nevel gyakorlatilag, akik állandóan azt hiszik, hogy mindenben jónak kell lenniük, és éppen ezért nem is érzik magukat igazán jónak semmiben. Ott viszont pontosan tisztában jönnek a gyerekek azzal, hogy én miben vagyok erős, én miben vagyok jó, mert abban vagyok jó, és amit szeretek csinálni, hogyha már az ikigájra így kitérhetek, hogy amit szeretek csinálni, amiben jó vagyok, ott sikerélmények érnek, és az lesz az én küldetésem, az lesz az én szenvedélyem, és az lesz az én, lehet, hogy később az én hivatásom. Úgyhogy én azt hiszem, hogy a pályaválasztás náluk sokkal egyszerűbb pont emiatt, mert nagyon korán kialakulnak azok az egyértelmű kristálytiszta irányok, hogy én mire szület, mik az én sikerességemnek az alapjai.
1: Vajon meg tudjuk-e tanulni tőlük mindazt, amiben ők abstart és szinte a vérükben lévő információ által sokkal jobban reagálnak és jobban léteznek ebben a gyors világban és a gyorsan változó kapcsolatokban is. Erről is váltunk még pár mondatot mai szakértő vendégemmel, Antoni Kornélia szervezetfejlesztő coach, boldogság trénerrel, de utána jó szokásunkhoz híven jön Nellitől egy jó adag útravaló, amit magával vihet az együttműködésekkel kapcsolatban a hallgató. Hamarosan folytatjuk. 90.

0: Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: Az együttműködésekről beszélünk a mai műsorban. Miért olyan nehéz az együttműködés, és milyen a valódi együttműködés? Hol vannak a buktatók, mit tanulhatunk az együttműködésekkel kapcsolatban a fiataloktól? Nagyon sok mindent átbeszéltünk már, úgyhogy most jön egy jó adag útra való, de a kapcsolatok változásának gyorsaságát és annak az elfogadását hogyan tudjuk úgy elfogadni, ahogyan a fiatalok? Ez csak egy mondatban, vagy kettőben. Érted, hogy mire gondolok? Sokkal egyszerűbben élik meg.
2: Igen, azt hiszem, mert hogy szerintem ők értik, vagy érzik valamiért, valamilyen szempontból, hogy minden, és az most lehet, hogy nagyon furán fog hangzani, de minden kapcsolatnak, vagy kapcsolódásnak megvan a szavatossági ideje. Ugye mi ettől nagyon félünk. Mi mindig az örökkön örökkében gondolkodunk. Egyfajta állandóságban, ami már nagyon régóta nem igaz. Sőt, azt hiszem, hogy soha nem volt igaz, csak azt hittük, hogy be tudjuk fogyasztani. De valójában mi is változunk folyamatosan. A világunk folyamatosan változik. Ez az egy, ami állandó. És hogyha azt alapul tudjuk venni, hogy ahogyan mi változunk, úgy változik a másik is.

0: ahogyan nem 20 évig dolgoznak egy munkahelyen, hanem 1 évig, vagy 1/2 évig, vagy 3 hónapig, mert addig volt a szavatossága, addig megtanultam, amit lehetett, elsajátítottam, amit tudtam, és beépítem a saját rendszeremben, és viszem tovább.
1: És könnyedén megyek tovább.
0: Így van, így van. Szóval azt hiszem, hogy ez az, amit ha talán a mini generációnk már nem is fogja megtanulni, de talán megérteni. Én azt hiszem, hogy már akkor előre jutottunk, előre léptünk egy jó pár lépést.
1: Mi még a legfontosabb az együttműködésekkel kapcsolatban? Legyen ez baráti, üzleti, vagy egy családon belüli együttműködés, vagy a gyerekkel való együttműködés a szülőknek. Mik a legfontosabb sarokpontok?
0: Hát először is én azt hiszem, hogy a hit, hinnünk kell abban, amiért mi együtt akarunk működni. Nyilván ehhez közös álmok, közös vágyak, közös célok kellenek, hogy aztán ezt végig tudjuk vinni, és végig tudjuk képviselni, azt hiszem kell hozzá szeretet. A szeretet, amiről már nagyon sokat beszéltünk, de ide tartozik az is, hogy önszeretet. Az magamtól se várjak el olyat, amit nem várnék a másiktól. És ha már elvárások, akkor ezek viszont legyenek őszinték, legyenek kikommunikálva, legyenek transzparensek, végig legyen transzparens a kommunikáció, legyen bizalom, mert enélkül szerintem egyáltalán ne is fogjunk bele, hogyha vannak fenntartásaim a másikkal kapcsolatban, vagy a céljainkkal kapcsolatban, vagy a úttal kapcsolatban, amire rálépünk, és szerintem legyen ott a tisztelet és a kölcsönösség. Kölcsönösség mindenben, ami azt jelenti, hogy kölcsönösen betartjuk a szabályokat, kölcsönösen odafigyelünk a másikra, és kölcsönösen tesszük a dolgunkat, úgy osztjuk meg a munkát és a felelősséget is, mert hogy nyilván minden együttműködés felelősséggel is jár, hogy az méltó legyen ahhoz, amiért mi ebbe az egészbe belefogtunk.
1: Ma az együttműködésről beszélgettünk, miért olyan nehéz az együttműködés, hogyan tud könnyebb lenni, és milyen a valódi együttműködés, akár barátságban, akár családban, akár üzleti és baráti kapcsolatban, vagy kapcsolódásban. Szakértő vendégem volt, aki segített nekünk eligazodni a témában, és sok jó útravalót kaptunk tőle. Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, a Boldogság 7 lépésben című könyv szerzője. Nelly, köszönjük szépen az idődet ma is.
0: Én is köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
2: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.

0: ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek elő a mikrofonnál, már István Dániel startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: A napfény jó dolog, de az UV-sugárzás nem játék. A nyár egyik legjobb érzése, amikor végre kint lehetünk a napon. A napfény javíthatja a közérzetet, segíti a napi ritmusunkat, és egyszerűen jól esik. Csak hogy a bőrünk nem felejt. Az UV-sugárzás hatása összeadódik, a leégés pedig nem szép barnulás előtti állomás, hanem sérülés. A napvédelem nem csak strand téma. Városban, kerékpáron, piacon, fesztiválon, kirándulás közben ugyanúgy érhet minket erős UV-sugárzás. A szakmai ajánlások szerint érdemes széles spektrumú, vagyis UVA és UVB ellen is védőfényvédőt használni, megfelelő faktorszámmal, és nem elfelejteni azokat a helyeket sem, amelyek gyakran kimaradnak. Fül, tarkó, kézfej, lábfej, kopaszodó fejbőr. De a fényvédő nem páncél. A legjobb védelem több elemből áll. Árnyék, kalap, napszemüveg, könnyű szellősuha és a déli órák kerülése. A magyar közegészségügyi ajánlások is felhívják a figyelmet arra, hogy 11 és 15 óra között különösen óvatosnak kell lenni. A jó napozás tehát nem arról szól, hogy meddig bírjuk, hanem arról, hogy másnap is jól érezzük magunkat a bőrünkben.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Folytatódik a késő nyárias idő. Újabb nagyköveteket hívott vissza a kormány. Tisztújító kongresszus tart a Mi Hazánk mozgalom. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Újabb 14 magyar nagykövetet és külképviseletvezetőt hívott vissza a kormány. A külügyminiszter előterjesztésére felmentették mások mellett az ankarai, a pekingi, a berni, a helsinki és az új-delhi nagykövetet, valamint Magyarország New Yorki állandó ENSZ képviselőjét. Orbán Anita korábban bejelentette, hogy összesen 37 diplomáciai poszton tervez személycseréket. Ennek részeként nyáron már a londoni, a washingtoni és a moszkvai nagykövetet is visszahívták. A Mi Hazánk az egyetlen politikai erő a parlamentben, amely felveti és megválaszolja a világ és a magyarság előtt álló valódi kérdéseket, jelentette ki Torockai László a párt budapesti tisztújító kongresszusán. A pártelnök szerint népszerűek a fiatalok körében, és céljuk, hogy több tízezres politikai erővé váljanak. A politikus úgy fogalmazott, a haza érdeke, hogy a Mi Hazánk mozgalom egy napon választás nyerjen. Már készülnek a részletszabályok Magyarország Európai Ügyészséghez való csatlakozásához, közölte az Igazságügyi Minisztérium. Három tapasztalt és független ügyészt vagy bírát kell jelölni a posztra, közülük az Európai Unió tanácsa választja ki a tisztségviselőt. A magyarországi nyomozásokat és a bíróság előtti vádképviseletet európai delegált ügyészek végzik majd. Hárman meghaltak, ketten megsérültek egy ukrán dróntámadásban Oroszország déli részén. Ipari létesítményekbe, köztük egy olajfinomítóba csapódtak be a repülőszerkezetek éjszaka a krasznodári területen. A környéken tűz ütött ki, a lángokat azóta eloltották. Négyen meghaltak az Atén turista negyedében történt pénteki robbanásban. A mentőegységek két ember továbbra is keresnek az összeomlott épület romjai között. Az egyik áldozat helyi források szerint egy fiatal nő, feltehetően egy amerikai turista volt. A többi halálos áldozatról egyelőre nem közöltek részleteket. A detonációt feltehetően gázszivárgás okozta. Újra nyílt ma a római Kolosseum. Olaszország egyik leghíresebb turista látványosságát egy ott dolgozó villanyszerelő halálos balesete miatt zárták be szerdára virradó éjszaka. 8 ember ellen indult vizsgálat, amiért nem tartották be a biztonsági előírásokat.
0: Időjárás.
4: Mindenütt süt a nap, esőre nem kell számítani, a szél gyenge vagy mérsékelt marad. Késő este 8-13 fok várható. Holnap is hasonlóan napos, száraz idő lesz. Éjszaka 4-10, holnap délután 22-25 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Keresztény beszélgetések a River Rádióból.
0: hitem szerint. Egy világi ember kérdései Istenről. Ez a Manna Selection. Manna FM.

0: szerint. Egy világi ember kérdései Istenről.
1: A Hitem szerint mai epizódjában és a következőben is egy újabb evangéliumról fogunk beszélgetni, azt, hát ha szabad úgy mondani, szálazzuk szét, vagy hozzunk benne és azzal kapcsolatban több megértést. Itt van velem újra Révész Lajos, a Baptista Szeretetszolgálat vezető lelkésze, illetve a Budaörsi Kőszikla gyülekezet társlelkésze, apuka és nagypapa, és rendszeres résztvevője a Hitem szerint podcastnak. Szia Lala,
2: Örülök, örülök a meghívásnak.
1: János evangéliumát fogjuk megbeszélni két epizódban, két részben, és annyit tennék hozzá, mielőtt elkezdünk róla beszélgetni, hogy valahogy nekem ez az egyik legjelentősebb evangélium valamiért. Tehát én ezzel kezdtem, amikor elkezdtem a hangos Bibliát hallgatni, az evangéliumokat, akkor ezt hallgattam meg többször is. És Jánosnak a személye is nagyon érdekes.
2: Igen.
1: Mit gondolsz?
2: Különleges. Aha. Nagyon különleges. Különleges abban is, hogy ugye akkor tájt, mint ahogy ma is szoktak az embereknek beceneveket adni, ő azt a becenevet kapta friss tanítványként, hogy a mennydörgés fia.
1: És igen.
2: És utána valahogy a későbbiekben már úgy hívják őt becenevén, hogy a szeretett tanítvány. Vagy a szeretett tanítványa. És hát el lehet képzelni, biztos mindjárt ismerünk olyan embert, aki, hogyha felemeli a hangját, akkor azt úgy mindenki meghallja az irodába, vagy az a lépcsőházba, akárhol. És valószínű ilyesmi lehetett János, hogy hatalmas belső önérzettel, nagyon érzelmes, ahogy látjuk a leírásokat, kevés leírás van arról, hogy hogyan kapcsolódik emberekhez, de azok mindenről szólnak. Vagy például ő volt az, aki a legvégsőkig elmerészkedett Jézusnak a keresztre feszítésekor, mindenki hátra maradt, ki meddig mert elmenni, ugye Péter a Pilátus udvaráig, de János elment egészen a keresztig, sőt Máriát például szárnyai alá veszi, ezt megerősítette Jézus a keresztről, hogy János, itt a te anyád, Mária, itt a te fiad. Na most ezt egy olyan burkolt szívűnek, aki kérges szívű, nem lehet így elmondani egy ilyen dolgot, vagy rábízni, és gyakorlatilag csak ez a gyorsan kiemelt pontja János életének is mutatja, hogy egy különleges tanítvány volt, és ha egy picit hátrébb lépünk, akkor talán kezdjük azzal egy olyan mondattal, ha te láthatatlan lennél, mint az Isten, de neked lenne szavad és gondolatod, akkor az hogyan közölnéd? Ha ebből az aspektusból nézzük a Bibliát, vagy különösen az Új Szövetséget, akkor gondolom, hogy mindig vagy ráutaló magatartásra, vagy egy nagyon egyértelmű dologgal, amit megteszel valakiért, aki nem látna téged. Ha mondjuk gondolok egy munkaközösségre, nem vagyok ott, de ha beküldök egy ajándékot valakinek, vagy teszek egy gesztust a háttérben érte, akkor jelzem, hogy én vagyok, és nem csak vagyok, hanem szeretlek. És valahogy Isten egy ilyen indulattal írta meg az Új Szövetséget, hogy nem láthattok engem, de nagyon szeretlek benneteket. És ennek egy olyan jelét adta, hogy az ő fiát, aki egy titok volt előttünk, nem tudtuk, hogy az Istennek van fia, és azt sem tudtuk, hogy az Istent alapvetően úgy hívják, hogy atya. Az Ószövetségben apának nevezni, vagy apa megszólítást mondani az Istenre, az Isten káromlás volt. Ezért aznap valószínű, hogy kivégeztek valakit. Ez volt ott döbbenetes az, amikor Jézus eljön, és kérdezgetik őt, és látják, hogy hát több, mint gesztus értékű az, amit tesz az emberekért, gyógyít, tanít, betegeket felemel, és halottakat visszahoz az életbe, és mindig azt mondja, hogy ez nem az én projektem, valaki elküldött engem, őt pedig úgy hívják, hogy Isten, aki az én atyám. Na most azt hiszem, hogy az Isten megismerésének itt van egy sarkalatos pontja, vagy egy töréspontja, hogyha valaki ezt elmeri hinni, hogy létezik egy atya a mennyben, és tulajdonképpen ez az atya gondoskodott arról, hogy az ő fiát leküldje, és az a fiú, a názáreti Jézus Krisztus, amikor kelt járt az emberek között, 12 embert kiválasztott, és ez a 12 ember nagyon sokrétű volt. És ez a 12 ember közül hárman lehettek az evangélisták, ugye Máté, Márk és János, Lukács, ő nem konkrétan tanítványa volt, hanem majd később Pál apostolnak az orvosa, és így jut hozzá olyan információkhoz, amiket összegyűjt.
1: Erről ma beszélgettünk.
2: Igen, őről a beszélgettünk.
1: Találni, igen, az archívumban igen. A River felületét.
2: Igen, és tulajdonképpen kiválaszt négy olyan embert Isten, aki négy különböző tulajdonságú, négy különböző habitusú, tehát nem az azonos gondolkodásúakat választja ki Isten, és azt mondja, hogy írjátok meg az örömhírt. Ez az evangélium. Ami azt jelenti, hogy úgy örömhír, amit talán már erről korábban beszéltünk, az örömhír akkor azt jelentette, azt értették alatta, vagy akkor használták ezt a szót, amikor például ilyen kiemelkedő esemény volt, hogy egy háborúban a győztes fél hazaküldte az örömhírt, hogy győztünk. Vagy egy apuka megkapja a feleségétől, hogy megszületett a fiad, lányod, és ez a mai örömhír. Vagy valami nagy kiemelkedő dolog történik, később ez az evangélium megírása után már csak az evangéliumra jellemző, vagy erre használják, hogy van egy jó hírünk, és tulajdonképpen négy jó hír gyűjtemény arról, hogy mit akar Jézus. Na most a négy evangélista, négy jó hír író, amikor rögzíti az ő evangéliumokat, akkor ugye természetesen ők nem egy osztályteremben négy padnál ülnek, és akkor négy különböző mód megírják a dolgozatukat, különböző korokban írják. Na most János már körülbelül olyan Krisztus után, ha mondjuk azt 33-nak mondanánk, tudom, hogy a tudósok azért néhány évet itt tologatnak ezen, ehhez képest 50-60 évvel írja le az evangéliumokat, tehát nem túl korán, és rá jellemző módon...
1: Ez fontos egyébként, hogy időben hol helyezkednek el az evangéliumok, a megszületésüket, megírásukat tekintve?
2: Talán csupán annyit esetleg, hogyha egy eseményt, ha visszagondolunk, akkor hazajövök egy megható, vagy egy nagyon meghatározó élményről, akkor általában belül az érzelmeinkből beszélünk, és sokszor a részletek elvesznek, vagy egy dologra fókuszálunk rá, vagy szisztematikusan, ahogy a többi evangélium író szisztematikusan megpróbálják A-ból B-be eljuttatni az embert, vagy alfától omegáig, tehát hogy készült elő Jézus Krisztus születése, és hogy ment a mennybe a halála és feltámadása után. János érdekes, hogy ő úgy írja az evangéliumát, ugye a többi evangélista inkább úgy írja, mintha segítenék annak, aki nem nagyon van képbe ezzel a történettel. János pedig úgy van, hogy mivel én szerettem Jézust, amikor itt volt, szeretem az atyát, ezért belevág a közepébe, úgy gondolva, hogy ebből a szeretetből indulok ki. Nem a történetiségből, nem a kronológiából indul ki. És egy rá nem jellemző, vagy korábban nem gondoltuk volna, hogy ilyen mélységeket él meg ez a János, és ezért van talán jelentősége annak, hogy nem azonnal íródott az evangélium, hogy olyan filozófikus magasságba kezdi ez a nagyon egyszerű ember, hogy kezdetben volt az ige az Istenné volt, és az ige Isten volt, ő kezdetben Istenné volt, tehát olyan felütéssel kezdi az evangéliumát, hogy azt mondjuk, hogy hú, ez az ember nagyon mélyen értett meg valamit. És gyakorlatilag volt egy érzelmi testi közelsége is Jánosnak, megjegyzi a más evangélisták, ő maga is diszkréten jelez, úgy hívja magát, érdekes, hogy János evangéliumában nem beszél magáról, de nem nevezi néven magát, hogy én János, aki így úgy amúgy, hanem például az a tanítvány keblére hajtotta, Jézus keblére hajtotta a fejét, miközben beszélt, az a tanítvány, aki őt nagyon közel állt hozzá.
1: Tehát harmadik szemébe beszél magáról?
2: Igen, harmadik szemébe beszél magáról, és gyakorlatilag itt is mutatja, hogy figyeljetek, fiúk, nem én vagyok a fontos, bár én írom ezt az evangéliumot, én gyűjtöttem össze, én éltem át, de ez nem rólam szól.
1: Az ember voltát tekintve, az ő életét tekintve, milyen ember volt János? Honnan jött? Mit tudunk róla?
2: Igen, a testvére Jakab volt, illetve az ő édesapjával együtt egy halászati vállalkozást folytattak, ma lehet, hogy így mondanák. Tehát gyakorlatilag mondjuk így, hogy harcedzett emberek voltak, tetrekészek, azért nem tudom, hogy hányan foglalkoznak halászattal, de ott minden nap a bőrödet viszed a vásárra. Igen. Akkor talán egy ilyen halászember megtanulja azt is elég korán, hogy a tengernek vagy a tónak a kegyeiből élünk, ha most van hal, akkor kicsit több a bevételünk, ha nincs, akkor nincs. Tehát, hogy az életnek a sűrűjében van ő benne.
1: És rá van bízva a természetre az élete.
2: Igen, rá van bízva a természetre az élete. Illetve ez egy olyan vállalkozás volt, ami természetesen akkori korra jellemzően ezek apáról fiúra szálltak, tehát hogy az én apám halász volt, akkor gyakorlatilag az unokámnak is biztosítva van az életpálya, a karrierje, mert majd valószínű is az lesz. Ebbe a lépésbe jön be az, hogy gyakorlatilag János felfedezi, hogy itt van a Mesiás, itt van Dávid fia, itt van Jézus Krisztus, és felismeri, és a hívásnál, amikor Jézus hívja őt, akkor azonnal ott hagyja a hálót, a csónakot, az apját, a vállalkozást, és azt mondja, hogy most akkor megyek és követem azt, akit minden zsidó évszázadok óta vár, és ez az a kor, tehát egy nagyon érdekes, nagyon egyszerű ember volt, de volt egy személy és egy kor felismerése, tehát a személy Krisztusban meglátta, a maga egyszerűségben meglátta, hogy mégis ő a Messiás, és ugye zsidók akkor is, meg ma is várják a Messiást, mint zsidók a Messiást, és gyakorlatilag...
1: A második eljöveted?
2: Nem, hogy megérkezzen eleve a Messiás, tehát a nem Messiás hívó zsidók ma is várják, hogy majd elérkezik Dávid fia, a Messiás.
1: De ha nem Messiás hívők, akkor miért várják?
2: Mert ők úgy gondolják, hogy még nem jött el.
1: Ja.
2: És ugye ez is egy több mint legenda volt, ez egy hittétel, egy olyan hittétel, ami mondjuk azt mondanánk ma, mint egy országnak egy alkotmánya, vagy egy családnak a fő mondani való, hogy mi révészek ilyenek vagy olyanok vagyunk. Aha. És mindenki ebben nő fel, de egy zsidó is így nőtt fel, hogy a mi elsődleges várásunk, hogy, és dolgunk, hogy várjuk a Messiást. Senki nem gondolta volna természetesen, hogy ilyen közegbe fog eljönni a Messiás, Jézus Krisztus. Semmiképp nem gondolták az emberek akkor azt, hogy egyáltalán foglalkozik majd a eljövendő Messiás olyan, hogy egy halász megszólít, és azt mondja, hogy gyere tanítványomnak. Azért akkor tanítványnak lenni, ez egy teljesen természetes dolog volt, bizonyos híres rabbik gyakorlatilag kiválasztottak embereket, akik a lábuknál ülhettek, és gyakorlatilag tanulhattak a rabbitól.
1: Miért fontos az, hogy a lábuknál ültek? Ez egy fontos momentum egyébként, ez sokszor...
2: Hát most egy kis kitérő erről, hogy gyakorlatilag tulajdonképpen a rabbi, a tanító ült, a többiek álltak. Tehát miközben beszélt. Illetve a tanítás az nem egy ilyen tantermes tanítás volt, hanem nagyon sokszor mozogtak. Mentek és felfedezték a természet dolgait, olvasták természetesen a Tórát, tanulmányoztak, stb. Stb. Az a tanítvány, aki szíve szerinti volt a rabbinak, ez nem azt jelenti, hogy érzelmileg, hanem azt látta, hogy amikor majd én elmegyek a minden élők útján, azaz meghalok, akkor úgy gondolom, hogy neki fogom átadni a stafétát, tehát ő jön majd utánam, ez az ember ülhetett le a lábához a mesternek. És hát ezért érdekes, hogy ezt a 12 embert így választja ki Jézus, hogy ti ott ülhettek a lábomnál, és nem csak egy, hanem mind a 12-en, és személyes közelségbe lehettek. És így szó szerint ugye megjegyzi az ige, hogy Jézusnak nem volt egy lakcíme, hogy a Bozót utca 7-ben lakom, hanem gyakorlatilag állandóan vándorolt, állandóan ment a tanítványaival, hol kint aludtak, hol egy városból, egy faluba kértek bebocsátást az akkori, ha tetszik, akkor a migrációt, ha valaki megérti, akkor Jézus igen. Tehát ők mentek állandóan, úgyhogy ezt azért kell...
1: És ez nagyon fontos volt.
2: Igen, természetesen, hiszen Jézusnak volt egy küldetése, ami a 12 ember felé volt, de a 12 ember felé úgy volt a küldetése, már a 12 apostol felé, vagy tanítvány felé, hogy mi be kell, hogy járjuk Izrael területét, ugye akkor is legalább 3 különböző részre tagolódott Izrael területe. Voltak előkelő területek, mint Jeruzsálem környéke, és ugye volt a Galilea, ahonnan egyébként Jézus származott, tehát a születése után Betlehemből oda költöztek az egyiptomi kiruccanás után a szülei.
1: A külváros.
2: Igen, hát a kedvezőtlen település, ahonnan azt mondták, hogy de hát Jézus galileai, hát jöhet-e valami Galileával, nem mond már, hát abból a megyéből, abból a városból, abból a régióból csak gázdagok érkeztek, és hát Jézus így vállalta be a galileaikat, és oda majd időnként visszamentek, és nagyon sokszor megtörtént az is, hogy nem tudták hova tenni Jézust, főleg Galileába. Hát te vagy a mi kutyán kölyke, hát itt születi, ismertük az apádat, ő tanított meg téged ácsolni, meg asztalt készíteni, meg stb. Hogy lenne már az, hogy te itt proféta, ne talán mesiás
1: vagy? Mit különöm tőlünk?
2: Igen, és akkor Jézus ugye itt el is mondja azt, hogy hát igen, a profétának a legnehezebb közege a saját otthon, a saját családja, mert egyszerűen nem értik meg. Na, de most nagyon szélesen nyitottuk az ernyőt.
1: Nem baj.
2: De jöjjünk vissza Jánoshoz. Nyilván nincs róla kép, és nincs róla rézmetszet, hogy nézett ki.
1: Hát csak nem az utolsó vacsorán, amiről azt feltételezzük, hogy ő az, aki János, vagyis aki Krisztus mellett ül, Jézus mellett ül, és oda hajtja a fejét.
2: Igen. Igen, vagy hogyha valaki most éppen a munkácsi kiállítást megnézi, akkor a Krisztus keresztre feszítésnél egy bordós ruhában áll János. Nagyon érdekes, hogy amikor én először bementem és megláttam ezt a képet, egyből az volt a kérdés, hogy a Krisztus be tudtam azonosítani, de ki az a piros ruhás? És ugye ki van írva számunkra? Vagy csak az én szegénységem bizonyítja, hogy nem ismertem föl őt, de hogy egy központi elem volt a tanítványok között, amúgy is Péter, Jakab és János, ők a három, tehát a 12 tanítvány közül ők kiemelkedőek voltak, ők kapták meg azt a lehetőséget például, hogy Jézussal a megdicsőlés hegyén látják őt, illetve találkozzanak Mózessel, Illéssel, és gyakorlatilag a legfontosabb, legfontosabb tanítványok. Igen. Valahogy úgy gondolom, hogy érzelmileg is ő vette a legjobban az adást, már mint János. Tehát amiről Jézus beszélt, amit beszélt, és gondolnánk azt, hogy aki érzelmileg vesz dolgokat, vagy kapcsolódik, az nem annyira stabil, a tudomány az egy exakt és stabil dolog, de mégis azért már annyira értjük magunkat, emberek, hogyha van egy érzelmi kapcsolódásunk, akkor ott sokkal könnyebb átvenni azt, ami a másik emberben van.
1: Meg most már azt is tudjuk, hogy az érzelmek a legjobb iránytűk, és azt is tudjuk, hogy Isten a szívek vizsgálója, és a szíven keresztül, tehát az érzelmeken keresztül közelíti meg az embert, szóval abszolút stimmel.
2: Szóval János, nem mondanám, nem érzelgősnek mondanám, hogy ő volt az, aki könnyen elsírta magát, mert ugyanakkor filmet nem néztek, de ha egy történetet hallott, akkor elpityeredett volna, vagy nem ebben az értelemből volt, hanem igen, tehát az érzelmeit, és ebben talán hadd legyen egy tanúság nekünk, férfiaknak, hogy igen, az fontos, hogy az Isten megismerésének legyenek olyan csatornái is, ami az érzelmünkről is szól. Nyilván a tényekről beszélünk, tehát nem érzelmi kérdés, vagy nem érzékenység kérdése, hogy Jézus meghalt-e, vagy feltámadt értünk, de tulajdonképpen az, hogy mennyire kerülünk közel Istenhez, az annak a függvénye is, hogy mennyire merjük átadni az érzelmeinket is Istennek. Hát hadd mondjuk egy egyszerű példát, hogyha egy olyan helyre kell bemennem, ahol szúros szemmel néznek rám, és keresztkérdéseket tesznek föl, nyilván érzelmileg nem érzem jól magam, kétszer meggondolom, hogy mit mondjak, és nem hiszem, hogy oda...
1: Vagy hogy bemenjek-e?
2: Igen, hogy nem hiszem, hogy oda visszavágyódnék. Azt mondom, hogy jó, ezt túléltem. Abban az esetben, amikor azzal fogadnak, akár ismeretlen, hogy de jó, hogy itt vagy, mibe tudunk segíteni, és ebbe a beágyazódásba kérdeznek, esetleg én megnyilatkozhatom, akkor sokszor még olyat is elmond az ember, amit nem is gondolt elmondani. Tehát úgy szoktuk mondani, hogy belülről megnyílik. Na, egy ilyen belülről megnyílós ember volt János, akinek a Szentlélek talán egy kicsit érzékenyebben tudta elmagyarázni, hogy mi is történik itt. És ez is érdekes, hogy egyébként az Új Szövetségben az Új Szövetség 27 könyve közül 5-öt János ír, ugye az első az evangélium, aztán írt 3 levelet, ezek inkább ilyen személyre vagy gyülekezetre szabott instrukciók, ugye János 1., 2., 3. leveleként van bevezetve a kánonba, és van egy csoda, amit a mai napig is azt hiszem, hogy szájtátva olvas az ember, a jelenések könyve, János jelenések könyve. És ez az ember, aki így ennyire közel került az Istenhez, egyszer azt mondja az Isten neki, hogy gyere, János, fölviszlek téged. Hát kis szakszóval úgy mondanám, hogy egy mennyei üzemlátogatásba bevitte a mennybe. És megmutatta, hogy nézd, gyere ide föl, megmutatom, hogy innen, ebből az aspektusból, hogy látszódnak a dolgok. Egyrészt itt mi van fönt, mi történik, milyen lét és milyen lények vannak, és ez volt az a hely, ahol a múlt, jövő és jelen az együtt látható a mai napig is. És János ebbe látott bele, és itt akár a földi birodalmak, a földi történések, Jézus Krisztus utolsó történeti időszaka a Földön, az utolsó időszaknak, vagy korszaknak a jelenéseire néhány fontos dologot megmutatott Isten.
1: Olyan, a jelenések könyvében van leírva a János által az, ami odafönt van?
2: Igen,
1: amit ő odafönt
2: igen,
1: látott.
2: Igen, amit odaföntről
1: meg
2: lát.
1: Meg onnan letekintve.
2: Igen, letekintve lát.
1: És azért nem írja, hogy... fönt mit lehet?
2: De, aki elolvassa. Nem kell megijedni, tehát, hogy úgy szoktam mondani, hogy ez a mennybe üzem látogatni az olyan, mint hogyha a kisegeret beküldenék a paksi atomerőműbe, és azt mondanák neki, hogy mennybe, nézz jól körül, és mondd el, hogy mit látsz. Na most, ha tudna beszélni a kisegér, akkor eljönne, és a maga kis szűk szintjén elmondaná, hogy mit látott. És, de nem biztos, hogy össze tudná rakni, hogy ott mi történik. Vagy pontosan miért vannak ott dolgok. Na most egy kicsit így volt János is, bár az értelem, tehát sok kérdése volt, és hol Jézus, hol egy angyal instruálja őt, hogy most pontosan mit látsz, és ezt hogy értelmezd, de nagyon sok minden ebben a látomásban, vagy jelenésben, nagyon sok minden be van csomagolva a proféciának a időkapszulájába, ami azt jelenti, hogy néhány dolgot azonnal meg tudott érteni János, mert amikor azt mondja, hogy az öregkorú elé jött egy fiatalkorú, fényes öltözetű valaki, akkor tudjuk, hogy az atyáról és a fiúról van szó. Ezt az Ószövetségben nem tudták. De az, hogy például az utolsó idők folyamatát, ahogy így jelképesen, képekben elmagyarázza, vagy jelenetekben, úgy látom, mintha olyan lenne, mint egy videóklippet levetítene valaki, hogy milyen lesz a jövőben, akkor ugye azt kérdezzük, hogy és az meg hogy? De azt meg nem értem. És szabad nekünk, ugye a mi atyánk azt nem azt mondta, hogy és ha megismertek engem, akkor minden tudás birtokába lesztek, hanem azt mondta, hogy ami számotokra érthetetlen, azt én összekötöm hittel, azt én kipótolom. És amikor majd ide érkeztek fel hozzám, az örök létbe, akkor ott ki fog bomlani minden. Egy egész örökké valóság lesz áll rendelkezésünkre, hogy megértsük az Istent, megértsük az ő szeretetét, megértsük, hogy miért jött el a fiú erre a földre. Tehát egy ilyen különleges mennyei belátogatást, vagy betekintést látott János, illetve érdekes, hogy lelátott a földre is, olyan eseményeket látott a jövőben, amit, hát én azt mondom, hogy érdemes elolvasni, és senki ne lepődjön meg, hogy a felét se érti, én lehet, hogy körülbelül ennyit nem értek, de nem azért, mert értelmetlen, hanem most jelen pillanatban, ahogy említettem, a profécia az egy időkapszula. Több profécia van természetesen, Jézusra is voltak proféciák, erre van a legtöbb profécia.
1: És a jelenések könyve is az gyakorlatilag?
2: És a jelenések könyve az egy olyan érdekes profécia, ami vissza is mutat, az akkori jelenbe is mutatott, illetve a jövőbe is.
1: De nem tudjuk, hogy ez a jövő időben, tehát a mi földi agyunkkal felfogható időben hova tartozik?
2: Igen, és ezért mondja korábban Jézus az utolsó tanításai között van, hogy a tanítványok megértik, hogy hú, hát akkor mégse itt fogjuk Jézussal megalapítani az uralmat, és nem fogjuk lerázni Rómát a vállunkról, és nem úgy lesz, ahogy gondoltuk, hogy majd kiválaszt egy nagy épületet, és ott mi, mint miniszterek el tüsténkedünk Jézus mellett, hanem ahova ő hív bennünk, az nem itt van a földön, hanem fönt a mennyben, és a lényeg az, hogy amikor ezt megértik, akkor azért megkérdezik, hogy és jó, most akkor ezt megértettük, szomorúan tudomásul veszük, hogy el fogsz menni. De azt is mondtad, hogy vissza fogsz jönni. Meg az, ennek milyen jelei lesznek. Hát egész pontosan, hogy mikor fogsz te visszajönni. És akkor Jézus azt mondja, hogy figyeljetek, napba és órában nem tudom nektek megmondani, az a mennyei atyám kizárólagos birtokába van, hogy ez mikor fog megtörténni. De Jézus azt mondja,
1: hogy... Ez jelenti
2: hogy,
1: azt is, hogy, azt, hogy még lehet, hogy a mennyei atya sem tudja, hogy mikor küldi vissza újra, idézőjelben küldi vissza újra a földre Jézus Krisztus?
2: Hát szerintem...
1: Ez, most se tudja? De
2: én egész biztos vagyok benne, hogy tudja. Csak vannak olyan tényezők, ugye az érkezésnél, amikor nagyon jól megy a dolgunk, akkor azt mondjuk, hogy aj, ne gyere még Jézus, még itt épp ma vettem egy sportkocsit, vagy nem tudom én mit, még ezt ki szeretném próbálni, vagy ma született a gyerekem, szeretném még felnőni, vagy az unokáimat. Nyilván mi így vagyunk az időbeniséggel. Amikor meg éppen nagyon nehéz dolgunk van, akkor azt mondjuk, hogy ó, már rég eljöhettél volna, akkor nem ért volna ez a veszedelem. Hát ennyire vagyunk mi stabilak emberek, de ezt tudja az Isten. Tehát így szeret bennünket, ahogy vagyunk. És azt mondja az Isten, hogy vannak olyan, vagy amit ő megoszt erről a témáról, hogy például a pogányok száma, amikor betelik, ez egy titok számunkra, hogy most ezzel a pontosan mit ért az
1: Isten? Mi az, hogy betelik?
2: Hát, hogy hát két értelmezés van, vagy az, hogy már megfelelő emberszám megszületik erre a földre, illetve azok, akik a pogányokból megtérhetnek Jézus Krisztushoz, akik nem zsidókhoz tartoznak, ugyanis az Ó és az Új Szövetségnek az alapvető különbsége, ugye Jézus Krisztus személye, a megérkezése, illetve az Új Szövetség nyitja meg a lehetőséget a nem zsidóknak, őket nevezte az ókor pogányoknak, illetve a zsidók nevezik így, mai nap is golyóknak hívnak bennünket, akik nem vagyunk genetikailag zsidók, de gyakorlatilag arról szól a dolog, hogy Isten azt mondta, hogy én megnyitok egy lehetőséget az első évezetekben, én megmutatom Izraelen a hatalmat, ezt nevezzük Ószövetségnek, azaz egy olyan mintát adok egy szinte nem létező és nagyon elnyomott államból, személyében létező, de állami struktúrában még nem létező egyiptomi rabszolga népből, kihozom őket, elviszem őket jó pár száz kilométerre odébb, letelepítem őket, és egy uralmat hozok létre. És hiszem, hogy Istennek az lett volna a célja, hogy hát körülbelül ez lenne a prototípus, hogy a népekkel így szeretnék gondolkozni. Ezért lesz az, hogy az utolsó korszakban, amikor az Jézus Krisztus 1000 éves békeországa megérkezik, akkor gyakorlatilag azt mondja, hogy Izraellel fogok uralkodni, és az egyéb népeknek az Izraelhez való viszonya fogja megmutatni, hogy mennyire szeretnek engem. De ez egy másik történetünk. A lényeg a lényegben, hogy Izrael nem tudta betölteni ezt a küldetést, megalapították ugyan a saját vallásukat, a saját hitrendszerüket, megalapították a maguk hierarchiáit, de Istennek az a, mondjuk így az Isten szíve nem jött át a törvényeken, és nem tudta megértetni Isten az ő népével, hogy hát figyeljetek, ez nem rólatok szól, ez rólam, hogy járjatok velem, hogy szeressetek engem, és akkor én ettől függetlenül szeretlek benneteket, de így maradtok az én áldásom alatt. És abban a pillanatban, amikor már igazából nem szív szerint nem nagyon követték már az Istent, akkor ebben a helyzetben, ha én lennék ugye a mennyben ennek a földi expedíciónak a vezetője, akkor azt mondanám, hogy hát az ószövetségi időszak az sikertelen, töröljük ezt a rendszert, mert nem tudtunk elérni semmit. Nem jött át Izrael népének, hogy ki vagyok már, mint hogy az Isten ki, nem jött át az, hogy mennyire szeret, és hogy nem jött át az, hogy mekkora áldás szeretne lenni rajtuk keresztül a többi népeknek az Isten. És hát, mint minden sikertelen projektet igyekszünk lezárni, és azt mondjuk, hogy na, ilyet soha többet. Na most erre azt mondta az Isten, hogy nyitok az időnek a teljességében, ez egy számunkra egy titok szó, amikor az Isten úgy látta a legjobbnak, akkor elküldte az ő fiát, csak ugye nem úgy, ahogy mi gondoljuk, és azt mondta, hogy megszeretgetem az emberiséget olyan módon, ahogy én akarom. És ez egy olyan dolog volt, amit senki nem tud megkerülni. Ha valaki a világmindenség ura a fiát leküldi úgy, hogy mondjuk így bele gyömöszöli egy 3 kilós embernek a testébe, úgy, hogy az az Isten, aki a fiát leküldte, ez a fiú gyakorlatilag mindent elveszít, a dicsőségét fönnhagyja a mennybe, de megérkezik te meg, mint ahogy te meg én megérkeztünk, a mindenhatóság, ami kiterjedt arra, hogy ott volt a virág teremtésekor, és mindent átlát, és mindent úgy, sőt, az ige azt írja, hogy reál nézve teremtetett minden. Ez a Jézus megérkezik ide a mi kis hűvös, hideg világunkba, ahol semmiféle el- és befogadást nem várja, a szülein és a pásztorokon és az angyalokon kívül.
1: És gyakorlatilag... Meg az állatokon kívül, akik ott
2: igen,
1: vannak,
2: meg az állatokon kívül, igen, és ne felejtsük el az Isten teremtményeit. És gyakorlatilag arról szól a történet, hogy innentől kezdve olyan nem várt módon kezd az Isten közöttünk munkálkodni, ahogy mi azt, amire mi nem számítottunk. De ne felejtsük el, hogy az Isten egy szuverén úr, tehát bárhogy munkálkodhat. Na és ez az, amit érdekes, hogy János meglát, de ez az, amit ő például nem tart fontosnak. Ő nem kezdi a Jézus születéssel, hogy annak idején, amikor Mária és József is. Szóval nem, ezt a sztorit így kihagyja, feltételezi azt, hogy ezt úgy is tudjátok, de amit nem tudtok, arra szeretnék fókuszálni, hogy kezdetben volt az Isten. Azaz a kezdetben az nem azt jelenti, hogy valamikor elkezdődött, hanem amikor, amire mi még vissza se tudunk nyúlni. Ugye az Isten örökkévaló.
1: Meg föl se tudjuk fogni.
2: Föl se tudjuk fogni.
1: Sehogyan se, igen.
2: És ez az, amit mondtam Jánosnál, hogy ezt az adást úgy tudta fogni János, hogy nem csak az értelmén, a logikáján, a németesen rideg filozófiáján keresztül engedi át magán, hogy na hát azért azt mégsem, hanem a szívén mennek át ezek a dolgok, hogy ki vagy te Jézus. Mert ne felejtsük el, hogy...
1: Másik szűrő.
2: Igen, igen, ez egy teljesen más szűrő. És ezért szoktam mondani magamnak, meg a férfiaknak, hogy szabadna, kellene, többször használunk érzelmes ezt a szűrőt.
1: Igen.
2: És ha egyébként meg valaki nem érzelmes, azért ajánlom neki, mert úgy is fog, tehát a kontrollrendszer úgy is fog működni, tehát hogyha nagyon nagy hülyeségbe mennénk bele, akkor úgyis a korábban megszokott értelmi fékek úgy is fognak működni.
1: De itt, meg ott van a lelkiismeret.
2: Igen, meg a lelkiismeretemben, tehát hogy nincs is növekedése nélkül, ha nem engednénk egy kicsit néha, hogy ma akkor többet engedek meg, vagy fordítva, ma rájövök, hogy ennyi mindent nem szabad megengednem magamnak. De azt nem egy külső erő, vagy egy törvény mondja meg, hanem én jöttem rá erre, hogy nem jó nekem az. Például nagyon sokan megakadnak a kereszténység témában, némely keresztény felekezet ki is, hát bocsánat, a kemény szóért, de ki is heréli ezt a kérdést, hogy hát a bűn kérdése, hát nem beszéljünk róla, és akkor jól leszünk. De hát igazából, hogyha megnézzük, akkor János annyira közel került Jézushoz, hogy egy belső, mély kontextusba érti meg, hogy miért jött Jézus, és ennek a kontextusába tudta elmondani azt a mondatot, ami nem is sértő, pedig egy nagyon kemény dolog van benne. János evangéliumának a harmadik része, annak a 16. verse, az úgy hangzik, hogy mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amikor ebbe a szeretetbe be van csomagolva az a szó, hogy elveszett, amit nem szeretünk. Hát hogyha megfelelő környezetben vagyunk, megfelelő ruhában vagyunk, és megfelelő társadalmi magasságukban éljük az életünket, akkor nem szeretjük azt a szót, hogy elveszett. Mert hát azt nem nekem találták ki. De azt mondja Isten, hogy az a helyzet, hogy az életünk ebben a síkban, amit élünk, ideiglenes, tehát úgy értem, hogy a bennünk lakó lélek, amit Istentől kaptunk, amitől ember az ember, az örökkévaló, de amiben ez bele van csomagolva, ez a kapszula a test, az időleges. Nem kell nagyon magyaráznom, hogy senki nem fog, valószínűleg a 120. szülinapját nem fogja megélni. És ezeket az összefüggéseket látta meg Jézus, bocsánat, János Jézusnál, és azt mondta, hogy annyira szeretett az Isten bennünket, hogy mielőtt tudatta volna velünk az elveszett állapotunkat, már megoldotta a mi elveszettségünknek a feloldását. Az elveszettség az, hogy gondoljunk egy egyszerű példára, én a körülbelül 3-4 évvel ezelőtt egy nagyon lehetetlen helyzetbe kerültem, megálltam az autómmal, és gondoltam, hogy a környező erdőbe sétálok egy nagyot. És nem tudom miért, talán védett hely volt, erdő, stb. Úgy gondoltam, hogy az autón a légkondit rajta hagyom, hogy majd visszajövök, akkor milyen hűvös lesz, nyári meleg volt.
1: De akkor benne hagytad a kulcsot.
2: Ugyan a motor nem járt, igen, ez egy teljesen védett hely volt, tehát a turista ösvény, és nem nagyon járt arra senki, és nem sokat voltam távol. És visszajöttem, és azt tapasztaltam, hogy lemerült az akkumulátorom. És ott vagyok egy erdő közepén, egy másfél tonnás járgánnyal, amit se előre, se hátra nem tudok mozdítani, és közben pedig ránézek a telefonomra, és 1%-om van, és eszembe jutott, hogy semmi gond, föltöltöm, de az autóban hiába teszem bele a töltőt, mert az akkumulátor ugye le van merülve, tehát többszörösen patthelyzetben vagyok, és itt vagyok egy kisebb erdő közepén, és fogalmam sincs, hogy merre menjek. Na akkor úgy rám esett ez a dolog, hogy hát ezt jelenti elveszettnek, hogy pontosan tudom a helyzetemet, de nulla esélye annak, hogy én kimenekedjek. Kínomban azt csináltam, hogy fölemeltem a motorháznak a tetejét, jelezve, hogy itt egy nagyon elakadt ember van. De hát itt az erdő közepén a madarak látják ezt. És képzeljétek el, 10 percen belül egy sárga vödrös horgász bottal a vállán átvetett idős bácsi érkezik. Ez vasárnap délutáni órában van, rekkenő meleg, amikor mindenki alszik, és vagy pihen, vagy hűsöl.
1: De most bent van a ház.
2: Vagy bent van a háza, én pedig kinn a semmi közepén, egy erdő kvázi közepén várom, hogy segítsenek, és nincs eszközöm, amivel hívjak. És megjelenik egy bácsi sárga vödörrel, horgászbottal az erdő közepén, nagyon szürreális a dolog, és mondja, hogy elakadtunk, elakadtunk. Hát mondom, elakadtunk, elakadtunk. És mondja, hogy na jöjjön utána, itt az erdő közepén van egy horgásztó, és van egy horgásztanya, és ott a horgásztanyán van akkumulátortöltő. És hát 10 percig nagyon keményen úgy gondolom, na ez az elveszett állapot, és mit jelent az, amikor megtalálnak téged? Az azt jelenti, hogy ez a bácsi odajött volna, és azt mondta volna, ó, nagyon együtt érzek veled, de hát nem tudok segíteni, ez még nem oldotta volna fel a helyzetemet. De nála volt egy olyan plusz megoldás, amiről én nem tudtam. És tulajdonképpen ez a helyzetünk, hogy az ember nem tudja azt, hogy sem azt nem tudja, hogy meddig él, még arra sem emlékszünk, hogy az első másfél évben mi történt, vagy két évben mi történt velünk. Azt tudjuk, hogy ide pottyantunk erre a Föld nevű bolygóra, több-kevesebb eséllyel bekerültünk egy valamilyen családba, valamilyen közegbe, valamilyen faluba, városba, tanyába, nagyvárosba, és valahogy valamit megpróbálom kihozni az életünkből, de hogy ez pontosan merre tart, azt lehet, hogy egy darabig nagyon jól irányítom, mert nagyon okos vagyok, ügyes vagyok.
1: Hogy azt hiszem.
2: Igen, de mi van, ha nem? Na most ezek azok a pillanatok, amire azt mondom, hogy ezekre János Vül szívvel nyílt meg az evangélium felé, ezekre a megoldásokat ilyen vegytisztán lehozza. Ez olyan, mint amikor valaki úgy kap gyakorlatilag, tehát a célzottan kapja a gyógyszert, nem pedig úgy, hogy hát próbáljuk ki ezt is, hát ez nem működik, akkor próbáljuk ki azt is, hanem gyakorlatilag az evangélium, mind a 4 evangélium, benne János, olyan vegytisztán a mi belső kérdéseinkre választ ad, hogy honnan van ez az Isten? És akkor azt mondja, kezdetben volt az Isten, és nála volt az ige. És akkor elkezdünk ezek gondolkozni, hogy erről nincs tudásunk. Na most, amiről nincs tudásunk, azt általában az egy igaz magyar férfi azt mondja, na hát az engem nem is érdekel, ha eddig nem volt fontos, akkor ezután se lesz fontos, majd én járom magam útját, vagy pedig tehetjük azt, hogy mi lenne, ha én ennek a mélyére kicsit beleásnék. Na és ezt a beleásást csinálta meg János. és ennek a non plus ultrája az, amikor jelenések könyvét leírja, hogy mit látott a mennybe. De gyakorlatilag, amikor beleláttat János bennünket az Istennek a szívébe, hogy ő mindig is volt, és akkor olyan fogalmakat lehet, hogy ki kell cserélnünk magunkba, hogy nincs Isten. Szabad, nagyon bátor. Én sokkal bátrabbaknak gondolom azokat, akik kimerik jelentő, hogy nincs Isten. Mert nekik ezzel az állítással egyszer el kell számolni az általam bizonyítottan létező Istennek. És én nagyon szeretem őket is, tehát félreértés ne essék, de én azt mondanám, hogy én nem a bátorságot hoznám most, nem is a félelmet, hogy jaj, most, hogyha nem ismerem meg Isten, mi lesz, hanem azt mondom, hogy legyen egy ilyen vagány kíváncsiság bennünk. Ha ez az Isten kérdés, mint olyan, ennyire rejtett volt az ember előtt, akkor mit ismerhetek meg belőle? És nagyon sok iratot, nagyon sok könyvet, és nagyon sok filmet, és nagyon sok podcastet meg lehet hallgatni, ami így kicsit terelgetnek bennünket, de ne felejtsük el, hogy az ige, azon belül az evangélium, az vegytisztán adja azt, amit Jézus Krisztus mondott, tett, cselekedett, és ő mindig arra mutatott, hogy figyeljetek, emberek, hát én nem úgy jöttem, hogy én most alapítsak itt valamit, vagy nem a magam akaratát jöttem cselekedni, hanem engem küldött az én atyám. És azt szerette volna megmutatni, a testben járó Krisztus látható, kérdezhető, érzékelhető módon, hogy nézzétek, van egy nagyobb léttér, mint amiben ti gondolkoztok, és ez nem egy filozófia, és nem egy elvont hely, hanem ez maga az atyának a léttere, és oda várna be benneteket, csak ez az elveszett állapot, hogy nem is tudtok róla, ez elválaszt, és ennek az elveszettségnek ugye nálam volt egy oka, hogy botorul rajta hagytam a légkondit. Mindennek van egy oka, annak is van egy oka, hogy nem ismerjük az Istent, ezért céltévesztetté lesz az életünk.
1: De mi van akkor, hogyha azért hagytad rajta a légkondit, mert Isten meg akarta mutatni magát neked, vagy akart egy ilyen helyzetet teremteni, hogy lásd a gondoskodást.
2: Igen azért...
1: Ezt is gondolhatjuk, nem? Amikor nagyon nehéz helyzet van, és egy váratlan segítség.
2: Igen, igen.

0: hadd tanítsalak meg valamire. Nem azért, mert büntetés, nem azért, mert hogy lehettél ilyen ostoba, hanem hát figyelj, ez most egy kis példa, ez az egész történet.
1: Lehet, bele... hogy kerülhettél volna sokkal komolyabb helyzetbe ugyanezzel a hibával. Persze. Egy sokkal idegenebb helyen, egy sokkal nehezebb helyen, ahol rácsötétedik, ahol nem jön bácsi vödörrel.
0: Igen.
1: Viszont amikor abba a helyzetbe kerülsz, akkor már lehet, hogy nem is fogsz emlékezni arra, hogy ne hagyd rajta a légkondit, de nem fogod rajta hagyni a légkondit.
0: Igen. Igen, és erre mondom, hogy ilyen atyamódon tanít. Aha. Tehát, hogy nem tudom, hogy kinek, akik hallgattok bennünket, nem tudom, hogy milyen voltak a felmenőitek, apuka, anyuka. Ha valaki nagyon jó volt, akkor azt mondom, hogy az apukát, anyukát millióval szorozzátok meg, ilyen az Isten. Ha viszont nem, akkor valószínűleg olyan módon torzult az Isten képetek, mert ebből a képből, ahogy a szüleink foglalkoztak velünk, alapból, zsigerből, ebből állítjuk össze az Isten képünket. És így gondolkozunk az Istenről. De nyilván az én apám se volt, akit nagyon szerettem, de az én apám se volt Isten, meg az anyukám se, akit legalább ennyire szerettem, vagy még jobban, ha tetszik. De szó sincs arról, hogy Istenek lettek volna. Voltak hibáik, lehet, hogy alapvető hibáik voltak, de azt mondja Isten, hogy én nem ilyen vagyok, hanem olyan Isten, aki mindig azt nézem, hogy milyen korban vagy, mint ahogy a jó szülő egy 3 éves gyerektől nem kérdez, és nem kér olyan dolgot, amit majd 8 évesen kellene. Uh-huh. Ha 3 évesen bekéri ezt az életére, akkor megnyomorítja. És fordítva is, egy 10 éves gyereket nem tart 3 éves szintjén. Akár felelősség, akár bármilyen szinten. A lényeg a lényegben, hogy az Isten ahhoz mérten is kornak azt mondanám, hogy ahogy megismerjük az Istent. Tehát a Földünknek is van egy kora, van egy kezdeti ideje, és akkor ahhoz mérten mérjük az éveket. Na most a lelkiségnek is van egy kora, éppen János ír majd a leveleiben erről, hogy írtam nektek fiak, írtam nektek apák, írtam nektek gyerekek, és így nagyon szépen belővi azokat a korosztályokat, hogy az Isten megismerésében milyen korban vagyunk. Lehet, hogy valaki 30 éves, de olyan mélyen és olyan elkötelezetten szereti az Istent, hogy mintha 50 éves lenne. És fordítva, 80 évesen kezdhetjük úgy, hogy ma született bárányként, de hát a kérdés, a nagy költői kérdés, hogy melyik korban szeretjük legjobban a gyerekeinket. Ugye az egy dolog, hogy melyik korban tudnak hozzánk jobban kapcsolódni, de a szeretetünk az nem változik a korral, ha csak nem nő a gyerekeink felé. És így van az Isten is, hogy ő mindig szeret, és a szeretet apostola, a szeretet Istenét, a szeretet által leküldött személyen keresztül, és az ő interpretációin keresztül, már hogy mit tett Jézus, és miért tett, ezen keresztül szeretne bennünket közelebb vinni Istenhez.
1: Szeretett apostola János?
0: Igen.
1: Uh-huh. Jánosnak mégiscsak volt az evangelisták között egy kiemelkedő, különleges szerepe, hogyha ő volt az, aki felmehetett körülnézni.
0: Igen.
1: Ugye?
0: Ennek volt egy, nem tudom, hogy ez hogy függ össze, és ez nagyon érdekes, amit mondasz, lehet, hogy erre majd, ennek majd jobban utána kell néznem, hiszen én nagyon szeretem a teológiát, de én nem vagyok tudományos ember. Uh-huh. Én egy elég gyakorlati típusú ember vagyok, és a lényeg a lényegben, hogy nálam vannak ennél jóval okosabb emberek, de én arra, a kérdésedre arra...
1: De én a te véleményedre vagyok.
0: Jó, az a véleményem erről, ha esetleg utána nézek és változnak, akkor jelzek a következő adásba. De az a véleményem erről, hogy tulajdonképpen, ha nézzünk egy egyszerű tényt, hogy a 12 apostol közül 11 nem természetes halála halt meg. Tehát magyarul kivégezték a hitükért. Jánosnak adta meg Isten, hogy 90 valahány, egyesek szerint 96, mások szerint 98 évet élhetett. Az utolsó éveit... A legutolsó éveit ugyan nem, de mondjuk így a 90-es éveinek a kezdetét ő már Pátmos szigetén rabként éli, ugyanis a római birodalommal ugye az ő hite és a kereszténysége összetűzésbe került, elfogták, lefogták, kivitték Pátmos szigetére. Ha jól emlékszem, akkor itt egy kénbánya volt, de a lényeg az, hogy nagyon, nagyon szélsőséges körülmények között tartják őket, egy nagyon kopár szigetet kell elképzelni a földközi tengeren,

0: ilyen, és el lehet képzelni, hogy ez az ember, aki a szeretett kapcsolatokból élt, és oda tette a szívét, lelkét a gyülekezetekért, most ott találja magát úgy a semmi közepén. És még autója sincs, és erdeje sincs, és sárga vödörös bácsia sincs. És akkor meglátogatja Jézus, és megjelenik neki. És azt mondja, hogy gyere, innen a Pátmos szigetéről elviszlek téged, és megmutatom, hogy mi van ott, és hát erre írja az ige, hogy nem tudni, hogy testben vagy lélekben-e, tehát hogy szellemileg volt ez az elragadtat, hogy testben-e, de aztán ugye az, inkább úgy mondanám, hogy az értelme, a tudata, a lénye, a személye, az fellátogathatott a mennybe, de nem egy végleges döntésként, hanem az Isten tudta ezt, hogy most neked vissza kell menned, és írd le azt, amit mondtam, és amit láttál. És nem véletlen van ennek a jelenések könyvének a 22. részében, a legutolsó részben, amiről János ír, ott van leírva két fontos dolog, hogy aki hozzátesz, vagy elvesz ahhoz, amit az Isten beszélt, arra azok az átkok fognak rászállni, vagy beteljesedni. Tehát, hogyha valaki tudatosan elkezdi szabni, változtatgatni az igét, az azt mondja, hogy Istennel száll szembe. Ez pontosan ugyanolyan, mint hogyha én elkezdek vitatkozni a rendőrrel az 50-es táblánál, hogy de szerintem lehet itt 60-nal menni. Akkor úgyis neki lesz igaza. Tehát azt mondja az Isten, hogy ne tegyetek hozzá, ne vegyetek el, ha nem is értitek, ez így van, ahogy én jeleztem nektek.
1: Nem kötődik, János evangélium az viszont ahhoz nagyon erősen, amit az imént mondtál, hogy akkor mi a helyzet az apokrif iratokkal, ugye? Igen. Szóval, hogy azért itt vannak olyan érdekes történések, mondjuk igen, akár a Vatikánt illetően, hogy milyen helyzet a Bibliával, az írásokkal, stb. De ez nyilván messzire visz, és ez nem tartozik szorosan János evangéliumához, de remélem, hogy egyszer erről is beszélhetünk majd. Viszont az biztos, hogy János evangéliumát folytatjuk majd a következő epizódjában a Hitem szerintnek. Az első részben János evangéliumáról Révész Lajossal beszélgettem, és vele fogok a következőben is. Lajos a baptista szeretetszolgálat vezető lelkész, és a budaörsi kőszikla gyülekezet társlelkész, egyébként édesapa és nagypapa is, és hát egyik rendszeres látogatója, vagy szakértője, mondjuk így, vendége a Hitem szerintnek. Folytatni fogjuk János evangéliumát. Köszönöm, hogy jöttél.
0: Én köszönöm a lehetőséget.

0: szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Folytatódik a késő nyárias idő. Újabb nagyköveteket hívott vissza a kormány. 5 milliárd forintból újulnak meg laktanyák. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Újabb 14 magyar nagykövetet és külképviseletvezetőt hívott vissza a kormány. A külügyminiszter előterjesztésére felmentették mások mellett az ankarai, a pekingi, a berni, a Helsinki és az Új-Delhi nagykövetet, valamint Magyarország New Yorki állandó ENSZ képviselőjét. Orbán Anita korábban bejelentette, hogy összesen 37 diplomáciai poszton tervez személycseréket. Ennek részeként nyáron már a londoni, a washingtoni és a moszkvai nagykövetet is visszahívták. 5 milliárd forintot csoportosított át a laktanyák felújítására a honvédelmi miniszter. A több mint 30 helyszínen elkezdett, vagy már be is fejezett munkák során körletek, legénységi épületek, vizes helyiségek, oktatótermek újultak meg. Ruszincendi Romulus tárca vezető úgy fogalmazott, a korábbi honvédelmi miniszter saját irodájának felújítására 18 milliárd forintot szánt. A beruházást azonban leállította, az idei évre 5 milliárd forintot pedig oda csoportosította át, ahol valóban szükség van rá. Elkészült a rendvédelmi dolgozók tehermentesítését és a bürokrácia csökkentését célzó törvénymódosítás tervezet, közölte a belügyminiszter. Pósvai Gábor azt írta, a javaslatcsomagban szerepel, hogy emelnék a hivatásos állomány munkáját támogató, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban dolgozók alapszabadságát, és rájuk is kiterjesztenék a betegszabadság után járó távolléti díjat. A méltóságban és békében való együttélés fontosságáról beszélt 14. Leó pápa, amikor menekültekkel találkozott Párizsban. A katolikus egyház fő szerint nem azok írják a történelmet, akik erejükkel teret foglalnak, hanem azok, akik helyet adnak másoknak, békefolyamatokat indítanak el és bizalmat teremtenek. 14. Leó pápa 4 napos franciaországi látogatásának második napján keresett fel egy menedékkérőket és menekülteket támogató katolikus intézményt. 4 meghaltak az Atén turista negyedében történt pénteki robbanásban. A mentőegységek 2 ember továbbra is keresnek az összeomlott épület romjai között. Az egyik áldozat helyi források szerint egy fiatal nő, feltehetően egy amerikai turista volt. A többi halálos áldozatról egyelőre nem közöltek részleteket. A detonációt feltehetően gázszivárgás okozta.
1: Időjárás.
2: Mindenütt süt a nap, esőre nem kell számítani, a szél gyenge vagy mérsékelt marad, késő este 8-13 fok várható. Holnap is hasonlóan napos, száraz idő lesz, éjszaka 4-10, holnap délután 22-25 fok valószínű.
1: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
3: Kellemes szombatot kívánok, sziasztok, Argyelán Kriszta vagyok, és itt az ideje, hogy belekezdjünk a mai szombati kanapénkba, amiben társasjáték újdonságokkal érkezünk elsőként Horváth Zolival, a játékkunyhó játékmesterével. Aztán utána megnézzük, hogy az írásgyakorlás milyen változást tud hozni az ember kézírásában, pusztán elég csak egy napló ajándékba. Az utolsó órában pedig itt lesz Rubin Eszter író, aki 5. regényéről, a Quintett az idők végezetéig című kötetről mesél nekünk. Az Imagine Dragons pedig már is startol, ez már a Thunder.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM.

0: Köszi, hogy ti is a Manna kanapét választottátok a 98.6 Manna FM-en. Argyelán Kriszta vagyok, és itt a társasjátékos órán Horváth Zolival, a játékkunyhó játékmesterével, aki ezúttal most két nagy szenvedélyünket, az olvasást és a társasozást köti össze. Szia, Zoli!
1: Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Szervusz, Kriszta! Az őszi szezonban kiadóról kiadóra járom a helyszíneket, és a kiadók megmutatják az eddig féltve őrzött, titokban előkészített kis újdonságaikat, illetve most ilyenkor már az előzetesen bejelentett újdonságokat is meg lehet nézni, meg lehet tekinteni, játékmesterek segítségével ki is lehet próbálni esetleg egy-két forduló erejéig egy-egy játékot, és hát most a Pagony kiadóhoz volt szerencsém ellátogatni, és hozzájuk is évről évre visszajárunk, visszatérünk, és a rádióadásokban is kezdetek óta bemutatjuk a játékos újdonságaikat, de aki a Pagony kiadó nevét hallja, nekik elsősorban a könyvek jelennek meg a szemük előtt. Olyan szerzők művei kerülnek ki a Pagony kiadó gondozásában, mint akár Bergüdinek a Ruminie, aminek ugye most már a legfrissebb kötete is, a nagy alakú kötete is most már elérhető, aztán Bartos Erika Bogyó és Babócája, vagy éppen Marék Veronika Boribonja, Dániel András Kuflik történetei, vagy Pásztói Pankának Pitty Pang és Lili, vagy most éppen Momo és Max történetek, vagy Vadadi Adrien Kicsi Mackó sorozata, Bojti Annának A csend a pókertje, Éjszaka az állatkertben és az egyéb ilyen lapozgatós, történetmesélős könyvei Annának, amelyekben a főhős maga az olvasó és döntési helyzetekben irányíthatja, hogy merre haladjon a könyv olvasásával, vagy éppen Kis Judit Ágnes Babaróka sorozata. Ezek azok a kedvenceim, amelyek azért is válnak kedvencé a szerzők által, mert hogy megjelennek hozzá társasjátékok, és hogyha egy kedvelt könyvhöz valamiféle társasjáték megjelenik, nyilván a könyv olvasói, vagy éppen hallgatói, mert hogyha gyerekkönyvekről beszélünk, akkor sok esetben még csak elsősorban hallgatói és nézői a gyermekek ezeknek a könyveknek. Életkoruknak megfelelő társasjátékok jelennek meg kedvenc hőseikkel, és ez egy oda-visszajáró folyamat, mert hogyha szeretem az adott történetet, a kedvenc mesémet, Boribont, vagy éppen Pitty Pangot és Lilit, vagy éppen Kisi Mackót, vagy éppen Babarókát, vagy éppen a Kuflikat, és sorolhatnánk sokáig ezeket a kedvenc hősöket, akkor lehet, hogy kíváncsi leszek, hogy ez társas játék formában hogyan jelenik meg. Nyilván szülői segítséggel, szülői ráhatással, szülői motivációval fogom kipróbálni gyerekként ezt a játékot. Ha pedig nem ismerem a könyvet, de találkozok valamilyen rendezvényen a hősökkel, az előbb felsorolt, akár, de most kibővítem, Maszattal, Sárival, Két kicsi dinóval, Ruminivel és a többiekkel, és ott megkedvelem a karaktereket játék közben, akkor szülőként megtehetem, hogy az olvasóvá nevelés folyamatában ezeket a játékos formában megismert ősöket, szereplőket könyvben is, történetekben, mesékben a gyermek elé tárjam a közös olvasási élményekkel.
0: Akkor ez egy nagyon-nagyon jól egymásra ható kettő, és a könyv ugye játszani, társasjátékozni csábít, a társasjáték pedig akár olvasásra.
1: Ez egy win-win helyzet, azt gondolom, az olvasók és a játékosok számára, és szerencsére évek óta most már jobbnál jobb társasjátékokat kapunk könyves, irodalmi alapokkal, olyan játéktervezőktől, mint akár Bojti Anna, Győri Hanna, Lencse Máté, Hegedűs Csapa, Piero, vagy éppen Győri Zoli, és most megnéztem, nagyjából bőven-bőven 60 fölött vannak már azok a játékok, amelyek megjelentek, és társasjáték formát nyertek. Ezeknek egy része alapszik könyveken, másik része pedig magyar társasjáték tervezők művei, témától, irodalmi műtől függetlenül, de fontos, hogy magyar szerzők műveit is felkarolja a kiadó, és hozza el a jobbnál jobb játékokat, és különböző korosztályoknak szóló játékokkal kápráztat el. Idén viszont most már nem csak könyv alapú, és nem csak magyar szerzők művei jelennek meg, hanem most már egy újabb szintet lépett a kiadó, most már honosít is játékokat, nemzetközi társas játékkiadók által megjelentett játékokból is szemezget, és ezeket is most már hazai játékosok kipróbálhatják.
0: Na akkor jönnek a friss újdonságok, már csak a szemezgetés van hátra. Horváth Zoli a vendégem ezúttal a Manna kanapéban, a játékkunyhó játékmestere.

0: Kellemes szombatot, ez a Manna kanapé, sziasztok! Argyelán Kriszta vagyok, és társas játékozás jön Horváth Zolival, a játékkunyhó játékmesterével. Újdonság, társasok méghozzá, olyanok elsősorban, amik könyvformájában is léteznek, és társas formában is. Na nézzük az újdonságokat!
1: A friss újdonságok között is nagyon sokszínű a kínálat, széles a paletta, és akkor rögtön felsorolok néhány újdonságot. Többek között a paletta játékkal kezdem a felsorolást, majd segítünk kigubancolni itt a játékok, könyvek történeteit a kedves hallgatóknak. Itt a gubanc elnevezésű játék, aztán itt van az aki bújt, aki nem lesek elnevezésű társasjáték, majd a duó, aztán a kikakilt ide, igen, jól hallották a kedves hallgatók, a kikakilt ide című kedves kis játék, aztán a hódvár, a három kis dinó és az időzűr, és végül a mókusfutam játékot hozom most újdonságként a kedves hallgatók számára.
0: Kezdjük a kubancolással.
1: A gubanc játék, Kis Szilvia játék a Rátkai Kornél illusztrációival. Azért kedvelem ezt a játékot, mert fiatal, 5 éves, 6 éves gyerekekkel már játszható. Szóló játékmódja, együttműködő és versengő játékmódja is. Történetünk szerint egy szombat délután kutyafuttatóban vagyunk, kitör a teljes káosz, a gazdik beszélgetnek vidáman, de a kutyusok játék közben bizony-bizony összegubancolódnak a pórázokkal, és ebben a fejetlenségben a gazdik, az, akik mi vagyunk játékosok, vakargatják a fejüket, és hogy melyik kutya kihez tartozik, hogyan lehet szétválasztani, megtalálni az összegubancolódott pórázok között a saját kis kedvencünket. Ebben a játékban a kacskaringós pórázokat követjük, és meg kell fejteni a keszekusza útvonalakat, és a gazdiknak segítünk megtalálni a hozzá tartozó kutyusokat. Vidám, pörgős, gyors, izgalmas, változó játékterű játék. Ha fejlesztési területekre nézünk, akkor a gyorsaságot, a megfigyelés, vizuális differenciálás, térbeli tájékozódást tudja segíteni ez a játék, és nagyon-nagyon jó pofa a kutyuskártyákkal, gazdikártyákkal, színkockával, etetőtál jelölőkkel, bolha figura, talppal, csípés jelölőkkel, és egy időzítővel, egy 2 perces homokórával is szembe találjuk magunkat ebben a játékban. Jó szívvel ajánlom a gubanc elnevezésű játékot is a Pagonykiadó friss újdonságai közül.
0: Mi a következő társasjáték, amit részletesen is bemutatsz nekünk?
1: Hogyha már ezt a gazdag palettát próbáltam bemutatni, akkor természetesen a paletta társas játékot is behozom ide újdonságként. 9 éves kortól ajánlható ez a játék. Olyan művek részletei jelennek meg, amely magyar és nemzetközi festészetnek a csodálatos képeit ábrázolják. A Magyar Nemzeti Galéria és a Szépművészeti Múzeumban is megtekinthetőek ezen képeknek nagy része, amelyek ebben a játékban megjelennek. Festményeket fogunk gyűjtögetni. Ebben a játékban nem kell mást tennünk, mint megszereznünk, kikevernünk szükséges festékeket, és aki a legértékesebbet, legkeresettebbeket szerzi meg, az megnyeri a játékot, és közben természetesen egy oktatónevelői céllal magyar és nemzetközi festészet csodálatos alkotásait is megismerhetjük. A játék dobozába, hogyha beletekintünk, akkor látunk benne egy textil játéktáblát, palettákat, festménykártyákat, célkártyákat, segédkártyákat, természetesen festékből is kell a játékba. 156 festékkocka jelenik meg, vászon húzózsák, tálka, nagyon-nagyon gazdag a paletta palettája ebben a játékban, tehát Kis Szilviának a paletta játékát Kránic Dorottya illusztrációjával szintén újdonságok között találjuk.
0: Na, hogy mi a következő újdonság, amit a Manna hallgatóknak tartogattál, ki fog derülni nem sokára. Horváth Zoltánnal, a játékkunyhó játékmesterével töltjük ezt az órát itt a Manna.

0: Régen. Jó társas játékozást a 98.6 Manna FM kanapéjában. Jönnek még az újdonság, társas játékok, kis ízelítő, részletesebb bemutató. A YouTube pedig a Where the Streets Have No Name-mel érkezik hozzánk mindjárt a Mannára.
1: Egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Ez a szombati kanapé, sziasztok, a 98.6 Manna FM-en vendégem Horváth Zoltán, a játékkunyhó játékmestere, és szokás szerint összejönnek a társas újdonságok, úgyhogy mi is ezekből szemezgetünk. Na, mi a következő újdonságot Zoli a Manna hallgatóknak?
1: Berg Judit kedvelt hősei, Kőszegi Csilla illusztrációjával, Bojti Anna szerzőként való megjelenésével, a három kis dínó és az időzűr társasjátékban is idei friss megjelenés. Ebben a játékban van egy háromdimenziós vulkán, egy pörgetyűvel, helyszínkorong tárgyakkal, természetesen megjelenik Trikó, Nyam és Regina játékfigurában, egy gyűjtőtábla fakockával, segítséglapkák, és ez egy kooperatív társasjáték, melyben szerepet kap maga a mesélés, a memória, a koncentráció, a taktikázás és bizony némi szerencse is. 6 éves kortól ajánlható 2-4 fő számára egy 20-30 perces játékidővel bíró játék. És hát, ahogy mondtam, Trikó, Nyam és Regina, a három kis dínó egy szép napon belekiáltotta a kívánságát egy vulkánba, és azóta ugye ide-oda utaznak korok és világrészek között. És ebben a játékban felbukkan Budapesten egy középkori lovag, majd Artúr király udvarában egy indián doldisz, a Holdon pedig egy sámándob, szóval nagyon izgalmas dolgok keszekuszálódnak össze, és nekünk, játékosoknak segíteni kell a dinókat rendet tenni, utazgatunk a vulkán segítségével, és minden korba vissza kell vinni az oda tartozó tárgyat, tehát a három kis dinó és az időzűr kooperatív társasjáték és friss idei újdonság a Pagony kiadó műhelyéből.
0: Említettél, Zoli, külföldi játékokat is, akkor nézzünk ezekből is újakat.
1: Hogyha ránézünk azokra a játékokra, amelyek honosításra kerültek, azok közül a Duo elnevezésű játékot hozom be elsőként. A Duo játék az az Uno és a Trio népszerű társasjátékok között, azt gondolom, hogy nem csak a második helyet fogja megszerezni, hanem lehet, hogy hamarosan élre is tör. A Duo kártyajáték egy nagyon gyors, nagyon pörgős társasjáték. Azért kedvelem, azért szeretem, és azért ajánlom jó szívvel, mert tényleg egy percben elmondható a játékszabály, minden játékos kap 9 kártyát, a kártyákon számok találhatók, és a feladatunk az, hogy minden körben 2 számjegyből álló kétjegyű számot kell kiraknunk, és majd a következő fordulóban pedig ennél az általunk kirakott számnál egy magasabb számértékűt kell kirakni, jól kell kombinálgatnunk, tehát ha például kirakok egy 2-est és egy 6-ost, mint 26, következő fordulóban a kezemben lévő 5-ösből 2-esből tudok képezni egy 52-est, és így megyünk tovább, és minden körben kirakunk egy számpárt, és utána egy lapot továbbadunk játékos társunknak, gyors, pörgős, tényleg szinte ennyi a szabály, hogyha sikerült bizonyos kombinációkat megjelentetnünk, akár 3 azonos szint a saját oszlopunkban, vagy azonos számjegyeket rakunk ki, egymás mellett azonos számból álló számpárt hozunk létre, mint például a 66-os, akkor jutalmat kapunk és extra kártyákat szerzünk, mert hogy ebben a játékban kiesés alapú a játék, az nyer, aki a legtovább játékban marad, ugyanis hogyha a kezünkből elfogynak a lapok, akkor kipottyanunk a játékból, ezért is fontos, hogy taktikázzunk, a kezünkben lévő kártyák segítségével olyan kombinációkat rakjunk ki, amelyekkel újabb kártyákat tudunk húzni. Gyors, pörgős, tényleg szinte ennyi a játékszabály, és hogyha lejátszunk egy partit, akkor biztos, hogy visszavágót követelnek a játékosok. Tehát a Duo egy érre törő játék lesz, praktikus kis dobozban hordozhatjuk iskolába, vagy éppen a nagymamához, strapabíró kártyalapjai vannak, és jó szívvel ajánlom mindenkinek.
0: Nem sokára kiderítem, mi maradt a végére. Horváth Zolival, a játékkunyhó játékmesterével hozunk sok-sok társas újdonságot ebben az órában a Manna kanapé.

0: Köszi, hogy a 98.6 Manna FM-et hallgatjátok. Sziasztok, Argyelen Kriszta vagyok, és Horváth Zoltán, a játékkunyhó játékmestere a beszélgető partnerem, akivel társas játék újdonságokat hozunk nektek, méghozzá olyanokat, amiknek általában van könyves alapja is. Na lássuk, Zoli, mi maradt a végére.
1: Itt van a Hódvár elnevezésű játék, amelyben Hód elemér a világ legjobb hódvárát szeretné megépíteni, és megrendeléskártyákat kapunk tőle, játékosok, és ez alapján kell minél hamarabb összeállítanunk a megfelelő hódvárat. Ez a játék 8 éves kortól ajánlható. Aztán itt van rögtön a Kikakilt ide, ezt mindenképpen be kell mutatnom. Ez egy nagyon-nagyon jópofa memória játék egyébként. Állatlapkákat és állatkakikat kell párosítani. A játék dobozban találhatunk egy füzetet tele-tele mókás állatkakis érdekességekkel. Ez egy 3 éves kortól játszható mókás, könnyed, vicces, strapabíró kis játék, kis dobozban nagy élmény.
0: Mit szeretnél még mindenképpen bemutatni a Manna hallgatóknak az újdonságok közül?
1: Nem utolsó sorban pedig az Aki bújt, aki nem lesek elnevezésű játékot mondom. Nagyon látványos játékelemekkel operál maga a játék. A játék dobozát is használjuk. Kedves játék a legkisebbeknek. Borzasztóan egyszerű, a játékosoknak a dobozból kialakított játszótéren kell elbújniuk, és a hunyó a farkas szemén átnézve próbálja megtalálni őket. Egy izgalmas bujócska, el kell rejteni tehát állatainkat, amíg a farkas számol. Tehát lesz egy játékos, aki megfigyel, számol szemét, becsukja, miközben elrejtjük az állatainkat, majd utána a farkas keresztül lesz egy állarcon, és próbálja megtalálni az elrejtett kis figurákat ezen a játszótéren. Egyszerű, izgalmas térlátást fejlesztő kis játék az Aki bújt, aki nem lesek. És végül, de nem utolsó sorban a Mókus futam társas játékot ajánlom még, hiszen ez a játék szintén nagyon látványos társas játék, egy hatalmas magyarófán kergetőzünk mókusonként, és a feladatunk, hogy elegendő magyaróval töltsük fel télire az éléskamrát, emiatt egymás orra előtt próbálunk elhalászni nagy magyaró szemeket, színes kockákkal dobunk, minél ügyesebben kell megterveznünk az utunkat, hogy a lehető leggyorsabban elérjük a finom falatokat, és a rejtek helyhez is elérjünk. De bizony ott van egy leselkedő róka, aki ott ólálkodik a fa körül, a bagoly viszont a lombkoronát tartja szemmel, ők pedig arra várnak, hogy ránk ijesszenek és visszakergessenek bennünk a fa tetejére, és ilyenkor ijedtünkben az épp megszerzett magyarót is elejtjük, és kereshetünk újabbakat. A kérdés az, hogy kinek sikerül elsőként minden rejtek helyet megtölteni. A Mókus futam agonyos játék 6 éves kortól ajánlható, találunk benne egy nagy összeépíthető háromdimenziós fát, bagolyfigurát, rókafigurát, mókusfigurákat, színkockákat, 8 oldalú kockát, rókotka és a bagoly mozgatásához, és magyarókorongokat.
0: Na jöjjön akkor a mai adásunk összegzése, zárszóként Zoli, mit szeretnél mondani?
1: Összefoglalva, a Pagony kiadó újdonságai között találunk idén is olyan játékokat, amelyek népszerű könyvekhez kapcsolódnak, és találunk olyanokat is, amelyek új elemként nemzetközi piacon már bizonyított játékok, és most a kiadó munkatársai, szerkesztői elhozzák a hazai játékosok számára is ezeket a játékokat. Jó játékot kívánunk mindenkinek!
0: Köszönöm szépen, Horváth Zolival, a játékkunyhó játékmesterével néztünk újdonságtársasokat, és elsősorban olyan játékokat, amiknek szereplői akár könyvekben is megjelennek, és vagy a könyvek csábítanak bennünket játékra, vagy a társas játék visz arra, hogy a gyerekkel minél többet olvashassunk. Ez a beszélgetés is visszahallgatható, kereshetitek a Manna podcastján, akár iTunes-on, akár Spotify-on.

Ez a 98.6 Manna FM kanapéja, a kézírásunkat fogjuk már 4 óra után egy kicsit jobban megvizsgálni, és hogy például az írás gyakorlás akár időskorban is mit tud hozni az íráskép változásán, erre is kitérünk majd, de a Giant Rooks és a Somebody Like You is érkezik hozzánk a Mannára.

0: rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
3: Az oroszlán ugrani készül. Az 1960-as évek végén nem csak a beat korszak kilátástalanságáról készült film Magyarországon, hanem a mai közönség számára is élvezetes és fordulatos akcióvígjáték, amely az 1960-as évek elején indult James Bond filmek sikerét igyekezett a hazai környezetbe átültetni. Noha őfessége titkos ügynökének kalandjai 1962-ben a Dr. No epizóddal útjára indultak, a hazai mozilátogatók politikai okokból nem élvezhették Sean Connery sármját a filmvásznon, viszont a nemzetközi erre a hazai politikai elit is felfigyelt, így ennek is köszönhetően készülhetett el az oroszlán ugrani készül. Révész György rendező két egykori jugoszláv író novelláját vitte vászonra a 007 kalandjaihoz igazítva úgy, hogy pipába szerelt, lehallgató, karórába rejtett adóvevő, kalapgomba épített nyomkövető, szivarba oltott altató, de még piroskagylós mobiltelefon is szerepelt a filmben, amelynek zsinórja a nyomozó zakójának belső zsebében végződött. A jók és a rosszak küzdelme egy néhai náci orvos különleges hagyatéka, az egész világ megsemmisítésére is alkalmas vegyi fegyver leírása körül zajlik, amely Dajka Margit karakterének redikülében van elrejtve. A többnyire Dubrovnikban és Mostárban forgatott film főszereplőjét, a világot megmenteni készülő menő felnyomozót Bújtor István alakította, aki mellett a hazai bondlányokat Medvesz Kilona és Psota Irén formálta meg, de a filmben fontos szerepet kapott még Ajtai Andor, Kós János, Szendrő József, Rutka Jótó, de még Pap Laci is. Az Illés együttes természetesen ebben a filmben is fontos szerepet kapott. A főcímként elhangzó Miért hagytuk, hogy így legyen, az egyik legnagyobb slágerük lett.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel.
4: Folytatódik a késő nyárias idő. Újabb nagyköveteket hívott vissza a kormány. 5 milliárd forintból újulnak meg laktanyák. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Újabb 14 magyar nagykövetet és külképviseletvezetőt hívott vissza a kormány. A külügyminiszter előterjesztésére felmentették mások mellett az ankarai, a pekingi, a berni, a Helsinki és az Új-Delhi nagykövetet, valamint Magyarország New York-i állandó ENSZ képviselőjét. Orbán Anita korábban bejelentette, hogy összesen 37 diplomáciai poszton tervez személycseréket. Ennek részeként nyáron már a londoni, a washingtoni és a moszkvai nagykövetet is visszahívták. 5 milliárd forintot csoportosított át a laktanyák felújítására a honvédelmi miniszter. A több mint 30 helyszínen elkezdett, vagy már be is fejezett munkák során körletek, legénységi épületek, vizes helyiségek, oktatótermek újultak meg. Ruszincendi Romulus tárcavezető úgy fogalmazott, a korábbi honvédelmi miniszter saját irodájának felújítására 18 milliárd forintot szánt. A beruházást azonban leállította, az idei évre 5 milliárd forintot pedig oda csoportosította át, ahol valóban szükség van rá. Ismét több civil halt meg az orosz és az ukrán légi csapásokban. Az orosz erők támadásaiban Zaporizsjában megsemmisült egy családi ház. Két nő a romok alatt vesztette életét. Szumiban két ember halt meg, Kijevben lakóépületeket, irodákat és egy raktárt ért találat. Hatan megsebesültek. Közben ukrán dróntámadásban hárman meghaltak, ketten megsérültek Oroszország déli részén. A krasznodári területen ipari létesítményekbe, köztük egy olajfinomítóba csapódtak be ukrán repülő szerkezetek. Hat ember vesztette életét az aténi házrobbanásban, miután megtalálták az utolsó két eltűnt holttestét is. Az áldozatok között van az épületben élő idős házas pár és négy amerikai turista, az azonosításuk még tart. Az aténi polgármester szerint a detonációt valószínűleg gázszivárgás okozta, a körülményeket még vizsgálják. Már nem használható az oktatási azonosító a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor, emlékeztetett a MÁV csoport. Június közepe óta az OM azonosító helyett a diákigazolvány 10 jegyű számát kell megadni. Akiknek ideiglenes diákigazolványa van, az a személyazonosításra alkalmas igazolvány számával tud diákbérletet vásárolni, de utazáskor be kell mutatni az ideiglenes diákigazolványt is.
0: Időjárás.
4: Mindenütt süt a nap, esőre nem kell számítani, késő este 8-13 fok várható. Holnap is hasonlóan napos, száraz idő lesz. Éjszaka 4-10, holnap délután 22-25 fok valószínű.
0: Manna, ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: 4 óra után is köszi, hogy a Manna kanapé mellett tettétek le a voksotokat. Én Argyelen Kriszta vagyok, és a grafológiai rovatunkkal fogjuk folytatni, amiben megnézzük azt, hogy például a gyógyszerszedés miért fontos, és hogyan hat a kézírásunkra, de azt is, hogy például 6-7 írásgyakorlás után milyen változás történik valaki kézírásában. Somebody Like You, ez jön most itt a Mannán, aztán mi is elemzünk.

0: Ez a Manna FM kanapéja, sziasztok, Argyelen Kriszta vagyok, és Hakkel Hedvig grafológus igazságügyi írás szakértővel látunk neki a ti hallgatói kérdéseitek megválaszolásának, és a miértek a grafológiában kérdéscsoporthoz tetted, Hédi, ezt a kérdést, miért fontos tudnia a grafológusnak arról, ha a vizsgált személy gyógyszert szed?
1: Aki már járt grafológusnál, az minden bizonnyal megtapasztalta, hogy az elemzés megkezdése előtt az írásos beleegyező nyilatkozat kitöltése során különböző adatokat is bekér a szakember. Ennek talán a legismertebb, ezek között talán a legismertebb kérdések az életkor, a végzettségi szint, az íráshoz használt kéz és az esetleges látás probléma. De ugyanilyen fontos az író személy foglalkozása, vagy az esetleges késsérülés, illetve a gyógyszerfedés fennállása.
0: Ezek ismerete nélkül nem is tudná elemezni a kézírást?
1: De igen, természetesen tudná elemezni, csak éppen nem tudná pontosan értelmezni a feltárt információkat. A bekért adatok ugyanis viszonyítási pontként szolgálnak az elemzés során kapott információ korrekt, helyes értékelésében. Fontosságuk különösen akkor nő meg, ha a grafológus pusztán egyetlen kézírás alapján végzi a vizsgálatot. Vagyis nem lát az adott személytől több, különböző időpontokban keletkezett, akár hosszabb-rövidebb életszakaszt lefedő kézírásokat. Ilyen kézírások hiányában ugyanis nincs lehetősége leszűkíteni, még kevésbé pontosan beazonosítani a feltáruló ellentmondások, vagy az írásváltozások hátterében álló esetleges kiváltókokat. Amilyen például a látás probléma, vagy a kérdésben megfogalmazott gyógyszerszedés is. Egy erősebb vagy hosszabb ideje rendszeresen szedett gyógyszer a kézírásra is hatással lehet, és mint ilyen befolyásolhatja annak tempóját, ritmusát, vagy akár a betűk méretét, sőt formáját is. Mivel egyetlen kézírás vizsgálat alapján nem látjuk, hogy a korábban, vagy évekkel azelőtt hogyan írt az adott személy, így nem tudjuk azt sem, hogy időközben bekövetkezette bármilyen változás a kézírásában. Ezért az aktuálisan megjelenő írásjellemzőket a személyiségéből fakadóként vélhetjük. Ahogy az előbb említettem, a gyógyszerek, főként az élénkítő hatásúak, adott személy kézírását lendületesebbé, nagyobb betűméretű tekkel bíróvá, tempóját ütemesebbé tehetik. Amennyiben nem áll rendelkezésünkre az az információ, hogy az írás készítője gyógyszert szed, csak igen hosszadalmas munkával, például az írásban megjelenő ellentmondások alapján tudjuk visszakódolni és viszonylagosan behatárolni a lehetséges háttérokokat.
0: Folytatjuk innét, ha kell, Hedvig grafológus igazságügyi írás szakértő a beszélgető partnerem a Manna FM kanapéjában. Mi értek a grafológiában? Miért fontos tudnia a szakembernek arról, hogy a vizsgált személy gyógyszert szed? Hamarosan jövünk, de előbb életöröm zenék itt a kanapéban.

0: Kellemes szombat délután, Tardjelen Kriszta vagyok, és a kanapéban Hakkel Hedvig grafológus igazságügyi írás szakértővel. A gyógyszerszedés kézírásra gyakorolt hatásairól beszélgettünk, egy hallgatónk arra volt kíváncsi, hogy miért fontos tudnia a szakembernek, hogy a vizsgált személy gyógyszert szed. És akkor ott tartottunk, hogyha nem tudjátok ezt az infot, akkor nagyon hosszadalmas munkával, például az írásban megjelenő ellentmondások feltárásával tudjátok mindezt behatárolni. Na de milyen ellentmondásokra gondolsz itt, Hédi?
1: Ilyen ellentmondás lehet egyebek mellett a lendülettől, impulzivitástól és a betűmérettől eltérő kéznyomás erősség, vagyis ami nem megfeleltethető kéznyomás erősség mindezeknek, a betűtengelydőlés, ami szintén eltérhet és nem lehet megfeleltethető a lendületes impulzív nagyméretű írásnak, illetve a sorirány vagy a befejező vonalak mérete iránya. E jellemzők együttes egyben, ahogy említettem, ellentmondásos megjelenése az írás készítőjének alacsonyabb energiaszintjéről, fáradékonyságáról, kedvetlenségéről árulkodhat, szemben a látszólagos, lendületes aktivitásra utaló jellemzőkkel. Ugye ezt az ellentmondást azért fel kell tudnunk oldani, ha pontos képet akarunk rajzolni az író szeméről. A nyugtató hatású gyógyszerek ugyanakkor a kezelt személy kézírását tempójában lassúbbá, nehézkesebbé, betűformáit esetleg kidolgozottabbá, míg a sorokat, szavakat olykor szélessé, kicsit elnyújtottá tehetik. E jellemzők ugyanakkor szintén megjelennek az ellentmondó írás jellemzők, tehát amit mindezekkel nem mutatnak párhuzamot, például ha az írásban ívelt kötő és végvonalak, előrefutó áthúzások és ékezetek jelennek meg, amelyek együttesen jelezni fogja a grafológus számára, hogy a duktor akadályozva van az írómozgás előrehaladásában, tehát az írás kivitelezésében, és nem tudja a rá egyébként jellemző írástempót produkálni.
0: Ezek akkor egyértelművé teszik számotokra, hogy itt gyógyszerszedés van a háttérben?
1: Természetesen még az ellentmondó írás jellemzők feloldását követően sem lehetünk teljesen biztosak abban, hogy a feltárt írás jellemzők hátterében csak a gyógyszerszedés állhat. Ezért egyszerűbb és jóval egyértelműbb rákérdeznünk erre az információra. Emellett azért egyéb oka is van annak, amikor ezeket a kérdéseket feltesszük, a gyógyszerszedés kapcsán például egy adott állás betöltésénél bizonyos gyógyszerek fogyasztása már eleve kizáró tényezőként szerepel, hiszen veszélyeztetheti magát a doktort és akár a közvetlen munkatársait is. Ha nem tudjuk, mi áll az írásváltozók hátterében, a többféle ok között akár el is lehet siklani egy esetleges gyógyszerhatás felett. Ezért nagyon fontos itt a felsorolt kérdések között, hogy maga a gyógyszerszedésre rákérdező kérdés is szerepeljen, mert nagyon fontos támpontot ad számunkra az elemzés során.
0: Nagyon szépen köszönöm, Hakkel Hedvig grafológus igazságügyi írás szakértővel a gyógyszerszedésről beszélgettünk mi értek sorozatunkban, mert egy hallgatónk arra volt kíváncsi, hogy miért kell tudnia a szakembernek azt, hogy mondjuk az illető, aki a kézírás elemzését kéri, gyógyszerszedés alatt áll. Na hát, ha visszahallgatnátok, ez a beszélgetés is fent lesz a Manna FM podcast felületén, akár iTunes-on, akár Spotify-on lehet ismételni.

0: Ez még mindig a Manna kanapé a 98.6 Manna FM-en, és hogy mit tud hozni az ember életében egy ajándékba kapott üres napló, na erre fogunk kitérni még a folytatásban Hakkel Hedvig grafológus igazságügyi írásszakértővel. For You, ez pedig Liam Payne és Rita Ora közös dala, ami mindjárt jön.
1: A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez

0: Ez a Manna Kanapé, sziasztok, a 98.6 Manna FM-en együtt rádiózhatunk, és akkor folytatjuk tovább grafológiai rovatunkat Hakkel Hedvig grafológus igazságügyi írásszakértővel, és egy hallgatónk Edit üzenetével. Csak egy élményemet szeretném megosztani. Születésnapomra kaptam egy naplót, kislánykorom óta nem vezettem ilyet, de most 56 évesen újra nekiláttam. 6 hét után döbbenetes változást mutat az írásom. Az első oldalak után most már szinte rá se lehet ismerni. Ennyit számít a rutin?
1: Kedves Edit, pontosan ennyit számít a rutin. Köszönöm, hogy megosztotta ezt az élményet, és külön köszönöm azért is, mert ezzel lehetőséget teremt arra, hogy megemlítsem az írás tevékenység járulékos előnyeit is. Bizonyára sokan vannak azok, akik azt vallják, hogy az írás olyan, mint a biciklizés, ezt nem lehet elfelejteni. Részben igazuk is van, főként ha a grafológia és a neurobiológia alaptételéből indulunk ki, miszerint a kézírás tulajdonképpen nem más, mint agyírás. Vagyis megtanuljuk felismerni és megkülönböztetni egymástól az ABC betűit, mindezt jól bevéssük az agyunkba. Ez azonban önmagában csak az olvasáshoz lenne elegendő. Ahhoz, hogy ebből a betűkészletből az egyes szavak által megkívánt betűk sorrendjében a kézírás útján a szavakat rögzíteni is tudjuk, meg kell tanulnunk írni is. Ez a folyamat pedig egyfelől igen összetett agyi tevékenységet igényel, másfelől nagyon sok gyakorlást, melynek révén több agyi terület aktiválódik, új idegpályák kapcsolódhatnak össze, bonyolultabb, kreatívabb megoldásokat alapozva meg, ám mindezeket később karban is kell tartanunk.
0: Ez a karbantartás ugye a sok-sok-sok írásgyakorlás, az, hogy rengeteget írjunk.
1: Sokan épp a gyakorlás miatt nem szerették az írás órákat az iskolában. Megerőltető, fárasztó, kevés sikerélményt adó tevékenységként nézik fel azokat. Ennek okán, ha lehet mondani, csak a szenvedésre emlékezve még felnőttként sem szeretnek írni. Valahogy rendre megfeledkezünk az írás tevékenység járulékos előnyeiről, holott ezek nem csak gondolkodásunk minőségére vagy teljesítő képességünkre, de egész személyiségfejlődésünkre nézve permanens, pozitív hatással bír. Mivel a folyóírás összetett agyműködést eredményez, és egyidejűleg fejleszt számos képességet, ahogy azt említettem, most vegyük számba ezek többségét.
0: Lássuk akkor a kézírás járulékos előnyeit.
1: Kézírás alkalmával fejlődik például agyunk beszédkészségért felelős területe, mivel aktiválva lesz ez is, és ezen keresztül a kommunikációs készségünk. Betűk tanulása, kiejtése révén segítséget kapunk olvasási készségünk kialakításában, összetettebb gondolkodáshoz és a kreativitáshoz is. A szemkész koordináció fejlődése révén a látáson keresztül a jobb féltekét is fejleszti maga az írás tevékenység, így annak emocionális területe is fejlődik. Könnyebben fogjuk tudni felismerni mások hangulati állapotait, érzelmeit, sokkal empatikusabbá tudunk válni ezáltal. Ugyanígy a kézírás gyakorlása fejleszti a fogalmazás és a koncentráló képességet, valamint a precizitást is. Bizonyára másoknak is feltűnt már rajtam kívül, ha idősekkel vagy fiatalokkal is beszélget, hogy a mai fiatalok sokszor milyen nehezen találnak szavakat, és mennyire nehezen képesek kifejezni a gondolataikat, érzéseiket. Milyen rövid ideig képesek például koncentrálni, szemben az idősekkel. És higgyék el, mindez nem a gátlásaik miatt van. Sokkal inkább az elektronikus kütyük használata és az írás hanyagolása miatt. A kézírás emellett fejleszti a térérzékelést is, ugye az írófelület beosztása, a margók határainak érzékelése szintén itt említendő, de a térérzékelés fejlesztése rendkívül fontos a sporttevékenységek gyakorlásához, vagy a közlekedésben akár. Ha írunk, akkor az egy elmélyülést igénylő folyamat, ezért jobb memóriát és több gondolkodást eredményez. Mitől idősebb korban kifejezetten fitten tart szellemileg az írásgyakorlás.
0: Na folytatjuk akkor innét, hogy hogyan tart fitten az írásgyakorlás időskorban. Még kitérünk erre Hakkel Hedvig grafológus igazságügyi írásszakértővel.

0: Ez a szombati kanapé a 98.6 Manna FM-en, ahol is Hakkel Hedvig grafológus igazságügyi írás szakértőn kapott egy kérdést Edittől, ami így szólt, hogy a születésnapjára kapott egy naplót, kislánykora óta nem vezetett ilyet, de aztán elkezdte 56 évesen újra, és 6 hét után döbbenetes változás, rá se lehet ismerni az írására. És akkor ott tartottunk, hogy azt mondta Hédi, hogy az írásgyakorlás idősebb korban is fitten tud tartani.
1: Ezzel kapcsolatban hadd meséljek el egy személyes esetet. Régi lakóhelyünkön a szomszédnéni, aki már a 70 pluszos évei vége felé jár, és évente legfeljebb csak pár képes lap erejéig használta a kézírását, egy napon átjött hozzánk, és a segítségemet kérte, mert már nem emlékezett jól. Azt kezdte, mondjam már meg neki, hogy az S betűben melyik betű van elől, az S vagy a Z betű. Szinte megriadva a saját feledékenységétől végül megkért, hogy hozzak neki egy füzetet, ha átis fele járok, ez volt a régi papírírószer volt, mert szeretne gyakorolni. Megtettem. Sőt, előrajzoltam bele az ABC írott kis és nagybetűit is, és ő szorgalmasan gyakorolt. Nagyon örült a sikerének, de még inkább a járulékos változásoknak.
0: Mik voltak itt ennél a néninél a konkrét változások, amiket te is tapasztalhattál?
1: 92 évesen a szellemi frissességét mindvégig megőrizve köszönt el az élettől. Az időskori gyakorlást megelőzően kelt kézírását mind a mai napig őrzöm, mert úgy vélem ékes példája a leépülő írásrutinnak. De ugyanígy őrzöm a gyakorló füzetét is. Mégpedig azért, mert szintén jól példázza, hogy a gyakorlással milyen rövid idő alatt visszahozhat

0: odáig, hogy nem fogjuk tudni, hogy ezeket hogyan is kell pontosan írni. Vagyis, amit nem gyakorlunk, az idővel megkopik.
1: Vissza a hallgatón kérdéséhez, Hédi naplóírás, ugye pozitív változásról írt nekünk Edit az írásrutin kopásával szemben.
0: A naplóírás a folyamatot érdemben meggátolja, a kézírás során újra aktiválja az említett agyi területeket és képességeket, idegpálya kapcsolatokat, javítja a kézírás esztétikai küllemét, és mindezáltal segít megőrizni a szellemi fittséget. Lehet, hogy ezt időközben már hiába mondom, mert Edit is felismerte a naplóírás során, és ő maga is örömmel üdvözli, hogy mennyi részképessége aktiválódik újra. Az említettek mellett az írásgyakorlás további előnye a tevékenységnek, hogy az elmélyülés okán a flow élményét adva oldja a feszültséget, megnyugtatja a lelket is. Ezért is lehet például hatékony terápiás eszköz a pszichológiában. Emellett a kézírás személyiségműködésünk korrekt lenyomata annak objektív, adott időszakban megismételhetetlen tükre, olyan egyedi, mint az új lenyomat. Jó ránézni, és még évek, évtizedek múlva is élmény olvasni akár a saját, akár szeretteink kézzel írt sorait. Kívánom, Edit, hogy minél tovább legyen örömét a tevékenységben.
1: Nagyon szépen köszönöm, Hakkel Hedvig grafológus igazságügyi írás szakértővel beszéltük meg azt, hogy hogyan is tudhatni az életünkre és az írásunkra nem mellesleg, ha kapunk egy üres naplót. Érdemes kipróbálni, a játék kedvéért is, és visszahallgatni ezt a beszélgetést a Manna FM podcastján megtaláljátok akár

0: 7 óra után is folytatódik a Manna kanapé, a 98.6 Manna FM-en. Sziasztok, Argyelán Kriszta vagyok, s Rubin Eszter író lesz a beszélgető partnerem, akinek 5. könyve is megjelenik nem sokára. Az In the Dark pedig az óra elejéről jön majd a Purple Disco Machine-tól. Tartsatok velünk!
1: Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
2: Életöröm zene.
3: Folytatódik a késő nyárias idő. 400-nál is többen pályáznak a 60 tankerületi igazgatói álláshelyre. Ismét Torockai Lászlót választották a Mi Hazánk elnökévé. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Már készülnek a részletszabályok Magyarország Európai Ügyészséghez való csatlakozásához, közölte az Igazságügyi Minisztérium. 3 tapasztalt és független ügyészt vagy bírát kell jelölni a posztra. Közülük az Európai Unió tanácsa választja ki a tisztségviselőt. A magyarországi nyomozásokat és a bíróság előtti vádképviseletet európai delegált ügyészek végzik majd. Több mint 400 érvényes pályázat érkezett a tankerületi igazgatói álláshelyekre, közölte a Klebelsberg központ. A 60 tankerületi központ vezetésére összesen 567-en pályáztak. Közülük 407 jelentkezés felelt meg a feltételeknek. A pályázókról az érintett települések polgármesterei és a tankerületekhez tartozó iskolák dolgozói is véleményt mondhatnak. A visszajelzéseket október 5-éig várják. Ismét Torockai Lászlót választotta a pártelnökévé a Mi Hazánk mozgalom kongresszusa. A szervezetet annak 2018-as alakulása óta irányító politikus egyetlen jelöltként indult a tisztségért. Torockai László a tisztújító kongresszuson azt mondta, hogy a Mi Hazánk az egyetlen politikai erő a parlamentben, amely felveti és megválaszolja a világ és a magyarság előtt álló valódi kérdéseket. Az elnök szerint népszerűek a fiatalok körében, és céljuk, hogy több tízezres politikai erővé váljanak. Már nem használható az oktatási azonosító a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor, emlékeztetett a MÁV csoport. Június közepe óta az OM azonosító helyett a diákigazolvány 10 jegyű számát kell megadni. Akiknek ideiglenes diákigazolványa van, az a személyazonosításra alkalmas igazolvány számával tud diákbérletet vásárolni, de utazáskor be kell mutatni az ideiglenes diákigazolványt is. Több tucat bálnaborjú tetemét sodort a partra az óceán Argentínában. Halálukat feltehetően bakteriális fertőzés okozta, de vizsgálják az esetleges emberi tevékenység szerepét is. A déli simabálnák a szaporodási és borjúnevelési időszakban Argentina, Brazília és Uruguay partjaihoz vándorolnak. A két óceáni áramlat találkozásánál fekvő, tápanyagban gazdag térség az UNESCO világörökségének része.
1: Időjárás.
3: Vasárnap a hajnali órákban elszórtan pára, illetve ködfoltok képződhetnek, majd ezek feloszlása után sok napsütésre számíthatunk. A szél mérsékelt marad, hajnalban 4-10, délután 22-25 fok valószínű.
1: Manna, ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: 5 óra után is köszi, hogy a Manna kanapé mellett tettétek le a voksotokat. Hogyha szeretitek a mágikus realizmust, akkor érdemes velem maradni. Bemutatkozik Rubin Eszter legújabb könyve, a Purple Disco Machine pedig az In the Dark-kal érkezik.
1: 98.6 Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Kellemes rádiózás, sziasztok, ez a 98.6 Manna FM kanapéja, amiben Rubin Eszter író a beszélgető partnerem itt a Manna FM-en, akinek ötödik regénye a Quintett az idők végezetéig mostanában jelenik majd meg, dedikálásra október 3-án szombaton 3 órakor kerül majd sor a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon, és a könyvbemutató pedig az őszi Margó Irodalmi Fesztiválon lesz október 15-én csütörtökön 7-től. Na hát először is, Eszter, kezdjük azzal, hogy érzed magad most?
1: Hát képzeld el, most itt ma délelőtt írt a kiadóm, hogy már ott van a kiadóban, úgyhogy teljesen oda vagyok, tehát megjelent ma, de hogy azt kértek, hogy csak hétfőn menjek érte, úgyhogy óriási izgalommal és várakozással vagyok.
0: Milyen érzés egyébként, amikor kezedbe foghatod az új könyvet?
1: Elképesztő érzés, mert azt hiszem, hogy az olvasók nem is tudhatják, hogy ebben milyen elképesztően sok munka van, tehát egy regény általában 2-3 éven át készül, ami természetesen nem azt jelenti, hogy minden egyes nap 24 órában dolgozom, másrésztről viszont abszolút azt jelenti, hiszen ebben az időszakban teljesen az ember abban a világban él, egyre inkább teljesen abban gondolkodik, a szereplőknek beköltözik a bőrébe, és hát ez egy nagyon magányos munka, ugye, éveken keresztül teszem bele tényleg a szívem, lelkem, minden csebbérét, rengeteg emóciót, és akkor egyedül vagyok, és aztán egyszer csak kikerül a piacra, és az ember nagyon-nagyon szomjazza az olvasói visszajelzéseket.
0: Mennyire könnyen dolgozol egyébként? Én olvasva a könyvedet úgy képzelem, mint ahogy a szereplőit például festenek, vagy húzzák a vonalakat, vagy éppen a vonót a csellón.
1: Én nagyon nehezen dolgozom egyébként. Ezt inkább talán úgy kell elképzelni, hogy az írásnak egy nagyon nagy százaléka, ami mellé társul munkában, az gondolkodás, kutatás, valahogy álmok, beleélés. Nagyon-nagyon nehezen kezdek hozzá, vagy talán úgy van inkább, hogy általában úgy dolgozom, hogy leírom az első mondatot, illetve megírom az első fejezetet, és onnan teljes pánikba esek. Ez eddig minden regényemnél előfordult, és ezek után meg szoktam írni az utolsó mondatot is, tehát van egy ívem, amit tudok, de hogy a kettő között mi fog történni, az ott egy óriási fekete szakadék, amitől rettegek, szóval mindig rám tör ez az iszonyatos szorongás, hogy nem fogom tudni megírni, és ennél a kötetnél még volt egy nagyon furcsa dolog is, ami korábban soha nem volt, hogy egy év munka után el is tettem, és azt gondoltam, hogy nem csinálom. Nem, hát tudtam, hogy nem tudok egy ennyire komplex, ennyire fikciós, ennyire szürreális történetet nem tudok megírni. És egy év után vettem elő, akkor újraolvastam, és hát nagyon megtetszett, amit olvastam. Igen, hogy ilyen, de tudod, ilyenkor olyan, mintha nem is én írtam volna. Tehát olvastam egy szöveget, és akkor valahogy ment már, amikor, és aztán mindig elkövetkezik körülbelül a regény kétharmadánál egy olyan pont, amikortól már valóban teljesen magától megy az egész, mert a történet írja önmagát, onnantól nagyon könnyűvé válik, onnantól összeállnak a fejemben az összefüggések, rájövök a karaktereknek a belső mozgatórugóira, a köztük levő viszonyra a kapcsolat, tehát onnantól valóban mondhatom, hogy nagyon könnyű kézzel születik, de előtte rengeteg szenvedés.
0: Folytatjuk innét a beszélgetésünket, és egy picit belemegyünk a mágikus realizmus világába is Rubin Eszter íróval, akinek ötödik regénye a téma a Quintett az idők végezetéig.

0: Kellemes rádiózást, ez a Manna kanapé a 98.6 Manna FM-en. Rubin Eszternek már megjelent az 5. regénye, a Quintett az idők végezetéig, amit a nagyközönségnek az őszi Margó Irodalmi Fesztiválon mutat be október 15-én, de lesz dedikálás a Nemzetközi Könyvfesztiválon is október 3-án majd, szombaton délután 3 órakor. Na hát ugye említetted, hogy mágikus realizmussal látszőtt a regényed, segíts egy picikét az olvasóinknak, hogy mi is a mágikus realizmus?
1: Hát például a legcsodálatosabb példája a mágikus realizmusnak a 100 év magány, Márquez 100 év magánya, amiből nemrég sorozat is készült, amit szintén imádok. Nekem egy korábbi kötetem, az Árnyékkert, szintén egy mágikus realista nagyregény. Számomra azt jelenti, hogy van egy nagyon kézzelfogható valóság, akár ebben a kötetemben, a Quintettben, egy mai budapesti történet, 3 nagyon is valós mai budapesti szereplővel, de valahogy egyszer csak egy ponton elkezd mindenkinek egy picit kibillenni a valóság, és innentől egyrészt picit szürreális lesz, vagy talán egyre szürreálisabb. Ilyenkor mindig bejön az abszurd humor is, ugye ezeket nem kell teljes mértékben komolyan venni. Szóval lesz benne egy ironikus narratíva, és innentől már mindig kezdem magam nagyon otthon érezni a szövegben.
0: A te életedben is jelen van valamilyen formában a mágikus realizmus?
1: Hát semmiképp nem szeretném ilyen spiri irányba elvinni, vagy ilyen ezoterikus, mert egyáltalán nem erről van szó, tehát ezt értsük meg jól, hogy ez egy regényvilága. Az életemben mondhatom, hogy hiszek a sorsszerű dolgokban, és ezeknek valóban nagy szerepe is volt az életemben, illetve van egy nagyon izgalmas kérdés, ami engem nagyon régóta foglalkoztat, és ami itt nagyon komoly szerepet is kap a könyvben. Ez az idő, mint megfoghatatlan minőségnek a szerepe, vagy megértése. Egyszerűen azt gondolom, hogy minél többet gondolkodom az időn, minél jobban próbáljuk ezt megfogni, meghatározni, annál kevésbé lehet. Ez egy olyan hétköznapinak tűnő dolog, ránézünk az óránkra, tudjuk, hogy hánykor hova kell odaérni, tudjuk a napokat, a hónapokat, mégis valahogy az idő nem pontosan úgy viselkedik, nem feltétlenül logikusan, hiszen mindannyian ismerjük a déjà vu érzését, ami szinte váratlanul, nem tudjuk, hogy honnan kerül elő, olyan, mintha hirtelen bevillan valami, mintha valaha, valamikor már megtörtént volna velünk, akkor szintén vannak bizonyos helyzetek, amikor elképesztő gyorsan felgyorsul az idő kereke, máskor végtelen hosszúnak tűnik. Szóval számomra ez az idő volt még egy olyan nagyon fontos kérdés, és az ezzel kapcsolatban az a időutazás témája, ami a regényben előkerül.
0: Innét folytatjuk a beszélgetésünket Rubin Eszter íróval, akinek 5. regénye a témánk, a Quintett az idők végezetéig.

Ez a Manna Kanapé a 98.6 Manna FM-en, ha egy igazi, izgalmas, krimiszerű, szép irodalmi műre vágytok, amiben ráadásul még mágikus realizmus is van, mint Márquez 100 év magányában, akkor tartsatok velünk, az író Rubin Eszter a vendégem itt a Manna Kanapéban. Mindjárt jövünk, de előbb Manetwork és Down Under a Manna FM-en.

délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Köszi, hogy a 98.6 Manna FM-en ti is itt vagytok velünk. Egy nagyon izgalmas könyvet ajánlunk a figyelmetekbe, igazi szép irodalmi mű, amiben a mágikus realizmus is megjelenik. Rubin Eszter, a Quintett az idők végezetéig című könyv szerzője a vendégem. És hát azt el kell mondani, hogy nem csak pazar szövegeket és gyönyörűen megkomponált mondatokat kapunk tőled, de olvasva a regényt, zenét is, festményeket is, gasztrót is. Mi jött számodra egyébként ezek közül például a legkönnyebben?
1: Hát nekem az előző köteteimben elég sok gasztronómiai szimbólumrendszer szerepel. Az nekem egy hozzám nagyon közel álló téma, de ebben a kötetben nagyon igyekeztem ezt elkerülni. Itt persze van pár utalás, de abszolút nem ez a központi téma. Itt a 20. század elejé képzőművészetre helyeződik a hangsúly, és az ehhez kapcsolódó szimbólumrendszer. Ugye egyáltalán a regény kiinduló pontja egy amerikai absztrakt expresszionista festőnő alakja, Janet Sobel volt. Ő az ukrajnai pogromok elől menekült New Yorkba, zsidó lányként, és hosszú ideig ötgyermekes háziasszonyként élt. Majd a 40-es évei közepén váratlanul festeni kezdett, egy teljesen autodidakta, ösztönös művész volt, és nagyon gyorsan kialakított egy sajátos technikát, az úgynevezett csöpögtetéses technikát, amivel teljes felületeket festett be, tehát így megszüntetve azt, hogy legyen egy központi alak a festményen. Mindezt nyilván ismerjük Jackson Pollocktól, aki ezzel a módszerrel lett világhírű, de azt nagyon kevesen tudják, hogy dokumentáltan Sobel alkalmazta Pollock előtt ezt a technikát, Pollock ebből inspirálódott, csak ugye tudjuk, hogy Pollock világhírű lett, Sobel pedig meglehetősen méltatlanul elfeledve halt meg. Nekem ez nagyon izgalmas, hogy valaki kívülállóként egyszer csak rátalál valamire, amiről addig talán maga sem tudta, hogy benne van. És egyébként itt találkozik Sobel története Vajda Lajoséval, aki a 20. századi magyar avantgárd kiemelkedő alakja volt. Persze ők ketten a valóságban soha nem lehettek ugyanabban az országban egyszerre, ezért szerettem volna nekik lehetőséget adni, hogy a regényben valamilyen módon mégis találkozhassanak. Úgyhogy itt jön be ez a mágikus realista, mi lett volna, ha kérdés. Tehát mi lenne akkor, hogyha a tehetség nem egyszerűen egy ember tulajdonsága, mi van akkor, ha valami abból, amit alkotó erőnek nevezünk, túléli az embert, és valamilyen módon tovább tud kerülni. Ez persze egy már fikció, de egyébként mégis valid kérdés, amit egyébként folyton meg is tapasztalhatunk, hiszen egy 100 éve halott zeneszerző ma megváltoztathatja valakinek az estéjét, egy festményben továbbér egy mozdulat, egy mondatot elolvasunk, és 10 év múlva is velünk marad. Tehát rengeteg mindent hordozunk olyan emberektől, akikkel soha nem találkoztunk. Csak a regény ezt egy kicsit tovább gondolja.
0: Kicsit a zenére még térjünk rá, ami ugye szintén nagyon-nagyon fontos szerepet kap a könyvben.
1: Már maga a cím is, egy francia zeneszerző, Olivier Messiaen Quartett az idők végezeti tére című zenedarabjára rímel. Ez egy nagyon különös darab, amelyben az idő kitágul, lelassul, elveszíti a megszokott ritmust. Ez azért érdekes, mert Messiaen ezt 41-ben írta, pont Vajda Lajos halálának évében, amikor a szerző egy hadifogolytáborban volt, és ott is mutatta be három fogolytársával. Tehát már maga a keletkezés története is egészen rendkívüli, hiszen egy olyan helyen született meg a mű az idő végéről, ahol az ember számára a normális időérzékelés, a hétköznapi élet folytonossága teljesen megszűnik.
0: Rubin Eszter a beszélgető partnerem itt a 98.6 Manna FM-en, aki egy igazi, fordulatos, szépirodalmi krimit hozott nekünk, az 5. könyvét, a Quintettet az idők végezetéig, és ennek a könyvnek a bemutatója egyébként az őszi Margó Irodalmi Fesztiválon lesz október 15-én a Millenárison, de dedikálásra már a Nemzetközi Könyvfesztiválon is sor kerül majd október 3-án.

0: Ez a kanapé a 98.6 Manna FM-en. Kellemes szombatot kívánok, Argyelán Kriszta vagyok, és köszöntöm Rubin Eszter írót itt a Mannán. Na hát Eszter, ugye említetted, hogy nagy ihletője volt ennek a regényednek Szóbel, aki egy avantgárd festő és a csöpögtetéses technika kitalálója tulajdonképpen, és hát azt mondhatjuk, hogy a Szóbel és a te életed között is van némi párhuzam, hiszen te is viszonylag későn kezdtél el az írással foglalkozni. Lehet ezt így akkor kimondani?
1: Igen, hát teljes mértékben valid párhuzam. Lehet, hogy ezért is fogott meg ennyire Szóbel élettörténete. Én egyébként nekem 14 évvel ezelőtt jelent meg az első regényem, a Barhez, aminek nagyon jó fogadtatása volt, és valóban teljes mértékben irodalmi outsiderként kezdtem írni, és igazából nem gondoltam, hogy lesznek még köteteim. Volt bennem egy könyv, egyébként sok emberben, szinte mindenkiben van egy könyv. Ezek egy személyes tragédiáról, a kisfiam elvesztések kapcsán kezdtem írni, de aztán valahogy a regény sokkal több lett, sokkal szerteágazóbb, majdhogy nem magamat is meglepve. Aztán később így elég sokat gondolkodtam ezen, hogy ez hogy jött, hogy mikor lettem író. Végül arra jutottam egyébként, hogy lehet, hogy mindig is író voltam, csak nagyon sokáig nem írtam, és lehet, hogy Szóbel is így volt ezzel, mert nem hiszem, hogy egyik perc a másikra töltődött bele valahogy a tehetség, valószínűleg ez mindig ott volt, meg a korai élményei is erre predesztináltak.
0: Mind dolgozol? Most tudom, hogy persze a bemutató az, ami leköti most leginkább az energiáidat, de biztos vagyok benne, hogy valami már elindult a gépeden, és van, amin gondolkozol.
1: Hát valóban, most nem annyira tudok rekoncentrálni, mert nagyon az új kötetben vagyok, de persze már elkezdtem egy új regényt. Egy nagyon különös, magányos életútról szól, egy zsidó művészről, hogy milyen egy nagyon kalandos életpályáról, hogy honnan indul valaki költőként, aztán milyen utat jár be egy abszolút ultraortodox vallásos zsidóként a világ különböző tájain, majd tér vissza Magyarországra, és a művészet egy másik megnyilvánulási formájához. Ehhez egyébként van egy valós karakter, egy modellem, akivel sokat interjúztam, úgyhogy most ezen dolgozom.
0: Nagyon szépen köszönöm Rubin Eszternek, hogy itt volt velünk. Az ötödik regény, a Quintet az idők végezetéig kapcsán beszélgettünk, és a dedikálásra a Nemzetközi Könyvfesztiválon október 3-án szombaton 3-kor kerül majd sor a Hung Expo-n, illetve a könyvbemutató maga az őszi Margó Irodalmi Fesztiválon lesz 15-én októberben 19 órai kezdettel a Millenárison a Kávézó színpadán. Hogyha visszahallgatnátok ezt a beszélgetésemet is, a Manna podcastján megtaláljátok, akár egy Spotify-on is lehet keresni.

0: igazi életörömzene egész nap a 98.6 Manna FM-en.
1: Elhiszem, akkor is, ha nem láttam sosem, megfordul utána a világ egyetem.

Kezét a kezedbe adja, nem hagy hidegen. Olyat varázsol, amit még nem láttál sosem. Fejem az ölébe hajtom, édes illatát.

0: ennyit a mai szombati kanapé. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Argyelen Kriszta búcsúzik, de remélem, hogy holnap is jöttök velem, amikor is majd finomságokat fogunk készíteni Kohár Éva gasztrobloggerrel gluténmentesen az iskolatáskába. Most nagyon kellemes szombatestét kívánva búcsúzom, sziasztok!
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
2: Folytatódik a késő nyárias idő. Szolnokon folytatja országjárását Magyar Péter. Ismét Torockai Lászlót választották a Mi Hazánk elnökévé. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Szolnokon folytatja országjárását a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, a Tisza kormány nem elsüllyedni látszik, hanem erősödik, kisebb-nagyobb botlásokkal, de halad előre. A kormányfő hozzátette, lehet, hogy fognak mosolyogni és táncolni, de mint fogalmazott, a hazát meglopni soha. Ismét Torockai Lászlót választotta a pártelnökévé a Mi Hazánk mozgalom kongresszusa. A szervezetet annak 2018-as alakulása óta irányító politikus egyetlen jelöltként indult a tisztségért. Torockai László a tisztújító kongresszuson azt mondta, hogy a Mi Hazánk az egyetlen politikai erő a parlamentben, amely felveti és megválaszolja a világ és a magyarság előtt álló valódi kérdéseket. Az elnök szerint népszerűek a fiatalok körében, és céljuk, hogy több tízezres politikai erővé váljanak. Az oktatásban tervezett változásokról, valamint a terület helyzetéről egyeztetett a szaktárca a Tisza frakció több képviselőjével a parlamentben. A politikusok megosztották a saját térségükben szerzett tapasztalataikat, észrevételeiket és javaslataikat. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közölte, a helyi viszonyok ismerete segít abban, hogy célzott, a valós igényekre reagáló fejlesztéseket valósítsanak meg. Több mint 400 érvényes pályázat érkezett a tankerületi igazgatói álláshelyekre, közölte a Klebelsberg központ. A 60 tankerületi központ vezetésére összesen 567-en pályáztak. Közülük 407 jelentkezés felelt meg a feltételeknek. A pályázókról az érintett települések polgármesterei és a tankerületekhez tartozó iskolák dolgozói is véleményt mondhatnak. A visszajelzéseket október 5-éig várják. Szükséghelyzetet hirdettek Tájföld fővárosában a két napja tartó esőzés miatt. Bangkok valamennyi kerületét érinti az áradás, a megduzzadt csatornák miatt házak és éttermek kerültek víz alá. Az ázsiai ország más részeiben is gondot okoz a heves esőzés. 21 tartományból jelentettek villámárvizeket, egy ember meghalt. Tájföldön 2011-ben is súlyos árvíz pusztított, akkor több mint 500 ember vesztette életét, és több millió ház került víz alá.
1: Időjárás.
2: Vasárnap a hajnali órákban elszórtan pára, illetve ködfoltok képződhetnek, majd ezek feloszlása után sok napsütésre számíthatunk. A szél mérsékelt marad, hajnalban 4-10, délután 22-25 fok valószínű. Hasonlóan napos, száraz, kellemes idő lesz a következő napokban is.
3: CrossGPS.
1: CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
3: CrossGPS.
4: Függőségekről függetlenül. Hello, köszi, hogy ismét velünk tartasz. Rendkívül izgalmas beszélgetésre készülünk a CrossGPS új epizódjában. Én Bali Mónika vagyok, és állandó beszélgető társammal köszöntünk ismét.
5: Sziasztok, én is köszöntök mindenkit, Pajor Tamás vagyok.
4: Mai vendégünk azt mondja, hogy 20 évet töltött a pokolban. Szerintem felsorolhatatlanul sok és sokféle szert használt. A kábítószereket elhagyta, de gyorsan rászokott az alkoholra. 2023. szeptember 1 óta szabad ember. Azt mondja, hogy nagyon boldog, de hát alig mer beszélni erről, nehogy már megutálják. Azt mondja a 24.hu újságírójának, hogy mit hoz a jövő, nem tudom. Csak azt, hogy a józanság mindig is egy tökéletes jelzőbúja lesz számomra. Mutatja, hogy jó úton járok, akárki akármit mond. Azt mondja, nem akar a függőségekről beszélni, a jövőre koncentrál. De hozzánk azért eljött beszélni. A Cross GPS vendége egy Artisius díjas magyar zenész, dalszerző. A Wiki ezt mondja róla, istenhívő, film, képregény, életrajzi könyv és Beatles rajongó. Ezen kívül körülbelül 250 dal tulajdonosa.
5: Szerintem az erre fogékony vágyfülűek már kitalálhatták, hogy Bércesi Róbertről van szó, úgyhogy nagy szeretettel köszöntünk itt, Robi, és köszönöm, hogy elvállaltad a meghívást. Én is hozzátennék egy kis felvezetőt, az kicsit személyesebb lenne, mert jó barátok vagyunk a Robival, és aztán átadom a szót neked. Én olyan jó 10 éve találkoztam először vele, akkor azt tudtam mondani, hogy nem igazán volt a vonal túlvégén valós reakció ezzel az eufémisztikus jelzővel vagy szerkezettel. Utalnék arra, hogy elég lerobbant állapotban volt Robi minden szempontból, és számomra egy gigacsoda az, ami végbe ment vele, benne, és példamutató. És ami csodálatos, hogy az ő addig is kimagasló dalszerzői előadói munkásságában ez nem hogy negatív fordulatot nem hozott, hanem inkább pozitívat. Noha sokan, akik a különböző drogok mellett érvelnek, gyakorta használják azt a szerintem hamis érvet, hogy a drogok bármilyen kreativitásra ajándékozzák meg használóikat. Robinak sikerült most az ellentétét igazolnia az elmúlt néhány évben, és nagyon szépen új dalokkal is, régiekkel is óriási tábort tud maga mögött mellett, és azok közé tartozik, aki ezt nem érdemtelenül, és nem ilyen egy nyári módon teszik, hanem időről időre megújulnak. Tiéd a szó, Robi.
6: Nagyon szépen köszönöm a szót. Igazából azért tettem, hogy beszélgessünk bármiről, tabuk nélkül, amit kérdeztek tőlem.
5: Jó. Vagyok. Kérdés nem hozott el, csak felvezetés, de akkor szerintem legyen az az első kérdés, hogy haladjunk egy picit kronológikusan azon hallgatóink kedvéért is, akik talán kevésbé ismernek téged. Így a gyermekkortól kiindulva, hogy hogyan épült fel nálad akár a zene, akár a drogfüggőség, illetve a kettő párhuzamossága.
6: 1976. szeptember 12-én születtem Gyulán.
4: Vicces a fiú, nagyon jó.
6: A szüleim elég korán elváltak, 1 éves voltam, aztán Komlóra költöztünk, és ott éltem 20 éves koromig. Ott szocializálódtam, mondjuk ebbe a szocialista iparvárosba, a bányászvárosba. Ott éltem meg a kamaszkoromat, a gimnáziumi éveimet. Ott kezdtem el alkoholizálni, és elkezdtem ott gitározni, énekelni és dalokat írni, és ott döntöttem el 15 évesen, hogy én a dalszerzői pályát választom.
4: 15 évesen?
6: 15 éves voltam, amikor mondtam anyukámnak, hogy már pedig én ezen az úton fogok menni, nem leszek se orvos, se ügyvéd, lehettem volna, mert nagyon jók voltak a jegyeim, mindig is jó tanuló voltam, és hát a szüleim nagy szomorúságára mondtam, hogy én nem szeretnék se egyetemre, se főiskolára menni, bár bármelyikre felvettek volna, azt mondtam, hogy vége a giminek, elmegyek katonának, mert akkor az még muszáj volt, aztán utána irány Budapest és dalszerző leszek.
4: És hány évesen írtad az első dalt?
6: 14 éves lehettem, vagy 15, amikor először kezembe fogtam gitárt, 2 akkordot megtanultam váltani, abból már én dalt írtam.
4: Hát ezt fel nem fogom. Én meg nem találkoztam ilyen emberrel, ez nem az én pályám nyilván, de hát milyen... Várjátok, már keresem a szavakat. Szóval mi kell ehhez? Ihletettség, felismerés, hivatástudat, 14-15 éves kölyök? Hol járunk körülbelül?
6: 1993-ban voltam 17 éves, hát akkor ilyen 91-92 körül.
4: Aha, te jó ég. Hát akkor eldönti valaki 2 akkord, első dal, és akkor jó, innentől kész, szavasz.
5: Hát igazából így megy ez, ez persze, és ez a hiteles, mert ez egy olyan intuíció, amiről aztán tényleg nem lehet lebeszélni az embert, én legalábbis így tapasztaltam, te is.
6: Hát engem nem sikerült lebeszélniük a szüleimnek, bár a kezdeti szárny próbálgatásaim ott abban a panelházban, az 5. emeleten, ahol laktunk, azok meglehetősen idegborzolóak lehettek. Főleg a családomnak, de a szomszédoknak is. Azért, hogy csépeltem egy elektromos gitáron erősítőn a húrokat a kis szobámba, közben gajdoltam hozzá, és az már az elején világos volt, hogy nem vagyok se egy kimagasló tehetségű szólógitáros, se egy olyan énekes, akinek egyből felkapja az ember a fejét a hangjára. Az én titkos fegyverem a dalszerzői képességemben rejlett, de azt akkoriban még rajtam kívül senki nem sejtette, én is csak éppen, hogy...
4: Hát figyelmetek már, ezt most muszáj megkérdezni, hiszen a Cross Rádió és a Manna FM stúdiójában két profi zenésszel ülök, akiknek azért az életében nagyon sok hasonló szegmens megtalálható. Tamás, te hány éves voltál, amikor az első dalt írtad, és hány éves, amikor eldöntötted így bele a pöcökbe, hogy oké, engem semmi, senki nem érdekel, jöjjön a muzikpálya.
5: Sok közös halmaz van bennünk a Robival, de vannak eltérőek is. Az egyik eltérő például, hogy a Robi az tényleg zenész, én meg tényleg nem. Tehát, hogy engem nem a zene, hanem a botrány, a jelenség vonzott meg, elsősorban a megbotránkoztatás, a szembehelyezkedés, a rebellis lét, a lázadás, az anarchia, a feltűnés, az exhibicionizmus, a performance, engem ez vonzott be ebbe a szakmába. Nekem a zene mindig is kisegítő volt. Most ilyen idősebb fejjel kezdem újra felértékelni. Mindig is szerettem a zenét, de felértékelni. Rengeteg zenész kollégával életen át tartó összefeszüléseim voltak ezen, mert számomra mindig a szöveg felől, meg a jelenség felől közelítettem. A Robinál pedig az a csodálatos kiegyensúlyozottság van, hogy azon kevesek egyike, akiben a szövegírói kvalitás és a zenészi kvalitás együtt pont úgy kiegyensúlyozza egymást, és azt nagyon helyesen, önkritikusan mondta ő is, hogy nem az ének hangja vagy a gitártudása az, ami miatt szeretik, hát ez talán rám még inkább az, sőt biztos, de nálam el van billenve a dolog a performativitás irányában, nála pedig ez ki van balanszírozva, és talán ezért is ír ilyen gyönyörűséges, de mindig egy kicsit olyan kellően fésületlen, kellő ponton kibicsakló dalokat, amitől az egész iszonyú bizarr.
4: Igen,
5: és
4: olyan rendezetlenség.
5: Miről is van itt szó?
4: Igen. Ugye, hogy rendezetlenség egy kicsit Robi?
5: Abszolút.
4: Jaj, hát ez a napsütötte rész, de azért most eszembe jutott megint ez a dal, az abszolút kedvencem, Robi, tőled. Ezért is kaptál Artisius díjat, meg se lepődtem. Lehet, hogy kifilézlek benneteket, veletek ülhetek a stúdióban. A performance, az exhibicionizmus, értem, hogy ez, valahogy jobban értem, hogy ez az alkohol a drogok világába behúzhatja az embert. De ha téged nem a performance vonzott, meg te nem vagy ennyire exhibicionista, Robi, akkor téged mi vitt be ebbe a nagyon-nagyon mély pokolba, és azért te ott 20 évet lehúztál?
6: Én egy meglehetősen introvertált ember vagyok, egy befelé forduló személyiség, így éltem az egész életemet, a gyerekkoromat, a kamaszkoromat és a felnőtt koromat, és jelenleg is ilyen vagyok. Viszont a színpadi élet, a dalírás, az önkifejezés az olyan, hogy valamilyen szintű exhibicionizmus kell az emberek felé fordulás, és ez, mivel ez bennem nem volt meg természetesen, éreztem azt 23-4 éves koromban, hogy van bennem valami, aminek ki kellene jönnie, amit meg kellene mutatnom az embereknek dalszövegekben, dallamokban, akár a kiállásomban is, és ezt belőle nem jött így ki, és nagyon elkeseredtem, és valamikor ez időtájt fordultam így a kábítószerek felé, amik megnyitottak bennem kapukat, és elkezdtem kifelé forduló lenni, találtam magamban egy szuperstrádát, egy óriási nagy adatbankot, amit Isten tudja csak, hogy honnan hoztam, de azt biztos, hogy nem tanultam ebben az életben, és ezt ki tudtam magamból akkor aktázni, de hát kamatos kamattal megkérte az ördög az árát ennek.
4: Te ezt így egyetemen látod, hogy az ördög. van-e mögött? Olyan határozottan teszel már erről kijelentéseket, sok interjút megnéztem, és sok interjúba belenéztem, amit veled készítettek, és azért te nagyon nyíltan beszélsz erről, hogy itt ez nem csak emberi erő, hanem itt már mintha transzcendensbe belenyúlna az ember ilyenkor.
6: A világot szerintem egyértelműen és logikusan, nyilvánvalóan szellemi lények irányítják, akik irányítják az embereket. Megszállják őket, és irányítják a testüket, kényszerítik őket különböző módokon.
4: Bedrogozott állapotban ezt azért nem gondolja át az ember, ugye?
6: Hát a drog az csak kaput nyit, nem csak a megvilágosodásnak, hanem ezeknek a bizonyos démonoknak, ördögöknek is. És hát egy drogos embernél jobban senki nem tudja azt, aki a bőre alatt tapasztalja, hogy valóban szellemi lények irányítják az emberiséget, az emberek tetteit, azokét is, akik teljesen józan életet élnek.
4: Tamás,
5: keményeledel.
4: Ez egy nagyon keményeledel.
5: De viszont teljesen igaz, tehát tulajdonképpen ez egy biblikus felismerés. Én azon árnyalnám, vagy egészíteném ki, hogy ne zúdítsuk rá itt az emberiség azon részére, aki a hallgatóságot képezi, ezt a nehezen feldolgozható üzenetet, hogy azért ez sajnos igaz. Ez ezzel párhuzamosan az Isten kegyelme is körbeveszi ezt az egészet, és hát az evangélium, ami egyébként azt jelenti, hogy jó hír, ez pont attól jó hír, hogy ez csak jött valaki, egy 2000 évvel ezelőtti római birodalomnak egyik tartományában, Judában, akinek hatalma volt a démonok felett, meg minden rossz fölött, és elkezdte kiűzni őket, és hogy ez ma is működik, én ezt át is értem, és én továbbra is abban hiszek, hogy ő már, mint a názareti messiás Jézus az, aki e fölött hatalmat tud gyakorolni, és én, egyébként az is érdekes, hogy a Robival való beszélgetéseink mindig valahogy ösztönösen is egy köré fonódtak, mert az évek során nagyon sokszor, miután megismerkedtünk, hívott a Robi ezzel az a bibliai kérdésekkel, Jézussal kapcsolatos kérdésekkel, és olyan őszinte gyermeki érdeklődés volt, és van a mai napig is ebben, ami miatt én egészen biztos vagyok benne, hogy a Robi az egy nagyon Istenhez közelálló, közelítő és jó szívű srác.
4: Amikor készültem erre az interjúra, azon gondolkodtam, hogy na itt aztán tegyek félre mindenféle újságírói bravúroskodást, mert hogy én nem ismerem a világotokat, nem csak zenész nem vagyok, meg énekes, azt megbeszéltük a karamellel a múltkor, mikor itt volt, hogy nem baj az, csak legyek érzékeny, de a függőség világát sem ismerem. És azt sem tudom, de nagyon sok hallgatót képviselek. Remélem, hogy sok hallgatót képviselek ezzel. Azt sem tudom, hogy mi tartja bent ebben a világban a függő embert. És jön még egy következő naív kérdés, amikor egy szerfüggő leül, hogy alkosson bedrogozott állapotban. Gyerekek, akkor mi a célja? Mit akar? Biztos nem megváltani a világot. Tamás, ez a kérdés hozzád is.
5: Most rád is vonatkozik.
4: Persze, Robi is mondja, igen, de hogy kíváncsi vagyok rád is, igen.
6: Azért írok dalokat elsősorban, mert szeretném a saját kis világomat megváltani, hogy úgy mondjam. Szeretném, hogyha boldog lennék, félelemmentes, és a személyes fejlődésemet szolgálja az, hogy megismerem magamat, és így testről testre a lelkem szépen járja a maga útját, és azt, hogy ez más embereknek is örömet okoz, segít, tehát van visszacsatolás, visszahatás, azt én konkrétan varázslatnak hívom. Igazából ez az egésznek a savaborsa, az, hogy mindamellett, hogy ez az egész hiperkarma, ez arról szól, legalábbis az elején, meg szerintem igazából most is, hogy az én személyes fejlődésemet segítse, hogy én jobb emberé váljak, amellett, hogy ez másnak is segít, az, ami igazából teljessé teszi a képet.
4: Ez már szent, olyan szent pillanat.
5: Talán a hiperkarma kifejezés is megérdemel egy kis egzegézist, már csak a keresztény szóhasználathoz szokott fülek számára is, ugye nyilván ez a keleti miszticizmusnak egy fogalma, és azért érdekes az elnevezés, mert ugye a karma az azt a valóságot jelöli, amivel az ember a cselekedeteinek a következményeiként szembesül minduntalan, és ez ugye keleti misztikában azt jelenti, hogy nem tud kikerülni a következmények alól, tehát a cselekedeteinek a hatás alól, és nem tud eljutni abba a mennyországba, mondjuk most azt ne menjünk bele, hogy az mennyire nem azonos a zsidó-keresztény mennyországgal, de mindesetre egy pozitívabb állapotban épp ez a karma tartja fenn, és a hiper karma az ugye a hiper szóval az meg egy a különlegességet jelenti, vagyis utal arra, hogy azért ki lehet kerülni a, úgymond a büntetés alól, most így leegyszerűsítve. És hát ez pont, ez azért egy mélyen jézusi gondolat, mert ő az, aki a büntetésünket magára vette. Tehát ha valakivel ki lehet kerülni a cselekedeteink következményei alól, ami alól senki nem mentesül egyébként, akkor az pont Jézus. Az, amit meg az alkotás folyamatáról mondott a Robi, az szerintem tök jól megmutatja azt, hogy a Robit miért is szereti a közönség. És most erről egy egészen friss élményem is volt, ez eddig is tudtam, de ez csak megerősített benne. Most volt nemrég egy közös előadóestünk az Ingában, ugye az Acper kávé előadás sorozat, és ott az előző epizód az pont együtt volt. És hát a Robiban van egy ilyen gyermeki őszinteség, ami mind a dalaiban, a szövegeiben, mind a személyes jelenlétében megjelenik. Az alkotói munkásságában is ezt tudatossá tette, például amikor arról beszéltünk, hogy hogyan képez sorvégeket, rímeket, szövegi fordulatokat, akkor az egyik ilyen alkalommal azt mondta, hogy a nagyon jó hangzó rímektől és fordulatoktól is hajlandó elállni, ha egy kevésbé jól hangzó, de érzelemgazdagabb és szívhez szólóbb dolog kézre áll, és ez nagyon jellemző rá, és lehet érezni, hogy a közönség ezért szereti őt, mert nem a bravúr, a kivagyiság, a sziporka megmutatása a főmotívum, hanem a közösség teremtés.
4: Fú, amit most megfogalmaztál, én arra azt mondom, hogy alázat.
5: Nem? Igen, igen. Hát igen.
4: Szerintem
5: igen.
4: Ebben a sázban az van.
5: Igen, nem, most ne dicsérjük, szerintem mondjunk valami rosszat is róla. Nem tudom, mi rosszat lehet mondani, mindesetre.
4: De egy szerethető figura, így most, mint hogyha hátam
5: az
4: előtt kibeszélnénk.
5: Az a durva, hogy most nemrég voltam Budapest Parkos koncertjén is, és nagyon széles a közönség spektruma, tehát egészen fiatalok is követik, nemrég megyek a Deák térnél, és ott egy utcazenész is hiperkarma számot játszik, és ezek tényleg ki vannak találva, mert a Beatlesnek a hatása azért tetten érhető, de hát ez lenne a legkisebb gond, ugye a világtörténelem legnagyobb zenekaráról beszélünk, de ahogy mondtam, mindig a sorvégeknél bejön egy olyan kurfli, egy olyan csavar, ami eltéríti azt a közhelyességet, a várva várt befejezést. Na erről beszélj kicsit, hogy ilyenkor mi száll meg téged, amikor ez a kizökkenés manifesztálódik?
6: Kicsit olyan érzés, mintha én egy médium lennék, aki az egész dalszövegíráshoz a testet adja, és a kezet, amivel begépeli a szövegeket.
5: Jó, azért nem vagyunk ennyire robotok, azért nem.
6: Többször is előfordult az, és sokszor a legsikeresebb dalaimnál, hogy a szó szoros értelmében egy hang a fejemben lediktálta. Tehát meg tudom különböztetni a fejemben levő hangokat a saját gondolataimtól. És ez egy hang volt, amelyik azt mondja, hogy tessék, ez írd, és szépen leírtam a sorokat, utána elmentettem a doksit, például a Jó Szerencsét című számnál, aztán utána másnap elővettem, memorizáltam a szöveget, megtanultam, és onnantól kezdve éneklem. Úgyhogy igazából ez a médiumi dalszövegírás, ez ami jellemző rám.
5: Hát majdnem, mint hogyha a Kraftwerk billentyűsét hallgatnám.
4: Vagy a Bércesi apokrif, tudod? Ez mennyei ismete
5: és. Nézd, szerintem mindenkinél más, hogy van ez, de most ugye téged kérdezünk. De mitől jön be az, hogy az ember az akkordmenet meg a melódia alapján várna egy megérkezést egy olyan típusú rímre, amiben egyébként a megelőző sorok talán bővölködnek is sok esetben, szóval vannak bennük közhelyszerűségek, de mégis aztán ez átfolyik valami olyanba, ami teljesen váratlan.
6: Én csak azt tudom mondani, hogy amikor írom a szöveget, az nekem egy olyan érzés, hogy van egy hang a fejemben, amelyik diktálja a sorokat, és előfordul az is, hogy néha én is bele akarok kicsit okoskodni, hogy itt ez lenne jó, és akkor konkrétan mondja, hogy nem, hidd el nekem, nem az lesz az út, figyelj nekem a dal, erre meg erre akar menni, és ezt is ezt írd le, és végül igazából igaza lesz ennek a hangnak, úgyhogy már egy jó ideje, nem vitatkozom vele.
4: Mit mondanak a hallgatók? Mit mond a közönség? Mit mondanak az olvasók, amikor hallják, olvassák ezeket a sztorikat Bércesi Robitól? Nem mondják, hogy a Robi megkattant, mert egyszerűen odáig vannak azért, amit te nem produkálsz, direkt nem ezt mondom, hanem átadsz magadból.
6: A legáltalánosabb reakció, amit a legtöbbször hallok, és szerintem ez egyik legjobb dolog az életemben, hogy odajönnek és azt mondják, hogy az életüknek bizonyos nagyon nehéz időszakain átsegítette őket. Akár az öngyilkosságtól mentette meg őket az én dalszövegem, az árt osztályról hozta ki őket. Valószínűleg ezt már csak én teszem hozzá, valami olyasmire lett ebbe a dologba, hogy mikor meghallották a dalaimat, akkor így felfogták azt, hogy hát igen, nem csak ők élnek ezzel az úgymond őrülettel, azt nem kell belehalni, lehet vele élni. Én például dalok formájában, tehát hogy mondjam ezt, csapolom le ezt a dolgot.
4: Tehát mindenkinek van egy kiút, vagy lehet egy kiút ezekből az állapotokból, de egy kérdés, amíg nem válaszoltatok, hogy ebben a szerfüggőségben mi tartja benn a művészt?
6: Hát az elején az ember, én legalábbis azért kezdtem el, hogy megnyíljak, hogy egy kicsit a személyiségem az emberek felé jobban nyíljon, felfedezzem azt, hogy mi van bennem, és hát amit ott találtam, az, ahogy mondtam is, egy óriási adatbank, amit Isten tudja hány ezer éve cipelek magammal, és ez nagyon jó dolog volt, de aztán mivel, hogy emberi testben vagyok, és ugye az élet az nagyjából az a szokásoknak a tömkelege, megszoktam a dolgot, és egy idő után automatikusan összekapcsoltam.
4: Okay.
6: Reflexként, hogy ha írás van, akkor drog van.
4: És te, Tamás? Hogyha még volt egy gondolat beléd, nem akarom
6: ennyi,
4: beléd.
6: Ennyi, nagyjából ennyi.
5: Nálam is egyébként így működött, nálam még azzal tetéződött, hogy én csomó mindent, tehát én csomó mindent nem mertem úgy drogok meg izé nélkül, meg csinálni rásegítés nélkül.
4: Na most mondd, hogy mik ezek a csomó minden például.
5: Azt a fajta pofátlan megélését a szabadságnak, amitől én az volt, vagy amitől úgy véltem, hogy az vagyok, aki. Uh-huh. És igazából ez omlott össze bennem a megtérés pillanatában, és a megtérésnek, és az Isten élménynek, és az vele való együttjárásnak köszönhetem, hogy ma már bármit megmerek csinálni, amit persze helyesnek tartok, tehát mindent nem csinálok meg, de eléggé nem ijedek meg semmitől, és semmi nem kell hozzá, tehát semmi. Tehát elég hozzá az Isten jelenléte, meg a személyiségem, meg a tőle kapott ajándékok. Úgyhogy ez egy nagy szabadulás, és ez, látom, hogy ez a Robinál is a maga világában ugyanúgy megvan, mert most már nem használja ezeket, és mégis tök jó, amit csinál, és mégis ugyanúgy kiáll emberekkel, és nem
4: és megvan ez a felszabadultság a drogok nélkül is?
6: Sőt.
4: Mesélj!
6: Hát igazából a drogozásnak, ami nagy felmenő ága volt nálam, az igazából az első néhány év. Aztán jött 18 év, amikor már folyamatosan szabadulni akartam tőle, kevés sikerrel, ugye egészen 2020-ig, és hát onnantól kezdve akármilyen gondolatom volt, akármilyen döntésem, tettem, akkor azt így megkérdőjeleztem, hogy de mi van, hogyha ez csak azért van, mert hogy folyamatosan be vagyok drogozva, és valójában ez nem a helyes út. Na és ebben segít a józan élet, mint ahogy az elén azt fel is olvastad, hogy nekem azért jelzőbólya a józanság, mert ott nincs olyan, hogy azt mondja a hang, hogy jó, ezt most csak azért gondolod így, erre az útra csak azért akarsz rálépni, azért akarsz erre indulni, mert hogy be vagy drogozva. Mert hogy józan vagyok, akkor tudom, hogy jó úton járok.
4: Mesélj nekünk még arról az alkalomról, amikor már józanul írtál. Én tudom, hogy olvastam, hogy 2023. december 24-én történt, amit a hallgatókkal is, Tamás, veled is megosztanék, hogy azért hátborzongató, mert nemrég vendégünk volt itt a Cross és a Manna stúdiójában Lackfi János, és 2023. december 24-én ő egy újabb lehetőséget kapott a teremtőjétől. Élet 2.0, azóta beszélhetünk erről, ő felgyógyult egy infarktusból, és ez ugyanaz a nap. És 2023. december, ugye?
5: Nagyon.
4: Mi, veled emlékszel? Én elkezdtem
5: 23,
4: gondolkodni.
5: 23,
4: 24. Komolyan elkezdtem gondolkodni. Mi történt akkor? És nem, semmiféle misztikum nincs ebbe, csak
5: hát azért... nem tudom. Én azt mondanám, vagy én azt kérdezném a Robitól még, hogy amiket te most itt elmondasz, azok tulajdonképpen mind az iskola példái annak, amit a büszke, modern, nyugati közbeszéd és közgondolkodás sok esetben megvetéssel illet, kivéve persze, hogyha egy közkedvelt személyiségről van szó, úgyhogy használjuk ki ezt a versenyelőnyt most, hogy egy Bércesi Robi fogalmaz meg, akár a művészi alkotói folyamattal, akár a hit valóságával kapcsolatban olyan irracionális hitvallást, ami nagyon is valid, legitim és része a valóságnak. Azért mondom ezt, mert tegnap is hosszú beszélgetésem volt egy nagyon aranyos emberrel, aki maga teljesen, hát mondjuk úgy, hogy ilyen pozitív, de inkább ilyen esse eldöntött, hogy pozitív agnosztikus vagy. Nem pozitív agnosztikus, nagyon nehezen meggyőzhető, nagyon racionális ember, de mégis van egy érdeklődésben, és ő kezdeményezte ezt a beszélgetést, és benne tulajdonképpen ebben a beszélgetésben megjelent az európai kultúrtörténet szinte összes ilyen ellenérvrendszere a hittel szemben, és ezért számomra most magas labda az, hogy te pedig olyan magától értetődően és ilyen fesztelenül és őszinte gyermeki leírással vezetett be számunkra azt az alkotói folyamatot, meg a hitnek a belső mozdulatait, amelyek ezen fittyet hánynak erre az ateista narratívára, hogy, és ezt te büszkén vállalod más interjúkban, meg más megszólalásokban is. Mi a közönség, vagy a veled szembe jövő emberek visszajelzése erre?
6: Igazából eszembe jutott erről egy komment. Régebben olvastam még kommenteket, most már jó ide, nem, ez nagyon régi. Van velem egy interjú, fönn van a YouTube-on valami ilyesmi a címe, hogy 21 gyógyszer naponta, 12 napig lekötözve. Ez volt a 2014-es kálváriám, amikor ugye mi először találkoztunk ott a Nyírőben. És van az interjú, és ott alatta van egy komment, hogy hát azért örülök annak, hogy az Isten barna megmenekült. De kb. hogy nagyjából, nagyjából ilyen ezt gondolják, de hát majd rájönnek. Tehát mindenkinek eljön az életében egy olyan bizonyos pont, amikor térdre rogy. Csak ennyit mondhatok.
4: Miért mentél be te akkor Tamás a Nyírőre?
5: Egy közös barátunk, Robinak legjobb barátja volt, én pedig inkább egy jó ismerős, aki engem ismert még a régmúltból, Pite Megyes,
6: mi volt a kezdve? Megyesi Ferenc.
5: Megyesi Ferenc volt a neve, Pite a beceneve, ő volt a nagyon jó barátja Robinak és menedzsere, és a Pite keresett meg engem, hogy hát biztos rám hallgatna a Robi, és akkor én bementem, és hát nagyon, máig megvan a beszélgetés, nagyon érdekes, nagyon egzotikus, de mégis volt benne valami felemelő, volt valami, valami előremutató az egészben, annak ennél, tehát valami miatt nem az maradt meg, hogy atyaig, mi lesz ebből, hanem valahogy a reménynek a szikrája akkor is ott volt, de ez látható szintet, tehát aki kívülről nézhette, annak biztos nem látszott. Tehát az utó íze mégis ilyen volt. És utána pedig, ahogy teltek az évek, hát még volt egy-két ilyen hardcore beszélgetés, amikor szintén még nagyon hangyás volt a kép, de aztán szépen lépésről lépésre egyre jobban kitisztult, és volt kifejten olyan, amikor hát Robi azzal hívott, hogy fú, tényleg, hát, hogy Jézus, meg a Biblia, meg hogy milyen nagy, meg milyen jó, és akkor meg készséggel próbáltam válaszolni, meg sokszor találkoztunk is. Úgyhogy én azért abszolút hiszem, hogy az Úrnak a keze benne van ebben a gyógyulási folyamatban, még ha nem is azokon a lépéseken keresztül, mint nálam, de hát mindegyikünk útja más, tehát egyének vagyunk, de én ebből nem tudom az Istent kihagyni, hát és főleg azért sem, mert maga a Robi is ezt azért így apostrofálja, hogy állandóan hit való életet él, és azért ez egy nagy dolog egy olyan világban, amikor mondjuk úgy, a hívőket azért hát, hogy is mondjam, ahogy ez a komment is beszél róla, hogy jó van, Pistike, nem vagy kocka fejű, tehát eltűrjük, de azért komolyan vehető alternatívának sokan nem gondolják. Pedig, ha tudnák, hogy ez mennyire komolyan vehető, de hát ugye ezt előre megmondta Pál apostol, hogy az Isten bolondság az ugye bölcsebb az embereknél. Szóval van ebben valamit, ha direkt Isten úgy csinálta meg ezt az egészet, hogy hogy senki se dicsekedhessen, hogy legyen egy ilyen kis ilyen szépséghibája ennek a hitnek, hogy nem olyan kerek a világ, mint ahogy egyébként nem is az. Most nem a föld geometriai formájára gondolok, hanem a berendezkedésünkre.
4: Meg a működésre, igen.
5: A működésre, és hogy nagyon nem kerek. És akkor már, ha ennyire feje tetejére állt minden, akkor miért az Isten útja legyen olyan szabványos, tökéletes? Miért nem abba legyen olyan botrány kő, hogy az megpróbálja az embert, hogy most jó szívű-e, vagy nem jó szívű, erről szól itt a történet.
4: 2014 nyírő, te mire emlékszel a Tamással való beszélgetésből, és utána hatalmas ugrás az idővonalon, és jöjjön az a 2023. december 24-e, amikor is mondhatjuk azt, hogy TikTok vagy TikTok, TikTok.
6: Az első beszélgetésünkre nem igazán emlékszem, mivel tényleg akkor napi 21 gyógyszert szedtem, ott kint álltunk a dohányzóba, pizsamába voltam, nagyjából ennyire emlékszem. Az első emlék az igazából az volt, amikor egy 10 napra vagy egy hétre a Tamás bejött a kórházba, és kikért engem egy ilyen kikérő lappal az orvostól, mert hogy ilyen kényszergyógykezelésen voltam benne, mert nem csak a mentők, hanem a rendőrök is vittek be, tehát így velük karöltve vonultam
5: van egy
6: be.
5: Még hogy a tűzoltók nem kellett csatlakozni.
4: Katasztrófa védelem.
6: Meg az üdvhadsereg. Szóval, hogy kényszergyógykezelésen voltam, és nem jöttem ki, nem hagyhattam el majd fél évig a nyírőnek a területét.
4: Okay.
6: Kivéve egy alkalmat, amikor Tamás bejött értem, és elvitt engem a hídgyülekezetének az egyik istentiszteletére, ott eltöltöttem egy kellemes délelőttet, és utána visszahozott engem a nyírőbe, és emlékszem arra, az nagyon benne maradt, hogy mentünk az úton, én ültem a hátsó ülésen, és néztem ki az ablakon, és láttam a normális embereket, ahogy közlekednek az utcán, mennek át a zebrán. Ugye én akkor már hosszú hónapok óta csak valódi elmerodjantakat láttam magam körül, leszámítva a néhány ápolót, szóval az egy felemelő érzés volt.
4: Hú, vajtok, ez
5: jó.
4: Hú.
5: Ez nagyon jó.
4: Ebbe azért az ember beleszédül azt a mindenit. Fel nem tudom fogni, hogy ilyen, mondjuk nem ebben az állapotban, nem ebben a mélységben, kicsit föntebb, hogy a fenébe tudtál te olyanokat írni, amiket letettél az asztalra? Hogy működik ez? Tehát ez az elmének a csodája. Nem értem, fiúk, nem értem.
6: Én egy egyszerű ember vagyok, teljesen átlagos tulajdonságokkal, én hidd el nekem, ismerem magamat jól. Annyi az egész, hogy van egy hang a fejembe, ami nem a gondolatom, hanem egy különálló entitás, egy szellemi lény, aki de igazából azon kívül, hogy teste nincsen, teljes mértékben egy személyiség. Nek felel meg, és ő az, aki az én utamat egyengeti, irányítja, és igen, a legfőbb szellemi lény Istennek a nevében segít engem át az életemen. Akárhogy is hangzik ez, a gyakorlatban, a fizikai világban ez működik, úgyhogy én csak ennyit tudok erre mondani most.
5: Lehet. Szerencsére, hogy én már nem vagyok olyan mértékben indoktrinált, mint mondjuk 10 éve, amikor találkozunk, akkor arra biztos meg lenne a kész válaszom, hogy ez micsoda. Ma már nincs kész válaszom, tehát ma inkább azt mondom, hogy fogalmam sincs, de hát hogyha jó, akkor hadd szóljon.
4: De azért van különbség ezen állapot és a 2-3 évvel ezelőtti állapot és alkotó folyamat között, vagy akkor is azt érezted, hogy van veled mellette valaki, jönnek ihletek, tehát ez ugyanaz az állapot?
6: Igen, ez a hang, ez mindvégig velem volt, amióta az eszemet tudom, és sanszos, hogy ez a hang fog utoljára elhallgatni az életem végén a fejemben. Úgyhogy nem küzdök ellene. Nyilván kamaszkoromban, meg a 20-as éveimben nem tudtam mire vélni ezt a dolgot, mivel így születtem, ezért sokáig azt hittem, nagyon sokáig azt hittem, hogy mindenki ilyen. Ugye 30 éves korom körül kezdtem ráébredni, hogy nem, kevesebben vagyunk, mit gondoltam.
5: Egyébként pont nem láttam egy videót arról, hogy az intelligens emberek különböző ismérveiről, és akkor az egyik ismérve az volt, hogy állandó beszélgetésben vannak önmagukkal. Tehát én azt is megkockáztam, kockáztattam.
4: Köszi, hogy megnyugodtam.
5: Hogy itt a személyiség, tehát hogy nem feltétlenül kell, most nem azt mondom, hogy kizár, de nem feltétlenül kell transzcendens dologra gondolni. Mm-hmm. Tehát ez lehet egy pszichológiai jelenség is, ami nálad valami miatt és valamiképpen markánsabban jelenik meg.
4: Nagyon intenzív.
5: Vagy intenzívebb, mint egy olyan embernél, akinek szintén megvan ez, csak olyan...
6: Én hiszek teged, de a hang kikéri magának. Ő azt mondta, hogy a saját jogán sokkal régebb óta létezik, mint te, és nem tehát
5: jó, hát figyelj,
6: jött, nem én, hanem már jó, előttük
5: minden, is ez azért és mondjam, nincs értelme a vitának, mert ez úgyis szóval a talányok világában marad. Mondom, én már kinőttem abból, hogy ilyen dogmatikai kézitúságba belemenjek, mert annak nagyon nagy híve voltam, és azt hittem, hogy ez az Isten szolgálata, de hát arra rájöttem, hogy ez nem. Vagy most legalább úgy gondolom, hogy nem. Úgyhogy hagyok békén mindenkit azt abban, amit...
4: Úgy is kiderül.
5: Úgy is kiderül.
4: Persze.
5: A lényeg az, hogy hát amit Jézus mondott, hogy akkor megkérdezték, hogy na melyik a két legnagyobb, melyik a legnagyobb parancsolat, így szólt a kérdés a Tórából, tehát az Isten beszédéből, melyik a legnagyobb parancsolat, és maga az Isten fia, a földre szállt istenség azt mondta, hogy az első úgy van, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, és minden erődből. A második pedig hasonló ehhez, szeresd az embertársadat, mint önmagadat. És ettől függ az egész törvény. Hmm. Tehát tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy ebben foglalhatott össze a Biblia lényege. Tehát aki nem olvasta a Bibliát még, vagy semennyit se olvasott belőle, de ezt a kettőt meghallja, hogy szeresd Istent, és szeresd a másikat, mint önmagadat, az már a Biblia lényegét meg is értette. Hmm. És ilyen egyszerűen el tud indulni ezen az úton. És azt hiszem, hogyha ezen az úton haladunk, akkor hát ahogy Ézsaiás proféta mondja egy helyen, hogy akkor a bolond se tud eltévedni.
4: És odaérkeztünk, hogy 2023. december 24.
6: Igen, otthon voltam, éppen a szobámban tettem-vettem, és emlékszem, hogy fölemeltem a gitárt, nyakamba akasztottam, és járkáltam fel alá, és elkezdtem így fel alá pengetni egy émol akkordot, és akkor született meg életem első józan dala. 1993 óta írok dalokat, és már az első dalaimat is részegen írtam, szóval utána jöttek a drogok, és ez a 2023-as dal, tehát akkor az
5: pont 30 év.
6: 30 évnek kellett ahhoz eltelnie, hogy megírjam életem első józan dalát.
5: Na mondj egy szövegrész belőle. Uh-huh, uh-huh.
6: Én azon gondolkodtam, hogy amikor az ember részeg vagy be van téve, akkor mindig tehet rá egy lapáttal. Mindig lehet az ember részegebb, bedrogozottabb, egészen a halálig lehet vinni. Viszont olyan egy józanabb, olyan nem igen lehet az ember, mert hogyha józan, akkor józan. Józanabb, tehát a valóság szint az a szint, ahonnan nincs tovább. És akkor jött ez a szöveg, hogy egyedül a valóságtól nem menekülhetsz. Az út végén ott vár, mindegy neki, mit gondolnak róla, akikbe te végig megbíztál. Tudom, előre meg kellett volna látnom, hogy mit teszel, mikor én elhibázom.
5: Nagyon szép.
6: Ez volt az első.
5: Nagyon szép. Nagyon szép.
4: És amikor először színpadra léptél, életed első józan, ezt most tegyük idézőjelbe, életed első józan dalával, hát figyelj, én a helyedben, én rettenetesen ideges lettem volna, hogy vajon hogy fogadja ezt a közönség, hiszen mondjuk ők nem tudták, hogy te már más állapotban írtad. Milyen volt a te lelki állapotod, és hogy fogadta a közönség?
6: A dalaim tükrözik azt, ami akkor történik velem éppen, amikor megírom őket, naplóbejegyzések, terápiás célt szolgálnak, és hát józanul írtam dalt, és sejtettem, hogy azok az emberek, akik ugye megszerettek engem ezek által, a sámánisztikus, olykor dörgedelmes, de mindenképpen furcsa asszociációs drogok által inspirált dalszövegek által, azoknak furcsa lesz az a letisztult, barátságos dalszerkezetű énekkel teli egyszerű dallamvilág, de hát egy letisztult elméből az ember ne várjon ilyen bonyolult.
5: Na és ezt hogy fogadja a közönség? Milyen reflexió?
4: Így van.
6: Igazából szerintem jól fogadják, bár nyilván akik már az eleje óta hallgatják a Hiperkalmát, azok azt mondják, hogy az első két album az a jó, és ami utána van, az már nem olyan jó.
5: Jó, de ezt mindenkinek mondják, akik még az embernek a régi dolgait szeretik, tehát ez nem a drogokkal összefüggésben, hanem ez egy ilyen általános tünete, mert az emberek együtt öregszenek a dalokkal, és a fiatalkorukat idézi fel, azzal függ össze nagyon sok dal.
6: Ettől függetlenül játszunk új dalokat is sikerrel, nem érzem úgy, hogy töltelék dalok lennének, mint például most az egyik Józan dalt, amit írtam, a Kicsike fény című számot, mikor játszuk, akkor nem látom azt, hogy az emberek a büfé felé vagy a WC felé veszik az irányt, hanem...
5: Mondja Kicsike fényből valamit?
6: Kicsike fény, legyen erőd, tudod, hogy fejben már eldőlt, melyik az út, amire lépsz, szólok majd, ha túl messze mész, legyen erőd, mert hív a világ, tudod, hogy szükség van rád itt, ha te szomorú vagy, mindig szar az idő, amikor sírsz, kint ömlik az eső.
5: Nagyon klassz.
4: Jaj, de jó, hogy itt van velünk a Bércesi Robi, már nem sokáig, még pár perc van a beszélgetésből. Meg kell veletek osztanom egy nagyon, nagyon érdekes dolgot, és a hallgatókkal, a Crosson és a Mannán. Én pár héten ezelőtt letöltöttem az Út, kötőjel On, applikációt, amit a Szentéren Szövetség adott ki. Hát mondom, megnézem már mi, már az a bátorító néhány gondolat, ami a reggeli kávémhoz éppen majd passzol. És képzeljétek el, hogy fú, nagyon tetszik a cím, és passzol hozzátok, mustármagforradalom.
5: Jó.
4: Milyen erős.
5: Te jó, igen.
4: Mekkora mustár, Robi, tudod mekkora mustármag? 1-2 milliméter. Én ezt néha fiúknak, meg férfiaknak meg szoktam mutatni. Mindenki előáll a színpadon, és parolázik ezekkel a nagy jézusi bölcsességekkel, és akkor menjünk be a konyhába, és nézzük meg, hogy az Isten fia miről beszélt. Mert a mustármag az tényleg a köröm alatti piszok, és erre mondja Isten, hogy ennyire picike hit. Ennyire elég, ez a picike is elég lenne, és hatalmas fává tud nőni. A madarak meg ott szépen ott majd ellesznek az ágain, eszegetnek, meg dalolgatnak. Mit gondolsz, ez a picike hit megvan, ez a mustármagnyi megvan ez benned a további elkövetkező, nem tudom, évtizedekre, hogy te meg tudsz maradni józanul, vagy elég a hit hozzá?
6: Hát, ahogy mondani szokás, és egyet is értek vele, Isten kezében vagyunk, én legalábbis mindenképpen. Úgy vagyok vele, hogy rajtam nem fog múlni. Eddig nem terveztem hosszú távra, napról napra éltem. Most már megpróbálok, merek tervezni, mert az ember tervez, de azért, hogyha az ember nem tervez, akkor még Isten se tud rajta segíteni. Úgyhogy igyekszem tervezni, és szívből remélem, hogy még az a sok minden, amit érzek, hogy bennem van, nem feltétlenül dalszövegek, hanem prózai dolgok, azok elő tudnak jönni ebben az életemben. Kop, kop, kop, kop.
4: Hát én azt mondom, hogy ámen. Kísértések, még van pár percünk, kísértések, mennyi időn keresztül érik még az embert, mikor azt mondja, hogy kész, vége?
5: Ez eltérő, nagyon sok mindentől függ, de én még a végére azért azt megkérdezném, mint aki erről tudok, hogy egy nagyon, nagyon jó dolog is van a Robinál, ami szintén előremutató, és ebben nagyon jó választ adtál, de, mert egyszerre igenlő, más részről pedig az Istenre hagyatkozó, de hogy ez a konkrétan az eddigi ilyen-olyan párkapcsolatokat most úgy tűnik, hogy felváltotta egy nagyon komoly, amit Robi is élethosszígra tervez, hogyha ez csak egy mondatban is publikus, ha nem, akkor kivágjuk.
6: Igen, van barátnőm, 4 hónapja vagyunk együtt, boldogok vagyunk, ez rólam tudni kell, hogy nyilván a drogos időszakaimban szó se lehetett arról, hogy nekem komoly kapcsolatom legyen, hiszen főállású drogosként minden napom arról szólt, hogy előkerítsem a betevő adagot, és kamaszkoromban is elég problémás volt nekem a párkapcsolathoz való hozzáállásom. Most 4 hónapja boldog kapcsolatban élek, úgyhogy tényleg erre is azt mondom, hogy rajtam nem fog múlni, én most elégedett vagyok ezzel meglehetősen.
4: De jó, hogy behoztad ezt, és akkor nem kell kivágni ezt a személyes szálat.
6: Nem.
4: Szóval valószínű a kapcsolat ereje, az élni akarásod, a hited itt tudnak tartani a józanság útján. Én annyira nagyon kívánom ezt neked. Olyan különleges figura vagy. És azért így a végére tegyük már oda, hogy szerintetek mindkettőtöktől szeretném most a választ. Miért hallgassák a Crosst és a Manna hallgatói, meg az ő egész házuk népe a Hiperkarmát?
6: A Hiperkarma, ahogy már említettem is korábban, azért született meg, hogy én saját magamon segítsek, hogy úgy átevickéljek az életen, a személyes fejlődésemet segítse, hogy boldogabb, teljesebb életet tudjak élni. És hogyha valakinek esetleg lelki problémái vannak, vagy a szeretteinek, vagy nem tud kikeszperegni akármilyen gödörből, vagy úgy érzi, hogy egyedül van az őrületével, és ennél lejjebb már nem lehet, talán elsősorban nekik szól. Ez a zene azoknak az embereknek, akiknek lelki sérüléseik vannak, és hát valljuk be, azért kinek nincsenek.
5: Szerintem meg azért, mert egy nagyon őszinte, maníroktól mentes és nagyon tehetséges alkotó dalait hallhatja, aki képes arra, hogy a dalaiban egyszerre legyen szerethető, felismerhető mintázatokat ad, de aztán végig mindig kizökkent, és a meglepetés erejével szolgál.
4: Hát, mint az is.

0: Szombatonként este 6-tól megtalálsz és keres is minket a social felületeken. Én Bali Mónika vagyok, és Pajor Tamással jövünk még, és várunk.
1: Sziasztok!
2: Cross GPS.
3: Cross GPS a Manna FM-en.
2: Cross GPS.
3: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
4: Charlie, with you, and you're gonna for a new move.

0: szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Manna Morzsa.
1: Elektronikai hulladék. A fiókban lapuló bánya. Régi telefon, elromlott töltő, használaton kívüli tablet, kábelek, amelyekről már senki sem tudja, mihez valók. Sok otthonban van egy, majd jó lesz valamire, fiók. Csak hogy az elektronikai hulladék világszinten hatalmas és gyorsan növekvő probléma. A Global e-Waste Monitor 2024 szerint 2022-ben 62 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett a világon, és ennek csak valamivel több mint ötödét gyűjtötték be, és hasznosították dokumentáltan megfelelő módon. Ez azért gond, mert az elektronikai eszközök értékes anyagokat tartalmazhatnak, fémeket, ritka földfémeket, ugyanakkor veszélyes anyagok is kikerülhetnek belőlük, ha rosszul kezelik őket. A legjobb hulladék persze az, ami meg sem keletkezik. Használjuk tovább, javítassuk, adjuk tovább, ha működik. Ha pedig végleg elromlott, vigyük megfelelő gyűjtőhelyre, ne a kommunális szemétbe. Az elektronika kényelmet ad, kapcsolatot teremt, munkát segít. De az életciklusa nem ér véget akkor, amikor mi lecseréljük. A fiókban lapuló régi eszköz nem csak lom. Erőforrás vagy kockázat. Attól függ, mit kezdünk vele.
0: Ez volt a Manna Morzsa.
2: Folytatódik a késő nyárias idő. Szolnokon folytatja országjárását Magyar Péter. Szükséghelyzetet hirdettek bankokban a két napja tartó esőzés miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A vízgazdálkodást és az asszály elleni küzdelmet nevezte a következő évek egyik legfontosabb nemzeti ügyének a kormányfő Szolnokon, országjárásának újabb állomásán. Magyar Péter úgy fogalmazott, nincs idő egymásra mutogatni. A Tisza kormány első 134 napjáról azt mondta, kisebb-nagyobb botlásokkal, de haladnak előre. Hangsúlyozta, az előző kormány 8-9%-os költségvetési hiányt titkolt el, és az ország pénzügyi helyzete több ezer milliárd forinttal rosszabb volt a korábban közöltnél. Lerótta tiszteletét New Yorkban a 2001. szeptember 11-i emlékhelynél Baka András köztársasági elnök. Az államfői hivatal honlapján és Facebook oldalán közölte, a 25 évvel ezelőtti események fordulópontot hoztak az egész világ életében. Mindenek előtt azonban felfoghatatlan tragédiát jelentettek az áldozatok és családjaik, közösségeik számára. Baka András munkalátogatáson tartózkodik az Egyesült Államokban. Az oktatásban tervezett változásokról, valamint a terület helyzetéről egyeztetett a szaktárca a Tisza frakció több képviselőjével a parlamentben. A politikusok megosztották a saját térségükben szerzett tapasztalataikat, észrevételeiket és javaslataikat. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közölte, a helyi viszonyok ismerete segít abban, hogy célzott, a valós igényekre reagáló fejlesztéseket valósítsanak meg. A méltóságban és békében való együttélés fontosságáról beszélt 14. Leó pápa, amikor menekültekkel találkozott Párizsban. A katolikus egyház fő szerint nem azok írják a történelmet, akik erejükkel teret foglalnak, hanem azok, akik helyet adnak másoknak, békefolyamatokat indítanak el és bizalmat teremtenek. Szükséghelyzetet hirdettek Tájföld fővárosában a két napja tartó esőzés miatt. Bankok valamennyi kerületét érinti az áradás, a megduzzadt csatornák miatt házak és éttermek kerültek víz alá. Az ázsiai ország más részeiben is gondot okoz a heves esőzés. 21 tartományból jelentettek villámárvizeket, egy ember meghalt. Tájföldön 2011-ben is súlyos árvíz pusztított. Akkor több mint 500 ember vesztette életét, és több millió ház került víz alá.
0: Időjárás.
2: Vasárnap a hajnali órákban elszórtan pára, illetve ködfoltok képződhetnek, majd ezek feloszlása után sok napsütésre számíthatunk. A szél mérsékelt marad, hajnalban 4-10, délután 22-25 fok valószínű. Hasonlóan napos, száraz, kellemes idő lesz a következő napokban is.
3: Manna Hits.
4: Manna Hits.

0: Ez a Manna Hit.
1: Hi, this is Meredith Malden, and this is a little behind the song story about the song called Home.
2: And his arms are open wide. He's inviting me.
1: When I was a little girl, my father passed away when I was
3: Még kislány voltam, amikor apukám meghalt, és csak néhány évvel ezelőtt kezdtem el anyukámmal beszélgetni róla. Akkor lettem képes arra, hogy többet tudjak édesapámról. Egy alkalommal anya elmesélte nekem, hogy néhány évvel a halála előtt apám kíváncsiságból elment egy férfiakból álló biblia tanulmányozó csoportba, és ott találkozott az úrral, és rögtön meg is tért. És nem volt utána más vágya, csak az, hogy mindenkinek elmesélje, hogy milyen csodálatos Jézus. Aztán kapott egy kijelentést is arról, hogy mindannyian beléphetünk a kegyelem trónjához. Ez a dal arról szól, hogy Jézus már odaadta nekünk a belépőt a mennyekbe, a kegyelem trónusához.
2: Thank you that I can approach your throne, calling my name.

0: Manna morzsa. Sokáig a fogyasztás egyik alapmondata az volt: elromlott, cseréljük. De egyre többen fedezik fel újra a régi logikát: amit lehet, javítsunk meg. Ez nem nosztalgia, hanem nagyon is modern gondolat. A körforgásos gazdaság lényege, hogy az anyagokat és termékeket minél tovább használatban tartsuk. Ha egy ruhát megvarrunk, egy bútort felújítunk, egy eszközt megjavítatunk, akkor nem csak pénzt spórolhatunk, hanem csökkentjük az új termék előállításához szükséges nyersanyag, energia és szállítás igényét is. A javítás kultúrája ráadásul szemléletet is ad. A tárgy nem azonnal szemét, ha hibás. Lehet története, értéke, második élete. Egy megjavított tárgyhoz sokszor jobban kötődünk, mert van benne figyelem és döntés. Persze nem minden javítható gazdaságosan, és nem mindenki tud szerelni. De a kérdés már önmagában hasznos: tényleg cserélni kell, vagy van más út? Kölcsönzés, megosztás, használt vásárlás, javítás, újrahasználat mind része lehet egy józanabb fogyasztásnak. A fenntarthatóság néha nem nagy gesztus. Csak egy megvart cipzár, egy újraélesztett lámpa, egy megmentett szék.
1: Ez volt a Manna morzsa.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: Fantasztikus slágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hits.
1: Hey, this is Chris Cleveland with Stars Go Dim, and this is the story behind my new song, Yes He Does.
2: Yes He Does.
3: Ez a dal arra hívja fel a figyelmedet, hogy Isten nem egy távoli lény, hanem egy valóságos személy, aki közel van hozzád, aki veled van. Könnyű ezt szem elől téveszteni, különösen az élet káoszában. De nem számít, mi történik körülötted, mi történik veled, Isten szeretete még nem ért a végéhez. Bármi van is most az életedben, tudd, hogy Isten aktívan részt vesz benne, és törődik veled. Ő mindig hűséges.
1: So whenever you wonder if God's really a God who's active in your life, or if he even cares about you at all, his faithfulness always lets you know.

0: Yes. Manna morzsa.
1: Mi az a korallfehéredés? A korallzátonyok sokak fejében színes, nyüzsgő víz alatti városok. Valójában azok is. Rengeteg halfajnak, gerinctelennek és más élőlénynek adnak otthont. De ezek az ökoszisztémák nagyon érzékenyek. A korallok különleges együttélésben élnek apró algákkal. Ezek az algák táplálékot biztosítanak a korallnak, cserébe védett élőhelyet kapnak. Amikor azonban a tengervíz túl meleg, ez az együttélés felborulhat. A korall kilöki magából az algákat, elveszíti színét és kifehéredik. Innen a név korallfehéredés. A fehéredés nem mindig jelent azonnali pusztulást. Ha a stressz rövid ideig tart, a korall képes lehet regenerálódni. De ha a meleg sokáig fennáll, vagy gyakran ismétlődik, a korall elpusztulhat. A tudományos szervezetek szerint a tengerek melegedése miatt a tömeges fehéredési események gyakoribbá váltak. Miért érdekeljen minket mindez? Mert a korallzátonyok nem csak szépek. Védik a partokat a hullámzástól, élőhelyet adnak, halászatot és turizmust tartanak fenn. A korallok állapota olyan, mint egy figyelmeztető lámpa a bolygó műszerfalán. Ha villog, érdemes odafigyelni.
2: Ez volt a Manna morzsa. Manna FM. A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene.
3: Folytatódik a késő nyárias idő. Az országgyűlés hétfőn tárgyal az előző kormány két minisztere és Magyar Péter mentelmi ügyéről. Ismét Torockai Lászlót választották a Mi Hazánk elnökévé. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Magyar Péter kormányfő azt kéri a Tisza frakciótól, hogy egyhangulag szavazza meg mentelmi jogának felfüggesztését. A miniszterelnök országjárásának Szolnoki állomásán hangsúlyozta, semmi takargatni valója nincsen, és ma sem tenne másként, ha meg kellene védeni a barátait vagy fiatalokat egy fizetett provokátor zaklatásától. Az országgyűlés hétfő reggel rendkívüli ülésen tárgyal az előző kormány két minisztere és Magyar Péter mentelmi ügyéről. Az ügyészség a miniszterelnök esetében telefonlopás, Hankó Balázs ellen hűtlenkezelés, Sesták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoz. Ismét Torockai Lászlót választotta a pártelnökévé a Mi Hazánk mozgalom kongresszusa. A szervezetet annak 2018-as alakulása óta irányító politikus egyetlen jelöltként indult a tisztségért. Torockai László a tisztújító kongresszuson azt mondta, hogy a Mi Hazánk az egyetlen politikai erő a parlamentben, amely felveti és megválaszolja a világ és a magyarság előtt álló valódi kérdéseket. Lerótta tiszteletét New Yorkban a 2001. szeptember 11-i emlékhelynél Baka András köztársasági elnök. Az államfői hivatal honlapján és Facebook oldalán közölte, a 25 évvel ezelőtti események fordulópontot hoztak az egész világ életében. Mindenek előtt azonban felfoghatatlan tragédiát jelentettek az áldozatok és családjaik, közösségeik számára. Baka András munkalátogatáson tartózkodik az Egyesült Államokban. 6 ember vesztette életét az aténi házrobbanásban, miután megtalálták az utolsó két eltűnt holttestét is. Az áldozatok között van az épületben élő idős házas pár és 4 amerikai turista, az azonosításuk még tart. Az aténi polgármester szerint a detonációt valószínűleg gázszivárgás okozta, a körülményeket még vizsgálják. Több tucat bálnaborjú tetemét sodort a partra az óceán Argentínában. Halálukat feltehetően bakteriális fertőzés okozta, de vizsgálják az esetleges emberi tevékenység szerepét is. A déli simabálnák a szaporodási és borjúnevelési időszakban Argentina, Brazília és Uruguay partjaihoz vándorolnak. A két óceáni áramlat találkozásánál fekvő, tápanyagban gazdag térség az UNESCO világörökségének része. Vasárnap a hajnali órákban elszórtan pára, illetve kötfoltok képződhetnek, majd ezek feloszlása után sok napsütésre számíthatunk. Hajnalban 4-10, délután 22-25 fok valószínű.
4: Manna Hit.
2: Manna Hit.
5: But it's been so long.

0: amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hits.
1: Hey, I'm Chris Ekis, and this is the story behind the song Save My Soul. I remember falling in love with Jesus.
2: Emlékszem, amikor beleszerettem Jézusba, amikor a róla szóló történeteket olvastam és hallgattam róla az énekeket. Mások úgy beszéltek róla, hogy én csak szerettem volna. Csatlakozni akartam a családjához, az otthonához és a királyságához, és szívem mélyéből kiáltottam ki Jézust. Most neked is odaadom az életemből ezt a kiáltást, a szívem legmélyéből. Áldom Jézust. Az életemet nekiadom minden hitemmel együtt. Mindent megteszek Jézusnak, hogy ezzel ő megmentse a lelkemet. A dal Krisztus irgalmáról és együttérzéséről szól, valamint a velünk való bensőséges kapcsolatáról, akik egyszer már voltunk igazán mélyen. Minden helyet megjártam már, ahová el kellett mennem, de most itt az idő, hogy Jézushoz menjek.

0: Morzsa.
1: Az óceán akkor is velünk van, ha messze élünk tőle. Magyarországról nézve az óceán távoli dolognak tűnhet. Nincs tengerpartunk, nem látjuk naponta a hullámokat. Mégis az óceán a mindennapi életünk része. Hatással van az éghajlatra, a csapadékra, a hőmérsékletre, az élelmiszerláncokra, és a föld oxigéntermelésében is fontos szerepe van. A tengerek felszínközeli vizeiben élő apró növényi szervezetek, a fitoplanktonok fotoszintetizálnak. Vagyis fény segítségével széndioxidot kötnek meg, és oxigént termelnek. Nem látványos, nem szerepelnek természetfilmek főhőseként, mégis a bolygó működésének alapfigurái. Az óceán ugyanakkor sok terhet visel. Melegszik, savasodik, szennyeződik. A műanyag, a túlhalászat, a partmenti szennyezések és a klímaváltozás mind nyomást gyakorolnak rá. És ami az óceánnal történik, az előbb-utóbb a szárazföldön is érezhető. Ezért az óceánvédelme nem csak tengerparti országok ügye. A fogyasztási szokásaink, az energiahasználatunk, a hulladékkezelésünk mind összefügg vele. A távoli hullámok története valójában a mi történetünk is.
0: Ez volt a Manna Morzsa.

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
1: Folytatódik a késő nyárias idő. Az országgyűlés hétfőn tárgyal az előző kormány két minisztere és Magyar Péter mentelmi ügyéről. Ismét Torockai Lászlót választották a Mi Hazánk elnökévé. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Magyar Péter kormányfő azt kéri a Tisza frakciótól, hogy egyhangulag szavazza meg mentelmi jogának felfüggesztését. A miniszterelnök országjárásának szolnoki állomásán hangsúlyozta, semmi takargatni valója nincsen, és ma sem tenne másként, ha meg kellene védeni a barátait vagy fiatalokat egy fizetett provokátor zaklatásától. Az országgyűlés hétfő reggel rendkívüli ülésen tárgyal az előző kormány két minisztere és Magyar Péter mentelmi ügyéről. Az ügyészség a miniszterelnök esetében telefonlopás, Hankó Balázs ellen hűtlen kezelés, Seszták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoz. Ismét Torockai Lászlót választotta a pártelnökévé a Mi Hazánk mozgalom kongresszusa. A szervezetet annak 2018-as alakulása óta irányító politikus egyetlen jelöltként indult a tisztségért. Torockai László a tisztújító kongresszuson azt mondta, hogy a Mi Hazánk az egyetlen politikai erő a parlamentben, amely felveti és megválaszolja a világ és a magyarság előtt álló valódi kérdéseket. Lerótta tiszteletét New Yorkban a 2001. szeptember 11-i emlékhelynél Baka András köztársasági elnök. Az államfői hivatal honlapján és Facebook oldalán közölte, a 25 évvel ezelőtti események fordulópontot hoztak az egész világ életében, mindenek előtt azonban felfoghatatlan tragédiát jelentettek az áldozatok és családjaik, közösségeik számára. Baka András munkalátogatáson tartózkodik az Egyesült Államokban. 6 ember vesztette életét az aténi házrobbanásban, miután megtalálták az utolsó két eltűnt holttestét is. Az áldozatok között van az épületben élő idős házas pár és 4 amerikai turista, az azonosításuk még tart. Az aténi polgármester szerint a detonációt valószínűleg gázszivárgás okozta, a körülményeket még vizsgálják. Több tucat bálnaborjú tetemét sodort a partra az óceán Argentínában. Halálukat feltehetően bakteriális fertőzés okozta, de vizsgálják az esetleges emberi tevékenység szerepét is. A déli simabálnák a szaporodási és borjúnevelési időszakban Argentina, Brazília és Uruguay partjaihoz vándorolnak. A két óceáni áramlat találkozásánál fekvő, tápanyagban gazdag térség az UNESCO világörökségének része. Vasárnap a hajnali órákban elszórtan pára, illetve kötfoltok képződhetnek, majd ezek feloszlása után sok napsütésre számíthatunk. Hajnalban 4-10, délután 22-25 fok valószínű.
0: Élet, öröm, zene, ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on, online és applikáció.

0: Manna Hit.
1: Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
2: Hi, I'm Ken Gover, and I'm here to introduce my new song, Either Way. The song was inspired by a good friend of mine.
3: Ezt a dalomat egy nagyon jó barátom ihlette, aki az elmúlt évben rákkal küzdött. Sajnos nem tudtam őt meglátogatni, nem lehetett hozzá bemenni a kórházba, úgyhogy hetente egyszer felhívtam őt telefonon, és nagyon sokat beszélgettünk. Én mindig megkérdeztem tőle, hogy mit szeretne, mit kérjek Istentől vele kapcsolatban. Ő pedig mindig azt felelte, hogy imádkozz azért, hogy Isten erőt adjon nekem, hatalmas erőt addig, amíg itt vagyok a Földön. Azután nagyon vidáman mindig hozzátette azt is, hogy tudod ugye, hogy ha fizikailag nem is, én szellemileg már meggyógyultam Krisztus karjaiban. Szóval jól vagyok, mert tudom, hogy Isten lát engem, és tudja, min megyek keresztül, és én ismerem a megváltómat. A barátom Isten gondjaira volt bízva. Szóval ennek a dalnak az a lényege, hogy akármilyen beteg is a tested, ha ismered Jézust, a lelked már meggyógyult, és Istennél a lehető legjobb helyen vagy.
2: Either way, God loves us. Hope you're

0: Manna Morzsa.
1: Miért forróbb a város, mint a vidék? Nyáron sokan érzik úgy, hogy a városban áll a levegő. Ez nem csak benyomás. A városi hősziget jelenség azt jelenti, hogy a sűrűn beépített területek melegebbek lehetnek a környező, kevésbé beépített vidékeknél. Az aszfalt, a beton, a kő és a sötét tetők napközben elnyelik, este pedig lassan adják le a hőt. A növényzet ennek az egyik természetes ellenszere. A fák árnyékot adnak, a levelek párologtatnak, a zöld felületek pedig kevésbé forrósodnak fel, mint a burkolt felületek. Ezért nem mindegy, hogy egy utcában van-e fasor, egy udvarban van-e árnyék, vagy egy lakótelepen van-e használható park. A városi zöld nem csak szépészeti kérdés, egészségvédelmi infrastruktúra. Hőség idején csökkentheti a hőterhelést, javíthatja a levegő minőségét, tompíthatja a zajt, és még a közérzetre is hat. Amikor tehát egy város fát ültet, árnyékot tervez, zöld felületet őriz meg, az nem díszítés. Az alkalmazkodás a melegebb nyarakhoz, és néha egyetlen árnyékos utca is érezhető különbséget jelent.
0: Ez volt a Manna Morzsa, a 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója, rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene.
2: Folytatódik a késő nyárias idő. Az országgyűlés hétfőn tárgyal az előző kormány két minisztere és Magyar Péter mentelmi ügyéről. Ismét Toróczkai Lászlót választották a Mi Hazánk elnökévé. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Magyar Péter kormányfő azt kéri a Tisza frakciótól, hogy egyhangulag szavazza meg mentelmi jogának felfüggesztését. A miniszterelnök országjárásának szolnoki állomásán hangsúlyozta, semmi takargatnivalója nincsen, és ma sem tenne másként, ha meg kellene védeni a barátait vagy fiatalokat egy fizetett provokátor zaklatásától. Az országgyűlés hétfő reggel rendkívüli ülésen tárgyal az előző kormány két minisztere és Magyar Péter mentelmi ügyéről. Az ügyészség a miniszterelnök esetében telefonlopás, Hankó Balázs ellen hűtlenkezelés, Sesták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoz. Ismét Toróczkai Lászlót választotta a pártelnökévé a Mi Hazánk mozgalom kongresszusa. A szervezetet annak 2018-as alakulása óta irányító politikus egyetlen jelöltként indult a tisztségért. Toróczkai László a tisztújító kongresszuson azt mondta, hogy a Mi Hazánk az egyetlen politikai erő a parlamentben, amely felveti és megválaszolja a világ és a magyarság előtt álló valódi kérdéseket. Lerótta tiszteletét New Yorkban a 2001. szeptember 11-i emlékhelynél Baka András köztársasági elnök. Az államfői hivatal honlapján és Facebook oldalán közölte, a 25 évvel ezelőtti események fordulópontot hoztak az egész világ életében. Mindenek előtt azonban felfoghatatlan tragédiát jelentettek az áldozatok és családjaik, közösségeik számára. Baka András munkalátogatáson tartózkodik az Egyesült Államokban. 6 ember vesztette életét az aténi házrobbanásban, miután megtalálták az utolsó két eltűnt holttestét is. Az áldozatok között van az épületben élő idős házas pár és 4 amerikai turista, az azonosításuk még tart. Az aténi polgármester szerint a detonációt valószínűleg gázszivárgás okozta, a körülményeket még vizsgálják. Több tucat bálnaborjú tetemét sodort a partra az óceán Argentínában. Halálukat feltehetően bakteriális fertőzés okozta, de vizsgálják az esetleges emberi tevékenység szerepét is. A déli simabálnák a szaporodási és borjúnevelési időszakban Argentina, Brazília és Uruguay partjaihoz vándorolnak. A két óceáni áramlat találkozásánál fekvő, tápanyagban gazdag térség az UNESCO világörökségének része. Vasárnap a hajnali órákban elszórtan pára, illetve kötfoltok képződhetnek, majd ezek feloszlása után sok napsütésre számíthatunk. A szél mérsékelt marad, hajnalban 4-10, délután 22-25 fok valószínű.
0: Manna Hits! Manna Hits!

0: Manna Hit.
1: Ez a Manna Hit. A zenei élet mannasztikus oldala.
2: The song Desert Road comes from Acts chapter 8. There's a guy named Philip. He's on a mountaintop of his life.
3: Az apostolok cselekedetei 8-ban a Biblia egy Fülöp nevű fickóról ír, aki az élete hegycsúcsán van. Minden, amiért imádkozott, mindazt, amit Istentől valaha kért, azt éppen megkapja az életében. Gyógyít, tisztátalan lelkeket űz ki, és hirdeti Isten igéjét, mégpedig úgy, hogy a nép hallgat rá. Majd egy napon Isten azt mondja neki, hogy azt akarom, hogy hagyd el ezt a hegycsúcsot, amelyen vagy, és azt akarom, hogy sétáljál el a sivatagba. Amikor ezt a történetet olvasom, mindig azon tűnődöm, hogy vajon mennyi ideig kellett gyalogolnia, azon töprengve, mi a célja Istennek azzal, hogy elküldi őt a sikeres szolgálatából egy ismeretlen sivatagba. Sokszor mi sem értjük, hogy Isten miért kér tőlünk bizonyos dolgokat, de ha elolvasod Fülöp történetét, akkor láthatod, hogy sosem kér tőlünk az Úr semmit csak úgy, mindennel célja van. Fülöp a sivatagban egy olyan emberrel találkozik, aki megpróbálta megérteni Isten igéjét, de egyedül nem tudta, és még soha senkitől nem hallotta az evangéliumot. Amikor Fülöpöt Isten a sivatagba küldte, akkor ő még csak annyit tudott, hogy követnie kell Isten hangját, és bíznia kell benne, és ott majd megtudja, hogy mi a célja Istennek vele. I don't wanna write this song.

0: hírek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: Hey, this is Josh Wilson, and this is the story behind my song, Undeniable. I believe we have the ability to see God no matter where.
2: Nagyon-nagyon hiszek abban, hogy képesek vagyunk meglátni Istent, attól függetlenül, hogy mindenfelé nézelődünk, és hogy nem csak ráfókuszálunk. Emlékszem, hogy fiatalon lángoltam, és hatalmas hitem volt, és hatalmas dolgokat éreztem, és pontosan tudtam, hogy Isten létezik, és azt is tudtam, hogy ki ő nekem. Ahogyan öregszem, ezek az érzések már nem elegek a hitemhez. De azt mondja Pál a rómabeliekhez írt levél első részében, hogy ami ugyanis nem látható belőle, az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén megtalálható. Szóval elég ez a hitemhez, még ha nem is mindig látom közvetlenül Istent. Mindenhol bizonyítékok találhatóak róla, ahová csak nézünk. A világ szépsége pedig azokban a dalokban megszületik, amelyeket éneklünk, és egyébként pedig ott van mindenkiben a szépség, mivel mindannyian Isten képére vagyunk teremtve. Nagyon hálás vagyok azokért a napokért, amikor valóban azt érzem, hogy hiszek, és feljönnek bennem ezek a régi nagy érzések, de még azokon a napokon is nagyon-nagyon hálás vagyok, amikor nincsenek meg ezek az érzések, de tudom és hiszem, hogy Isten tagadhatatlanná tette a jelenlétét és a szeretetét, és nem kell más tennem, csak körbenézni a világban és észrevenni a csodáit.
1: His presence and his love

Kezdsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Kiszmeyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Tudjátok, hiszem, hogy mindig találunk időt arra, amit tényleg nagyon, de nagyon akarunk csinálni. Találunk időt az étkezésre, találunk időt a magunk szórakoztatására, találunk időt a vásárlásra. Tehát miért olyan nehéz időt találni arra, hogy Istennel lehessünk együtt? Vannak válaszaim a számotokra az örömteli mindennapok mai adásában. Nos, úgy gondolom, bármi Istenné válhat számunkra. Bármit, amit imádunk. Bármi, amiben túlzott mértékben időt fektetünk, különösen, ha az eltávolít bennünket az egy igaz Istentől, hamis Istenné válik, amit imádunk és fejet hajtunk előtte. Még azt is hiszem, hogy az emberek megengedhetik az érzelmeiknek, hogy Istenné váljanak. Azt kérdezed? Ezt hogyan érted? Nos, Isten igéje előtt hajtasz fejet, vagy az érzelmeid előtt? Kontrollálnak az érzelmeid, és folyton utasításokat adnak? Vagy tudod azt mondani nekik, hogy nem érdekel, hogy hogyan érzek, ez az, ami előtt fejet hajtok? Semmi más előtt nem hajtok fejet. Emlékezzünk egy pillanatra arra, hogy a Lukács 4-ben, amikor Jézus 40 napon és 40 éjen át böjtölt a pusztában, megkísértette az ördög. Minket is meg fog kísérteni. El kell jönnie a kísértésnek. Nincs itt olyan, aki elkerülheti a kísértést. Soha nem leszel annyira szellemi, hogy nem lesz kísértésed. Az ellenség azonban azt mondta Jézusnak, ha csak most az egyszer meghajolsz előttem. Meg kell értenünk, hogy az ellenség mindig próbálkozik, hogy rávegyen bennünket arra, hogy meghajoljunk az akarata előtt, az ő útjai előtt. Tényleg hiszem, hogy a világban, amelyben ma élünk, nagyon sok minden elvonja a figyelmünket. És igazából nagy problémáink vannak a koncentrálással. Ez az ellenség terve. Sokak számára nagyon nehéz, és majdnem, hogy csalódottsággal jár az imádkozás, mert nem tudnak több, mint 30 másodpercig arra figyelni, amit csinálnak. Be kell vallanom, hogy magam is elég gyakran ezt a harcot harcolom, és azért imádkozom, hogy adjon Isten több koncentrálási képességet. Semmi kétségem afelől, hogy amikor azt mondom nektek, őrizd meg az Istent az első helyen az életedben, figyelmedet sok más dolog is követeli. Mi vagyunk valószínűleg a legelfoglaltabb emberek a földszínén. Nem tudom, mi az, amiről azt gondoljuk, hogy tesszük, de elfoglaltakká tesz bennünket. Közületek legtöbben a nap végén azt sem tudnátok megmondani, mit végeztetek, de tudjátok, nagyon frusztráltak vagytok, mert egész nap elfoglaltak voltatok, és mégis úgy tűnik, semmit sem végeztetek el. A Biblia azt mondja, forduljatok el mindentől, ami elvonja a figyelmeteket, és nézzetek fel Jézusra, aki hitünk szerzője és beteljesítője. Ezért úgy gondolom, helyes és nagyon időszerű, hogy időt szánjak arra, nem csak most itt nektek, hanem minden egyes ember számára, aki néz minket, hogy azt mondjam, ki kell alakítanod azt a szokást, hogy mindenben Istené legyen az első hely. Első a gondolataidban, a beszédedben, az idődben, a pénzügyeidben. Olyan közel kerülhetsz Istenhez, amennyire csak akarsz. Ez csak azon múlik, mennyi időt vagy hajlandó abba fektetni. Ne nézz másra, akinek nagyszerű, közeli, intim kapcsolata van Istennel, hallja Isten hangját, ismeri Isten igéjét, és azt mondod, nos, bárcsak nekem is ilyen kapcsolatom lenne Istennel. Ők sem csak vágyakoznak utána. Azt sem tudom, hogyan mondjam el nektek, hogy mennyire hálás vagyok azért, amit tudok. De 32 év szorgalmas ige tanulmányozásába telt, hogy megtudjam, amit tudok. Te is megtapasztalhatod, tudod? 32 év. Mi mást kell még tenned? Úgy értem, tényleg, mi mást kell tenned, ami ehhez hasonló eredményt produkál az életedben. Szóval ma reggel még egyszer az Istennel töltött idő értékességét fogom belétek súlykolni. Jakab 4:5. Olyanok vagytok Istenhez, mint a férjéhez hűtlen, házasságtörő asszony, akinek tiltott szerelmi ügyei vannak a világgal. Hű! Ne olvassuk olyan gyorsan, mert elmulasztjuk a lényeget. És megszegitek az Istennek tett hűség eskütöket. Na most akkor gondolom, a férjem féltékeny lenne, ha valaki mással afférom lenne. Isten a te igazi szellemi férjed. Ő az én igazi szellemi férjem. Ezért ő nem méltányolja. Ha más dolgokra több időt fordítunk, mint rá. Amen. Olyanok vagytok, mint a férjéhez hűtlen házasságtörő asszony, akinek tiltott szerelmi ügyei vannak a világgal, és megszegitek Istennek tett hűséges kütöket. Nem tudjátok-e, hogy ha valaki a világ barátja akar lenni, az Isten ellensége lesz? Tehát, ha valaki a világgal barátságot köt, ellenségévé válik az Istennek. Nem élhetsz egyik lábaddal a világban, a másikkal pedig a királyságban, abban a reményben, hogy ez működni fog. Ezt hívják langyos kereszténységnek. A Jelenések könyve azt mondja, bár csak hideg volna vagy forró, így mivel langyos vagy, és sem forró, sem hideg, kiköplek a számból. Úgy gondolom, mindannyian tudjuk, hogy túl sok ma a kompromisszum. Túlságosan felhigították a kereszténységet és az Istennek való elkötelezettséget. Hiszem, hogy ma, ha szolgálni akarjuk Istent, az teljes szívünkből kell tennünk, buzgón, szenvedélyesen és forrón kell tennünk. Amen. Gondolod, hogy a Szentírás ok nélkül mondja, hogy a Szent Szellem, aki belénk költözött, sóvárog utánunk, féltékeny szerelemmel sóvárog, azért, hogy örömmel fogadjuk őt. Isten valójában féltékeny. Nem a mi féltékenységről alkotott fogalmaink szerint, a féltékenységnek nem egy helytelen módján, de ő nagyon vágyik a figyelmünkre. Azt akarja, hogy többet törődj vele, mint bárki mással. Azt akarja, hogy többet beszélj hozzá, mint máshoz. Azt akarja, hogy támaszkodj rá és bízz benne. Jobban, mint bárki másban. Na most, a következő igevers, amit fel fogok olvasni, életem leginkább meghatározó verseinek az egyike. Ma reggel arra gondoltam, lehet, hogy valamikor egy sorozatot kellene tanítanom arról a 10 igeversről, amelyek leginkább megváltoztatták az életem. Szeretünk minden ígét, de tudjátok, vannak olyanok, amelyek egyszerűen csak wow, dupla, tripla wow a számunkra. Olyanok, hogy hű. El kell mondjam, hogy amikor megértettem a következő verset, amit mindjárt felolvasok, én voltam a legcsalódottabb keresztény, aki valaha is létezett. Nem csak arra jöttem rá, hogy több időt kell töltenem Istennel, küzdöttem és igyekeztem, de valahogy nem tudtam őt a megfelelő helyre tenni. Úgy tűnt, nem tudtam megadni neki az őt megillető helyet. Egyszerűen nem voltam boldog, sok kárhoztatásért. Úgy értem, hogy már tanítottam az igét, és tapasztaltam a dolgokat, mégis nehezen tudtam működtetni ezt az életemben. Olyan keményen próbálkoztam. Úgy értem, te jó ég, próbálkoztam és próbálkoztam. Addig próbálkoztam, hogy majd belehaltam. Őszinte keresztények teszik ezt. Próbálkoznak és próbálkoznak és próbálkoznak, és egyre inkább összezavarodnak, mert nem értik, miért van az, hogy minél inkább próbálkoznak, annál nevetségesebben viselkednek. Amen. Tudjátok, milyenek vagyunk? Fekszünk az ágyban és eltervezzük, mennyire szentek leszünk aznap. Ez addig tart, amíg lábunk a padlót el nem éri. Na most emlékezzetek arra, hogy azt mondja, rendben, olyanok vagytok, mint a parázna asszonyok, akiknek tiltott szerelmi ügyeik vannak a világgal. Ezt az egészet elém helyezitek, nem tetszik ez nekem. Na most itt a válasz. De! Szeretem, amikor Isten azt mondja, de! Tudjátok, például a Biblia azt mondja, hogy József testvérei gyűlölték őt, de Isten kedvezett neki. De ő egyre több kegyelmet ad nekünk. Az évek során keresztényként sokat hallottam a kegyelemről, a felekezeti gyülekezetben is hallottam a kegyelemről, amihez hosszú ideig tartoztam, nagyszerű alapokat kaptam Isten kegyelméről, tudnunk kell, mi az Isten kegyelme. Hallottam egy meghatározást, hogy a kegyelem az Isten meg nem érdemelt jó indulata, ami tényleg igaz. Az egyszerű fordítás azonban hálát adok az Úrnak az egyszerű fordításért, mert sohasem tanulnék görögül vagy héberül. Én olyan vagyok, hogy szeretem, ha a dolgok egyszerűek. Még mindig tanulok angolul olvasni, nincs időm belemerülni. Közületek hányan szorulnak időnként egy kis segítségre, okay? Csodálom azokat az embereket, akiknek egy rakat betű szerepel a neve előtt, ami azt jelenti, hogy tényleg okosak. De ha neked nincsenek is ilyenek, ott van a Szent Szellem. Amen. Rendben. Azt mondtam, ott van neked a Szent Szellem. Többet hallottam a kegyelem doktrinális oldaláról, mint a gyakorlati oldaláról. Le akarom festeni azt a képet, amikor annyira csalódott voltam, amennyire csak lehetett. Biztos vagyok benne, hogy vannak itt olyanok ma, akik ott vagytok most, ahol én voltam. Amikor ezt olvastam, tehát ő azt mondja, Isten azonban egyre több kegyelmet ad nekünk. Az egyszerű fordítás mondja, a Szent Szellem ereje, hogy teljesen szembeszegüljön ezzel és minden más gonosz hajlammal. Úgy értem, amikor azt olvastam, Isten elvégzett bennem valamit. A kegyelem nem csak meg nem érdemelt jó indulat, nem csak az a dolog, ami megment bennünket, hanem a kegyelem a Szent Szellem ereje, amely képessé tesz arra, hogy legyőzzek minden rosszat az életemben. A kegyelem abszolút a legcsodálatosabb, legerőteljesebb üzenet. A kegyelem nem mentség a bűnre, hanem erőt ad, hogy azt ne kövessük el. Látjátok, vannak, akik úgy gondolom, kiegyensúlyozatlanul tanítják a kegyelem üzenetét. Nem számít, mit teszel, mindig van kegyelem. Nos, igen, ezt nem tagadom. A kegyelem azonban nem mentség arra, hogy felületes, lagymatag, megalkuva életet élj. És azt gondolod, hogy boldogulni fogsz Isten szeretete, kegyelme és irgalma folytán. A kegyelem minden nap rendelkezésünkre áll, hogy segítsen győznünk. Isten kegyelme által tudod legyőzni a rossz szokásokat és kialakítani jó szokásokat. Amen. Na most itt azt mondja például, vegyük azt, hogyha mondjuk Pál prédikálna ma itt nektek, valahogy így hangozhatna. Na most figyeljetek, emberek! El kell, hogy kezdjétek Istent az első helyre tenni, mert Isten féltékeny Isten. És tényleg nem szereti azokat az afférokat, amiket rajta kívül minden mással folytatsz. A világban vagy, de nem a világból vagy. Isten tényleg a megfelelő helyre kell tenni. Ő féltékeny Isten, nem tetszik ez neki, de Isten azonban ad kegyelmet, és még több kegyelmet, hogy legyőzzük azt a gonosz hajlamot, hogy mindent ő elé helyezzünk. Tehát meg sem kell próbálnom legyőzni azt a magam erejéből. Oda megyek Istenhez, és azt mondom, tudom, időt kell töltenem veled, tudom, ki kell kelnem az ágyból, tudom, hogy a televízió, a sport, a vásárlás elé kell, hogy helyezzelek, tudom, az első helyre kell tegyelek, de Istenem, annyira nehezen megy ez nekem. Segíts nekem! Adj kegyelmet, és még több kegyelmet. Nos, évekkel ezelőtt tanítottam egy sorozatot, amelynek címe kegyelmet, még több kegyelmet. Nagyon népszerű volt ez a tanítósorozatom, mert ha nem érted Isten kegyelmét, esélyed sincs, hogy valaha is másképp élj, mint frusztráltan. Ugyanis elmész a gyülekezetbe, és azt fogod hallani, hogy mit kellene tenned, aztán hazamész, és megpróbálod megtenni, de el fogsz bukni. Mert Isten csak az alázatosokat segíti. Csak azoknak segít, csak az alázatosoknak ad kegyelmet. Azt mondja a Biblia a Példabeszédek 3.34-ben és az 1 Péter 5.5-ben. Ő Isten maga útjába áll, legyőzi és ellene áll a kevélyeknek. Az Isten. Azt gondoltam, az ördög akadályoz engem. Azt gondoltam, Dave áll az utamba. Azt gondoltam, a gyermekeim frusztrálnak engem. Erre itt az 1 Péter 5-ben azt találom, hogy Isten az, aki ellenem áll. Isten az, aki akadályoz engem, és most nem engedi, hogy a terveim valóra váljanak. Na gyerünk! Menjünk mélyebbre ma! Maga Isten akadályozta próbálkozásaimat. Miért? Mert soha nem kért arra, hogy próbálkozzak. Azt kérte, hogy higgyek benne, támaszkodjak rá, és bízzak benne. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell erőfeszítéseket tennünk, azonban nélküle nem teheted, mert ő nem engedi meg neked, hogy sikerüljön, ha nélküle próbálkozol. Oké? Okay? Hadd mutassak egy példát, ami lehet, hogy segíteni fog. 1 Péter 5:10. És miután rövid ideig szenvedtek, a minden kegyelem Istene, akitől minden áldás és jó indulat származik, aki elhívott titeket Krisztusban az ő öröksége dicsőségére. Ó, ezt szeretem. Maga tesz téged teljes és azzá, aminek lenned kell. Hű, vissza kellene térnünk a tánchoz. Táncoló generációval kellene válnunk, ha ezt valóban megértjük. Isten teljes és azzá fog tenni, amivé lenned kell. Azt akarja, hogy teljes szívemből akarjam a jót. Azt akarja, hogy legyek nagyon éhes az igazságra. Újjászületésünkkor megigazultunk. Most már igazként állunk Isten előtt, de ő azt mondja, most öltözd azt fel, öltsd magadra a megigazulást. Ez azt jelenti, hagyjuk, hogy a megigazultság, amit Istentől kaptunk, megnyilvánuljon bennünk, és általunk viselkedésünkben, a beszédmodolunkban, a gondolkozásunkban, abban, hogy hogyan kezeljük a pénzt, a szórakozásunkban, abban, ahogy öltözködünk, minden kapcsolatunkban. Isten szereti az olyan embereket, akik szeretik a jogosságot. Szeretheted azonban a jogosságot úgy, hogy mégsem vagy képes sikerre vinni azt. Ha nem támaszkodsz Istenre és az ő kegyelmére. Hadd mondjam el, mi a kegyelem. A kegyelem minden bizonnyal meg nem érdemelt jóindulat. Ez egy olyan meghatározás, amit én raktam össze, de úgy gondolom, hogy pontos. A kegyelem a Szent Szellem ereje, amit ingyen kapunk azért, hogy képesek legyünk könnyedén megtenni azt, amit soha nem tudnánk megtenni a magunk erejéből, bármennyire is küzdenénk. Akarjátok még egyszer? A kegyelem a Szent Szellem ereje, amit ingyen kapunk. Ingyen ajándék. A kegyelemhez csak úgy juthatsz hozzá, ha kéred. Erő. Nem csak meg nem érdemelt jó indulat, de erő. Erő. Ezért nyerünk erőt, amikor a Szent Szellem teljességét megkapjuk. Szeretem ezt a szót, hogy erő. A gyenge szót nem kedvelem. Szeretem az erőt. A kegyelem a Szent Szellem ereje, amelyet ingyen kapunk azért, hogy képesek legyünk könnyedén megtenni azt, amit soha nem tudnánk a magunk erejéből megtenni, bármennyire is küzdenénk. Elképzelem, hogy ennek a szolgálatnak a fenntartása kb. 7 napon belül megölne, ha nem számítanék Isten kegyelmére és a szentek imádságára. Tényleg, őszintén. Simán kikészítene. Isten kegyelmet ad gyermekeid felneveléséhez. Kegyelmet ad ahhoz, hogy olyan házasságban élhess, ami messze nem tökéletes. Amikor kegyelmet kapsz valamire, nem kell folyton morgolódnod, folyton depressziósnak lenned, folyton csüggetnek lenned, folyton elbátortalanodnod, teheted örömmel és jó hozzáállással. Mondhatjátok, Istenem, ha ezt szántad nekem, akkor kérlek, adj kegyelmet, hogy méltósággal tudjam tenni. Elegem van azokból a keresztényekből, akik tönkreteszik Isten hírnevét azzal, hogy autójukat teleragasztják matricákkal, és aztán úgy viselkednek, mint az idióták. Gyerünk! Azért, amikor ma elhagyjátok ezt a parkolót, ne próbáljatok meg elütni. Amikor meglátjátok, hogy én vagyok az. Csináltál már ilyet, ugye? Te, embernek tetszeni akaró, te! Mindent, amit teszünk, úgy kell tennünk, mintha Istennek tennénk. Minden emberrel tisztelettel és méltósággal bánjatok. Miután egy keveset szenvedtetek, hát szeretném, ha ez nem lenne ott. Miután szenvedtél egy kicsit, Isten eljön hozzád és kegyelmet ad. Oké, mi a helyzet evel a szenvedés dologgal? Úgy gondolom, hitem szerint Isten ezt mutatta meg nekem, időről időre rájövök az igéből, hogy valamit rosszul csinálok. Ha valóban a helyén van a szívem Istent illetően, nagyon fog bosszantani, hogy nem az vagyok, aminek kellene,

0: Még ettől is jobb, ha a tested bírja, ha arcra borulsz. Add meg magad Istennek, és mondd neki, tehetetlen vagyok nélküled, Istenem. Nem érdekel, ha arra készülsz, hogy olyat tegyél, amit már ezerszer sikeresen megtettél, ne légy önhit, és ne hidd, hogy megint meg tudod tenni. Mert nélküle semmit sem tudunk megtenni. Most őszinte leszek, és elmondom nektek, úgy állok itt ma reggel, hogy érzem az egész hasam tűzben ég, mert tudom, hogyha úgy döntesz, nem teszel semmit addig, amíg Isten nem lesz az első az életedben. És végig imádkozod, bármibe is kerüljön, hogy keresni fogod Istent, amíg az első helyre nem teszed őt. Tudom, ez mindent megváltoztat az életedben. Mindent megváltoztat az életedben. Nem érdekel, hogy hány szemináriumra mész el, hány CD-d vagy DVD-d van. Ezek mind nagyszerű információforrások, és szükséged van rájuk. Most nem azt mondom, hogy ne tedd ezt. Hála Istennek, hogy itt vagy, de tudod mit? Még jobb, ha ezt hazaviszed, és azt mondod, te jó ég, sok mindent hallottam a hétvégén. Igazából nagy részére nem is emlékszem. Tehát, először is Szent Szellem, rád támaszkodom, hogy hozz vissza az emlékezetembe, mert ez azon dolgok egyike, amire azt mondja, megteszi neked. Jó ég, bajba lennék itt fent a Szent Szellem nélkül. Hihetetlen, ahogy eszembe jutatja a dolgokat, amikor prédikálok. Olyan dolgokat mondok, amiket nem is tudok. Tényleg, hű, ez nagyon jó volt. Jobb, ha visszajátszom és meghallgatom később. Úgy értem, őszintén olyan ez, mintha Isten valamilyen szimfonikus zenekart hangszerelne. Vagy olyan, mint amikor eszembe jut a dolgokat, aztán hangszerelés oly módon rakja össze, ami tényleg segít az embereknek. A Szent Szellem a legcsodálatosabb áldás. Jézus azt mondta, jobb lesz nektek, ha én elmegyek. Micsoda kijelentés! Jobb lesz nektek, ha én elmegyek, mert amikor elmegyek, egy másik vigasztalót fogok nektek küldeni. Ne várd el a világtól, hogy megvigasztaljon. Még ha akarnák, sem tudnák, hogyan tegyék. Megengedhetjük Istennek, hogy rajtunk keresztül áradva vigasztaljon másokat. De még ha valaki próbál is egy másik embert vigasztalni, jobb, ha megkéred Istent, hogy segítsen neked. Fog küldeni nekünk egy vigasztalót, egy segítőt, egy erősítőt, egy pártfogót, olyan valakit, aki képviseli ügyünket a bíróságon. Egy közbenjárót, aki nem csak imádkozik értünk, de meg is tanít bennünket imádkozni, ahogy kell. Amennyiben ezek egyike sem működne, ő a mi hűséges támaszunk. Jobban kell figyelnünk a Szent Szellemre. Nemrég vettem vagy 10 könyvet a Szent Szellemről, és azt gondoltam, felfrissítem magam ezeken a területeken. Mert biztos akarok lenni abban, hogy teljes mértékben tudatában vagyok, Isten szent jelenlétének és annak az erőnek, ami rendelkezésemre áll, hogy segítsen nekem oly módon élni és viselkedni, ami dicsőséget szerez Istennek.
1: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Ez a Manna Hit.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál, már István Dániel startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Folytatódik a késő nyárias idő. Január 1-től vezetik be a vagyonadót. Donald Trump elutasította a Hormuzi szoros megnyitására vonatkozó iráni javaslatot. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: A korábban jelzettnél szigorúbb feltételekkel vezetik be a vagyonadót január 1-től, közölte a kormányfő országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter azt mondta, 500 milliárd forint felett 1%-nál magasabb is lehet az adó, a részleteket a pénzügyminiszter ismerteti majd. Beszélt arról is, hogy a katás adózást a korábbinál szélesebb kör számára tennék lehetővé, emellett rendezni szeretnék a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságát is. Újabb 14 magyar nagykövetet és külképviseletvezetőt hívott vissza a kormány. A külügyminiszter előterjesztésére felmentették mások mellett az ankarai, a pekingi, a berni, a helsinki és az új-delhi nagykövetet, valamint Magyarország New York-i állandó ENSZ képviselőjét. Orbán Anita korábban bejelentette, hogy összesen 37 diplomáciai poszton tervez személycseréket. Ennek részeként nyáron már a londoni, a washingtoni és a moszkvai nagykövetet is visszahívták. Az amerikai elnök elutasította Irán javaslatát a Hormuzi szoros megnyitásáról. Teherán egy héten belül ígérte a lépést, cserébe az iráni kikötők blokkádjának megszüntetését és az olajexport szankciók alóli felmentését kérte. Donald Trump szerint Irán azért akar mielőbb megállapodni, mert gazdasági nehézségekkel küzd, és a szoros lezárása miatt jelentős bevételektől esik el. A méltóságban és békében való együttélés fontosságáról beszélt 14. Leó pápa, amikor menekültekkel találkozott Párizsban. A katolikus egyház fő szerint nem azok írják a történelmet, akik erejükkel teret foglalnak, hanem azok, akik helyet adnak másoknak, békefolyamatokat indítanak el és bizalmat teremtenek. 14. Leó pápa 4 napos franciaországi látogatásának második napján keresett fel egy menedékkérőket és menekülteket támogató katolikus intézményt. Már nem használható az oktatási azonosító a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor, emlékeztetett a MÁV csoport. Június közepe óta az OM azonosító helyett a diákigazolvány 10 jegyű számát kell megadni. Akiknek ideiglenes diákigazolványa van, az a személyazonosításra alkalmas igazolvány számával tud diákbérletet vásárolni, de utazáskor be kell mutatni az ideiglenes diákigazolványt is.
0: Időjárás.
3: Vasárnap a hajnali órákban elszórtan pára, illetve ködfoltok képződhetnek, majd ezek feloszlása után sok napsütésre számíthatunk. A szél mérsékelt marad, hajnalban 4-10, délután 22-25 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom.
4: Élet, öröm, zene.
0: Ez

0: hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Sok mindenről olvastam a főváros kapcsán, a mai napon is ezeket mondom, amiket megtudtam. Szeptember 26-án szombaton 10 és délután 17:30 között a Magyar Nemzeti Galériában rendezik meg a 12. Polgár Judit Világsakfesztivált, amelynek középpontjában idén a kritikus gondolkodás, az illúzió és a valóság közötti különbség felismerése, valamint a mesterséges intelligencia korában egyre fontosabbá váló döntési képesség áll. A Nemzeti Galéria helyszínt a rendezvénynek. Az idei programokat a Játszunk el a gondolattal mottó fogja össze. A szervezők pedig arra szeretnék ösztönözni a látogatókat, hogy ne elégedjenek meg az első benyomással, hanem mérlegeljék az alternatívákat és döntéseik lehetséges következményeit is. Polgár Judit szerint a mesterséges intelligencia térnyerésével egyre nagyobb szerepet kapnak azok a képességek, amelyeket már gyerekkorban érdemes fejleszteni. A készen kapott információ még nem tudás, csak alapanyag és lehetőség. Rajtunk múlik, hogy mit kezdünk vele, mondta a világszerte ismert és elismert sakkozó. Közben szélrekord Budapesten. A Hungaromet ZRT a honlapján közölte, hogy szeptember 21-én még soha nem volt ennyire erős széldökés a fővárosban. Korahajnalban a János-hegyen óránként 92,9 km-es széldökést regisztráltak, ezzel megdőlt az erre a napra vonatkozó fővárosi szélrekord. A korábbi rekord a fővárosban ezen a napon óránként 90 km-es volt, amit szintén a János-hegyen mértek 2017-ben. Hétfőn egy gyors mozgású hidegfront vonult át az ország felett, aminek a hatására nagy területen viharossá fokozódott az északnyugatira, északira forduló szél. A Dining Guide hétfő este hirdette ki a hazai gasztronómia idei kiválóságait a Dining Guide évétterme gálán. Az est legnagyobb sikere a Stand Restauranthoz kötődik, az év étterme díj mellett a Hungarian Restaurant Best of the Best címet is elnyerte, így két kiemelt elismeréssel zárta az estét. Az étterem Szulló Szabina távollétében 2025 októbere óta megváltozott szakmai felállásban működik, Szél Tamás és Benjamin Morris head chef vezetésével. Az elismerés a jelenlegi csapat munkáját és az új működésben elért eredményeket is visszaigazolja. A gálán számos szakmai különdíjat is kiosztottak. Az év ígéretes étterme elismerést a Kova Budapest, az év innovatív konyhája díjat az Alkimista kulináris műhely vehette át. Az év séfje címet Tatai Márton, a Hoppá Bisztró séfje kapta meg, míg az év ifjú séf tehetségének Berec Ádámot, a Súlyomtáj étterem séfjét választották. Az év szomeliéje Juhász Krisztián, a Borkonyha és a Textúra szomeliére lett, az év szervizembere pedig Király Zsolt lett a Jumor Bar Rászienő étteremben folytatott munkájáért. Az év pizzája díjat az Anyukám mondta nyert. Tell. Budapestre érkezik Lior Ráz, a világsikert arató izraeli sorozat a Fauda társalkotója és főszereplője. A színész október 5-én az Uránia Nemzeti Filmszínházban találkozik a magyar közönséggel. Az esemény bevételét pedig jótékonysági célra fordítják. A találkozó egyik aktuális témája a Fauda 5. évada is, amelyre alapvető hatással volt a 2023. október 7-i Izrael elleni terrortámadás és az azt követő háború. Az alkotók a történtek és a stábot ért személyes veszteségek miatt az évad történetét is átdolgozták. Lior ráadásul maga is bekapcsolódott az október 7-e utáni eseményekbe. Alkotótársával, Avi Iszakaroffal önkéntesként csatlakozott a Brothers in Arms szervezethez, és a rakétatámadásoknak kitett izraeli családok mentésében vett részt. A Fauda stábját közvetlen veszteségek is érték. A sorozat 32 éves hangmérnökét, Lior Weissmant október 7-én gyilkolták meg, Matan Mer a produkció egyik kulcsembere pedig később a gázai harcokban vesztette életét. Közben kávé útlevéllel járhatjuk végig Budapest legjobb heleit. Elindult a Café Week, egy teljes héten át a kávé a főszerep Budapesten, még szeptember 27-ig több mint 70 kávézó, pörkölő és különleges rendezvényhelyszín csatlakozik a Budapest Coffee Weekhez. Az ingyenes kávé útlevéllel pecséteket gyűjthetünk, nyereményekért játszhatunk, közben pedig új specialty kávézókat, limitált italokat és különleges programokat fedezhetünk fel. Szeptember utolsó hetében érdemes lesz a szokásos kávézón túrra is merészkedni. A Budapest Coffee Week ugyanis 2026-ban az egész fővárost behálózza. A belvárosi specialty helyek mellett budai kávézók, pékségek, pörkölők és külsőbb kerületekben működő műhelyek is bekapcsolódnak. Az esemény az több mint 70 helyszín, valamint 30-nál is több workshop, kóstoló, pörkölő látogatás és interaktív program kapcsolódik. Nem kell azonban kávészakértőnek lenni ahhoz, hogy valaki részt vegyen rajta. A programokat a kíváncsi kezdőktől a komoly specialty rajongókig mindenkinek szánják. Átadták a Színi Kritikusok díját vasárnap este Budapesten, az 5-ös 10-ben rendezett gálán. A Katona József Színház előadásainak készítői 4 díjat is átvettek. A Színházi Kritikusok CIA életműdíjjal tüntette ki Asher Tamást, Nádasdy Ádám posztumusz életműdíjat kapott. Idén 46. alkalommal adták át az elismeréseket, 11 előadás kapott elismerést egészen pontosan. A legtöbb díjat a Katona József Színház előadásai kapták. Ifjabb Vidnyánszky Attila Néma Csend című előadása a legjobb rendezés és a legjobb díszlet díját nyert el. Utóbbit Schnabel Zita díszlet és jelmeztervező kapta. Lengyel Benjamin a legjobb férfi epizód szereplő lett, míg Gergye Krisztián a Chicago koreográfiájáért külön díjban részesült. A budaörsi Latinovis Színház 2 díjat kapott, a Répa király lett a legjobb szórakoztató előadás, Benedek Mari pedig az előadás jelmezeiért vett át a legjobb jelmezért járó elismerést. A legjobb férfi főszereplő Kónya Ütő Bence lett a Rinocéroszok című előadásban nyújtott alakításáért. A Gyergyó Szent Miklósi Figura Stúdió Színház és a Sepsi Szentgyörgyi Tamás Járon Színház koprodukciójában készült előadás főszereplője ezzel az előző évadban kapott epizód szereplői díja után újabb elismerésben részesült. Közben október első hétvégéig biztosít közvetlen összeköttetést a magyar főváros és a horvát tengerpart között az Adria Intercity. A járat szeptemberben és október elején módosított menetrend szerint közlekedik. A MÁV csoport tájékoztatása szerint az Adria Intercity járatai egészen október első hétvégéig szállítják az utasokat Budapest és Split között. A szezonális éjszakai vonat közlekedés rendje a nyári időszakot követően változott. Szeptemberben és október elején Budapestről minden kedden és pénteken indul a szerelvények, míg Splitből minden szerdán és vasárnap térnek vissza. A statisztikák szerint eddig több mint 8600 utast regisztráltak a Budapest és Split közötti éjszakai járaton. A menetrend kialakításakor a rugalmasság volt a főszempont. A vonat így az egynapos programoktól kezdve a rövid egyéjszakás hétvégi kiruccanásokon át egészen a 4-6 éjszakás tengerparti nyaralásokig minden igényt képes kiszolgálni. A járattal kapcsolatos részletes információk a vasúttársaság hivatalos felületein érhetőek el, a menetjegyek pedig online vagy a nemzetközi jegypénztárakban válhatók meg. Hamarosan programajánlatok érkeznek itt a Budapest Update-ben.

0: Manna FM, Budapest Update.
1: A Bulvárd és Brezsnyev Galéria a Király utcában működött 2006 és 11 között, és a célja az volt, hogy a feltörekvő festőknek, grafikusoknak és fotósoknak lehetőséget és helyszínt biztosítson kiállítások megtartására. A galériában annak idején kezdőként megfordult művészek jelentős része ma már jó nevű befutott alkotónak számít. Az ő régi és újabb műveiből nyílt ingyen megtekintető kiállítás a Kult Hét Galériában, írja a Világ Budapest. A pár napja a Klauzál téri galériában megnyitott hatalmas képmennyiségű új tárlat egészen a 2000-es évekbe repíti vissza a kiállítás látogatóit. Az akkor működött művészeti legenda a Bulvárd és Brezsnyev Galéria történetét meséli el, ami ugyan 2011 környékén megszűnt és alapítványi formában működött tovább, ám a megalapítása éppen 20 évvel ezelőtt 2006-ban történt. A később politikai pályára váltott képzőművész Viktora Zsolt azzal a céllal alapította meg a galériát, hogy a feltörekvő képzőművészeknek, majd később fotóművészeknek biztosítson bemutatkozási és kiállítási lehetőséget. A nyitástól a megszűnésig több mint 100 tárlatot szervezett a galéria, ami elég szép számnak mondható bő 5 éves működése alatt. A BB-ben akkoriban bemutatkozott és kiállított művészek azóta befutott alkotók lettek, mint például a kiállítás egyik kurátora, a fotós részt összeállító és a mostani kiállítási anyagban is szereplő Mucsi Szilvia, aki többek között a Budapest Fotófesztiválnak is az egyik fontos alapítója és szervezője, vagy a BB-t annak idején megalapító már említett Viktora Zsolt, aki szintén mint kurátor és mint kiállító művész is részt vesz a mostani kiállításon, sőt, amíg nyitva van, október 3-áig, addig minden csütörtökön tárlatvezetést is tart, időutazásra invitál bennünket a 2000-es évekbe. A Jane Goodall Intézet Magyarország által hagyományteremtő szándékkal életre hívott rendezvény dr. Jane Goodall etológus természetvédő és csimpánzkutató életműve előtt tiszteleg majd október 3-án, és halálának első évfordulója alkalmából örökségét ünneplés viszi tovább. A fesztivál középpontjában Jane Goodall egyik meghatározó üzenete, az okok a reményre szemlélete áll. Annak felismerése, hogy a remény önmagában nem elég, cselekvéssé kell formálnunk. A fesztivál arra keresi a választ, hogyan élhetünk egészségesebb, tartalmasabb és kiegyensúlyozottabb életet úgy, hogy közben szorosabb kapcsolatot alakítunk ki a természettel, önmagunkkal és egymással. A szervezők meggyőződése szerint a személyes jólét és a bolygó jövője szorosan összefügg. Ha teszünk önmagunkért, egymásért és a természetért, egyszerre járulhatunk hozzá egészségesebb közösségekhez és egy fenntarthatóbb jövőhöz. A Jane Goodall Fesztivál nem egy tudományos konferencia, hanem egy sokszínű, inspiráló és élményközpontú rendezvény, ahol a résztvevők feltöltődhetnek, új gondolatokkal találkozhatnak, és konkrét példákon keresztül fedezhetik fel, hogyan tehetnek saját maguk és környezetük jólétéért. Szeptember végén ismét érdemes lesz a kávé illat után menni Budapesten, ekkor rendezik meg a Budapest Coffee Week-et, ami 2026-ban több mint 80 kávézót, pörkölőt és a kávészakma különböző szereplőit kapcsolja össze. A városszerte zajló programsorozatban a speciality kávé, a különleges italoké, a workshopoké és a közösségi élményeké lesz a főszerep, ráadásul idén a Macsa is saját útvonalat kap. A Budapest Coffee Week során nem kell egyetlen fesztivál helyszínre bezsúfolódni, a rendezvény tulajdonképpen egész Budapestet bevonja a programba. A résztvevő kávézók saját kifejezetten erre a hétre megálmodott italokkal készülnek, miközben különböző pontokon kóstolók, cuppingok, workshopok, szakmai beszélgetések és kötetlenebb közösségi programok várják a kávérajongókat.

0: szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Manna Morzsa.
1: A kultúra nem csak múzeumban él. Amikor kulturális örökségről beszélünk, sokan épületekre, festményekre, régészeti leletekre gondolnak. Pedig a kultúra nem csak tárgy. Lehet dal, tánc, ünnep, kézműves tudás, mesemondás, ételkészítési hagyomány, közösségi szokás vagy a természetről felhalmozott helyi tudás. Az UNESCO ezt nevezi szellemi kulturális örökségnek, olyan gyakorlatoknak, tudásoknak és kifejezéseknek, amelyeket közösségek a saját kulturális identitásuk részeként ismernek el, és generációról generációra adnak tovább. A lényeg nem az, hogy valami változatlanul konzerválódjon. Az élő örökség alkalmazkodik, alakul, de közben kapcsolatot teremt múlt és jelen között. Ezért fontos például egy helyi mesterség, egy népdal, egy hagyományos ünnep, vagy akár egy családi recept. Nem csak régi dolog, hanem közösségi emlékezet. Olyan tudás, amelyet nem lehet egyszerűen letölteni, gyakorolni, átadni, megélni kell. A kultúra akkor marad életben, ha használjuk. Ha énekeljük, főzzük, táncoljuk, meséljük, tanítjuk. A múzeum megőriz, de a közösség életben tart.
0: Ez volt a Manna Morzsa. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
2: 2026. szeptember 26-a van szombat, 10:30 a Manna FM regionális híreit hallják. Védelmi és biztonsági gyakorlatot tartanak a Nemzeti Múzeumnál. Csendes órák jöhetnek a budapesti játszótereken. 200 új zebra jöhet Budapesten, gyalogos barátabbá tennék a fővárost. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Átalakítja a kormány a védett létesítmények és a külképviseletek őrzését. Novembertől több feladatot a honvédség vesz át a készenléti rendőrségtől, a külképviseletek védelmét pedig teljes egészében katonák látják majd el. A változtatással 219 rendőr szabadul fel, akiket elsősorban a fővárosi közterületekre vezényelnek át. Több kiemelt épületnél, köztük az országháznál és egyes minisztériumoknál ugyanakkor továbbra is a készenléti rendőrség teljesít majd szolgálatot. Átfogó védelmi és biztonsági gyakorlatot tartanak hétfőn a fővárosban, a Magyar Nemzeti Múzeumban és a Múzeumkertben. Reggel 6-tól délig egy földrengés következményeit szimulálják katonák, rendőrök, mentők és katasztrófavédők részvételével. A gyakorlat során műtárgyak biztonságba helyezését, valamint sérültek felkutatását és ellátását is gyakorolják. Emiatt hétfő délelőtt a megszokottnál jóval több egyenruhás és katonai jármű jelenlétére kell számítani a múzeum környékén. Új kezdeményezést próbálhatnak ki a budapesti játszótereken. A fővárosi közgyűlés döntése alapján megvizsgálják, hogyan lehetne úgynevezett csendes órákat bevezetni, elsősorban a sajátos nevelési igényű gyerekek és családjaik számára. A program lényege, hogy meghatározott időszakokban nyugodtabb, kevesebb zajjal és ingerrel járó környezetet teremtsenek a játszótereken. Ez különösen az autizmus spektrumzavarral vagy értelmi fogyatékossággal élő gyerekek számára lehet fontos, akiknek egy zsúfolt, hangos játszótér sok esetben túl sok ingert jelenthet. A kezdeményezést a fővárosi közgyűlés nagy többsége támogatta. 25 képviselő szavazott mellette, egy pedig tartózkodott. Egyelőre azonban nem arról döntöttek, hogy valamennyi budapesti játszótéren bevezetik a csendes időszakokat. Első lépésként egy kísérleti, úgynevezett pilot programot készítenek elő. Ennek során felmérik, hogy a fővárosi önkormányzat által fenntartott játszóterek közül melyek lennének alkalmasak a programra. Ezt követően a kerületekkel is egyeztetnek majd, és kiválasztják azokat a helyszíneket, ahol tesztjelleggel kipróbálhatják a csendes órák működését. A fővárosi közgyűlés ülésén több más a mindennapi városi életet érintő döntés is született. Jóvá hagytak például egy együttműködést, amelynek köszönhetően budapesti gyermekotthonokban élő gyerekek és nevelőik ingyenesen vehetnek majd részt egyes fővárosi kulturális programokon. A kezdeményezéshez több színház, a Budapest Film, a Budapesti Fesztiválzenekar és a Budapest Jazz Klub is csatlakozott. Forrás rendelkezésre állása esetén állatasszisztált terápiás foglalkozások is indulhatnak 5 fővárosi idős otthonban. 3 segítő és terápiás kutyákkal foglalkozó szervezet tarthatna ilyen programokat az intézmények lakóinak. A közgyűlés emellett elfogadta Budapest új gyalogos stratégiáját is, amely hosszabb távon több akadálymentes járdával, gyalogátkelő helyel és biztonságosabb közterületekkel tenné könnyebbé a fővárosi közlekedést. És akkor nézzük, mi újság ezzel. 200 új zebra jöhet Budapesten, és gyalogos barátabbá tennék a fővárost. Új gyalogátkelő helyek, több akadálymentes villamos megálló és járda, valamint biztonságosabb lakó utcák. Jól hangzik, ezek is szerepelnek Budapest új gyalogos stratégiájában. A fővárosi közgyűlés által elfogadott program hosszú távra, egészen 2050-ig határozza meg, hogy hogyan lehetne kényelmesebbé és biztonságosabbá tenni a fővárosi gyalogos közlekedést. A BKK szakemberei másfél éven keresztül dolgoztak a jelenlegi helyzet felmérésén és a szükséges fejlesztések kijelölésén. A gyaloglás akadálymentesen Budapesten elnevezésű stratégia külön figyelmet fordít az idősekre, a gyerekekre, a kisgyermekkel közlekedőkre, a mozgásukban korlátozott emberekre. Az egyik legkézzelfoghatóbb vállalás 200 új zebra kialakítása. Emellett 2030-ra azt szeretnék elérni, hogy a budapesti villamos megállók legalább fele teljesen akadálymentes legyen. Jelenleg 658 villamos megálló található a fővárosban, ezeknek 43%-a felel meg maradéktalanul a hozzáférhetőségi követelményeknek. A busz és trolli megállóknál már jobb a helyzet, a több mint 4200 megálló 83%-a akadálymentes. A változás a nagyobb közlekedési csomópontokat is érinteni. 2035-re minden olyan fővárosi csomópont akadálymentesítését tervezik, ahol közúti aluljáró található, lehetőség szerint felszíni gyalogátkelő helyek kialakításával. Hosszabb távon pedig azt szeretnék, hogy a beépített főutak mentén mindenhol megfelelő akadálymentes járda és kellő sűrűségben biztonságos átkelési lehetőség álljon rendelkezésre. A lakó utcákban is változhat a közlekedés. A stratégia szerint 2040-re valamennyi helyi lakó utca forgalomcsillapított övezet részévé válna, vagy olyan kialakítást kapna, amely lassabb közlekedésre ösztönzi az autósokat. A tervek összeállításába a budapestieket is bevonták. A BKK kérdőívét több mint 1700-an töltötték ki, egy térképes felületen pedig több mint 3000 konkrét fejlesztési javaslat érkezett. A válaszadók 95%-a tartotta fontosnak, hogy Budapest kényelmesebb, biztonságosabb és könnyebben járható várossá váljon. A felmérésből egyébként az is kiderült, hogy a budapestiek rövidebb távokon szívesen hagyják otthon a járműveket. 5 percnél rövidebb útra szinte minden válaszadó gyalog indulna, és még egy 15 perces távolságnál is 10-ből 8-an választanák a sétát, ha ehhez megfelelőek lennének a körülmények. Több tucat gyereknél jelentkezett hányás és hasmenés Budapesten, illetve Maglódon, és több beteget kórházba is kellett vinni. A rosszul létek szerdán ebéd után kezdődtek, és mivel több érintett intézményben ugyanattól a közétkeztetőtől származó ételt fogyasztottak, felmerült az étel eredetű megbetegedés lehetősége. Ennek okát azonban egyelőre még nem állapították meg, a hatósági vizsgálat folyamatban van. A megbetegedésekről több fővárosi kerületből is érkeztek jelzések. Terézvárosban 34 óvodás, Ferencvárosban 2 gimnazista lett beteg, Csepelen pedig 6 óvodából 26 gyereknél és 4-5 felnőttnél jelentkeztek hasonló panaszok. Maglódon 3 óvoda és 2 iskola diákjai, illetve dolgozói között is voltak megbetegedések. Az érintettek közül többen szerdán ugyanazt az ebédet, csicseri borsó levest és spagettit fogyasztottak, amely különböző intézményekbe ugyanattól a közétkeztető cégtől érkezett. Emiatt merült fel, hogy az étel állhat a rosszul létek hátterében. Ezt ugyanakkor sem a közétkeztető, sem a csepeli önkormányzat nem tartja valószínűnek. Csepelen arra hívták fel a figyelmet, hogy mintegy 1700 gyermek jár a kerület óvodáiba, ehhez képest viszonylag kevesen betegedtek meg, ezért vírusos fertőzés lehetőségét is felvetették. A közétkeztető cég pedig közölte, hogy csepeli főzőkonyhájukat 2 hatóság 8 szakembere vizsgálta meg, és állításuk szerint nem találtak arra utaló jelet, hogy étel eredetű megbetegedés történt volna. Arra is hivatkoznak, hogy olyan kerületekben is jelentkeztek hasonló tünetek, amelyeket nem ők látnak el. Közben a Heimpál gyermekkórházban 8 gyermeket vittek szerdán és csütörtökön hasonló panaszokkal. 4-en az állapotuk alapján hazamehettek, 4 gyermeket viszont kórházi osztályra vettek fel. A tájékoztatás szerint valamennyien jó általános állapotban vannak. A történtek pontos oka tehát egyelőre nyitott kérdés. A fővárosi kormányhivatal vizsgálatot indított, amely összesen 7 intézményt érint. A mikrobiológiai vizsgálatok eredménye adhat választ majd arra, hogy a megbetegedések összefüggnek-e egymással, és ugyanaz a kórokozó áll-e a háttérben. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
3: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel.
4: Változatos és értékes tartalom.
5: Élet, öröm, zene.
0: Ez a

0: Budapest Update.
1: Hangulatos miniparkkal lett gazdagabb Terézváros. A Kármán minipark még a nyáron nyitott, egy házszám nélküli, nagyon rövid utcát alakítottak át azért, hogy megvalósulhasson, mára pedig birtokukba vették és megszerették a környék lakói. A Teréz körúttal párhuzamos, ma már nem létező Kármán utca, egykor a Podmanicki utcát és a szintén elég rövid Szobi utcát kötötte össze. Annyira rövid utcácska volt, hogy még házszám sem jutott neki, csak a macska kövek és a parkolóautók. Ráadásul különösebben vonzó sem volt. Ez volt az első utca a körúttól befelé a Városliget irányába. Hosszas tervezést követően Terézváros önkormányzata úgy döntött, hogy az utcát megszünteti és parkká alakítja át. Tavasz végén, nyár elején le is zajlottak a munkálatok, majd júniusban egy jazzfesztivállal nyitották meg az új közösségi miniteret. A Kármán minipark csendes, nyugodt kis sziget, pedig nagyon közel esik mindenhez, ami hangos. Lásd a Podmanicki utcán túl a körútat, illetve a nyugati pályaudvart és környékét. De mivel magas házak fogják közre, viszonylag rejtve van a szemek és a nagyobb zaj elől, írja a Világ Budapest. A Kármán minipark akár a parktervezés iskola példája is lehetne, mert a viszonylag kis területet úgy tudták berendezni, hogy eszükben sem jut róla a zsúfoltság. Jutott hely kényelmesen a zöld felületeknek, a pihenőpadoknak és a gyerekrésznek is. A Szobi utca és a Podmanicki utca felől közelíthető meg, mindkét irányból kerítés határolja, mert hogy nem használható 0-24-ben. A nyári időszakban május 1-e és szeptember 30 között 7 órától 21 óráig, a téli időszakban október 1-e és április 30 között pedig 8 órától 19 óráig léphetünk be. Jövő márciusban visszatér Budapestre a Cirque du Soleil. A társulat egy korábban már nagy sikerrel bemutatott előadásának felújított és feljavított változatával tér vissza, ami azoknak is nagy örömöt és újdonságot fog okozni, akik látták az eredeti verziót. Az MVM Domban 2027 márciusában 4 nap alatt 5 fellépése lesz az alternatív cirkuszi show-nak. Az óvó egy portugál szó, ami azt jelenti tojás, és ez a címe a társulat egyik legnépszerűbb előadásának is, melynek főszereplői bogarak, tücskök és pókok. Ők lepik el majd Budapesten az MVM Domot jövő március 11 és 14 között. Az óvó megújult formában tér vissza a magyar fővárosba 5 látványos show erejéig, hogy a szereplők a gravitációnak gyakran ellentmondva nyűgözzék le a hazai közönséget. A Budapest Század szervező Kék Kortárs Építészeti Központ már elkezdte a jövő évi sorrendben 17. fesztivál szervezését. Októberben támogatói városi sétákat indítanak, melyek azon túl, hogy nem mindennapi élményt nyújtanak, hozzájárulnak ahhoz is, hogy a 2027-es Budapest Száz biztosan megvalósuljon. Jövőre rendezik tehát a 17-et. Ennek a folyamatnak az egyik első lépés az, hogy októberben több izgalmas témájú városi sétát indítanak, méghozzá Budapestet alaposan, mélyen és jól ismerő vezetőkkel. A séták nem csak tudást és élményt kínálnak, de mivel ezek úgynevezett támogatói séták, a jegybevételek hozzájárulnak ahhoz is, hogy a 2027-es Budapest 100 megvalósulhasson. A Kék 2027 májusában 17. alkalommal rendezi meg a Budapest 100 építészeti kulturális fesztivált, melynek témáját idén decemberben árulják el. Mint minden évben, úgy jövőre is ingyenesen látogathatók a Budapest 100 programjai, melyek megvalósítása minden évben nagy kihívást jelent a szervezők számára. Korábban a látogatók és a szimpatizánsok közösségi támogatása fontos szerepet kapott a megvalósításban, a 2027-es fesztivált pedig részben a támogatói séták bevételéből finanszírozzák majd. A budapesti legendák között most a West End ház története érkezik. A nyugati pályaudvar mellett állt, és a tér kialakítása meg a bűn felszámolása véget bontották le 1978-ban a félkör alakú épületet, melyben egy olyan garnisszálló működött, ahol egyrészt átutazók szálltak meg egyetlen éjszakára, másrészt pedig az éjszakai pillangók fogadták a kuncsaftjaikat éjszakáról éjszakára, sőt még nappal is. Ahol ma részben a felüljáró áll, és ahol a buszállomást is találjuk a nyugati pályaudvar mellett, ott egykor egy hosszúkás félkör alakú épület magasodott, melynek nevét viseli ma a West End bevásárlóközpont. Szép gesztus, bár az épület nem volt túl szofisztikált építmény, ahogy az a tevékenység sem, ami a falai mögött zajlott. A környék akkor kezdett el ugrásszerűen fejlődni, amikor kidolgozták a nagykörút berendezési tervét, mely az addig ott állt pesti indóház végét ugyan elhozta, a helyén viszont felépült egy másik modern állomás épület, a nyugati pályaudvar. 1877-ben adták át, majd nem sokkal később a szomszédságában felépült és megnyitott egy szálloda is, a West End ház. Bár a nyitás előtt megjelent hirdetések azt sugalták, hogy luxus szálloda lesz, az épület sorsa másképp alakult. Ekkoriban a prostitúció elismert ipari szakma volt, mindössze engedélyköteles volt, amit viszont úgy szólván mindenki megkapott, aki csak igényelte. Senki sem csinált különösebben nagy ügyet az örömlányokból, ennek köszönhetően viszont a századfordulóra nagyon elszaporodtak az utcákon. Budapest akkori rendőrfőkapitánya, Rudnai Béla ezért komoly változásokat ígért. Az utcákról és a terekről zárt helyre küldte a szexmunkásokat, úgynevezett avantgardi szállókba, melyek közül a legismertebb és így a leghirtettebb a Westendházban lévő szálloda, a Hotel Westend lett. A garnisszállók alapvetően az alsóbb néposztályok és a kétes elemek szállóhelye volt, meg azoké az átutazóké, akik gyorsan és rövid időre kerestek maguknak szállást, a nyugati pályaudvar környékén pedig több ilyen intézmény is működött. A másik híres szálló a pályaudvarral szemben a későbbi Skála metró előtti aluljárós részen állt London szálló volt, amit 1936-ban bontottak le, és ekkor merült fel először, hogy a Westendház is menjen utána, ám ekkor még megúszta. Pedig a híre ekkorra már nagyon szint alatti volt, és nem csak az örömlányok miatt, hanem azért is, mert előszeretettel jártak ide az öngyilkosok is, hogy itt fejezzék be az életüket szerelmi bánat vagy súlyos eladósodás miatt, és a rendőrök is gyakori vendégei voltak a hotelnek, ami a szocializmus évei alatt csak fokozódott. A manzártetős kifli alakú és kéteshírű épület a bűn meleg ágya talán azért úszta meg a lebontást, mert nem csak kvázi kuplerájként működött, de voltak benne lakások is rendes lakókkal, az aljában pedig boltok. A Westendház sokáig úgy tűnt igazi túlélő, mert átvészelte a második világháborút, a Rákosi korszakot és 56-ot is, egy szóval mindent, és úgy tűnt örök megfigyelője marad a térnek. Ám az 1970-es években felmerült, hogy a nyugati teret alaposan megnöveljék, és így egy világvároshoz méltó teret faragjanak belőle, ennek azonban a Westendház az útjában állt. Így hát 1978. februárjában felrobbantották, de csak az egyik a nagykörút felüli részét. A másik fele még két évig húzta, végül azt is a földeltették egyelővé. A terv azonban nem vált be, mert a tér inkább szétesett, semmint látványos nagy térré alakult. Ráadásul a bűnt meg a mocskot sem sikerült száműzni innen, azok mindössze leköltöztek a föld alá, az aluljáróba. Össze mindenképpen érdemes kimozdulni, hiszen az őszi természet mesés színekben pompázik, már nem annyira izzadósak a kaptatók, hűvösebbek a reggelek, de ilyenkor sem árt figyelni a hidratáltságra, illetve hogy kellő mennyiségű vizet vigyünk magunkkal az útra. Most olyan kedvenc célpontokat ajánlunk, amelyek nem túl nehezek, gyerekekkel is könnyen teljesíthetők, mégis kalandosak és sokfélék, mindezekről a Vilább Budapesten olvastam. Ilyen például a Bölcsőhegy, Lajos forrás kilátó és egy kis kaptató,

egy rövid túra, amely egy délelőttbe is bőven belefér, viszont a Lajos forrástól akár a Kőhegyi turistaház irányába vagy gyalogosan Dömörkapu felé is bővíthetjük a kirándulást. Ez utóbbinál mindenképpen figyeljünk arra, hogy egy katonai lőtér mellett halad az útvonal. A következő állomásunk a Katalin puszta. A családosok egyik kedvenc célpontja a Naszály lábánál Szendely határában lévő Katalin pusztai kirándulópont, amely bő 50 perc alatt elérhető Budapestről, és ahonnan több tanösvény is indul. Az egyik kedvenc a gyadai ösvény, amely változatos tájakon pallós ösvényeken halad, sőt még egy függőhíd is van útközben. A 6-os kilométeres körtúrán a zöld T, vagyis tanösvényjelzést kell követnünk végig, útunk pedig erdőkön, mezőkön, sőt a mocsaras részeknél pallón halad. Az óriások rétjén megpihentünk, majd a hegyoldalban felkapaszkodva érjük el a leglátványosabb részét a túránknak, a függőhidat. Innen folytathatjuk tovább az utat a tanösvényen, ezúttal többnyire már lefelé haladva, de akik szívesen mennének még felfelé, egészen a Naszály tetejére, az országos kék túrajelzést kövessék. Az útvonal tervezőbe a Fáy Présházat megjelölve érünk a tanösvény legelejéhez, ez már a következő állomás, ahonnan csak a kék lepkejelzést kell követnünk a Somlyón felkapaszkodva, majd leereszkedve. A legtöbb lepkét nyilván a melegebb időszakokban láthatjuk, de még ősz végén, napsütéses napokon is találkozhatunk velük. A körtúra mindössze 3,5 kilométeren keresztül kanyarog, a többi ösvényhez hasonlóan itt is igen változatos a növény és az állatvilág. A Somlyót nem is neveznénk hegynek, inkább domb, ahova elég gyorsan fel lehet kapaszkodni kisebb fáradtság nélkül, így gyerekekkel is ajánljuk. A túra kilátópontjáról érdemes körbetekinteni, és egy tábla segít abban is, hogy a környező hegyeket beazonosítsuk. Innen már csak lefelé vezet az út, de főként tölgyerdős részekkel és sziklás tájakkal találkozunk. Nagyon szeretjük az út mentén található 200 éves molyhos tölgyfát is, amely olyan, mint egy meséből lépett volna elő. Az útról letérni sehol sem szabad, és korlátok is védik a ritka növényfajokat a kirándulóktól. A Présházhoz visszatérve már egy kicsit sem csodálkozunk azon, hogy Vörös Marti Mihály miért szerette ennyire ezt a környéket, és miért időzött ilyen sokat itt a Présházban. A végére pedig jön a Jági tanösvény, a Budapestről könnyen és gyorsan megközelíthető Piris-Szentivánról, pontosabban a sportpályák és a Villa Negra büfé mellől induló túra. A zöld hárslevél jelzést követve egy régi bányán, egy mára sajnos már kiszáradt tó mellett, hatalmas mezőkön, vagy éppen hatalmas fák között vezet az útunk, sőt egy 2000 éves település nyomait is felfedezhetjük, és egy vadkapun is átmászhatunk.

0: a szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Folytatódik a késő nyárias idő. Január 1-től vezetik be a vagyonadót. Donald Trump elutasította a Hormuzi szoros megnyitására vonatkozó iráni javaslatot. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: A korábban jelzetnél szigorúbb feltételekkel vezetik be a vagyonadót január 1-től, közölte a kormányfő országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter azt mondta, 500 milliárd forint felett 1%-nál magasabb is lehet az adó, a részleteket a pénzügyminiszter ismerteti majd. Beszélt arról is, hogy a katásadózást a korábbinál szélesebb kör számára tennék lehetővé, emellett rendezni szeretnék a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságát is. Újabb 14 magyar nagykövetet és külképviseletvezetőt hívott vissza a kormány. A külügyminiszter előterjesztésére felmentették mások mellett az ankarai, a pekingi, a berni, a helsinki és az új-delhi nagykövetet, valamint Magyarország New York-i állandó ENSZ képviselőjét. Orbán Anita korábban bejelentette, hogy összesen 37 diplomáciai poszton tervez személycseréket. Ennek részeként nyáron már a londoni, a washingtoni és a moszkvai nagykövetet is visszahívták. Az amerikai elnök elutasította Irán javaslatát a Hormuzi szoros megnyitásáról. Teherán egy héten belül ígérte a lépést, cserébe az iráni kikötők blokkádjának megszüntetését és az olajexport szankciók alóli felmentését kérte. Donald Trump szerint Irán azért akar mielőbb megállapodni, mert gazdasági nehézségekkel küzd, és a szoros lezárása miatt jelentős bevételektől esik el. A méltóságban és békében való együttélés fontosságáról beszélt 14. Leó pápa, amikor menekültekkel találkozott Párizsban. A katolikus egyház fő szerint nem azok írják a történelmet, akik erejükkel teret foglalnak, hanem azok, akik helyet adnak másoknak, béke folyamatokat indítanak el és bizalmat teremtenek. 14. Leó pápa 4 napos franciaországi látogatásának második napján keresett fel egy menedékkérőket és menekülteket támogató katolikus intézményt. Már nem használható az oktatási azonosító a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor, emlékeztetett a MÁV csoport. Június közepe óta az OM azonosító helyett a diákigazolvány 10 jegyű számát kell megadni. Akiknek ideiglenes diákigazolványa van, az a személyazonosításra alkalmas igazolvány számával tud diákbérletet vásárolni, de utazáskor be kell mutatni az ideiglenes diákigazolványt is.
0: Időjárás.
1: Vasárnap a hajnali órákban elszórtan pára, illetve ködfoltok képződhetnek, majd ezek feloszlása után sok napsütésre számíthatunk. A szél mérsékelt marad, hajnalban 4-10, délután 22-25 fok valószínű.
2: Manna FM, Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
0: Manna FM.
2: Magyar zene megszakítás nélkül.

0: béke. A Margit hídon sétálunk a zenével, béke. Itt most nem vagyok senkinek a kezében, ez vezérel. A szívem tiszta, senki nem vádol, ez béke. Nem elmélet, ez bent lángol.
1: Manna FM 98.6.

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Sziasztok! Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Ha valaki új élményt, új muzsikát keres, akkor füleljen. Nagyon itt van egy újabb dalpremier, és a vendégem Nyújtó Sándor, vagyis DJ Nyúl, az ő házuk táján van új finomság. Hello, szia, meséljed arról.
2: Hello, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat. Hát ez a New Level Empire zenekar kollapszoraiból a következő, amire megint nagyon büszkék vagyunk, azért nagy legendákkal csináltunk, vagy nagyon-nagyon jó menő popzenészekkel csináltunk már közös dalt, és ez most egy ilyen, sőt, talán az egyik legnagyobb magyar popikonnal, Szikora Róberttel készült az új közös dal, és borzasztó boldogok vagyunk emiatt.
1: Mesélj róla, kérlek, hogy egy ilyen klasszikus figurával a magyar popkultúrában, mint Szikora, hogyan tudtátok ezt összehozni? Hogyan lehetett összeegyeztetni és összetalálkoztatni a generációkat, a gondolkodásmódot, a mondani valót, a zeneiséget, a hangzást?
2: Nálunk ez az egész folyamat úgy szokott működni, hogy írunk egy dalt, és hogyha valamit vagy valakit belehallunk, akkor elkezdjük tudatosan abba az irányba vinni. És megcsináltunk egy dalt a Karajcár Petivel, és így viccesen beszéltünk róla, hogy ez ilyen csikidám lett, és akkor indult az egész gondolkodás rajta, hogy egy picit még módosítottunk rajta, és mutattuk meg Varga Gézának, a Robi menedzserének, akinek már rögtön nagyon tetszett, ő megmutatta a Robinak mindenféle győzködés nélkül, akinek ugyancsak nagyon tetszett, és akkor nekül így született meg a dal, hogy Robi hozzáírta a saját részét, és Szepesi Matyi megírta a magyar dalszöveget, mert mi úgy szoktunk dalt írni, hogy vagy halandzsa angollal, vagy angollal, és akkor utána készül rá áll a magyar szöveg.
1: A szöveget és a dal mienségét és mondani valóját illetően milyen történet áll mögötte?
2: Igazából egy nagyon jó periódusban született dal, tehát akkor voltunk pont a szezon közepén, jött az augusztusi gigamenet, és ilyen nagyon jó kedvű állapotban íródott. Egész egyszer ez semmi másról nem szól, csak arról, hogy jó kedvű az ember. Hogy az ember alaposabban meghallgatja a szövegét, akkor is ez jön le neki. És ez volt a lényeg. És a Matyi nagyon jól elkapta ezt a fonalat, és ő még belerakta a sajátját. Hát a Robiról meg ne is beszéljünk. És a Hossza Daniról se, aki pedig a rap szöveg csinálta ugyanezt.
1: Ha a kollabokat nézzük, az mindig nagyon érdekes és nagyon izgalmas. Most speciál ugye veletek kapcsolatban beszélünk erről, de ez úgy általában is egy nagyon klassz műfaj, mert hogy világok találkoznak, világnézetek találkoznak, mondani valók találkoznak, és valahogyan születik egy olyan érdekes összekapaszkodás, ami a hallgatónak, a rajongóknak is egészen új köntösbe öltözteti azt a mondani valót, amit az adott előadóktól megszoktak.
2: Igen, hát ebben az előtörténelemben elképesztő komoly példák vannak. Valahol például az amúgy is végtelen sikeres zenekarnak a sikerét még a négyzetre emeltem. Ilyen volt például, amikor a Coldplay, ugye Avicii-vel közösen megcsinálta a Sky Full of Stars-t, de hát erre a korábbiakban is legendás ilyen műalkotások vannak. Nekem az egyik kedvencem ilyen kollab volt a Jussu Endornak és a Nemes Selinek az összetalálkozása.
1: A Seven Seconds.
2: Igen, egy csodálatos mű lett, de ami számomra az egyik legmeglepőbb és legizgalmasabb volt, biztos mindenki emlékszik rá, amikor Bonónak voltam Frank Sinatrával közösen egy műve. Milyenk, illetve azok a nagyon érdekesek szerintem, amikor nem, az is érdekes, amikor valamelyikük dalát dolgozzák fel együtt, de az, amikor ketten írnak egy újat, két különböző generáció, vagy teljesen két különböző popkultúra, vagy rock kultúra, azok szoktak aztán a végképp nagyon, nagyon extrák lenni. Ilyen volt például a Sky Full of Star is, amiről beszéltem a tején.
1: Ha már kollabok, és megvan a mostani, az újdonság, mindjárt meg is hallgatjuk a dalt, de mi az, amire még vágytok? Mi az, amit még terveztek kollabokkal kapcsolatban?
2: Nagyon érdekes ez a kérdés, mert ezek mindig úgy magútól jönnek. Mi sose találjuk ki, hogy kivel szeretnénk, vagy kivel lenne jó, hanem amiről beszéltem az elején, hogy a dal születése közben jön az ötlet. Erre egy nagyon jó példa volt a Groove House, ami tényleg közben, mennyire illene bele a Judy hangja, és akkor egyszer csak megkerestük, hogy nem akar-e énekelni bele. Szóval nálunk ezek így születnek, nekünk külföldi kollab elképzeléseink vannak, tehát külföldi előadóval, aminek egy folyamata például már nagyon régóta zajlik, az speciál egy feldolgozás lenne, de főleg azokra van tervünk, hogy a külföldiek közül kivel, a magyar meg mindig úgy jön, mondom, hogy belehalljuk a sajátunkba.
1: A vendégem volt a műsorban Nyújtó Sándor, vagyis DJ Nyúl, és egy új kollaborációról beszélgetünk, egy új kollabban született dalról, amit Szikora Róberttel együtt hoztak össze, ezt most mi meg is hallgatjuk, és örömmel várjuk az újdonságokat a továbbiakban is tőletek itt a Mannán. Köszönjük, hogy ránk értél.
2: Köszönöm szépen, sziasztok, szép napot mindenkinek.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Robert Kapával kapcsolatban nagyon sok történetet ismertünk már meg szerintem az életünk során. Ő volt a legismertebb magyar haditudósító, és nem csak a világot, de Ingrid Bergmant is meghódította. Egyébként egy nagyon jóképű férfiről beszélünk, és a történet úgy kezdődik, bármilyen viccesen is hangzik, hogy Robert Kapa egy rút szalámival a podgyászában és egy jó adag kalandvágyal a szívében hagyta el a Friedman Endre nevet és Budapestet 1931-ben, hogy aztán Robert Kapa néven a világ egyik legismertebb háborús fotóriportere váljon belőle. A leghíresebb magyar származású haditudósító fotós volt ő, Friedman Endre. Ezen a néven született Budapesten 1913-ban. A szüleinek nagyon jól menő divatszabósága volt. Ő maga pedig elég konzervatív nevelést kapott a két testvérével együtt. Gimis volt, amikor elkezdett behatóbban és mélyebben érdeklődni a fotózás a fényképészet iránt, és ebben nagyon nagy szerepe volt a Városház utcában, itt Budapest szívében egyházban lakó Besnyő Évának, aki később szintén Európa szerte ismert fotóssá vált. Az ifjú Endre szerelmes volt ebbe a lányba, illetve egészen pontosan Besnyőik mindhárom lányába, és eleinte elkísért őt a műterembe, később aztán modellként is alkalmazták, az érdeklődése pedig a lány mellett fokozatosan kiterjedt a fényképezésre is. Erősen szimpatizált a baloldali mozgalmakkal, de azt nem tudta, hogy a rendőrök megfigyelés alatt tartják, és miután egy éjszaka találkozott az akkoriban illegális kommunista párt egyik képviselőjével, a rendőrök már várták otthon. 18 éves volt akkor a fiú, és az őrszobán nagyon megverték, aztán azzal a feltétellel engedték ki, hogy nem maradhat Magyarországon. A legenda úgy szól, hogy mindössze egy rút szalámit tudott magával vinni, útlevele nem volt, a vonat jegyét Bécsig a pesti zsidó hitközség fizette, onnan utazott Prágába, aztán tovább Berlinbe, és az elszegényedő szülei nem tudták őt támogatni, az ott élő magyar barátai Besnyő Éva és Kepes György voltak azok, akik segítettek neki az életében. Beiratkozott a német politikai főiskolára, újságírás tanult, de olyan szegény volt, hogy a szállásadó nőjének a Daxlia, azaz a Tacsia, az elől titokban ette el a mindennapi sült húst. Képzeljétek el, ilyen helyzetben élt Robert Kapa. A helyzet aztán valamelyest javult, amikor sikerült egy fotóügynökségnél elhelyezkednie, akkor már több megbízása is volt. Például Trocki dániai látogatásáról készíthetett fényképeket. Ez rajta kívül senkinek sem sikerült egyébként, mert hogy a politikus fotózását szigorúan tiltották. Aztán miután Németország fokozatosan és erőteljesen fasizálódott, a zsidó származása miatt hamarosan távozni kényszerült. Rövid budapesti tartózkodás után Párizsba emigrált, és ott változtatott nevet viszonylag gyorsan. André Friedmanra, majd Robert Kapára. Nem tudni biztosan, hogy miért választotta ezt a nevet. Besnyő Éva visszaemlékezése szerint a nagyszájú, rámenős természetű srácot cápának szólították gyerekkorában, és a művész névhez mindössze csak az ékezeteket kellett leszedni az ábetűkről. Mások szerint pedig Robert Taylor és Frank Capra fényképészek nevéből ötvözte össze a barátnőjével, a szintén fotós és szintén nevet változtató Gerda Taróval. Kapa aztán a külsejét is megváltoztatta, elkezdett öltönyt hordani, levágatta a haját, és az új identitása szerint egy nagyon sikeres amerikai fényképész volt, és így aztán a képeit is sokkal magasabb áron tudta eladni, nagyon jó képű fiatalember volt. Aztán felkérték, hogy tudósítson a spanyol polgárháborúról, aztán nem nagyon találta a helyét, később 39-ben az USA-ba költözött, édesanyja szintén fényképész, őt sem már ott éltek akkor. A spanyol polgárháborúban összebarátkozott Hemingway-jel, hát ez micsoda őrület, és az ő közbenjárására, hiszen ellenséges ország állampolgáraként nem akreditálhatta volna az amerikai hadsereg, visszatért Európába, mert ha nem elég jók a képeid, annak az az oka, hogy nem vagy elég közel, így vallott ő mindig a munkájáról, és aztán a D-napon D-Day, ugye? A leghosszabb nap, a normandiai partraszállás, az első amerikai csapatokkal szállt partra. Ekkor készültek a leghíresebb háborús felvételei, és állítólag Budapest ostromakor neki kellett volna beolvasni a rádióba, hogy a lakosság forduljon a németek ellen, de ebbe megkopott magyar tudása miatt belesült. Aztán 45-ben Párizsban volt, már ott találkozott az amerikai katonáknak szervezett előadó körúton résztvevő Ingrid Bergmannal, és ahogyan a legeslegelején mondtam az első mondatot, egymásba is szerette. Úgyhogy a legendás és fantasztikus magyar származású fotós, fotóművész, haditudósító Ingrid Bergman szerelme lett, de a színésznő ugye házasságban is reménykedett, de Kapa nem akarta feláldozni a függetlenségét, úgyhogy még Ingrid Bergmanért sem adta oda a haditudósítás iránt érzett szerelmét, a szabadságát és a fotókat. Ilyen legendás magyar ember volt Robert Kapa.
0: Manna FM. További Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Sziasztok! Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Most pedig a hét apró pszichológiai trükk, ami erősen hat a másikra. Állítólag ezzel elérhetjük, amit akarunk, és sikeresebbé is válhatunk. Hát nem tudom, ugye most már divatos, hogy különböző ex-katonák és pszichológusok, vagy katonai pszichológusok, stb. Ők mind közzé teszik a titkaikat, hogy hogyan lehet valakit meggyőzni, meg hazugságon kapni, stb. Hát nézzük meg, hogy akkor most ez valóban így van-e? Mert hogy ezeket a pszichológiai trükköket azt mondják, hogy mindenkinek érdemes volna ismerni és alkalmazni, mert hogy a munkahelyen például, de akár a suliban is nagy segítségünkre lehetnek. Ha szeretnénk elérni a célunkat, feljebb lépni a karrierben és közelebb kerülni az emberekhez, elnyerni a szimpátiájukat, akkor néha érdemes bevetni pár pszichológiai trükköt, amivel tudatalatt hathatunk rájuk, hát már aki képes erre. Nyilván nem mindegy, hogy hogyan viselkedünk, szerintem ezt mindannyian tudjuk, hogy hogyan állunk, hogyan kommunikálunk a környezetünkkel, hogy tartjuk a kezünket. Keresztbe fonjuk-e magunk előtt például, ugye ez klasszikus, ezt már mindenki ismeri. Vannak olyan módszerek, amiket, hogyha hatékonyan és tudatosan alkalmaz az ember, bár apróságok, és mégis nagyon sokat számítanak, például egy munkahelyi közösségben. Figyelni kell először is a testtartásra. Szerintem ez, nem mondom, hogy lerágocson, de ezt azért nagyjából mindannyian tudjuk, hogy a jó testtartás nem csak önbizalmat adhat, de mások szemében is magabiztosnak és határozottnak tűnhetünk. Ezt mutatjuk majd feléjük. Az erőt sugárzó pózok képesek segíteni abban, hogy meggyőzzünk másokat arról, amit mi szeretnénk, tehát hogy elérjük a célunkat nála. Érdemes arra figyelni, hogy sose legyünk görnyedtek, ne tegyük karba a kezeinket magunk előtt, ne kulcsoljuk össze, ez zárkozottságot, távolságtartást üzen. Ne viccentsünk lefelé a fejünket, ez az igába hajtásnak a jele, hanem inkább húzzuk ki magunkat, kicsit húzzuk hátra a vállainkat, emeljük meg egy picit a fejünket, mint hogyha fennhordanánk az órunkat, de mégse annyira, és vagy magunk mellett, vagy pedig a csípőnkön pihentessük a karjainkat. Szerintem manapság már a zsebretett kés sem probléma. A legjobb reakció például az, ha nem kapunk kielégítő választ. Ha úgy érzed, hogy a beszélgető partnered nem adott kielégítő választ a kérdésedre, kerüli az igazságot, vagy valamit nem akar elmondani neked, akkor csak annyi a dolgot, hogy csendben maradj és szigorúan a szemébe néz. Ez nehéz egyébként, könnyűnek tűnik, de ez az egyik legnehezebb dolog. Nem muszáj szigorúan, csak egyszerűen néz a szemébe, hang nélkül. Ahogyan a gyerekek tudnak, vagy ahogyan mondjuk vallatásnál szoktak a filmben, tényleg működik a dolog. Ez azért olyan hatásos, mert látni fogja, hogy nem vagy elégedett azzal, amit hallottál tőle, sarokba szorítva érzi magát, így végül folytatni fogja a feleletet, és bővebben kifejti a mondani valóját, sőt valószínűleg azt az igazságot is elmondja, amit korábban nem akart. Egyébként én ezt sokkal inkább nevezném manipulációnak, semmi normális pszichológiai trükkökkel megtűzelt viselkedésnek, de hát ki hogyan értékeli. Aztán ugye ez sem meglepő, a természetes szemkontaktus kulcsa, ugye egy-egy beszélgetés során mindig szemkontaktust kell tartani, de érdemes arra is ügyelni, hogy mindez ne tűnjön erőltetetnek és kínosnak. A kutatások szerint természetes hatást ér el az, aki és elkerülheti a kellemetlenségeket, az, aki a kommunikáció során a másik szemszínét figyeli és elemzi magában, így ugyanis nem kényszerből és mereven nézed majd a másik embernek a tekintetés, pontosabban a szemgolyóját, hanem valóban a szemére tudsz figyelni. Aztán, hogyha tudod például, hogy egy meetingen egy agresszív, kontrollmániás emberrel lesz dolgod, akkor sem kell tartani a távolságot, inkább úgy minél közelebb hozzá, lehetőleg közvetlenül mellé. Ezzel ugyanis állítólag olyan kellemetlen helyzetbe tudod hozni, hogy belépsz az aurájába, hogy bármilyen meglepő, de kevésbé lesz agresszív és kevésbé heves vitákat generál majd. És ami fontos, és ezt is tudjuk, szerintem biztos hallottátok már, de hogy a neveket megismételni nagyon szimpatikus tud lenni az ember ezáltal, hogyha megismétli a neveket, hogyha szeretnénk megszerettetni magunkat az új főnökkel, kollégával, ismerőssel, és azt akarjuk, hogy gyorsan rokonszenvesnek találjanak, akkor mindenképpen érdemes megjegyezni a másik ember nevét, és hogyha lehetséges, akkor a mondatnak az elején vagy a végén ki is mondani a nevét, hogy hangsúlyt adjunk annak, hogy csak ráfigyelünk, hozzászólunk, figyeltünk rá, hiszen emlékszünk a nevére. Különlegesnek érzi majd ettől magát, ha a nevén szólítjuk, jobban odafigyel ránk, és úgy érzi majd, hogy a másik tényleg érdeklődik iránta, törődik vele, valamint fontosnak tartja őt. Azért mondom, hogy ez egy kicsit manipulatívnak tűnik, és tűnhet még számomra is, mert hogyha valakire figyelni szeretnék, akkor arra tényleg figyelek. Hogyha valaki arra fordít plusz energiát, hogy úgy tesz, mintha figyelne, de közben nem figyel, de úgy tesz, mintha szimpatikus lenne a másik, de közben nem az, és ebbe fetszül energiát, akkor már igazán fetszülhetne abba is, hogy megismerje a másikat, és valóban szimpatikus legyen számára, és ő is a másiknak.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Élet, öröm, zene.
0: Élet, öröm, zene.
3: Manna FM.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Az emberiség életét meghatározó sorsfordító találmányok sorozatunkban ma itt van egy nagy kedvenc, a fagylalt tölcsér. Ugye a fagyi történelme egészen az ókorig nyúlik vissza, bármilyen meglepő valóban. A fagyi tölcsér azonban jóval fiatalabb találmány. Az első tölcsért nagy valószínűséggel Italo Marchionne nevű olasz emigráns készítette el az 1800-as évek végén. A férfi a Wall Street-en kocsiról árult fagylaltot, az akkori szokásnak megfelelően kis üvegpohárkákban, amelyeket a vevőknek a nyalánkság elfogyasztása után elvileg vissza kellett volna szolgáltatniuk. Sokan azonban erről megfeledkeztek és elsétáltak a poharakkal, de gyakori volt az is, hogy elrejtették vagy elejtették azokat, vagy éppen szállítás közben törtek el, szóval ez macera volt. Marchionne megunta ezt, és egy ehető csésze kifejlesztésén kezdett el dolgozni. Éjszakákat töltött otthon a konyhájában, és aztán rájött, hogyha még melegen kúp alakúra hajtogatja a goflikat, a vékony kis ostyákat, azok a kihűlést követően is megtartják a formájukat. Eleinte kézzel készítette a tölcséreket, de hát aztán kiderült, hogy ez igen fárasztó és időigényes. Így aztán 1886-ra kifejlesztette az első gépet a tölcsérek gyors és tömeges gyártására. Erre aztán 1902-ben adott be szabadalmat, a találmány azonban mégsem általa híresült el. A fagyi tölcsér ugyanis az 1904-es Szent Louis-i világkiállításon mutatkozott be szélesebb közönség előtt, mégpedig egy véletlen ötletnek köszönhetően. Bizonyos Ernest A. Hemvey, aki egy szír férfi volt, ropogós gofriszerű süteményt úgynevezett calabiszt kínált a standján. A szomszédos bódéban viszont fagylaltot árultak, ami olyan népszerűnek bizonyult, hogy az árus kifogyott az edényekből, amikben felszolgálhatta volna és árusíthatta volna a fagyit. Hemvey azonban rövidesen megtalálta a megoldást a problémára, a gofriaiból kúp formát sodort, mely a sütést követően percek alatt kihűlt, a fagylaltárus pedig ebbe töltve szervírozhatta a továbbiakban a fagylaltot. A tölcsér elsőprő sikert aratott, és néhány élelmes vállalkozó aztán már a helyszínen felfigyelt a gyártásban rejlő lehetőségre, és nem sokkal később Hemvey egy J.P. Heckel nevű befektetőnek adta el az ötletet, és részt is vett a tölcsérek gyártására szakosodott Cornucopia Waffle Company beindításában. 1906-ban egy Steven Sullivan nevű üzletember is belépett aztán a piacra, aki Missouri államban kezdett fagyi tölcsért gyártani és árusítani, mindezzel párhuzamosan pedig Italo Marchionne is építgette a maga egyébként eredetinek számító bizniszét, fagyi tölcsér üzemet alapított, illetve utcai árusokból álló hálózatot hozott létre, akik Manhattan utcáin árultak akkor már tölcséres fagyit. Az 1920-as évekre vállalkozók tucatjai foglalkoztak már fagyi tölcsérek gyártásával, és aztán 1924-re éves szinten összesen mintegy 245 millió tölcsért állítottak elő. Hát nyilván ez azóta sokkal több, és sokkal több fajta tölcsér létezik. Már gondoljunk csak arra, hogy most már van egészen nagyméretű tölcsér, vastagabb, édes ízű, szinte már a belga gofrira ragacsos, finom édes belga gofrira hajazó, ez a vastagabb ostya, vannak színezett tölcsérek, vannak csokiban mártott cukorpöttyös tölcsérek, tehát tulajdonképpen ahogyan haladt előre találmányok sora, úgy haladt előre a tölcséreknek a típusa is, de a lényeg az mégiscsak egy, hogy ezt a világfinom dolgot egy világfinom másik dologból tudjuk elfogyasztani, szóval azon kevés étkek közé tartozik a fagyi, aminek a tartóját is megehetjük, köszönhetően ennek a kedves olasznak, Italo Marchionne-nak.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.
2: Maradj még.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Most hétvégére senki ne készüljön semmi extrával, mert itt van a lehető legjobb budapesti program. Újra eleven ősz. Szeptember 25-én, pénteken és 26-án, szombaton ismét megtelik élettel a Bartók Béla bulvár. Érkezik az eleven ősz, ami idén a kultúra, közösség és a fenntartható városi mobilitás kapcsolatára is ráirányítja majd a figyelmet. Ma is, ahogy tavaly is Jáki Mónival beszélgetek, a Bartók Bulvár Egyesület elnök helyettesével. Szia Móni, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, én is köszönöm, hogy itt lehetek veletek.
1: Kezdjük azzal a Kályhától, ahogy pestélyesen szokták volt mondani, hogy hogyan alakult meg az Egyesület, miért éreztétek azt, hogy szükség van erre az Egyesületre, mert hát nyilván aztán később az eleven ősz az ebből nőtt ki.
2: Volt egy önkormányzat által generált kulturális városfejlesztési projekt, aminek alkalmával lehetőség nyílt számos kulturális helynek a megtelepedésére itt a Bartók Béla úton. A számos az persze nem a mai értelemben, amit most látnak ugye a ide látogatók, hanem az akkori mi volt ahhoz képest, volt számos, hiszen a Bartók Béla útnak az eredeti szerepe, mielőtt még ez a koncepció, majd egyáltalán ez a projekt elindult, igazából egy sugárútként anekdotált szakasz volt, amelyik a M7-estől a belvárosit összekötötte a forgalmat, illetve bevitte a belvárosba, meg kivitte a belvárosból az embereket, és kétszer késsel, és hát a most is járó 7-es busz, ami elég sűrűn piros 7-es busz, és az egyéb villamos vonalak számossága volt jellemző, inkább mint a kultúrának a számossága. És ez egy idővel ugye átalakult ennek a projektnek a kapcsán, illetve ennek a projektnek a Újbudai önkormányzat által elindított városfejlesztési ötletével, és amikor betelepedett egy-két kulturális szolgáltató, ők hozták létre tulajdonképpen 2013-ban ezt az egyesületet, azzal, hogy szeretnék, hogyha még jobb lenne ez az út szakasz, és még több kultúrával találkoznák az emberek, és minél jobban kihasználnák azokat a közösségi tereket, mind a vendéglátósok, mind a kulturális szolgáltatók, amik ott adottságként a Bartókon jelen vannak. És hát szerencsésen alakult, mert 2016-tól volt egy olyan változás, hogy a széles kétszer kétsávos Bartók Béla út egyszer csak kétszer egysávos lett, és lett rajta kerékpár forgalom is, és ez még jobban erősítette azt, hogy a kulturális szolgáltatók szívesebben jöjjenek ide, és telepedjenek meg. Nyilván, amikor az első szakasza volt ennek, amiről beszéltem, hogy megtelepedtek a kulturális vállalkozók, és az önkormányzatnak volt ez a projektje, a projektnek nagyon fontos eleme volt az, hogy az önkormányzati üzlethelyiségekbe, amik a Bartókon voltak, és elég nagy négyzetméter területek voltak, azoknak a hasznosítása kulturális céllal történjen meg, és a felújításuk is ezzel egyidejűleg megtörténjen. Az önkormányzatnak arra nem volt pénze, hogy ezeket maga felújítsa, és nem is akarta, viszont azt szerette volna, ha a kultúra ekkora négyzetméteren itt megjelenik, és tulajdonképpen innen indult el 2013-ba, illetve 2017-re túlcsosodott azzal, hogy ez az útszakasz egy kicsit csillapított forgalommal rendelkezett, és megjelent a közterületen is már a kultúra, nem csak az üzlethelyiségekben.
1: Móni, ha már a közlekedésről beszéltünk, vagy ezt említetted, akkor az idei rendezvénynek van egy nagyon fontos része, mert hogy a kulturális programokat a városi közlekedés kérdésével is összekapcsol. Ugye kapcsolódtok az autómentes naphoz.
2: Így van, az eseményünk előtti hétvége, azaz a múlt hétvége, az az autómentes nap volt, és a BKK-val együttműködtünk, mert mi is hiszük azt, hogy most már a mobilitás az nagyon fontos az életünkben, és az autó is egy nagyon fontos eleme, de most már annyira sokféle, sokszínű közlekedési módot tudunk választani, hogy talán nálunk, ami a legfontosabb, az sétálás, hiszen azt szeretnénk, hogyha minél több látogató jönne, és végig sétálna az útszakaszon, és a kapcsolódásnak az eseményhez kötődő pontja pedig az, hogy nagyon régóta tervezzük azt, hogy összterületeken kívül a közlekedési terekben is történhessen valamilyen kulturális esemény, illetőleg legyen alkalma az embereknek, a közlekedőknek egy kicsit szellemileg kimozdulni a közlekedésen túl, az átszálláson túl, a mentális mapjükre kerüljön föl, hogy egy aluljáróba is például lehet kultúrát fogyasztani, úgyhogy ebben az együttműködésben most először van lehetőségünk arra, hogy a Gellért téren egy festészeti workshop lesz az aluljáróban a Műegyetemnek a lejárati részénél, tehát a Gellért téri megtömegállónak a Műegyetemi lejárójánál portrét lehet majd festeni, meg egyéb képeket, tehát, hogy amíg átszállnak az emberek, megmártozhatnak egy kicsit a kreativitásban, illetve a Moritz aluljáróban pedig lesz egy DJ programunk 26-án szombaton, ahogy lemennek az emberek, mielőtt lemennek az utastérbe a metróhoz, ott egy kis zene fogja őket fogadni, illetve pont a Moritzon lesz egy bicikli, amit lehet tekerni, és amikor az emberek tekerik, akkor egy filmet fogunk tudni látni közben.
1: Jáki Móni, a vendégem, a Bartók Bulvár Egyesület elnök helyettese, akivel arról is annak kapcsán beszélgetünk, hogy most pénteken, szeptember 25-én és 26-án ismét megtelik majd élettel a Bartók Béla Bulvár, érkezik az Eleven ősz, most már sokadik alkalommal, úgyhogy a történetéről Móni már mesélt, de a részletes programok is jönnek még, úgyhogy érdemes lesz maradni velünk, tehát tessék jegyezni a dátumot, és egyéb programra nem készülni ezen a hétvégén, szeptember 25 péntek déltől, és szeptember 26-án szombaton egész nap Bartók Bulvár, már is folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: A hőség nem csak kényelmetlen, hanem munka a szervezetnek. Amikor kánikula van, a testünk nem egyszerűen melegnek érzi a levegőt. Ilyenkor komoly szabályozó munka indul. Izzadunk, a bőrerei kitágulnak, a szív gyorsabban dolgozhat, hogy a hőt leadjuk. Ezért van az, hogy a hőség nem csak az időseket vagy a betegeket viseli meg, hanem bárkit, aki sokat van napon, utazik, sportol, kertészkedik, vagy zárt meleg helyen dolgozik. A legegyszerűbb védekezés sokszor a legfontosabb. Folyadék legyen kéznél, és ne akkor igyunk először, amikor már nagyon szomjasak vagyunk. Hőhullám idején a szokásosnál több folyadék lehet szükség, különösen fizikai munka vagy sport mellett. A túl sok alkohol, koffein vagy nagyon cukros ital viszont ronthat a helyzeten, mert fokozhatja a folyadékvesztést vagy a szomjúság érzetet. A hőségben az árnyék nem apró kényelmi extra, akár 5 fokkal csökkentheti a hőterhelést. A legmelegebb órákban, nagyjából délelőtt 11 és délután 3 között érdemes kerülni a tűzőnapot. És egy fontos, egyszerű szabály: gyereket, idős embert, házi állatot soha ne hagyjunk parkolóautóban. A jármű belseje percek alatt veszélyesen felforrósodhat.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Újra Bartók Bulvár Elevenősz 2026, erről és ennek kapcsán beszélgetek a Bartók Bulvár Egyesület elnök helyettesével, Jáki Monival, ahogy tettük ezt tavaly is. Moni, mesélj, az idei miben más, mint a tavalyi, mivel indul majd most pénteken a program?
2: Köszönöm, Petra, a kérdést, mert hogy tényleg minden évben egy picit próbálunk másként, mással készülni. A nagy kihívás nekünk mindig a közterületnek a kultúrával való megtöltése, hogy milyen programok, hogy tudjuk tematizálni, mit tudunk oda kivinni, hiszen az Eleven, ősz, Eleven, tavasz, tehát maga ez az Eleven programsorozat mindig arról szól, hogy a Bartók Béla Bulvár Egyesületnek a tagjai ezen alkalmakkal külön programokkal készülnek, sokkal több színesebb és tartalmasabb programmal, mint évközben, és ugye ezek a programok egyszerre vannak, tehát idén is 107 programunk lesz, és nem csak, hogy ők készülnek, hanem ugye, ahogy az elején említettem, a közterületre is kifolyik ez a kultúra, és megtöltjük a tereket kultúrával. És a Gellért tér, Gárdonyi tér és a Feneketlen tó környéke azok a térrészek, ahol tulajdonképpen tudunk és alkalmas térben tudunk találkozni, és közösségi élményt tudunk nyújtani az ide látogatóknak, és ezeket a tereket próbáljuk minden egyes alkalommal egy picit másként berendezni. Nekünk ez olyan, mint egy ilyen kísérlet, egy városi kísérlet, mindig tapasztalunk az előző eseményekből, és ezeket a tapasztalatokat próbáljuk összegyűjteni, és arra reflektálva a következő években, illetve hát a következő alkalommal az Eleven ezeket még jobbá és még tartalmasabbá tenni. A Gellért téren 26-án zenei programsorozat lesz egészen délelőtt 10 órától este 10 óráig, tehát hogy egy 12 órán keresztül tartó zenei blokkot fognak hallani ott az arra látogatók, illetve akik az Eleven ősz alkalmával ide a térben látogatnak. Ugye a Gellért tér a Dunára néz, és a zenei programokat betöltjük ezzel a parádés zenei palettával, hiszen itt lesz szólózene, lesz jazz, lesz többtagú zenekar, lesz pop, lesz mi arra törekszünk, hogy nem a nagy fellépőket, illetve akit ugye bárki bármilyen koncerten el tud érni, és ugye meghirdetett eseményük van, hanem azt szeretnénk, hogy olyanok tudjanak nálunk fellépni és megmutatkozni, akik mondjuk kevésbé frekventálnak, ez nem jelenti azt, hogy minőségi különbség lenne, és minél színesebb legyen ez a blokk, úgyhogy ezt most 26-án szombaton mindenki megláthatja, kipróbálhatja, megtapasztalhatja és meghallhatja. 25-én és 26-án a Gárdonyi téren workshopok lesznek. 25-én pénteken már 2 órától találkozhatnak itt kézműves foglalkozásokkal a látogatóink, és egészen szombaton végig a kézműves foglalkozások várják, családi programok várják, báb előadásokkal megtarkítva a látogatókat, és itt is lesz zene mind a két nap, tehát péntek délután is, és szombaton is. Szombat este egy különleges eseményünk lesz, a híres és neves Hadikháznak a homlokzatát fogjuk fényfestéssel, és közben egy aláfestő zenével megfesteni. Minden egyes programunk, Facebook oldalunkon, illetőleg a Bartók Béla útnak van egy mikroszájtja, azon elérhetőek, tehát hogy tud mindenki tájékozódni arról, hogy melyik téren, illetve a terek közül melyiken, mikor, milyen program van. A Feneketlen tó környékén is lesznek programjaink, illetve sétálós, történeti séta programunk is lesz, és ugyanígy egy biciklis programunk is lesz, ami szintén egy sétálós, illetőleg egy felfedező túra keretében lesz majd elérhető az ide látogatóknak.
1: Jáki Móni a vendégem, akivel a Bartók Bulvárról beszélgetünk, vagyis az Eleven ősz 2026 programról, ami most pénteken szeptember 25-én délben kezdődik, és szombaton 26-án egész nap tart, úgyhogy érdemes Budapestre ezt a programot betervezni majd most hétvégére. Jáki Mónia Bartók Bulvár Egyesület elnökhelyettese, és vele beszélgetünk tovább a program családi voltáról, hiszen időseket, nagyikat és pici gyerekeket is lehet vinni, és lesznek finomságok is, ahogyan egyébként minden évben, és egy kicsit beszélgetünk arról is, hogy az ősz a Bartókon az kicsit olyan Champs-Élysée, szóval, hogy mindig van egy pici francia hangulata. Ezzel folytatjuk, jövünk hamarosan.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Eleven ős 20-26, vagyis újra Bartók Bulvár. Szeptember 25-én és 26-án ismét megtelik élettel a Bartók Béla Bulvár. Érkezik az Eleven ősz, amely idén a kultúra, a közösség és a fenntartható városi mobilitás kapcsolatára is ráirányítja a figyelmet. Ezzel kapcsolatban és az Egyesülettel kapcsolatban is nagyon sok mindent elmesélt már Jáki Móni, a Bartók Bulvár Egyesület elnökhelyettese, akivel ma az Eleven ősz 20-26-ról és annak kapcsán is beszélgetünk. Nagyon sok mindent elmondtál a programokról. Beszéljünk arról egy kicsit, hogyha valaki a nagyszülőket is viszi, hogyha igazi családi hétvégét tervez ott a Bartók Bulváron, akkor mondjuk a gyerekeknek mivel készültök, mit lehet megkóstolni, és hogy miért van mindig egy kicsit, vagy inkább nem is kicsit franciás hangulata ennek a Bartók Bulvárnak.
2: Köszönöm, hogy ezt mondtad, hogy franciás hangulat, mert mi is ezt hiszük, és azt gondolom, hogy tényleg ennek az útnak van egy ilyen fajta kisugárzása, de erről nem csak mi tehetünk, hanem szerintem maga az útszakasznak a elhelyezkedés. Az, hogy a kulturális szolgáltatóhelyeink és nagyon sok vendéglátóhely terasszal rendelkezik, és tehát van elég széles terasz a járda szakasz tulajdonképpen a Bartókon arra, hogy ki tudjanak települni, ez még jobban ezt a hangulatot erősítette, és igazából erre már csak a habatorst elmondanám azt, a mi összefogásunk, és a mi összefogásunk által ezek a programsorozatok, eseménysorozatok, amiket az Elevennek alkalmával megvalósítunk, mert ezek azok az események, amikor ezt igazán meg lehet tapasztalni, tehát ezt a fajta franciás hangulatot. Tény is való, hogy amikor sok program van, és még jobban él az út, és az emberek jobban ráérnek egy hétvége alkalmával, hogy eseményekkel, rendezvényeken vegyenek részt, és ilyen sokasággal vannak események, akkor nyilvánvaló ez a hangulat még jobban adja magát. Főként azért, mert mondjuk a Gárdonyi téren lesz portréfestésünk, egy rajziskola fog kiterepülni, szemlélnek az emberek is egymást le lehet festeni. Ez is például egy kicsit ilyen franciás elem és hangulat. Persze nem keressük a franciás kapcsolódást, de valahogy úgy adja magát, hogy a programjaink nagyon kapcsolódnak ehhez a közösségi tér megtöltése élményhez, azaz, hogy belakjuk a teret. Sejemfestés lesz, és hogy mondtad a nagymamát meg a családi dolgokat, arra törekszünk, hogy miközben van egy gyermekprogram, akkor a szomszédba be lehessen ülni egy kávéra, vagy el lehessen közül menni akár egy galéria sétára, vagy látogatásra, mert ugye ezek a programok, amin részt lehet venni, akár kézműves programok, azok azért eltartanak egy jó fél óra, 3/4 órát, ez alatt a családok úgymond szét is válhatnak, de együtt is el tudnak tölteni egy kellemes néhány órát, tehát többféle olyan program van a térben, a térrészben, ami mondjuk 10-15 perc sétával elérhető, de különböző korosztálynak szóló és különböző témájú, tematikájú programot kínál.
1: Természetesen az is fontos, hogy az ember fejben tartsa, hogyha elindul a Bartókra, mondjuk pénteken munka után, ha nem is pont délben, de ugye akkor azért az ember, hogyha szerencsés, akkor egy kicsit hamarabb végez, akkor érdemes a barátokat is összeszedni, és érdemes magunkba szívni ezt az őszi hangulatot, és jegyezni a programokat, de hogyha valaki éppen, nem tudom, nem találja föl magát, és nem tudja az összes programot, és nincs megkérdezni, akkor nyilván megtalál benneteket a netten, ott fent van az összes program.
2: Igen, a Facebook oldalunkon is az események alatt fent van, és van egy mikroszájtja a Bartók Béla útnak, BBB11 ősz néven fut ez az oldal, de én mindig azt mondom, hogy ha valaki oda szervez egy baráti társaságot, és beülnek egyet kávézni, vagy egyet csak beszélgetni, és elindulnak, és felfedezik az útszakaszt, én annak örülök a legjobban, tehát, hogy nem csak konkrét programra érdemes elindulni, persze, hogyha van kedvenc, vagy van ismert olyan program, amit már eleve keres az ember, és itt rátalál, akkor welcome, viszont az utcát felfedezni, egy-egy helyre betérni, és akár galériába, akár egy kis workshop műhelyben, hiszen lesznek ékszeres workshopjaink is, vagy akár kézműves olyan workshopok, ahol tárgyat lehet készíteni, és el is lehet hazavinni. Én azt gondolom, hogy ez a legnagyobb hát csoda, mert hogy a mai világ annyira fel van gyorsulva, hogy az, hogy az ember kiszakad, és egy mondjuk a Gárdonyi tértől, vagy a Gellért tértől a Gárdonyi térig tényleg 10 perc séta alatt ennyi minden élmény érheti, az azt gondolom, hogy egy csoda a mai világban most már az emberek számára.
1: A vendégem volt Jáki Móni, a Bartók Bulvár Egyesület elnök helyettese, hiszen ahogyan tavaly is, idén is megbeszéltük, hogy milyen programok lesznek az Eleven ősz programjai között, tehát szeptember 25-26 újra megelevenedik a Bartók, vagyis a Bartók Bulvár. Köszönöm szépen, Móni, az idődet, és köszönjük a programokat is.
2: Én is köszönöm, hogy itt lehettem. Várunk mindenkit szeretettel a hétvégén.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Almece diéta a legendás és a klasszikus, amit újra és újra érdemes elővenni. Nagyjából heti 2 kilótól is meg tud szabadítani minket ez a filléres zsírfaló, ahogy a népszerű nevén nevezik. Ugye az almecettel könnyedén, mindenféle megerőltetés nélkül is megszabadulhatunk a plusz felesleges kilóktól, és ráadásul nagyon egészséges dolog. Ahogyan ugye korábban a káposztaleves évtizedes hagyományaira visszatekinthetünk a fogyókúrázó körökben, úgy nyilván az almaecetre is nagyon sokan emlékeznek, akik folyamatosan diétáznak, ha bár nem a legfinomabb zsírégető szerről van szó. Remek megoldás, hogyha az ember szeretné magát gyorsan formába hozni. Teszem hozzá zárójelben, hogy aki szereti a savanyút meg az ecetet, mint én, annak ez kifejezetten kellemes. A jótékony hatását már az ókorban ismerték az almaecetnek, úgyhogy ez nem is kétséges, azóta pedig természetesen a népi gyógyászat is felfedezte magának. Az almát egyébként a szépség gyümölcsének is szokták nevezni, hála a számos tápanyagának, amelyet kívülről szépítenek, belülről pedig megőrzik az egészségünket. Ugyanakkor azért azt érdemes tudni, hogy az alma azért praktikus fogyókúrás szempontból is, mert nem idény gyümölcs, amit csak néhány hétig lehet kapni. Az almaecetben pedig megtalálható a kalcium, a magnézium, a nátrium és a kálium, amik elengedhetetlenek a fogyáshoz, de van benne fluor, foszfor és szilícium is, bőven, úgyhogy ettől tud igazán hatékony, úgymond zsírfaló elixír lenni. Nyilván ezen kívül van még benne aminosav, vitamin, rost, enzim, bétakarotin és pektin is, utóbbi egyébként a szervezet koleszterin szintjének a normál működéséért is felel. Ha a koleszterin szint magas, akkor a kilók száma is könnyebben megszaporodik, erről érdemes tudni, és utána olvasni akár. Ugyanakkor a pektin egyfajta antioxidáns is, ami képes megkötni a káros szabadgyököket, úgyhogy a rákos megbetegedések ellen is hatásos. Na, hogy hogyan tud hatni, és mi az almaecet diéta lényege? Képes serkenteni az anyagcserénket. Ez már önmagában is nagyon pozitív, és a már fent említett emésztési folyamatokra is jó hatással van, ugye, mert ezáltal a salakanyagok, amik felgyűlnek a szervezetben, és a plusz kilókkal gyarapítják a kis testünket, ezek sokkal könnyebben tudnak távozni. Ráadásul azon túl, hogy méregtelenít, vízhajtó tulajdonsága is van, és minden esetben egyensúlyban képes tartani a koleszterin és a vércukor szintet, úgyhogy nem kell számolni az evés rohamokkal sem. Ezért is nagyon hasznos, hogy hogyan kell csinálni. Nem követel meg mintaétrendet, néhány dolgot kell csak betartani a súlycsökkenés érdekében. Az pedig az, hogy naponta legalább 2 liter folyadékot meg kell inni, ugye ezt eddig is tudtok, és reméljük, hogy mindenki így is csinálja. A mesterséges élelmiszereket pedig érdemes elkerülni, hogy ne legyen több plusz salakanyag még, amikor ezeket próbáljuk kilökni a szervezetből. A húsfogyasztást érdemes korlátozni szárnyasokra vagy halra, vagy elhagyni esetleg arra az időre, míg az almaecet diétát végezzük, és rengeteg zöldséget és gyümölcsöt kell enni, mert az is most tisztít, és a rostok által még inkább ki tudja lökni belőlünk a salaganyagot. Pékáróból pedig kizárólag a teljes kérlisüt válasz, de azt is csak mértékkel, hogyha ezt is el tudod hagyni, és a húst is, akkor már nyert ügyed van. Nyilván a diétának az a lényeg, hogy minden étkezés előtt kell fogyasztani egy pohár felhígított almaecetet, 3 deci vízbe kell belekeverni egy evőkanállal. Az almaecetből is felhajtani, így akár heti 2 kilót is le lehet adni, és a diétát bármeddig tudjuk alkalmazni, kivéve, ha várandós vagy, akkor nem szabad, és akkor sem, hogyha gyomorfekéllyel küzdesz, vagy esetleg hajlamos a gyomorégésre a szervezeted, de teszem hozzá, hogy egyébként minden más esetben roppant hasznos, és az benne a nagyon jó, hogy ezt bármelyik, akár kampányszerűen végzett diétával, vagy akár az életmódváltás elején nagyon jól lehet társítani. Tehát, hogyha az ember egy ketogén étrendet csinál, egy ketogén kúrát 4-6 hétig, vagy a 90 napos diétát csinálja, gyönyörűen meg tudja lökni még pluszban a diétát, hogyha ezt kombinálod az almaecet diétával, úgyhogy hajrá csajok!
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig száll.

szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online. És applikáción keresztül.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A méz és a citromlé édes és fanyar jegyeket ad a céklához. Úgy önmagában a cékla, de most ebben az esetben, ami igazán sztárrá teszi őt, az a méz. Mézes céklát készítünk, fűszerrel, kőedényben sütve, nagyon finom, önmagában egy kis tahinival, vagy egy kis humusszal, vagy köretként egy jó sült sajthoz, vagy egy jó sült húshoz, ki mit szeret. De a cékla egyébként önmagában nyersen főzve remek kiegészítője bármely ételnek, arról nem beszél, hogy milyen elképesztő élettani hatásai vannak. Minden formában isteni, de a sült cékla az különösen finom tud lenni, higgyétek el nekem, mert a forró sütő megpuhítja belül a céklát, megpuhítja a rostjait, miközben a külső réteget, a kis cukortartalmát megkaramellizálja, megpirítja, és ettől lesz egészen különleges íze. A sült céklát édes és fanyar citromos mézes mázzal kell megkenegetni, amit tényleg mindenki imádni fog, ezt még a gyerekek is szokták szeretni. Na, mi kell hozzá? Avokádó vagy repceolaj, ez a praktikus igazán. Aztán egy negyed teáskanál só, negyed teáskanál őrölt bors, két közepes méretű cékla hámozva, apró szeletekre vágva, vagy apró kockákra vágva. Két evőkanál méz, két evőkanál citromlé. A céklát szépen, pontosabban úgy kezdjük, nem a céklával, hanem úgy kezdjük, hogy egy nagy peremmel ellátott sütőlapot berakunk a sütőbe, előmelegítjük 220 fokra, vagy pedig egy cserépedénybe is készíthetjük, de akkor nem előmelegített sütőbe tesszük, ugye pont ugyanúgy, mint a jénainál. Összekeverjük az olajat, a sót, a borsot egy nagy tálban, ezt követően ehhez hozzáadjuk a tisztított kockázott vagy karikázott céklát, jól összeforgatjuk, hogy jól bevonja ez a szósz, aztán áttesszük a céklát a forró sütőlapra, és megsütjük puhára 20-25 percig. Ezután kivesszük a sütőből, meglocsoljuk a mézzel, citromlével, vagy a kettő keverékével, megforgatjuk a céklákat, hogy bevonja őt a mézes citromos keverék, és utána folytatjuk a sütést egészen addig, amíg teljesen meg nem puhul. Ez nagyjából még 5 perc összesen. De ha már a céklánál járunk, akkor csináljunk még egy mártogatóst is, ami egy fetás céklás mártogató. Annak is tökéletes, de ez egy olyan fetakrém, ami szintén a sült húshoz, pont úgy, mint az ötborsó püré, teljesen jól passzol. Ugye a céklának nagyon sokféle felhasználási módja van, chipset is készítünk belőle, szépen hogy szokták ezt mondani, julienre vágva meg lehet úgy sütni, mint hogyha kis ropika lenne, de a céklás feta sajt egy egész céklával készül, és nagyon finom, egészséges, fehérjedús, életmódváltóknak, fogyókúrázóknak is teljesen jó. Ehhez kell egy közepes cékla, 15 dek a feta sajt, egy kis fej vöröshagyma, 2 deci tejföl vagy natúrjoghurt, egy gereszt fokhagyma és egy kávéskanál köménymag. Céklát főzzük meg forró vízben, vagy pároljuk puhára, majd reszeljük le egy apró lyukú reszelőn, a feta sajtot összenyomjuk villával, összekeverjük a joghurt a tejföllel, lereszeljük a hagymát is, adjuk a céklához. A céklát ezután hozzákeverjük a fetás joghurthoz, végül pedig fűszerezzük meg, amivel szeretnénk. Itt nyilván a recept szerint egy kis kömény dukál hozzá, és ez nagyon jót is tesz a céklának. Hogyha vadítani akarjuk, egy kis cayenneborssal is megszórhatjuk, vagy egy kis majorannával. Aztán, ami fontos még, hogyha igazán jó ízhatást szeretnénk elérni, akkor a cékla nagyon szeret, és ezt érdemes megjegyezni, a lila hagymát, de hogyha a hagymát adunk hozzá, akkor azt pirítsuk meg, hogy a lila hagymának a saját kis cukortartalma karamellizálódjon, vagy egy icipici, kezeletlen, finomítatlan nátszukorral meg lehet szórni, tényleg egy picivel. Szinte már lila hagyma lekvárt készítünk, és ezt keverjük hozzá a céklakrémhez. Elképesztő finom. De ugyanilyen finom tud lenni az őrületesen magentásan pink krumplipüré, ami krémsajttal készül, főtt céklával, vajjal, tejjel, és természetesen főtt krumplival. Megfőzzük a céklát, megfőzzük a krumplit, főzhetitek együtt is, de akkor a céklát mindenképpen gumikesztyűben kell pucolni. Összetörjük, vaj, tej megy bele, egy kis natur krémsajt, és kész a pink, krémes és egészen laktató finom krumplipüré. Egészségetekre, ilyen a cékla!
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A migrénes fejfájás könnyen pokollá teheti az életünket és a napjainkat, de a megfelelő ételek fogyasztásával nagyon sokat tudunk javítani a helyzeten. Vannak, akik egyből gyógyszer után nyúlnak, amint elkezd hasogatni a feje. Ez általában csak időleges enyhülést hoz. Van, aki elkezd fogyasztani nagy tempóval vizet, és a gyógyszert beveszi, de természetesen érdemes odafigyelni arra, hogyha hosszú távú eredményt szeretnénk elérni, vagy hosszú távú javulást, hogy odafigyeljünk arra, hogy milyen ételeket fogyasztunk, mert hogy az egyik mellékhatásként a fájdalomcsillapítók szedésénél jelentkezik egy úgynevezett rebound fejfájás, és a tüneteket az is fokozhatja, hogyha nincs elegendő magnézium a szervezetben. Amennyiben a hasonló panaszai vannak az embernek, akkor mindenképpen érdemes több magnéziumdús ételt beiktatni az étrendbe, helyett szorítani nekik, de hogyha elgondolkodunk rajta, hogy vajon mi a kapcsolat a magnézium tartalmú ételek és a fejfájás között, hát ugye azon túl, hogy a magnézium egy létfontosságú tápanyag, több mint 300 különböző folyamatban vesz részt a szervezetünkben, a hiánya sok-sok kellemetlen tünetet produkálhat, többek között a fejfájás is előkelő helyen szerepel a tünetek között. A legtöbb ember nem fogyaszt elegendő magnéziumot, és egyesek érzékenyebbek a hiányára, mint mások. A sportolók például nem csak nátriumot veszítenek a verejtékükkel, hanem magnéziumot is. Így magyarázta Roxana Eshani táplálkozási szakértő. Azt már a tanulmányok is megerősítették, hogy az alacsonyabb magnézium szint mellett nagyobb a migrén jelentkezésének az esélye, de ez szerencsére fordítva is igaz, tehát a magnéziumpótlás nagyon jól tud segíteni a migrénes rohamok előfordulásának a valószínűségén, tehát csökkenteni tudja azokat. Egy 2020-as tudományos áttekintés, ami a Nutrients című folyóiratban jelent meg, ezzel összefüggésben azt is megállapította, hogy a magnézium hiány lehet a tenziós fejfájás elsődleges kiváltó oka. A kutatók ezért úgy találták, hogy a magnéziumpótlás megfelelő alternatíva lehet azoknak a gyerekeknek és időseknek, akiknek gondot okoznak a hagyományos fejfájás csillapítók mellékhatásai. A magnézium fontos szerepet játszik az izmok összehúzódásában is. Ezt is megjegyezte egy szakértő, dr. Deborah Lee, ezért aztán az is megalapozottnak tűnik, hogy köze van a tenziós fejfájás kialakulásához, ami az esetek 70%-ában az izmok feszülésével jár. Tehát a nyak és a fej körülötti izmok feszülnek, és attól fáj úgy a fejünk, mint hogyha a fejbőrünk fájna. Ha tehát kevés a magnézium a szervezetben, a hiány pótlása segíthet enyhíteni az izomfeszültséget, és ezáltal ezt a típusú fejfájást is. A magnézium egyébként azt is befolyásolja, hogy miként reagálunk a stresszre. Ez azt jelenti, hogy ha például csökken a csontjaink magnézium szintje, akkor előfordulhat, hogy kevésbé tudunk felkészülni a stresszre, ami közvetve vezet fejfájáshoz. A táplálkozási szakértő ezért is javasolja, hogy a gyakori migrénes tünetek esetén igyekezzünk több magnéziumban gazdag ételt fogyasztani. Ki lehet próbálni a sötét leveles zöldségeket, a teljes kiörlésű gabonákat, a hüvelyeseket, illetve az olyan dióféléket és magvakat, mint például a mandula, a tökmag, sőt az étcsokoládét is, de azért az a csínyán, mert hogyha valaki migrén érzékeny, akkor a túl sok magas kakaótartalmú étcsokoládé konkrétan migrént okozhat. A magnézium tartalmú táplálék és étrend kiegészítőknél arra kell odafigyelni, hogy olyan formában legyen benne a magnézium, ami könnyen felszívódik, mint például a magnézium bizglicinát. De hogyha megvan a megfelelő magnézium szint a szervezetünkben, akkor már nagyon nagy lépést tettünk annak érdekében, hogy a fejfájást elűzzük az életünkből.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A 98 pontot Manna FM mannapközének az állatbarát rovatában most újra arról lesz szó, hogy bizony mennyire elképesztően fantasztikusak a kutyák is és a macskák is, mert hogy pontosan jól tudják, hogy milyen hangulatban van a gazdi. A kutyák például konkrétan tudják, hogy mikor stresszel a gazdi. Gyakorlatilag azonnal képesek felismerni, amikor egy környezetükben lévő ember valamire stresszel reagál. Azonnal érzik. Nem kell túl nagy dolgokra gondolni. Egy iskolai matek példa, vagy egy felejlés a gyerekben is stresszreakciót indít el. Számtalan dologra reagál stresszel az ember, és a legtöbbre egyébként már nem is figyelünk, mert annyira természetes a napjaink során, hogy bizonyos dolgokon, vagy nagyon sok dolgon stresszelünk. Azt eddig is tudta az ember, hogy a kutyák csupán a jelenlétükkel képesek oldani a belső feszültséget. A kutatók egy csoportja azonban megállapította azt is, hogy az embereknek megváltozik a szaguk, amikor nyomás alatt vannak, a kutyák pedig ezt tökéletesen képesek kiszimatolni. Képesek kiszagolni az érzéseket is. Ugye korábbi tanulmányok már azt is igazolták, hogy a kutyák érzékelik az emberi érzéseket, hangulatokat és hangulatváltozásokat. Arra azonban, hogy konkrétan a stresszt képesek-e kiszagolni, most kaptak választ a tudósok. Egészen pontosan azt bizonyították be, hogy egy stresszreakció megváltozik. Stresszreakció idején, vagy annak hatására megváltozik az emberek szakprofilja. Az érdekes kutatás a Belfasti Queen's Egyetemen zajlott, Clara Wilson PhD hallgató vezetésével, a tanulmányt pedig a Plus One című folyóiratban tették közzé. Wilson és kollégái 4 kutyát tanítottak be, kifejezetten emberi szagok azonosítására és felismerésére, és aztán mikor a kutyák már nagyon magabiztosak voltak az emberi szagmintákkal, akkor el is kezdődhetett az éles vizsgálat. 36 embert vontak be a kutatásba, vettek tőlük légzés és izzadság mintát, majd stresszes helyzetbe helyezték őket, és végül újra mintát vettek tőlük. Hogy valóban stresszeltek-e, azt vérnyomásméréssel és pulzusszám növekedéssel igazolták a kutatásban, és a kísérlet végén a kutyáknak választaniuk kellett ugyanannak az embernek a stresszes és a nyugodt szagmintájából. Az eredményből kiderült, hogy a kutyák 720 próbából 675-ben a stresszes mintát választották, és ebből kiderült, hogy egészen elképesztő magabiztossággal választanak helyesen a szagmintából. A kutatók nem tudják egészen pontosan, hogy milyen szagot termel a stressz, ezek leginkább valószínűleg feromonokat jelentenek, de az állás szerint a kutyák képesek azonosítani és felismerni ezt. És ezt nem csak a képzett kutyák érezhetik, a kutatók véleménye szerint nem csak a speciálisan képzett kutyák képesek erre, hogy felismerjék a stresszt, úgy gondolják a kutatást végző szakemberek, hogy a házi kedvencek vagy a házőrzők is ugyanúgy érzékelik a szagok változását, hogyha a gazdájuk stresszel reagál valamire. Hogyha a gazdi hirtelen szagváltozása bekövetkezik, akkor sok esetben ez jelzésre készteti a kutyát. A legtöbb esetben a kutya csak azt érzi, hogy valami történt, valami más lett. Egyes kutyákban ez bizonytalanságot okozhat, más kutyák könnyen túllépnek rajta. Érdemes azonban tudatosítani magunkban, hogy minden érzésünk, indulatunk, minden, amit a lelkünk generál, vagy amit az agyunk generál, az megjelenik hormonszinten, így megjelenik nyilván olyan lenyomatban is, amit érzékel a kutya, például ilyen a már sokat emlegetett stresszint, és így aztán valóban nyitott könyv tudunk lenni a kutya számára, és hogyha meg szeretnénk érteni azt, hogy ő miért viselkedik úgy, ahogy miért kezd egyszer csak a semmiből ugatni például nekünk, hiszen az ugatás típusokat azért megismerjük már gazdiként, akkor érdemes figyelni azt is, hogy mi milyen állapotban vagyunk éppen, miért akar a kutya úgy közeledni hozzánk ahhoz, ahogy, hogy fölugrik, hogy nyalogat, hogy puszilgat, vagy az ölünkbe akar ülni, meg akar nyugtatni. Ő a komfortérzést szeretné visszaadni nekünk. Nagyon érdekes különben, és ez egy gyönyörű felfedezés, hogyha megtanulunk együtt létezni a kutyánkkal, és megtanuljuk az ő nyelvét is, és az ő reakcióját ránk, csodálatos kapcsolatot kialakulni, és csodálatos felfedezéseket tehetünk, hogy mi mindent érzékelnek a kutyák.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Mikrofonja rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. Manna Morzsa.
1: A tengerszint emelkedése nem olyan, mint egy hirtelen vihar. Nem egyik napról a másikra történik, ezért könnyű háttérzajként kezelni. Pedig a folyamat hosszú távon városokat, partvidékeket, ivóvízbázisokat és ökoszisztémákat érinthet. A tengerek szintje több okból emelkedik. Az egyik, hogy a melegedő víz kitágul. A másik, hogy a gleccserek és jégtakarók olvadása vizet juttat az óceánokba. A NASA mérései szerint a globális átlagos tengerszint hosszú távon emelkedik, még akkor is, ha egy-egy évben természetes éghajlati jelenségek átmenetileg lassíthatják vagy gyorsíthatják az ütemet. Miért érdekeljen ez egy tenger nélküli országból? Mert a globális gazdaság, élelmiszerellátás, kikötők, turizmus és migráció mind kapcsolatban áll a partvidékekkel. Ami a tengerparton történik, annak gyakran belső országokban is következménye van. A tengerszint emelkedése jó példa arra, hogy a klímaváltozás nem mindig drámai pillanatként jelenik meg. Néha centiméterekben mérhető. Csak hogy a centiméterek évtizedek alatt térképeket rajzolhatnak át.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Folytatódik a késő nyárias idő. Január 1-től vezetik be a vagyonadót. Donald Trump elutasította a Hormuzi szoros megnyitására vonatkozó iráni javaslatot. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A korábban jelzettnél szigorúbb feltételekkel vezetik be a vagyonadót január 1-től, közölte a kormányfő országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter azt mondta, 500 milliárd forint felett 1%-nál magasabb is lehet az adó, a részleteket a pénzügyminiszter ismerteti majd. Beszélt arról is, hogy a katásadózást a korábbinál szélesebb kör számára tennék lehetővé, emellett rendezni szeretnék a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságát is. Újabb 14 magyar nagykövetet és külképviseletvezetőt hívott vissza a kormány. A külügyminiszter előterjesztésére felmentették mások mellett az ankarai, a pekingi, a berni, a helsinki és az új-delhi nagykövetet, valamint Magyarország New York-i állandó ENSZ képviselőjét. Orbán Anita korábban bejelentette, hogy összesen 37 diplomáciai poszton tervez személycseréket. Ennek részeként nyáron már a londoni, a washingtoni és a moszkvai nagykövetet is visszahívták. Az amerikai elnök elutasította Irán javaslatát a Hormuzi szoros megnyitásáról. Teherán egy héten belül ígérte a lépést, cserébe az iráni kikötő blokkádjának megszüntetését és az olajexport szankciók alóli felmentését kérte. Donald Trump szerint Irán azért akar mielőbb megállapodni, mert gazdasági nehézségekkel küzd, és a szoros lezárása miatt jelentős bevételektől esik el. A méltóságban és békében való együttélés fontosságáról beszélt 14. Leó pápa, amikor menekültekkel találkozott Párizsban. A katolikus egyház fő szerint nem azok írják a történelmet, akik erejükkel teret foglalnak, hanem azok, akik helyet adnak másoknak, béke folyamatokat indítanak el és bizalmat teremtenek. 14. Leó pápa 4 napos franciaországi látogatásának második napján keresett fel egy menedékkérőket és menekülteket támogató katolikus intézményt. Már nem használható az oktatási azonosító a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor, emlékeztetett a MÁV csoport. Június közepe óta az OM azonosító helyett a diákigazolvány 10 jegyű számát kell megadni. Akiknek ideiglenes diákigazolványa van, az a személyazonosításra alkalmas igazolvány számával tud diákbérletet vásárolni, de utazáskor be kell mutatni az ideiglenes diákigazolványt is.
0: Időjárás.
2: Vasárnap a hajnali órákban elszórtan pára, illetve ködfoltok képződhetnek, majd ezek feloszlása után sok napsütésre számíthatunk. A szél